0: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked a szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
1: bízom benned.
5: Szent Faustina nevér,
1: könyörög érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
6: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretett láng rózsafűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
3: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
3: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretet lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretet tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretet lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, bennünk marad az Isten, és a szeretete tökéletes lesz bennünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából, melyet egyéni szándékaink mellett ajánljunk fel a Mária Rádió hallgatóiért, adományozóiért, támogatóiért, önkénteseiért és munkatársaiért is, és egyáltalán a Mária Rádió további fennmaradásáért. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő közel egy órában.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádlak téged, Uram Jézus Krisztusom. E napnap a végén szeretném eléd helyezni mindazt, amit ma megéltem. Uram, szeretném teljesen felszabadítani a szívem, és neked ajándékozni, különösen most, ebben a percekben, ebben az imádási órában. Uram, köszönöm azt a pillanatot, amikor hozzád szólhatok a szívemből, és amikor veled lehetek. Köszönöm, hogy előtted szabad lehetek. Jézus, előtted az lehetek, aki vagyok, és érezhetem azt a szabadságot, amelyet nekem ajándékozol. Uram Jézus, amikor gondolataim távol vannak tőled, amikor elszunnyadt a szívem, te akkor is itt vagy velem. Uram, te megérintesz és megújítasz a ma estén. A te jelenléted és a te érintésed meggyógyít, Jézus, ezért most imádlak téged. Uram Jézus, te vagy a mi vékünk, és te vagy a mi egyetlen szabadságunk, a mi reményünk, a mi életünk, Uram. Te vagy minden, mindenben, Jézus. Mária, édesanyján, köszönjük, hogy meghívtál és összegyűjtöttél bennünket fiat körül. Mária, te tanítasz minket Jézust imádni, a szívünkkel imádni őt. Szüzenyen, kérünk, mutasd meg nekünk, hogyan kell összeszedetté tenni a szívünket, a testünket és lelkünket is így állni az Úr Jézus elé. Úr Jézus, benned van a mi vékességünk. Te benned van, Uram, a mi reményünk. Jézus, te vagy a mi erünk. Amikor gyengék vagyunk, amikor megrémülünk, akkor te vagy a mi oltalmunk, ezért imádunk téged, Urunk, üdvözítünk. Uram, ahogy ez a hely olyan hely, amelyben összegyűltünk körülötted, ma este szívünk hadd legyen olyan templom, amelyben te lakozol, amely felé irányul minden gondol, feléd irányul minden gondolatunk és minden szavunk. Minden lélegzésünk a te nevedben történjen. Köszönöm, Jézus, ezt a szentségimádási órát, és azt, hogy ezt a napot a te közeledbe fejezhetjük be. Áld meg, Uram, mindazokat, akik most távol vannak tőled, akiknek nem kell a te közelséged. Oltalmazd őket, Jézus, és érítsd meg a szívüket, és vezess vissza őket az igazság útjára. Jézusom, annyira szeretnélek, egész szívemmel és lényemmel szeretni, de sokszor szeretetem gyenge, részleges, mindig csak része annak, amelyet te vársz. Kérlek a mai estén, itt a te jelenlétedben, lobbancs ránkra a szeretetemet, és erősíts meg engem. Köszönjük, hogy a ma este mindannyiunkat, akik itt vagyunk, és akik hallgatnak téged, a szeretetet céljává választottál. Köszönöm, Jézusom, a béka ajándékát, amelyben érezzük közelségedet. Kérünk, hogy oltalmazz kegyelmeddel szívünkben ezt a békét, hogy el ne veszítsük akkor sem, hogy ha majd visszatérünk a békétlen világunkban, amikor életünk viharos tengerén hajózunk. Mária, te azt mondottad, ha tudnátok, mennyire szeretlek benneteket, örömötökben sírnátok. Taníts meg minket is szeretni, a te fiadat, ami üdvözítőnket, ami megváltunkat. Jézusom, köszönöm a te szeretetedet, a jóságodat, és irántunk különösen, a gyengék, bűnösök, gyallók iránti türelmedet és jóságodat. Amen.

Uram, Te vagy az élet forrása, mivel Te vagy maga az élet. Feltámadásod a halálból reményt ad nekem, hogy én is feltámadok, és veled örvendezek a mennyben. Többet kell gondolkodni a jótetteidről és ígéreteidről mindazoknak, akik bíznak benned. Köszönöm, Jézus, hogy újra életre keltél, és mutatod az utat hazafelé, a mennyország felé. Szeretlek, és teljes szívemből akarlak követni téged. Továbbra is szeretnék még inkább együttműködni veled, hogy sok embert vezessek feléd. Uram, adj nekem élő, eleven és gyümölcsöző hitet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért és lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk ennek a nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk. Meghozhatjuk örömeinket, bánatainkat, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebb haladnunk a feléd vezető úton. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz magunkra minket, add újabb és újabb lehetőségedet számunkra, a rád találásra, hozzátérésre. Áld meg, Urunk, a rádió munkaközösségét, önkénteseit, adományozóit és hallgatóit. Vezesd őket a Szentlélek által, adj nekik erőt, békességet, hogy az általad kijelölt úton haladhassunk mindnyájan, és így együtt eljuthassunk az örök életre. Amen.

Uram, az imádság elején kérlek, nyitsd meg minden Mária Rádió hallgató szívét és lelkét, hogy nyitott szívvel a hívásodra, hogy a szülődben dolgozzon, hogy támogassa lehetőségei szerint műved megvalósítását. Nem tudom, hogy miért éppen minket néztél ki, miért minket választottál. Kérlek, segíts, hogy önzetlen választ tudjunk adni arra, amire meghívtál minket. Uram Jézus, néha habozunk, egészen átadni magunkat neked, mert attól félünk, hogy magányosan és segítség nélkül maradunk. Segíts, hogy mindig érezzük a jelenlétedet, és felfogjuk, hogy az ember akkor kap, amikor ad. Amen.

Jézusom, nagyságod előtt térdelek, és csodállak téged. Az egész belsőmből áldalak, veled a fájdalom, a szenvedés csak töredék, szilánk semmiség. Add, Uram, hogy a Mária Rádió adásai által sok szenvedő lélek rád találjon. Add, hogy lelki táplálék legyen sokak számára, melyből erőt, vigaszt meríthet minden hallgató. Ó Jézusom, add áldásod mindazokra, akik kapcsolatban vannak a rádióval, legyenek akár műsorvezetők, akár hallgatók, hisz mindannyian egy családhoz tartozunk, és add, Uram, hogy soká éljen, fennmaradjon a Mária Rádió, mely valóban egy fénysugár a lelkünknek.

Mária, irányíts minket életútunk megváltoztatásában, adj erőt a megpróbáltatások órájában, hogy hűségesen Istenhez és emberhez alázatos bátorsággal közelítsünk az éter titokzatos ösvényeihez, hogy így módon vigyük az emberek szívéhez és értelméhez Krisztusnak, az emberiség megváltójának örömhírét. Amen.

Feltámadt, Urunk! Te azt a küldetést adtad apostolaidnak és tanítványaidnak, hogy legyenek feltámadásod tanúi, hirdetői, ők engedelmeskednek kérésednek. Ennek köszönhetően kezdett el egykor terjedni a feltámadás örömhíre, és lettek egyre többen hívőké, csatlakoztak az egyházhoz, a benned és feltámadásban hívők közösségéhez. E közösséghez tartozunk mi is, akik megtapasztalhatjuk jelenlétedet, s akik szintén azt a küldetést kapjuk, hogy legyünk a feltámadás hirdetői a világban. Segíts minket, hogy feltámadásodban vetett hitünket mindig megvalljuk, és üdvösségünk örömhírét apostoli buzgósággal terjesszük.

Urunk Jézus Krisztus, az első tanítványok benned találták meg, és ismerték fel a megváltót. Mi is kereső emberek vagyunk, keressük az igazság tanítását, keressük az örök élet felé útat mutató tanítást. Keressük azokat az embereket, akiknek tanúságtétele hiteles. Keressük azokat az embereket, akik elvezetnek minket hozzád. Mert minden keserűségünk mögött az áll, hogy keressük a szívünk békéjét megadó Istent. Keressük az irgalmasan felénk forduló Istent. Boldogok vagyunk, ha benned megtaláljuk az ember szerető Istent, és hozzád vezetjük embertársainkat.

Urunk Jézus Krisztus, Te mindig meghallgatsz minket, bár emberi szavaink nélkül is tudod, hogy mire van szükségünk lelki fejlődésünkhöz. Hittel és bizalommal fordulunk hozzád, és kérünk, hogy adj meg nekünk mindent, ami üdvösségünkre szolgál. Köszönettel és hálával tartozunk neked azért, mert gondunkat viseled és segítesz minket, hogy eljussunk az üdvösségre. Szeretnénk, ha tanításod jó talajra hullna a szívünkben. Add, hogy mindig nyitott szívvel hallgassunk téged, és tanításodat életre váltsuk. Amen.

Úrunk Jézus, Te egykor a kiválasztott apostoloknak megmutattad isteni dicsőségedet. Mutasd meg most nekünk is a Mária Rádió segítségével, hogy életünk nehéz óráiban, a szenvedések és a betegség közepette új erőt nyerjünk a kereszthordozáshoz. Mutasd meg számunkra, hogy milyen sors, milyen dicsőség vár ránk a feltámadást követően, ha kitartunk veled a szenvedésben. Segíts bennünket az üdvösség útján járni.

Mindenható és irgalmas Istenünk, hisszük, hogy a világban mindennek értelme van, még akkor is, ha akaratodat, szándékaidat emberi értelmünk nem képes azonnal megérteni. Krisztus Urunk kereszthalálának is volt értelme, hiszen a megváltást, az üdvösséget és a vele való kiengesztelődést szerezte meg minden ember számára. Meghajlunk a kereszt előtt, meghajlunk a kereszt titka, a megváltás titka előtt. Meghajlunk az engedelmesség titka előtt, amelyet fiad Jézus Krisztus tanúsított. Meghajlunk a végsőkig elmenő, önfeláldozó szeretet titka előtt. Segíts minket, hogy felfedezzük a kereszt helyét életünkben.

Uram, adj a Mária Rádió nagy családjának jó egészséget és boldogságot, hitet és szeretetet, igaz lelki életet, ajándékozz nekünk békédet, amelyet nem kaphatunk meg a világtól. Engedd, hogy védelmed alatt boldog közösségé váljunk, hogy mindig szeretettel és hűséggel viseljük el, ami ér bennünket, hogy mindig osztozzunk egymás örömében és bánatában. Add, Uram, hogy amikor ennek a nagy családnak bármely tagja elcsüggedne és keserű csalódás érni, mindig vigasztalást, menedéket, támaszt jelenthessen számára édesanyád, Mária Rádiója. Amen.

Uram Jézus, köszönöm az időt, amit veled tölthettem imádságban és feltámadásodról való elmélkedésben. Segíts, hogy hitemben növekedjek és éretté váljak. Enélkül elvesztem. Enélkül nem látlak, és ha nem látlak, hogyan kövesselek? Bízom benned és az örök élet ígéretében. Amen.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alapj is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenhat örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, kik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot. Ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel egy órában, és együtt imádkozhattunk a Mária Rádió hallgatóiért, önkénteseiért, támogatóiért és munkatársaiért is. Köszönjük, hogy a Mária Rádiót választották, ha tehetik, a továbbiakban is maradjanak a rádió hullámhosszán. Búcsúzom a helyszínről, a mikrofonnál Fülöp Lórándot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy felét forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bízalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg

0: Irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad fel magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Ó Mária, édesanyánk!
1: Eljött már a te órád, csak egy szó.

0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz,
1: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: gyermekének, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas szűzanya, Annek.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkozz le betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöll imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöll imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czölli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ő vele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatja tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott, hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket, emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát, Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czőli-el imádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, Miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott második Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a Közel-Keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet második Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és második Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje második Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyházfő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti második Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus

ki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtott a résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Wadi el Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándokúton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsetessék a Jézus Krisztus! Köszöntjük kedves hallgatóinkat az Erdélyi Máre Rádió Csíksomlyó stúdiójából. Kérjük, hogy tartsanak velünk és imádkozzunk együtt közösen a reggeli imákban.
1: Reggeli imánkat a Szent Háromságos Egyisten megszólításával és megvallásával kezdjük. Az Atyam, a Fiúm és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Szívem első gondolata,
2: hozzád száll fel Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem.
0: Töltsen szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
1: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
0: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassa mindazt a jót, amit belé plántáltál.
1: Szavaim szelítséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldáshozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
0: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
1: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
0: Istenem,
2: hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
1: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siette szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Ez az ige két dolgot tesz világossá előttünk. Egyrészt megérthetjük általa, hogy Isten dicsőítése nem csupán szavakat jelent, hanem sokkal inkább hiteles, elkötelezett keresztény életet. Jézus egész élete az Atyát tette láthatóvá. Ahogyan szeretett, ahogyan szolgált, ahogyan engedelmes volt egészen a halálig, mindez ebbe az irányba mutatott. Ez talán most számodra is kijózanító üzenet lehet. Újra tudatosulhat benned, hogy Istent elsősorban nem azzal dicsőíted, amit mondasz róla, hanem azzal, ahogyan élsz. A másik dolog, amire rávilágít ez az ige, az, hogy mindannyiunknak van egy Isten által ránk bízott feladatunk ezen a földön. Jézus tudta, hogy mi a küldetése, és azt véghez is vitte. Nem lépett ki belőle félúton. Nem hagyta abba, amikor nehéz volt, hanem teljesítette azt. Engedelmes volt egészen a kereszthalálig.

legtöbb ember bizonytalan. Nem tudja, hogy mi a számára Isten által adott feladata. Vagy ha már felismerte azt, kétségei vannak annak kapcsán, hogy vajon elég jól végzi-e azt. Te hogy vagy ezzel? Tudod, hogy Isten mire hív? Az ő akaratát keresed? Vajon azt teszed, amit ő kér tőled, vagy inkább a saját utadat járod? Nem az a cél, hogy nagy dolgokat vigyél végbe, hanem hogy hűségesen betöltsd azt, amit Isten rád bízott, és így az életed váljon dicsőítésé. Erre törekszel? Ha most felismerted, hogy mindez másképpen alakult nálad, mindeddig, itt a lehetőség, hogy irányt válts. Tarts bűnbánatot. Kér Istentől bocsánatot a mulasztásaidért. És tedd meg mielőbb mindazt, amit kér tőled.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet nekünk, az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második Zsoltárban megírva, fiam vagy, ma nemzettelek.

0: Magasztaljuk Krisztus Urunkat, aki megígérte nekünk, hogy elküldi Atyától a Szent Lelket, és így könyörögjünk. Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet. Krisztus Urunk, lakozzék bennünk bőségesen a Te igét, hogy zsoltárokkal, himnuszokkal és szent énekekkel adjunk hálát Neked.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet.
0: Te a Szentlélek által Isten gyermekeivé tettél minket. Add, hogy a Szentlélek által mindenkor segítségül hívjuk veled együtt az Atyát.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet.
0: Segíts okosaknak lenni tetteinkben, hogy mindent Isten dicsőségére cselekedjünk.
1: Krisztus Urunk, add nekünk Szent Lelkedet.
0: Te, aki türelmes és irgalmas vagy, add, hogy békében élhessünk minden emberrel.
1: Krisztus Urunk,

0: Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szent Lélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Ki a vak, aki nem lát egy másik világot? Ki a néma, aki alkalom adtán nem tud szeretetre méltót mondani? Ki a szegény, akit túlzott igények gyötörnek? Ki a gazdag, a megelégedett szívű ember? Mindezeket mondja egy indiai közmondás.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntünk minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. A pontos idő 6 óra 52 perc, a Csalogány kedves énekes madár kedves hangját hoztuk a mai reggelen. Ő is velünk együtt ébred, és ha tehetik, önök is tartsanak velünk, nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan a nap örömhírét és ahhoz fűzött gondolatokat Bátor Botont Pálos atyától hallhatjuk. 7 órától elimádkozzuk a Mennek királyné asszonya imát, ezt követően hírek és programajánlóval jelentkezünk. Mindezek végén megismerkedhetnek a nap szentjével, illetve kalendárium rovatunkkal jelentkezünk. 7 óra 30 perckor majd a nap témájával jelentkezünk. Ezt követően zenés köszöntő rész lesz itt a reggel ébresztő műsorban. Köszönhetik a nap ünnepeljeit, szeretteiket, rokonaikat, barátaikat. Ezt követően majd egy nagyon szép, tisztelettel méltó Mártanáron püspök atyától választott gondolattal fogjuk zárni mai ébresztő műsorunkat, és elérkezünk 7 óra 55 perchez, amikor is az igéző lesz hallható. 8 órától pedig kapcsoljuk a Csíksomi Kettemplom pápai kisbazilikát Szent Antal 9-ed lévén. Most a reggeli szentmisét fogjuk közvetíteni, hiszen a pünköst hetén reggel, illetve az esti szentmiséket a Kegytemplomból közvetítjük, így most ezt a reggeli 8 órás szentmisét is a Kegytemplomból fogjuk közvetíteni. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, majd a dicsőséges rózsafűzét és a lorettói litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk. 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható, 11 óra 30 perctől útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya vár önöket Nagyváradról. 12 órakor a Mennek királyné asszonya imára hívjuk hallgatóinkat, majd a Zsolozsmából a napközi imaórát fogjuk elvégezni. 12 óra 15 perckor veszi kezdetét déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetővel jelentkezünk. Nézzük át hamar a 6 órás adatok szerint hol hány fokot mértek időjárás tekintetében. Fogarason 12 fokot mérnek, Brassóban 11 fok van, 12 fokra ébredhetnek Sepi-Szentgyörgyön és Baróton, 10 fok van Kézdivásárhelyen, 6 fokot mérnek Csíkszeredában, 5 fok van Gyergyóalfaluban, 6 fokot mérnek Maros-Hévízen, 11 fok van Székelyudvarhelyen, Dicsőszentmártonban, Marosvásárhelyen, Tordán és Kolozsváron, 10 fok van Nagycsármáson és Bánfi-Hunyadon, ugyanakkor Zilahon, 12 fokot mérnek Besztercén, 9 fok van Dézsen, 11 fokot mértek Aknasugatagon, 13 fok van Máramarosszigeten, 11 fok van Nagybányán, 9 fokot mérnek Szatmárnémetiben és Nagyváradon, 7 fok van Aradon és Temesváron, ugyanakkor Lugozson, 6 fokot mértek Resicabányán, 9 fok van Petrozsémben, 10 fok van Déván, 12 fokot mérnek Gyulafehérváron és Szászsebesen, 13 fok van Balázsfalván, még végezetül 11 fokot mértek Nagyszebenben ma reggel 6 órakor. Hívom hallgatóinkat, amennyiben tehetik, tartsanak velünk, hiszen a nap örömhíre következik.

0: Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tiéd ők. Hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban. Ők azonban e világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ennek az evangéliumnak a kapcsán jutott eszembe, hogy mennyire tudunk hinni abban, hogy örök életünk van. Hogy minden pillanat, amit most megélünk, az örök életnek a része. Jézus azt mondja, hogy az atyái voltunk, az atyái vagyunk, és az atya mindannyiunkat Jézusnak adott. Hozzá tartozunk. És ha Jézushoz tartozunk, akkor az örök élethez tartozunk, hiszen Jézus az örökké valóságot adja számunkra. Éppen ezért a jelen valóságot úgy megélni, hogy azt egy állandó helyzetnek gondoljuk, nagyon sokszor nyomasztóvá teszi az életet. Minden egyes pillanat fontos, hogy azt megéljük a lehető legjobban. De mégse feledkezhetünk meg arról, hogy ez csak egy része az örök életnek. Most lehet, hogy talán éppen nehezebb időszakot élünk meg. Holnap lehet, hogy örömtelibb lesz a napunk. Minden csak egy része ennek az örökkévalóságnak. Ha ebben az örökkévalóságban gondolkodunk, akkor másképpen értelmezzük emberi kapcsolatainkat. Másképpen látjuk a munkánkat, a feladatokat, amelyek körülvesznek bennünket. Másképpen éljük meg a szenvedést és az örömet. Mert az örök élethez tartozik. Az örök élet távlatában sokkal jobban el tudjuk fogadni azt, ami talán értelmetlennek, túlságosan nehéznek, vagy adott esetben feleslegesnek tűnik. És ez tud ösztönözni arra, hogy a mindennapi lendület ott legyen bennünk. Talán azt is lehetne mondani, egy igazi, motiváló dolog tud lenni. Örökké élek, ezért megteszem a mai napon, a holnapi napon és holnap után is mindazt, amit nekem kell megtenni, amit más nem tud helyettem megtenni. Akár az emberi kapcsolataimban, akár egy megbocsátás gesztusában, vagy egy bocsánatkérésben. Szeretet gyakorlásában, egy jó szóban és egy mosolyban. Mindenben ott rejlik az örök életnek a ritmusa. Erről ne feledkezzünk meg. Azt mondja az Úr, tiéd ők, hiszen tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. Jézushoz tartozol, így az Atyához tartozol. Az övé vagyunk. Ez adjon lendületet mindennapi életünkben, szeretett kapcsolatainkban, küzdelmeinkben és örömeinkben egyaránt.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépsége tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgató, 2026. május 19-én az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdió mikrofonjánál Pál Gerét köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Csíkvacsácsi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Pünkösdi eseménysorozatot szerveznek Hargita megyében. A pünkösdi ünnepkörhöz kapcsolódva idén is változatos kulturális és közösségi programokkal várják az érdeklődőket Hargita megye tanácsának kulturális alintézményei. A pünkösdi ünnepségek elnevezésű eseménysorozat programjai több mint egy héten át kínálnak élményeket a helyi közösségek, az zarándokok és a térségbe érkező látogatók számára, közölte Hargita megye tanácsának sajtószolgálata. A rendezvénysorozatot kiemelt eseményei közé tartozik a Csíki Kamarazenekar holnapi Pünkösdváró hangversenye Csíkszeredában a május 20-22-e között megszervezésre kerülő Hunyadi Napok a Csíksomi Mária kertben, valamint a 38. csürdöngölő néptánc találkozó, amelyet pénteken tartanak Csíkszeredában. A teljes programsorozat megtekinthető az alintézmények oldalain, valamint összesítve az ügyfélkapu.hr.ro oldalon. Nyílt nap az Áradat Egyesületnél. Meghallgatlak nap címmel szerveznek ingyenes nyílt napot a Csíkszeredai Áradat Egyesület holnap a székhelyén. Az esemény az érdeklődők ízelítőt kaphatnak a lelki gondozói, lelki vezetői és szupervíziós segítői beszélgetések gyakorlatában. A lelki gondozói beszélgetésre délelőtt 9 és 10 órától lesz lehetőség, Iváncsony M. Rita nővér fogadja az érdeklődőket, lelkivezetés és szupervízió pedig 9 és 1 óra között lesz Simó Irma szupervizor és lelkivezető koordinálásával. A részvétel regisztrációhoz kötött, ez megtekinthető az esemény közösségi oldalán lévő űrlap kitöltésével. Kötet bemutató Székelyudvarhelyen. A Nemzet Stratégiai Kutatóintézet és az Orbán Balázs Intézet által életre hívott Orbán Balázs Akadémiai Szervezésben bemutatják az Udvarhelyszék Népviseletben című kötetet. A kiadvány a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet archív fotógyűjteményén keresztül jeleníti meg Udvarhelyszék Népviseletét. A könyvet Bali János, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet kutatási igazgatója és Mihály János történész mutatja be holnap délután 6 órakor. Az előadás helyszíne a Református Esperesi Hivatal konferencia terme. Püspökkel a fedélzeten. Holnap este 7 órakor a Kolozsvári Egyetemi Lelkészség meghívására és szervezésében Böcskei László megyés püspök a Kincsesvárosba tanuló egyetemistákkal találkozik. A Püspökkel a fedélzeten elnevezésű kezdeményezés a KEL népszerű kötetlen kerekasztal beszélgetése, amelynek keretében a helyi egyetemisták egy-egy meghívott püspökkel találkozhatnak. A program célja, hogy a fiatalok közvetlen, barátságos környezetben kötetlen beszélgetés keretében tehessék fel kérdéseiket a meghívott főpásztornak. Évadzáró Moldvai Táncház Marosvásárhelyen. Az elmúlt hónapok sikeres rendezvénysorozata után szezonzáró alkalomhoz érkezett a Marosvásárhelyi G-Caféban működő Moldvai Táncház. A szervezők, az Erdély Hagyományok Háza Alapítvány csapata csütörtökön este 7 órától egy nagyszabású közösségépítő eseményre várják a fiatalokat, illetve a népzene kedvelőit. A rendezvény gerincét ezúttal is az élő népzene, a felszabadult hangulat és a hagyományos moldvai körtáncok adják, a részvételhez semmilyen előzetes néptánc tudásra nincs szükség. Rózsák megáldása Nagyváradon.
Kastjai Szent Rita 1457. januárjában, amikor betegén feküdt a monostor cellájában, megkérte az egyik unokahúgát, hogy hozzon neki a szülőföldjéről egy szár rózsát. A hagyomány szerint Isten meghallgatta az ő kérését, és Rita rokona a havasi téli tájon kinyílt rózsát tudott szedni neki. Erre emlékezve minden évben, május 22-én, Szent Rita ünnepén az egyház elvégzi a rózsaáldás szertartását. Pénteken délután 6 órakor a Szent Rita Nőszövetség tagjai a Barátok templomába várják mindazokat, akik szeretnék kérni a lehetetlen dolgok szentjének a közbenjárását. Múzeumok éjszakája Nagyváradon. A korábbi évekhez hasonlóan szombaton este 7 és éjfél között a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye is csatlakozik a Múzeumok éjszakája elnevezésű program sorozathoz. A Püspöki Palota, a Patika Történeti Múzeum, a Székesegyház tárt kapukkal várják a kultúra szerelmeseit ezen az estén. A Székesegyházban 8 órakor orgona koncertre is várják az érdeklődőket. Közreműködik Kristófi János orgonán, Gáti Sándor obaán, Susánszki Judit szopránon. Műsoron Albinoni, Pach, Händel, Marcello, Vajda, Templi és Gigaut művei. Hírenk végén a várható időjárásról. Az időjárás az ország nagy részén melegedni kezd, azonban továbbra is lehetnek gyenge esők északon, északnyugaton és a középső területeken, valamint erősödő szélre is számítani kell, jelentette ki az országos meteorológiai szolgálat igazgatója. Hozzátette, hogy szerdától ismét változékonyabbá válik az időjárás, záporokkal és erős széllel az ország több régiójában. Ma a legmagasabb hőmérsékletek 19 és 26 fok között lesznek. Ismét jelentős széllökésekre kell számítani, így inkább a szél lesz a legfontosabb meteorológiai jelenség. A széllökések elérhetik a 40-45 km/h sebességet. Kedves hallgatóink, ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Parcumban és a Bánságban. Fogarason, Brassóban és Kézdivásárhelyen egyaránt 11 fokot mérnek. 12 fok van Sepsiszentgyörgyön és Baróton, 11 fokot mértek Székelyudvarhelyen, 7 fok van Csíkszeredában, 6 fokot mérnek Gyergyóalfaluban és Marosévízen, 11 fok van Dicsőszentmártonban és Nagycsármáson, 10 fokot mérnek Marosvásárhelyen, 12 fok van Tordán, 11 fokot mérnek Kolozsváron, 10 fok van Báfi-Hunyadon és Dézsen, 12 fokot mérnek Besztercén, 11 fok van Aknasugatagon, 13 fokot mértek Máramarosszigeten, 11 fok van Nagybányán, 10 fokot mérnek Szatmárnémetiben, 11 fokot mértek Zilahon, 9 fok van Nagyváradon, 8 fok a pontos adat Aradon és Temesváron, 6 fokot mérnek Resicabányán, 7 fok van Lugozson, 9 fokot mértek Petrozsémben, 10 fok van Déván, 11 fokot mérnek Gyulafehérváron és Szászsebesen, ugyanakkor Nagyszebenben, míg végezetül 12 fok van Balázsfalván, ma reggel 7 órakor. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címünkre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Dunstan püspök. Dunstan a királyi házzal is rokonságban álló jámbor keresztény családban született 909 körül Angliában, Wales közelében, mely ebben az időben püspöki székhelyé emelkedett, és közelében volt a legtekintélyesebb angol kolostor is, Glastonbury. Születése idején híjusultak meg a vikingek egész Anglia meghódítására irányuló kísérletei. Edward király alatt pedig Wessexből indult el a vikingek által megszállt területek visszahódítása. A vikingek pusztítását követő kulturális és szellemi hanyatlást nem volt könnyű átvészelni. A kolostorokat lerombolták, kincseiktől megfosztották. Azok az apátságok, amelyek megmenekültek a fizikai pusztulástól, erkölcsi mélységbe süllyedtek. Az angol műveltség és Anglia szellemi vallási élete mélypontra jutott. Ő maga is megfelelő nevelést és képzést kapott Glastonbury-ben. 923-ban Dunstan nagybátyját, Wales addigi püspökét Canterbury érsekévé nevezték ki, Dunstant pedig munkatársává rendelték a székvárosba. Dunstant megismerte az új király, Aethelstan is, így az ő udvarában töltötte következő éveit. A királyi udvar egyik papja, Szent Elfié volt az első angol bencés, aki a clannyi reformmozgalomhoz csatlakozott. 934-ben őt nevezték ki Winchester püspökévé, Angliának Canterbury után második püspöki székhelye. Közben Dunstan kiválóságai és jellembeli adottságai irigységet és rossz akaratot keltettek ellene a királyi udvarban, és varázslattal vádolták meg. A király eltávolítatta közvetlen környezetéből Dunstant, aki Elfiei, Winchesteri szerzetes püspök házában talált menedéket. Elfiei felismerte Dunstanban azt a férfit, aki a szerzetesi reformot végre tudja hajtani Angliában. Miután Dunstan szerzetes lett, rendkívüli tiszteletet tanúsított Szent Benedek iránt, és hűségesen ragaszkodott a regulához. Edmund is kevés rokon szenvet mutatott a reform mozgalom iránt. Kezdetben barátságosan viselkedett Dunstan iránt, de csak hamar elfordult tőle, és Dunstan ellenfeleire hallgatva számüzetésbe küldte. Egy alkalommal azonban vadászat közben olyan baleset érte Edmundot, amelyből csak csodás módon tudott megmenekülni, és a csodát Dunstannek tulajdonította. Hálából a megmenekülésért, és megbánva, hogy Dunstant száműzte, visszahívta és Glastonbury apátjává tette. A szerzetesek nem fogadták kitörő örömmel Dunstan reformterveit. A tekintély, melyet Szent Benedek regulája az apátra ruházott, számukra nem volt sem tetszető, sem elfogadható. Hozzászoktak, hogy megosszák egymás között a kolostor bevételét, mindegyikük élje a maga életét, esetleg meg is nősüljön. Mivel a királyt nem lehetett megnyerni annak, hogy rendelettel vezesse be a bencések reguláját valamennyi angol kolostorban, Dunstan számára nem maradt más hátra, mint hogy saját kolostorában rábeszélés és meggyőzés által tegye ezt. Csak hamar megnyerte néhányukat és kialakított egy magot. 955-ben meghalt a betegeskedő király, unokaöccse a 15 éves Edwig követte a trónon, aki Dunstant száműzte. Edwig korai halála után 959-ben azonban Szent Edgár lett egész Anglia ura. Első intézkedésével Dunstant Canterbury érsekévé tette. 970-ben Edgár király Dunstan segítségével nagy zsinatot tartott Winchesterben, és ezen a szerzetes reform eredményeit szabályokba foglalták. Számos férfi és női kolostor volt már. Alapjába véve valamennyien Szent Benedek reguláját követték, de felfogásuk és értelmezésük kolostoronként eltérő volt. Egységes rendet teremtettek a regula magyarázatában, s valamennyi angol szerzetesre és nővérre nézve kötelezővé tették. 973-ban Dunstant nagy öröm érte. Barátját és szövetségesét, Edgárt angol királlyá kenhette föl és koronázhatta meg. Edgár azonban nagyon korán, 975-ben meghalt. A sok hatalmas nemes, akiknek érdekeit a szerzetesi reform megnyírbálta, most bosszút állt. Számos kolostort elpusztítottak, szerzeteseiket szétszórták. Dunstan 988. május 19-én halt meg papjai körében. A középkorban Anglia kedvelt és népszerű szentje volt.

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Kedves hallgatóink, megyünk tovább reggel ébresztő műsorunkban, nézzük meg, hogy kiket is hoztam a mai reggelen. Az első, akire szeretnék megemlékezni, Bihari Sándor, aki Lézbányán született 1855. május 19-én, és elhunyt Budapesten 1906. március 28-án, magyar festőművész. Gyerekkorát Nagyváradon töltötte, apja mellett szobafestőnek tanult. 1874-ben Pestre költözik, ahol mint retusőr dolgozik a fotóműhelyikben. Közben Székely Bertalan mintarajziskolájában képezi magát. 1876-ban Bécsbe költözik, ahol munka mellett meglátogatta a Bécsi Képzőművészeti Akadémiát és előadásait. 1878 és 79 között az akadémia rendes növendéke volt. 1883-ban Párizsba ment, ahol tanulmányokat végzett, közben a Louvre festményeit másolta műkereskedőknek. 1890 és 1891 között festőiskolát vezetett. Párizsban megismerkedett az impressionizmus és a plein air irányzattal, ami később munkásságának meghatározó eleme lett. Miután visszatért Magyarországra, Szolnokon dolgozott. Szolnoktól később sem vált meg, alapító tagja volt a szolnoki művésztelepnek. Kedves hallgatóink, Bihari Sándorra emlékeztem, aki Rézbányán született 1855. május 19-én és elhunyt Budapesten 1906. március 28-án, magyar festőművész. Következő személy, akit hoztam a mai reggelen, Bas Andor, aki Budapesten született 1885. május 19-én és elhunyt Budapesten 1944. június 24-én, magyar festőművész, Bas Gyula a festőművész fia. Jómódú budapesti zsidó családban született. A budapesti mintarajziskolában az akadémikus stílust képviselő Zemplényi Tivadar tanítványa volt. 1904-től Párizsban folytatta művészeti tanulmányait. 1908-ban Nagybányára ment, ahol három évig a festőiskola egyik meghatározó egyénisége, Ferenczi Károly volt a mestere. Az első világháború idején úgynevezett hadifestő volt. Először 1919-ben mutatkozott be képeivel egy közös kiállításon az Ernst Múzeumban. A következő néhány évben bejárta Olaszországot, majd 1925-ben Párizsba költözik. Rendszeresen részt vesz kiállításokon. 1932-ben hazatért és Budapesten telepedik le. Hazai képzőművészeti élettől visszahúzódva él, de budapesti és külföldi kiállításokon továbbra is szerepelt képeivel. Emlékkiállítását 1965-ben rendezték meg a Magyar Nemzeti Galériában. Kedves hallgatóink, Bas Andorra emlékeztem, aki Budapesten született 1885. május 19-én, és elhunyt Budapesten 1944. június 24-én, magyar festőművész.

És egy utolsó személy, akire szeretnék megemlékezni még a mai reggelen, Bubik István, aki Budapesten született 1958. május 19-én és elhunyt Szeglét Bercelen 2004. november 28-án. Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész. Középiskolai tanulmányait az Esztergomi Ferences gimnáziumban végezte. 1981-ben szerzett színész diplomát, majd friss diplomásként a Nemzeti Színházhoz szerződik, ahol már fiatalon olyan jelentős szerepekhez jutott a szakmai kritika és a közönség egyöntetű megelégedésére, mint a Tartuffe címszerepe a Molière darabjában, Shakespeare második Richardja, Bánkbán Katona József darabjában, Csongor a Csongor és Tündében, Ádám a Badács Imre az Ember tragédiájában, illetve István szerepe az István a király rockoperában. Érzelmeken alapuló, aktív, robbanékony játék stílus jellemezte alakításait. Egyik legemlékezetesebb alakítása Sütő András Advent a Hargitán című darabjának főszerepe Sinkovics Imre és Kubik Anna mellett. Művészszínház társulathoz csatlakozik, és itt is marad egészen annak megszűnéséig. Ezt követően rövid ideig a Tália Színháznál, a Tália Társaságnál, majd a Kelemény László színkörnél dolgozik, mert színésztársaival, Eperes Károllyal és Gáspár Sándorral hozott létre, míg végül 2000-ben az Új Színházhoz szerződik. A múzikedvelők ismerhetik Szabó István a Napfény íze című filmjéből, vagy a szintén 1999-ben a mozikba kerülő Hídember című alkotásból, de Bubik alkotta 2002-ben Dér András által rendezett A kanyaron túl című filmdráma főszerepét is, mert rendkívüli kritikai sikert aratott. A fentieken túl több híres szinkron szerepe is volt, mint például Forrest Gump című filmből ő adta Tom Hanks hangját, a Rocky és a Cobra című filmekben Sylvester Stallone hangját, illetve a Négy bal kezes című filmben Gerard Depardieu hangját. 2004. november 28-án reggel az előző napi szolnoki előadása után hazafelé autóbalesetben vesztette életét a 4-es főút Szeglét-Bercél közelében. Kedves hallgatóink, Bubik Istvánra emlékeztem, aki Budapesten született 1958. május 19-én és elhunyt Szeglét-Bercelen 2004. november 28-án. Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes művész.

0: Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 32 perc, és a vonal túlsó végén köszöntöm Ferenc Kornélia önkéntes munkatársunkat, és meg szeretném kérdezni így a pünköst közelettével, hogy ő hogyan is emlékszik vissza a régi pünkösdökre. Köszöntelek nagyon szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, én is nagy szeretettel köszöntöm az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Én a nagymama elmeséléséből tudom felidézni, hogy milyen is volt a hajdani pünköst hetének hangulata. Akkoriában nem autóbuszokkal, de szekerekkel és gyalogosan indultak el a zarándokok távolról, messziről, Csíksomlyó felé. Székely László könyvéből, a Csíki áhítatból tudom, hogy útközben elért templomokat megkerülték, egy ima erejéig be is tértek a templomba. Az út mentén található keresztek előtt megálltak, és mindig meghajtották zászlóikot a kereszt felé. Miután megérkeztek Csíksomlyóra, elérték Csíksomlyót, a szűzanya szobránál tették tiszteletüket, majd elfoglalták szálláshelyeiket a helybélieknél, ahol csűrökbe egyszerű szállást kaptak, az állatoknak természetesen biztosították a takarmányt, illetve a vizet. Még én is láttam olyant, hogy az út mentén víz volt kitéve, egy vödör víz mellett csuporral, hogy a fáradt zarándokok fel tudjanak frissülni. Hát ez már a márókát vesztette, ugyanis lépten nyomon üdítőt tudnak venni, a zarándokok nincsenek rászorulva a tiszta forrásvízre. Emlékszem, hogy bármekkora volt a szárasság, nagymama mindig egyet legyintett, s mondta, hogy jaj, majd a pünkösdi keresztek elhozzák a vizet. És valóban így is volt, mindig esett pünköst hetében az eső. A pünköst magyarországi szokásairól olvashatunk egy kedves néprajzos könyvéből, akinek szenti avatásáért imádkoznak, Bálint Sándorról van szó, érte imádkoznak az ő boldoggá szenti avatásáért Szegeden. És ő írja le a magyarországi, anyaországi pünkösdi szokásokat. Ebben a kis könyvben arról ír, hogy hogyan is választották meg a pünkösdi királyt, illetve a pünkösdi királynét. Amikor a legények eldöntötték egy lóverseny vetélkedőn, a nyertes lett a pünkösdi király, aki egy évig király volt, ezért tart a pünkösdi királyság csupán egy évet, amikor is a mulatságokban mindig hivatalos volt, ő kezdte meg a táncot minden lakodalomba. A kocsmába a község rovására ihatott. Jószágát ingyen őrizték, büntetést nem róhattak ki rá. Kedves hallgatók, miután átnéztük a pünkösdi szokásokat, néhány könyvet ajánlnék a Szentlélek eljövetelének várásához, a kis Szentlélek imafüzetet, valamint az Élni a lélekből című könyvet is, a Szentlélek végül elhozta a békét. Amennyiben még látnak olyat, hogy a csíksomlyói hegyről zöld ágakkal jönnek le az arándokok, hát ez valamikor az volt a szokás, hogy ezt a zöld ágat vitték haza, és ahány zöld levél volt az ágon, annyi miatyánkot és üdvözlégy Máriát kellett elmondani. ezt a szokást tartsák meg szívükbe, így a legszebb emléket tudják vinni a Csíksomlyó hegyéről, valamennyi zarándok az otthon maradottaknak. A jó Isten adja, hogy legyen szép ünnepünk a Szentlélek várásával, a jó Isten mindenkinek hozza el a kegyelmet, és mindazt, amiért elzarándokol ide, Csíksomlyóra.
0: Legyen így, nagyon szépen köszönjük a bejelentkezést, a gondolatokat, a megosztott élményeket, beszámolókat, a jó Isten áldjon meg tégedet is, és várunk ide Csíksomlyóra az ébresztő műsorba, és nem csak. Kívánok egy szép napot neked.
1: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Ferenc Kornélia önkéntes munkatársunkat hallhatták, tehát tartsanak továbbra is velünk, folytatódik ébresztő műsorunk.

0: kedves hallgatóink, a pontosítő 7 óra 41 perc, zenés köszöntő részhez érkeztünk itt az ébresztő műsor keretén belül. Köszöntetik a nap ünnepeltjeit, szereteiket, rokonaikat, barátaikat. Hívom és bátorítom önöket, hogy használják ki a lehetőségeket, és köszöntsék itt a Mári Rádió hullámhosszán. Telefonszámunk 0259 420 555, illetve 0359 420 555, ezek az élőadás telefonszámai. Üzeneteiket pedig a 0758 420 555-ös telefonszámra várom. A mai napon az ívó nevet viselő kedves hallgatóinkat köszöntjük, Isten éltesse a zenévre hallgató kedves hallgatóinkat. Nagy szeretettel szeretném köszönteni László Elődöt itt Csíkszeredában, Serbán Jancsit köszöntöm Sefri Szentgyörgyön születésnapjuk alkalmából. Szintén születésnapi alkalmából köszöntöm Borbé Jocót, Józsefet Nagytusnádon, Isten éltessen sokáig. Adorján Attila ünnepelte születésnapját az elmúlt napokban, ők is köszöntöm nagyon szeretettel, de ilyen szeretettel köszöntöm Nyírő Sándor Csíkszentgyörgyön, ő is szintén a tegnap ünnepelte születésnapját, a Jóisten éltessen sokáig, erőben egészségben. És van velünk telefonáló, haló!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretettel köszöntöm Gellérkét! Én önököt szeretném köszönteni. Áradjon, és a drága jó Szentlélek maradjon mindig önökkel. Köszönjük a sok munkájukat, a családjukra is, és hozzon békességet, szeretetet, erőt, minden jót, a jó Isten áldja meg még itt önököt, Kornéliát is, hozzon egészséget neki és Asztrik atyának is, Ferences testvéreket is köszöntöm, és további áldott, szép, piros könykös napját kívánok Gellérke, mert biztos, hogy nehezen lehet az majd bejutni. Én nagyon korán köszöntöttem. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszett hallgatni az egész családjának, és minden csomjói munkatársnak minden jót kívánok. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Olgi néni volt.
0: Kedves Olgi néni, nagyon szépen köszönjük a köszöntést, a jó kívánságokat, a Jóisten áldja meg önt is, és ha teheti, akkor hallgasson bennünket pünköskor is, de a hét minden napján. Jóisten áldja meg.

0: Hallo, hallo, már a rádió.
1: Szép a Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Szeretném köszönteni Szent Ildén, Lőrinc Martát a leányomnak, máma van a születésnapja. Kívánok neki erőt, egészséget a szép családjával együtt. Szeretném köszönteni Szik Madépalán, Tamás Eronkát, a Volvistávat, Hodat lesz neki a születésnapja. Kívánok neki erőt, egészséget, ezt kívánja a testvére. Az édesanyjas három gyűjtestével Mártának. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, Lévér, hogy meghallgatott. Kellemes szép napot kívánok.
0: Köszönjük nagyon szépen, Áldott, szép napot kívánok én is önnek, és Isten éltesse a köszöntötteket.

0: Halló, Máté Rádió.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, szeretném megköszönteni Jánu Ilunkat, Szefiszen Györgyen, amelyik évónik az, saját magam megköszöntem, máma, töltöttem be a 80. évet. Nagyon szépen köszönöm a Jóistennek ezek az éveket, rosszba, jóba átöltöttem őket, és most nagyon örülök, hogy ebbe a korba, és el tudtam hinni, és meg tudjam köszönni a Jóistennek ezt a napokat. Dicsértessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amely Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és köszönjük szépen, hogy bennünket hallgat a mai reggelen is. Szóljon önnek is minden elhangzó dala a mai napon. Isten éltesse erőben, egészségben.

Érkezett egy üzenetünk, Székely Hodoson Barabás Ibolyát köszöntöm születésnapján, Isten szeretete, áldása kísérje minden napját, Gyöngyi Marosvásárhelyről köszönti nagy-nagy szeretettel.

Kedves hallgatóink, nincsenek betelefonálóink és üzenetünk sem érkezett, ezért a továbbiakban meghallgatunk egy szép éneket, majd egy tiszteletemétó Márton Áron gondolattal fogjuk zárni az ő gondolatával a mai ébresztő műsorunkat, tehát itt tartsanak velünk, a pontos idő 7 óra és 48. percbe érkezünk bele.

Kedves hallgatóink, a mai nap gondolatát Márton Áron Húsvét című könyvéből veszük, és így hangzik: Krisztus Istentől, mint Isten jött az emberhez, hogy az embert elvezesse Istenhez. Az istenséget hozta lényegileg és valóságban, tapinthatóan az emberiség számára. Olyan lett, mint egy közülünk, kivéve a bűnösségünket. Keresztjét s rajta önmagát fektette összekötő hídként a földtől az égig. Tehát ő csak ugyanaz út, és pedig az egyetlen út, amelyen mi emberek Istenhez juthatunk.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 53 perc, lassan végéhez érkezik ébresztő műsorunk. Nézzük át együtt közösen, hogy mit is hallhatnak itt a továbbiakban. Hamarosan igéző lesz hallható, ma 8 órától szentmisét közvetítünk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából. 9 órakor fogadjuk az önök imakéréseit, 9 óra 15 perctől a dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát fogjuk elvégezni. 10 órától jelenünk és jövünk műsorunkkal jelentkezünk, 11 órától egészséges lelkélet című műsorunk lesz hallható. 11 óra 30 perctől útigazság és élet címmel Vánkos Alex atya várja önöket. 12 órakor meghívjuk önöket, hogy tartsanak velünk és imádkozzuk együtt a mennynek királyné asszonya imát, majd a zsolozsmából a napközi imaórát. Mindezek végén 12 óra 15 perckor veszi kezdetét a déli magazin rovatunk, melynek utolsó részében majd egy újabb tájékoztató műsorismertetővel jelentkezünk. Felszeretném hívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy a mai napon este 6 órától is fogjuk kapcsolni a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikát, hiszen a Szent Antal nagy 9-et 6. kedjéhez érkeztünk. Akkor is jó lesz velünk tartani és lélekben együtt lenni itt a Mária Rádió hullámhosszán. Minden önkéntesünk és munkatársam nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönök az Erdélyi Mária Rádió Csíksomi stúdiójából. A mai reggelén Pál Gellért tartott önökkel. Kívánok egy áldott szép napot kedves mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Számomra két fontos szentírási rész is van. Az egyik Sámuel első könyvének a harmadik fejezetében található, Sámuel elhívása. Ebben szerepel egy rövidebb idézet és meghívás, amelyet Sámuel mond, háromszor is megismétli, itt vagyok, uram, hallja a te szolgád. Ezt napi szinten ismételgetem imáimban, és azt kérem az Úrtól, hogy szólítson meg, hívjon meg, és mutassa meg, hogy mit vár tőlem. A papság, szerzetesség jelen volt az életemben, és még mai napig néha előjönnek kérdések ezzel kapcsolatban, vajon mire hívhat az Úr? Az életemet szeretném az Istenre hagyni, az Istennek adni, és visszaadni neki mindazt, amit ő adott. Pályámat még nem tudom, hogy milyen úton fogom folytatni, milyen munkahelyet, milyen iskolát, egyetemet szeretnék még végezni, de azt érzem, hogy az Isten valami nagyra hív. Minden reggel kérem őt, hogy segítsen tanulmányaimban megtalálni azt az utat és célt, amire ő hív, és minden nap másokat tudjak szolgálni.

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves Mári Rádió hallgatót az Erdélyi Mári Rádió Csíksomi stúdiójából. Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítünk a Csíksomi Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szent Misét bemutatja Bőte Csaba ferences atya, a kántori szolgálatot a Kegytemplom kántor karnagya, Bíró János látja el. Hívom önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak bele a Szent Misébe.

0: Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Kedves, szeretett testvérek, Szent Antallal zarándok útra indultunk el, 9-2-en keresztül. Előttünk áll pünkös szent ünnepe. Szent Antal közbejárására sok-sok mindent kértünk. Ez alkalommal kérjük a Szentlélek kiáradását a mi szívünkbe, családjainkba, népünkbe. Az értelem lelke világosítsa meg a politikai előjárókat, gazdasági szakembereket, hogy valóban jó döntést hozzanak, hogy Isten országa, a szeretet országa épüljön ezen a földön. Hallgassanak el a fegyverek. Csendesedjünk el, fogalmazzuk meg kéréseinket, és hívjuk lelkünk csendjébe Szentlélek Úristent, bánjuk meg bűneinket.

testvéreknek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem.

0: összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre.
2: Amen.

Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké.

0: Szentlecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Miletuszba érkezett. Magához kérette az efeszusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakban tanítottalak titeket. Zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városba, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom, nem becsülöm sokra életemet, csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék. Mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőlem van. Hiszen én tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsőltem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban. Ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Kedves, szeretett testvérek, Ádvai Szent Antal szerette az Istent. Annyira szerette, hogy elhagyta családját, beiratkozott kora legjobb egyetemére, tanuljon, és a papi szolgálatra készült. Ugye tudom, hogy Csíkból is sokan zarándokoltak Fatimába, és olyankor elviszik az embereket az akkori nagy kolostorokhoz, döbbenetes, szép, gyönyörű épületek ezek. És ugye Szent Antalnak minden esélye megvolt, hisz királyi családból, rokonságban volt, fényes karrier várt rá, szerette az Istent. Tanult, olvasott, képezte magát. És akkor történt, hogy ott Lisszabon mellett az erdőbe megjelentek a ferences testvérek. Igazából Szent Ferenc kortársa volt, jóformán Szent Antal. Egyszerűen az erdőbe ágakból csináltak maguknak kis kolostort, imádkoztak, dicsérték az Urat, énekeltek, és nem volt semmiük. Szent Antal, tehát ez nagyon merbe vágta, hogy van, hogy jó van, na, Isten, ennyire lehet szeretni. És akkor ezekből a ferencesekből hárman elmentek Szentföld, szóval Afrikába, Marokkóba, ahol sajnos vértanú halált is haltak. Hazahozták az ő tettemüket. És az ott a temetésen, ahol összegyűlt, ugye, hát az akkori Lisszabon környékéről nagyon sokan, Szent Antal úgy érezte, hogy valahogy megvilágosodott, valamit megértett. Igazából nekünk nem az ajándékokat kell keresni, amit Isten adhat nekünk, hanem magát az ajándék osztót. És ő döntött, hogy felhagy az addig életével, kivonult a fényes kolostorból, kényelemből, és elindult. Ő is Afrikába. Krisztusért. Testvéreim, hogy ezt megértsük, igazából a mai evangélium nagyon sok támpontot ad. Ugye, felrakom a szemüveget, hogy jobban lássak. Igen. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy örök életet adjon. Tehát Jézus Krisztus örök életet ígér nekünk. És ez döbbenetes. Tehát igazából Szent Antalt azért tudjuk megérteni, mert ő az örök életért vállalta ezt, az életformát. És ugyanez a magyarázat Szent Péterre, Szent Pálra, Szent Ferenc atyánkra, Szent Klárára. Gazdagok. Talán minden előttük van, és valamit megsejtenek, valahogy a Szentlélek Úristen értelmüket megvilágosítja, és ők rádöbbennek arra, hogy gyönyörű ez a világ, óriási, szép, rengeteg érték van benne. De Jézus azt is mondta, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, emberi értelem fel se fogja azt, amit Isten azoknak készít, akik szeretik őt. Van ennél szebb, van ennél több, van ennél drágább. És akkor, hogy mondjam, feltámad a vágy ezekbe az emberekbe. Isten megvilágította az értelmüket, és ők látják, hogy ezek nem üres szavak. És ez ad erőt az embernek, hogy elinduljon az ég felé. Néhány évvel ezelőtt meghívtak Perkőre, Szent István búcsúra. Hát tudják, hogy nem csak itt Csíksomjóra szoktak zarándokolni az emberek, hanem Háromszéken,
Perkőre is, augusztus 20-án Szent István búcsú. Én ajánlom a kedves testvéreknek, hogy akár keresztaljával is, mi csíkiak is, jó lenne, lemennénk, háromszékiek olyan gyakran eljönnek ugye a pünkösdi búcsúra, viszonozzuk a vizitet, igaz? Na és hát az úgy történik, hogy lent Szentlélekkel van egy Szent István szobor, és ott összegyűlnek. Augusztus 20-án abban az évben olyan meleg volt, hogy nagyon-nagyon meleg volt. Hát ottan elmondták a közméltóságok, a beszédjeiket, és akkor elindultunk fel a hegyre. Jó meredek az a hegy is. És hát ugye mi papok fel tudunk öltözni jó rétegesen, független attól, hogy milyen idő van, és emlékszem, mentünk kifelé, és hogy még szebb legyen az élet, énekeltünk, rózsafűzért mondtunk, aztán már végül levegőt sem kaptunk, de csak mentünk, haladtunk, és ugye, hát ugye, apok gyűrűjében voltam én is, de voltak világiak is, és hosszú úton, hát szóba jött, hogy milyen nehézségek vannak a világban, mennyi gond van, milyen kevés a fizetés, hogy nem éri meg, ez se lenni is, az se lenni is. Hát olyan mai világ hangjai. És hogy néztem a paptársaimat, volt főleg két idősebb papbácsi, hát egy kicsit zömökebbek is voltak, folyt a víz, úgy elgondolkoztam, hogy szegény érsek atya, mennyi pénzt kéne adjon, hogyha csak a fizetésért indulnánk neki egy ilyen zarándok útnak. Egy pünkösdi búcsúnak. Nem a pénzét csináljuk, testvéreim. Az örök életért, a mi Urunk Jézus Krisztus megígérte nekünk. És az erőt ad, lendületet ad. És azt gondolom, aki a Szentlélek Úristen megvilágosító erejében tényleg átlátja a dolgokat, az megváltozik. Valószínű sokan közületek ismerik, Csíkszentdomokoson van egy házas pár, 10 gyermekük van. És elmondták, elmentek egy lelki gyakorlatra, imádkoztak, volt két szép gyerekük, úgy kerek volt a világ, úgy érezték, ez minden rendben van, de ott egyszerűen megértették, hogy Isten ért. Hát, hogy mondjam, aki akkora áldozatot hozott, értünk, meghalt a kereszten, hát, hogy mondjam, nem lehetünk mi se langyos keresztények. Belehúztak, Isten adta, és 10 gyermekük született. Igen, testvéreim, nagyon-nagyon fontos, hogy elmélyüljünk Isten szeretetébe, hogy tényleg kiáradjon. Mert legyünk őszinték, sokszor férjednek tűrni, horkol, meg zsémbel, meg nem tudom, feleségednek. Nem azért, mert megéri, jön ebben a mai világban bántalmazó kapcsolat, meg mindenféle. Hát azért Jézus Krisztust eléggé bántalmazták, és mégis tudott szeretni bennünket, nem? Tenyerébe szeget vernek, és nem ránk borítsa az asztalt, beadja a vállópert, hanem atyám, nem tudják, mit cselekszenek. Bocsáss meg neki. És nagyon-nagyon fontos ez a mai evangélium, mert Jézus Krisztus nem csak a mennyek országáról beszél, hanem azt is elmondja, hogy az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Nagyon fontos, testvéreim, tehát nem arról van szó, hogy a mennyország az valahol van, vagy valami, hanem az maga Jézus Krisztus. Megismerjenek a Szentírásban, az Ószövetségben, ez most már bocsánattal legyen mondva, de azt mutatja, amikor a férfi és a nő házasságot köt szerelemből, és megismerik egymást. És a mi Urunk Jézus Krisztus ennyire mélyen szeretne megismerni bennünket. Mi nem egy állapotot keresünk, hanem egy kapcsolatot. Nem egy, hogy mondjam, egy valami díjakat, vagy kitüntetéseket, vagy válveregetéseket, vagy tapsot keresünk,
hanem az, hogy az élő Istennel személyes, szeretetteljes kapcsolatot alakítsunk ki, aki ott él a szívedben. Isten szeret bennünket. Boldogságos szizanya is szeret bennünket. Testvéreim, még egy történetet, ha megengednek, elmondok. Ugye mindig azt gondoljuk, hogy a szenteknek vagy a nagyoknak van fenntartva az ilyen látomás, meg mindenféle ilyen, hogy mondja, extra dolgok. Képzeljék el, hogy eljött egy hölgy, és jelzem azt, hogy református. Tanárnő volt, nyugdíjba ment, kémiát tanított, és hát ugye úgy érezte, olyan szép volt ez a iskolákba eltöltött élet, és úgy gondolta, hogy meg akarja Jóistennek köszönni, hogy hát, hogy őt ennyi mindennel megajándékozta. És hát ugye, hogy tudnám, Uram, megköszönni neked? És ő maga mesélte, hogy megjelent neki a szűzanya. És azt mondja, a kezébe egy ilyen oltár terítőt lebegtetett, és azt mondja, az én fiamnak szüksége lenne egy ilyen oltár terítőre. Ez a néninek 8 dioptiás szemüvege van. Soha életében nem hímzett. És elment, és vett egy, hát egy ilyen óriási oltárterítőt, és nekiállt, és kalocsai mintával szépen kihímezte. Hosszú hónapokon keresztül. Többenetes. Elhozta, és azt mondja, hogy szeretné megköszönni a Jóistennek az ő jóságát. Igen, testvérem, én hiszem, hogy az ég itt is, ott is megnyílik. És már itt ezen a földön sok mindent megtapasztalhatunk, megérthetünk. Ezért is kérjük a Szentlélek Úristen kiáradását, hogy ez az értelem, az isteni értelem világosítsa meg a mi gondolkodásunkat, hogy igen, belelássunk az élet titkaiba. Erőt merítsünk a mi Urunk Jézus Krisztus irántunk való végtelen szeretetéből. Nem hiába halt meg Krisztus a kereszten. Erőt akar adni nekünk, és el akar vezetni bennünket abba az országba, ahol nincs első és utolsó vendég, ahol, hát hogy mondjam, nem fal melletti cselédi feladatok várnak ránk, hanem az Úrral egy asztalhoz ülhetünk, a mennyei lakomán, ahol Mária királynő. Adná az Isten, testvérem, hogy ez a krisztusi tanítás átjárjon bennünket, és higgyünk az örök életbe, és higgyünk abba, hogy az örök élet nem más, mint az Istennel való személyes kapcsolat. Amen. Jóságos Istenünk, lehetőségünk van megszólítani téged alázattal, szeretettel, adj bátorságot, hogy szívünk csendjében mindannyian megfogalmazzuk azt, amit kérni szeretnénk tőled.

0: Imádkozzunk Szent Atyánkért, Leó pápáért, hogy a kormányozó terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Gergely püspökünkért, papjainkért és a hívekért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Imádkozzunk a népek vezetőiért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyházközösségünk tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegzős köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzártak magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől.
1: Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgéseinket, légy védelmezünk nappal és oltalmazunk éjjel, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk. Hallgass meg testvéreim szívébe megfogalmazott, de ki nem mondott kéréseket is, te, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
3: Thank you.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az
0: mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakik kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek!
1: És a Te
0: emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóan méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, mi Urunk által. Ő föltámadása után tanítványainak valóságosan megjelent, majd szemük láttára fölemelkedett a mennybe, hogy isteni életet megossza velünk. A húsvét öröm ezért kiárad az egész földre. A nagyvilág örvendezve újong, a mennyi erők és az angyalok hatalmas kórusa, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd erre a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, és hittel halljuk fel a támadásodat, amíg eljössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Páduai Szent Antallal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
3: Amen.
0: Testvéreim, hogy a Szent Lélek Úristen megvilágosító bölcsessége, értelme kiáradjon mindannyiunkra, Jézus Krisztus szavaival ezért így imádkozunk.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert céld az ország, hatalom és a dicsőség, mindenekké jön.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, Te, aki jössz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És az
2: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

0: adj nekünk békét.
1: Ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív lakomájára, Jézus az isteni bárány. Uram,

0: Ó, édes Jézus! Könyörögjünk! Urunk Istenünk, magunkhoz vettük a szent áldozat ajándékát, alázattal kérünk, hogy amit szent fiad az ő emlékezetére cselekednünk rendelt, növelje szeretetünket Krisztus mi urunk által. Szeretettel készülünk a pünkösdi nagy búcsúra, és hát én minden reggel 7:30-kor misézek, és elkezdtünk egy kis zarándoklatot. Minden nap a Szentlélek Úristen hét ajándéka közül egyet próbálunk ugye jobban megvilágítani, mint amikor a gyerek is a karácsonyi csomagot kezdi kibontani, hogy megnézze, mi van benne. Ugye ma az értelem ajándékáról beszéltünk, holnap is szeretettel látunk titeket. Az Úr legyen veletek!
1: És a szeretettel!
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Jézus az Atyával való kapcsolatból szól hozzánk, és ezt a szeretetteljes kapcsolatot örökíti a tanítványaira. Barátainak mondalak titeket. Jézus nem csupán egy tanítómester, hanem barátunk is, aki a szeretet és közvetlen kapcsolat erejével tanít minket. Az ige hirdetés nem csupán szavakban nyilvánul meg, hanem a szívből fakadó, Istenhez hűző kapcsolatban. Szent Ferenc is tudta ezt, amikor megbízta Szent Antalt a teológia tanításával, hiszen tudta, hogy a valódi ige hirdetés az imádságban gyökerezik, és Isten szeretetéből táplálkozik. A hiteles ige hirdetés nem csak a szavakról szól, hanem arról, hogy hogyan élünk Isten jelenlétében, hogyan tapasztaljuk meg az ő szeretetét, és hogyan adunk belőle a világnak. Az imádság és a teológia összefonódik, mert az imádság adja a mélyebb megértést és a valódi szeretet motivációját minden keresztény számára. Mi is hirdetjük az evangéliumot, ha életünkkel, szavainkkal, imáinkkal és kapcsolatainkkal Jézust és az ő szeretetét tükrözzük. Mindenható Istenünk, Te vagy a szeretet forrása, aki mindent a jóság és az irgalom fényében teremtettél. Segíts minket, hogy életünkkel és imáinkkal hirdethessük a Te igédet, ahogyan Jézus tette, aki a Te szeretetedben gyökerezett. Kérünk, tölts el minket a Te szent jelenléteddel, hogy szavaink és tetteink valóban hozzád vezessenek mindenkit. Szent Antal közben járására kérjük, hogy szívünket mindig a Te szeretete irányítsa, és minden, amit teszünk, a Te dicsőségedet szolgálja. Amen.

0: Imádkozzál érettünk Szent Antal,
1: hogy méltó lehessünk
0: a Krisztus kéreteire. Könyörögjünk! Mindenható Úristen, ki dicsőséges itt vallódott pádói Szent Antalt, a csodák el nem homályosíthatatlan fényével övezte.

0: Istenünk,
1: te áldás vagy, arra választottad, hogy igazságot

Kedves Márti Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyi kettemplom pápai kisbazilikából. A szentmisét bemutatta a Böjte Csaba Ferences atya. A kántori szolgálatot a kettemplom kántor karnagy, a bíró János látta el. A mikrofonnál Pál Gelértet hallották, hamarosan ima szándékainkat fogadjuk. Tehetik, tartsanak velünk, rádiózzunk együtt, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mára Rádió hallgatót, innen az Erdély Mára Rádió Csíksonyói stúdiójából 2026. május 19-én, a pontos idő 9 óra és 2 perc, fogadjuk az Önök ima kéréseit, és ima szándékait hívjuk és kérjük Önöket tartsanak velünk, majd imádkozunk.

0: együtt közösen az elhangzott és el nem hangzott szándékokra. A mikrofonok előtt önökkel lesznek
1: Csatlós Éva
0: és Csatlós Robert. De elérhetőségeink, telefonszámaink a 0259 420 555 és a 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555, és honlapunkra is írhatnak imakérést a www.mararadio.ro címen. Az ima szándékra kattintva. Az általános ima szándékok között imádkozunk a pápaért, püspökeinkért, betegpapjainkért, kántorokért, keresztények egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, betegekért, bajban levőkért, keresztény családokért, szenvedélybetegekért, az úton levőkért, fiatalokért, nehéz anyagi helyzetben levőkért, önkéntesekért, munkatársakért, a Mára Rádió adományozóért és támogatóért is.
1: A füzetünk befejezett imakéréseket igyekszem olvasni. Gábor Félix és Berta lelküdükért ajánlom a rózsafűzért. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse meg mindenki imáját. Ezt a rózsafűzért felajánljuk a Csíkpálfalvi község 18 éves fiataljaiért, szüleikért. A csíksomlyói szűzanya takarja be védőpalástjával, óvja, védelmezze őket, és Csíki Szabolcs plébános úrért adjon a jó Isten jó egészséget, kitartást, áldásos munkájáért, Isten fizesse mindenki imáját, hallgassa meg a jó Isten, és Isten éltesse a fiatalokat. Az elhangzó rózsafűzért, szentmiséget felajánljunk a családunk élő tagjaiért, egészségért, békességért, szeretetért, sikerért és az elhunytak hozzánk tartozó lelki üdvükért adjon a jó Isten örök boldogságot, Isten fizesse a Szabó család Csíkpálfalváról. Felajánlom a családom élő tagjaiért, egészségért, békességért, szeretetért és az elhunyt tagok örök boldogságáért, Isten fizesse Margit néni Csíkszeredából. Felajánlom a rózsafűzért, testi-lelki gyógyulásunk ér, szeretetér, megtérésér, és a hozzám tartozó halottak lelki nyugalmukért. Még egy imakérés a sógorom Márton és a Rózália lelki üdvükért imádkozom, Isten fizesse, Jézuson bízom benned. Felajánlom Almási Jolán lelke, üdvért, nyugodjék békességbe, Jézuson bízom benned, szerettei. A heti szentmiséket a gyermekeimért ajánlom, Isten fizesse. Békességért is egy fontos szándékra Ilonka imádkozik Csíkszeredából. Felajánlom Farkas Szidónia Szidikem családi békességért, egészségért, és betegsége türelmér, világ békér, Isten fizesse. A rózsafűzért felajánljuk Baliga András lelke üdvér halálának 38. évfordulóján, aki a gyímes középloki temetőben nyugszik, nyugalma legyen csendes az anyaföld ölében. Felajánlom férjem Kulcsár Mihály lelke üdvért halálának 9. évfordulóján, aki a csobotfalvi temetőben nyugszik, Isten adjon neki örök boldogságot, Jézuson bízom benned.
0: A mellhangzó rózsafűzért és szentmiséket felajánljuk, összetört szívvel tudatjuk Lakatos Ferenc életének 18. évében, 2026. május 15-én. Visszaadta lelkét teremtőjének, mély fájdalommal búcsúzunk tőle. Szülei, testvérei, nagyszülei, keresztszülei, rokonai és jó barátai utolsó útjára 2026. május 19-én délelőtt 10 órakor kísérjük a Csíkszentkirályi ravatalozóból a helyi temetőbe. Emléke legyen áldott, nyugalma, csendes, imádkozzunk érette, szüleiért, családjaért, rokonaiért, hogy a Jóisten adjon nekik erőt és szilárd hitet ebben a dologban.
1: Betelefonálót köszöntünk szeretettel. Halló, halló!
2: Mindjárt tessék a Jézus!
1: Mindörökké, amen!
2: Ezt a papácsiknak is felajánlom a rózsafűzét maguknak is, és magamnak is, a testvéreimnek is, a minden hallottnak, a hallottaimnak, nem sorolom be, növiténél a hallottaknak, az új papbácsi, amelyik itt van, azoknak is felajánlom, minden papbácsiknak, Áború Nekszínését, tartsák fel, háború szűnjön meg, és tartsák fent ezt a jó műsort, és fogjunk találkozni Csíksomjó, mert azt hallottam, hogy menjünk, aztán ha menjünk, akkor találkozunk ott.
1: Úgy legyen, a jó Isten segítse önöket is, és mindenkit, aki erre felé tart Csíksomjóra, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: SMS-ekkel folytatnám, imád kérek sikeres vizsgám eredményért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a rózsafűzért, szentmisét gyerekeimért, családomért és egy párkapcsolat helyreállásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató hidegségről. Ezt a szent olvasót is minden heti imád fel szeretném ajánlani férjemért, kérem a szűzanyát szabadítsa meg az ital rabságától, Isten fizesse. Szeretném felajánlani a rózsafűzért, családom egészségért, kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, önökért, békért, a betegekért, megfelelő időjárásért, gyermekeim két fontos szándékáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi-lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, már a rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, Lajos Svájcból mindennapos hallgató. A mellangzó rózsafűzért felállom az orvosokért, ápolókért, és mindazokért, akik a betegek felgyógyulását és felépülését segítik, mindennapos hallgató tart velünk Csíkszeredából.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk. Halló, halló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket és minden Mária Rádió hallgatót. Én is imád a mai nap imáit, szentmiseit hálából szeretném felajánlni a kapott sok-sok kegyelembe, kegyelemét, és bízva a közös ima erejébe. Kérek családom minden tagjának egészségéért, Szentlélek kiáradásáért, hitünk megerősödéséért, és nagyon-nagyon fontos feladatok sikeres megoldásáért. A mennyei atyai áldjon közben, hogy minden jól alakuljon. Teljesüljön az
1: úgy ügyet, legyen. Hallgattam. Köszönjük szépen.
3: Hálásom, köszönöm, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
0: Rózsafűzért felajánlom. Pontos szándékokért köszönöm szépen az imákat, írja a névtelen hallgatónk. Gyerekeinkért, az élőhit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja imádkozik velünk. Ezt a rózsafűzét és a hét összes imát felajánlom, drága lányom lelki üdvért, két fontos szándékért, hálából a kapott kegyelmekért, családom minden tagjáért, férjem és magam gyógyulásáért, külföldön élő unokámért, fiamért, az összes betegért és a gyógyulásukért, világ békért, köszönöm szépen mindenki imáját.
1: Újabb hallgatót köszöntünk szeretettel, halló! Halló, halló! Élőbe hát, tetszik igen. Lenni, igen.
4: Kicsertessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
4: A mai rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, békességét, szeretetét, unokáim teljes gyógyulásukért, hallottaim lelki tüdejét, a világ békéjét, három nagyon fontos szándék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen, tessék bekapcsolódni a közös imába is.
0: Imád kérek Magdolna műtétjének sikerést, a Jóisten áldja meg az orvosokat, ápolókat, hálásan köszönöm. Ezt a rózsafűzést felállom hálából a kapott kegyelmekért, gyerekeinkért, az úton levőkért, családi békért, egy fontos szándékra egy édesanyja írta nekünk. Ezt a rózsafűzért és minden imával Isten áldását kérem, gyerekeimre őrizze meg őket minden rossztól, halottaim békés nyugalmáért, ajánlom fel és egy fontos szándékért egy aggódó édesanyja Csíkszeredából, hálásan köszönöm.
1: Még mindig a füzetből olvasok, a mai rózsafűzért felajánlom egy fontos szándékra, Isten fizesse, hallgassa meg a jó Isten, családi békességért, egészségért és a nagymamám betegsége türelmes viseléséért imádkozom. Kérjük, hogy hív ön is tartson velünk a közös imába.
0: Felállom a szent rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért, Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet, köszönöm, egy édesanyja írta nekünk. Ezt a rózsafűzért, egészségért, békességért, fiam munkahely sikerért, unokáim jó tanulásukért, férjem örök nyugodalmáért ajánlom fel, köszönöm szépen, áldott napot kívánok, szeretettel.
1: Egy újabb hallgatót köszöntünk, szeretettel, halló, halló!
3: Halló. Szeretettel köszöntöm Évikét, Zaboláról, Bajka Erzsébet.
1: Köszöntjük.
3: A ma elhangzó rózsafüzérekést és szentmiséket felajánlom, és együtt imádkozom a Mária Rádió nagy családdal. Hálából a szűzanyának minden kapott kegyelemért és ima meghallgatásért. Felajánlom családomért, gyermekeimért, unokáimért, betegekért, a gyógyulásukért, a bűnösök megtéréséért. Felajánlom a zabolai Gábor Sárika lelke üdvéért, akit a mai napon helyeznek örök nyugalomba, a nyugalomra a zabolai rovatalozóból a zabolai temetőben. Mivel a Mária Rádió hűséges támogatója és hallgatója volt, és kérjük a mennyei atyát, hogy fogadja be országába, kérjük a szűzanya oltalmát és közbenjárását Szent Fiánál az ő lelke üdvéért és irgalmáért. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes. Köszönöm szépen a meghallgatást. Jó Isten áldja meg Évikéket.
1: Önöket is, és minden, mindörökké, amen, minden zabolai hallgatót. Köszönjük szépen a hálaimát, és ne csak mindig kérjünk, hanem adjunk hálát a Jóistennek minden kapott kegyelemért. Az elhunytnak adjon a Jóisten csendes nyugodalmat, hozzatartozóinak pedig vigasztalást kívánunk mi is.
0: Ezt a rózsafűzért feleállom testvérelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásaért, SMS-ben írja névtelen hallgatónk. A mellhangzó rózsafűzért feleállom testvéreim gyógyulásaért és férjem örök nyugalmáért egy mindennapos hallgató.
1: Kedves hallgatóink, ezennel le is járt az ima szándékok fogadására szánt időnk. Elcsendesedve imára kucsoljuk a kezünket, imádkozzunk minden elhangzott szándékra, külön egyéni szándékainkra, ami szíveinkben megfogalmazódtak. A Jóisten hallgasson meg mindent kimondott és ki nem mondott kérést. Imádkozzunk a csíksomjói imacsoporttal, akiket szeretettel köszöntünk itt a stúdióba. Arra hívjuk önöket is, tartsanak a közös imával. Műsorba voltunk
0: Csatlós Róbert
1: és Csatlós Éva. Áldott szép napot kedves mindannyiuknak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
5: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval is szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, feltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus a mi urunk által.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
7: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Ó Jézusom,
7: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra, amen.
6: Dicsőséges olvasó első titka, aki halottaiból feltámadott. Jézus harmadnapon dicsőségesen feltámadt. Feltámadásával befejezte megváltásunk nagy művét, az Atya pedig igazolta őt. Mi mindig ülünk még a halál árnyékában, mikor támadunk fel lelki halálunkból. Szabadítsuk ki véglegesen lelkünket a bűn fertőjéből, hogy szabadon szolgálhassunk Teremtőnknek. Minél mélyebb hálából kelünk fel, annál dicsőségesebb a feltámadásunk. Édes üdvözítőm, aki diadalmasan legyőzted a halált, add kegyelmet kérlek, hogy lelkem a bűnökből kibontakozva, tisztán és örömmel szolgálhasson neked, aki élsz és uralkodol, mindörökön örökké.
7: Amen.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadott.
7: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges olvasó második titka, aki a mennybe fölment. Jézus feltámadása után még 40 napig maradt a földön. Utána Szűzanyja és az apostolok szeme láttára fölment a mennybe. Hogy mekkora a mennyország gyönyörűsége, azt még a Szentírás kiváltképpen Pál apostol is csak némileg tudja érzékeltetni. Jézus mennybe menetelével számomra is megnyitotta a mennyet. Úgy kell tehát élnem, hogy bejuthassak majd oda. Édes üdvözítőm, oldozd fel kérlek szívemet minden kötelékétől, amely a világ hiúságaihoz láncolja, és add kegyelmedet, hogy szüntelenül téged keresselek, és benned megtaláljam minden boldogságomat. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: atyáján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Dicsőséges olvasó harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Jézus pünkös napján elküldte a Szent Lelket. A Szentlélek leszáll az apostolokra, akik imádkozva várták. Hogy Istennek tetsző életét élhessünk, szükségünk van erőre és tisztaságra. Az, aki a félénk apostolokat bátor harcosokká, a gyenge szüzeket pedig vértanúkké edzette, minket is megerősít küzdelmünkbe, csak kérnünk kell rá. Vigasztaló Szentlélek, töltsd be szívemet és lelkemet szent kegyelmeddel, erősítsd meg akaratomat, hogy mindenkor tisztán és bátran szolgálhassak mennyei atyámnak, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
3: Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: bűnöknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Az.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,

0: Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: A kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszony.

0: Nem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszony.

0: Hosszájána, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzét.

0: szabadra. Amen.
1: Dicsőséges olvasó, negyedik titka, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett. Isten a boldogságos Szűz Máriát lelkével és testével együtt fölvette a mennybe. A sír szélén elhagy minket minden és mindenki, csak jó és rossz cselekedeteink követnek minket az örökké valóságba. Ha azonban Szűz Máriát követtük erényeiben, és igyekeztünk hűségesen megtartani Isten parancsait, biztosan számíthatunk Jézus és Szent Anyja segítségére életünkben és halálunk óráján egyaránt. Boldogságos Szent Szűz, kérlek, est ki számomra kegyelmet, hogy életem minden napját Isten szeretetébe tölthessem, és ekként azután a halál is megváltón kegyelmében találhasson majd. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Amen.

0: Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
1: Asszony.

0: Hosszájján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Az

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
2: Asszony.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.

áján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe felvett. Asszony.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Dicsőséges olvasó, ötödik titka, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott. A boldogságos szűzet isteni fia a mennyország királynőjévé koronázta. Ilyen korona vár ránk is a mennyország dicsőségében. Igyekeznünk kell tehát, hogy Istennek tetsző életünkkel meg is érdemeljük azt, hogy hozzásegítsen, gyermeki módon, gyöngéden tisztelnünk kell szűz Máriát, mindenfelé terjesztve tiszteletét. Szűz anyám, add, hogy téged mindig szeresselek, buzgón tiszteljelek, és tiszteledet terjesztésén mindvégig munkálkodhassam. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennyben megkoronázott.
0: Az

0: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlünk, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk,

0: magunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: most

0: Szűzanyánk, amen.
1: Imádkozzál értünk, Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Szentséges szűz, Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áltatóságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Loreto Elitánia, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szűzek Szent Szűze,
0: könyörög érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Jó tanács Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörög érettünk!
1: Nagy okosságú szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztelendő szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Dicsérendő szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Nagy hatalmú szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Irgalmas szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Hűséges szűz,
0: könyörög érettünk!
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk!
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk!
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk!
1: Lelki edény,
0: könyörög érettünk!
1: Tisztelet és edény,
0: könyörög érettünk!
1: Ájtatóság jeles edénye,
0: könyörög érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk!
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk!
1: Elefántcsont torony,
0: könyörög érettünk!
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk!
1: Fridnek szekrénye,
0: könyörög érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk!
1: Hajnali csillag,
0: könyörög érettünk!
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk!
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk!
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk!
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk!
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk!
1: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Patriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk!
1: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk!
1: Szent olvasó királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk!
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: könyörmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja,
0: könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, minden koron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi

0: mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen.
1: Szűszülője Istennek,
0: hey.

tökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj, segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj, segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj,

0: Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk.

0: szellemet, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Istenünk, te áron püspököd,

0: halára. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgésünket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődben.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjon.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. A jelenünk és jövőnk című műsorát, információs műsorában köszöntünk minden kedves hallgatót. A vonal túlsó végén kapcsolódott a koordinátorunk is, Kovács Katalin, szeretettel köszöntelek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek én is benneteket Sepsi Szentgyörgyön, illetve a kedves hallgatókat.
0: Igen, kedves Kati, van egy pár információ, amit így az elején meg is kell köszönjünk, és be is kell jelentsünk. Melyek lennének azok?
1: Hát az első, hogy ugye lezárult lassan a 230-as formanyomtatványoknak a kitöltése. Nagyon szépen köszönjük, akik ebben az évben úgy döntöttek, hogy az adójuk 3,5%-át felajánlják a Mária Rádió javára. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, meg tudjuk ígérni, hogy ezt gondosan fogjuk kezelni, és Isten nagyobb dicsőségére fogjuk használni. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. Illetve ugye elmúlt, és nem volt jelenünk és jövünk a Sepsi Szentgyörgyi születésnap óta, ami, ha jól tudom, nagyon-nagyon jól sikerült.
0: Igen, pontosan. Hát erről inkább Tünde tudna, itt van mellettem, szeretettel köszöntelek Tünde, egy pici összefoglalót esetleg, hogy hogyan látod így utólag vissza az ünnepségünket.
2: Én is szeretettel köszöntelek, Atya, és minden kedves hallgatót, téged is, Kati. Úgy gondoltam, hogy majd jövő héten beszámolok, de köszönöm, hogy így most elmondhatom. Hát túl azon, hogy egy ilyen jó összerázó volt, egy csapat összerázó, hiszen itt mondtam is a kollégáknak, hogy jöttek az asszonyok, és mindent előkészítettek.
1: Az áldott asszonyok.
2: Így van, az áldott asszonyok. Valóban én ünnepként éltem meg, nekem áldás volt az a nap. Tényleg hálát adtam azért, hogy itt Szentgyörgyön is stúdió van, hogy engem választott ki a Jóisten, és a szűzanya, hogy eszköz legyek, hogy munkatárs legyek, és nagyon hálás vagyok minden kedves önkéntesért, adományozóért. Én úgy éreztem, hogy tényleg kegyelem volt ez a nap.
0: Igen, én is úgy éreztem, hogy hát természetesen az atyák is, akik eljöttek, ők is meg voltak ugye picit hatódva, hogy hú, hát ez milyen összetartó csapat, hogy látták, hogy itt az önkéntesek jönnek, mennek, hordozzák a sütiket, meg vizet, kávét, mindenkinek meg volt a dolga, jól meg volt szervezve, és magában a Szentmisében is ugye egy meghatottságot éreztem, főleg akkor, amikor a dalosági tiszteletdíjakat, emlékdíjakat osztottuk, hát meglepetések is voltak, ugye nem számítottak arra, hogy ők is kapnak. Hát egészen jó hangulat volt, jó, hát nem is hangulatnak nevezném, hanem olyan jó együttlét, igen, szép volt utána, a Szentmise után is, ahogyan a kötetlen beszélgetésekben ott kocingattunk a finom borral, amit hoztak, adtak a ajándékba erre az alkalomra. Tehát igen, nem is lehet ezt kimondani, hogy mindenki mennyire oda tette magát, ha csak imában is, de együtt lehettünk, együtt voltunk, megélhettük, igen, hogy születésnap, és ez tényleg kegyelem.
2: Igen, és várjuk a következőt.
1: Így van, köszönöm, hogy ezt mondod, hiszen akkor mondjuk is el, hogy a következő mikor is lesz és hol is lesz, hogy a kedves önkénteseink és az ott élő, környéken élő önkéntesek tudjanak készülni.
0: Így van, tehát a jövő hónap, június 13-a az egy szombati nap, délután 3 órától a kolozsvári Szent Mihály templomban fogunk együtt ünnepelni a kolozsvári születésnapot, az Erdély Mária Rádió 20 éves születésnapi sorozatán belül, úgyhogy várunk oda is mindenkit nagy-nagy szeretettel, tehát június 13, délután 15 órától.
1: Igen, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy mondod, de még előtte két nagy fontos eseményünk van, az egyik az most a hétvégén, ugye a Szentlélek kiáradását ünnepeljük vasárnap, és a hagyományos csíksomlyói búcsú szombaton lesz, május 23-án. Várunk nagy szeretettel mindenkit, egy kicsit, Atya, arról, hogy találkozhatnak veled, találkozhatnak a munkatársakkal, és egy picit a programról mesélnél-e?
0: Természetesen nagyjából röviden felvázolom tehát mi már csütörtökön este ott leszünk egy páran a stábból. Pénteken délben 12 órától a Magyarországról érkező zarándokvonat zarándokainak lesz a szentmiséje a kegytemplomból, amelyet élőben fogunk közvetíteni, és természetesen a nagy méltóságokkal interjúkat is fogok majd készíteni a nap folyamán, amelyet majd be fogunk tenni felvételről, de este pénteken este 8 órától 9 óráig élőben leszünk a búcsú szónokával, Székely János püspökatyával, és ha minden jól megy, akkor talán még az érsekatya is eljön, ott lesz, még nem tudom pontosan ezt, és természetesen a szombaton, a búcsú napján a 10 órától már élőben leszünk a hármas halom oltártól, ahonnan a rózsafűzérnek szentségimádást fogjuk közvetíteni, majd 12 órától lépünk mi is benn élőben, tehát addig is élőben leszünk, de akkor fogom én köszönteni az imádság után a többi rádiókat is, akik kapcsolódnak majd a Mi Mária rádiónkhoz, többek között a Marosvásárhelyi Rádió, ahogy szoktuk. Tehát még másik két rádió is talán, az még nem biztos, fognak hozzánk csatlakozni, és természetesen az egész Kárpát-medencei magyar nyelvű Mária rádiók is átveszik ezt az ünnepi szentmisét, a búcsú szentmisét, és természetesen a szentmise után újra kiértékeljük a prédikációt, meg hogy milyen hangulat van fenn a nyerekben, abból próbálunk majd egy picit átadni a kedves hallgatóknak. Majd délután természetesen a szokott módon, a hagyomány szerint 17 órától a Csángó szentmisét közvetítjük a Csobotfalvi templomból. Arra is megkérjük a kedves hallgatókat, aki teheti, menjen, vagy kapcsolódjon az éter hullámain keresztül, imádkozzunk együtt egymással, és természetesen lesznek az atyákkal rengeteg olyan műsor, amely a Szentlélekkel kapcsolatos. Aztán majd Csobotfalváról 10 órától szombaton este virrasztás lesz, amelyet szintén közvetítünk élőben. Pünkösd vasárnapján pedig szintén szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói kegytemplomból. 3:40-től rózsafűzérrel kezdünk, és 10:30-től pedig szentmisével folytatjuk, és a vasárnap folyamán is rengeteg szép pünkösdi műsorok lesznek, majd délután 6:30-től lesz szentmise Székely udvarhelyről, a Rákóczi Centerből, ugyanis a zarándokok, amikor innen Csíksomlyóról visszatérnek, ott a szentmisével adnak hálát a Szentlélek ajándékaiért. Tehát délelőtt 10:30-től pünkös vasárnap, és délután 6:30-től lesznek pünkös vasárnap a szentmisék a rádiónkban. Tehát nagyjából ez lenne a főbb programok, amelyek a kedves hallgatókat is úgy érintik, a rózsafűzérek szentmisék, és természetesen sok szép interjúval fogunk majd még jelentkezni.
1: És jövő héten beszélünk majd picit bővebben, de most csak említsük, hogy május 28 és 31-e között Mariatonra hívjuk a kedves hallgatókat, a Mariaton ünnepünkre, ahol ugye a délvidéki és felvidéki magyar Mária rádióknak gyűjtünk, akinek nem túl könnyű a helyzete, nagyon-nagyon sokszor a mindennapi túlélésért küzdenek.
0: Így van, nem akarunk a politikába belemenni, de hogy rendszerváltás van, éppen ezért a délvidéki és a felvidéki Mária rádiónak az anyagi léte egy picit válságba került, hiszen nem tudják még pontosan, hogy az új kormány fogja-e őket továbbra is támogatni, vagy nem. De a szokott módon mi, ahogy eddig is tettük, a két magyar nyelvű Mária rádiónak a fennmaradásáért, fejlődéséért fogunk gyűjteni. Úgyhogy már előre kérjük a kedves hallgatóknak a hozzáállásukat, hogy fogjunk össze, tartsunk össze a nemzetért.
1: Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor egy rövid zenei szünet után elmondom, hogy mire is számíthatnak a kedves hallgatók. Szilágyi László promóciós kollégám járt különböző promóciós úton, egy kicsit erről mesél, majd a csíksomlyói kollégák Pál Gellért és Fülöp Lóránd az oda beérkezett adományokról fognak beszámolni. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Máre Rádió hallgatóit a jelenünk és jövőnk információs műsorában, és ahogyan a kolléganőnk Kati mondotta, Szilágyi László promóciós munkatársunk a vonalban. Szeretettel köszöntünk.
1: Én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Örömmel számolok be én is, ugye én is ott voltam Sepsiszentgyörgyön a születésnapon. Nagy élmény volt egyébként. Örülök, hogy ebbe én is bekapcsolódhattam. Nagyon szép volt az ünnepség, a Szentgyörgyiek kitettek magukért, nagyon jó vendéglátók voltak nekik, nagyon hálásak vagyunk. Nagyon jó volt találkozni a környékbeli önkéntesekkel, akikkel én már régóta nem találkoztam, és de úgy tűnik a szeretet, a barátságok, a kötelékek megmaradnak. Ők is sokan örültek nekem, és örültek még jobban Timinek, aki Szatmáról, ugye a legmesszebbről érkezett Sepsiszentgyörgyre, és hát nagyon sokan ismerik a hangját, a nevét, és most már az arcot is tudják társítani a hanghoz és a névhez. Neki örültek a legjobban, itt tényleg Szatmáról nagyon messze van Sepsiszentgyörgy. És akkor mi, ahogy véget ért az ünnepség, elindultunk tovább Csernakeresztúrra. Másnap reggel a 9 órás szentmisén, amit a rádió közvetített, részt vettünk Csernakeresztúron. Ott is nagyon örültek Timinek, őket előző vasárnap már beharangoztam, amint őt, Timit, vittünk különböző Mária rádiós tárgyakat. Az a kis csernakeresztúri közösség meglepően nagyon vitte ezeket a Mária rádiós tárgyakat. 1256 lej adomány gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük a csernakeresztúriak szeretetét. Utána nagyon gyorsan össze kellett szedjük a mobil stúdiót, és átmenjünk vele Dévára. Ott már a 11 órás szentmisén is jelen voltunk. Az nem közvetítette a rádió, de egy nagyon szép első áldozási szentmise volt. Hát tényleg egy élmény volt azon is részt venni, és annak végén is ott voltunk az asztalnál a rádiós tárgyakkal, és el tudtunk beszélgetni az ottani hallgatókkal is. Ott is többen odajöttek, és mondták, hogy hát éjjel és nappal is mindig hallgatják, és milyen sokat jelent. És újdonság volt talán, hogy vannak csoportok, akik imádkoznak velünk, mondjuk így, hogy elmennek egy-egy idős vagy beteg testvérhez, aki már nem tud a templomba eljönni, akik még tudnak járni, elmennek hozzá, és váltakozva, tehát nem mindig ugyanahoz, és együtt végzik a rádióval az Irgalmasság rózsafűzérét például. Tehát ez, nagyon örülök, hogy ilyen spontán ima csoportok alakulnak a rádió imára hívása által. Igen, tehát ott is gyűlt adomány a vasárnapi szentmise végén 674 lej értékben, és ott Szopos Ágnes önkéntesünktől átvettem az adományt, ami összegyűlt többnyire a templomban elhelyezett Mária rádiós persejből, már hosszabb hónapok alatt gyűlt össze összesen 6723 lej. Nagyon szépen köszönjük a dévaiaknak is a szeretetet és az adományt. Egyébként még kifelejtettem, hogy találkoztam Csüdör Albert Brassó bolonyai önkéntesünkkel, még ott a Sepsiszentgyörgyi születésnap alkalmával, és átadott nekem 350 lej adományt a brassói hallgatók részéről. Nekik is nagyon szépen köszönjük. Igen, ezen a vasárnapon pedig Fugyivásárhelyre voltam hivatalos a templom búcsújára prédikálni. Nepomuki Szent János tiszteletére van szentelve a templom. Egy kis közösség, valamikor régebben még volt egy hétig onnan közvetítés, de sajnos azóta még megcsapant a közösség, és most már hetente csak kétszer van szentmise hétköznapokon, azon is nagyon kevesen vannak, tehát nem igen van lehetőség már arra, hogy onnan egy egész hetes közvetítés legyen. De kihasználtam a lehetőséget, hogy ott voltam a búcsón, és vittem magammal a segítséget, Szebeni Lajos önkéntes testvért, és ott is ki volt téve az asztala Mária rádiós tárgyakkal, és 610 lej adomány gyűlt. Nagyon szépen köszönjük a fogyivásárhelyi hallgatóknak. Sokan közülük nem is vittek semmit, csak úgy tették be az adományt a versenyben. Nagyon szépen köszönjük nekik. Onnan aztán tovább mentünk, és elmentünk leszerelni a mobil stúdiókat Déváról, illetve Vajdahunyadról. Cserna keresztúron Pap Irén önkéntesünk még azután, hogy ott jártunk, még azon kívül 640 lej adományt összegyűjtött. Nagyon szépen köszönjük, tehát tényleg a Cserna keresztúriak nagyon odaálltak az ügy mellé. Vajdahunyadon is jártam ismét, ott két hete volt már egy promóció, de arról már beszámoltam a legutóbbi műsorban. Most azóta Lőrinc Magdolna önkéntesünk 1860 lej adományt gyűjtött, és ezen kívül még a különböző Mária rádiós tárgyakért is adtak 510 lej adományt, tehát még ezen kívül. Nagyon szépen köszönjük a vajdahunyadiaknak is a támogatást. És akkor Déván is még ott jártam Szopos Ágnes önkéntesünktől. Átvettem 505 lej adományt, 300 lej volt a Persejben, és különböző Mária rádiós tárgyakért még 205 lej adomány is érkezett. Ezen a vasárnapon Szilágycse az úti célom, hiszen jövő hétfőtől kezdve onnan is lesznek a közvetítések Szovátáról és Szilágycse katolikus templomából. Tehát vasárnap a 10:30-tól kezdődő szentmisén jelen leszek, ez a pünkösdi szentmise. Viszek magammal oda is különböző Mária rádiós tárgyakat, és aztán a szentmise után beszerelem majd a mobil stúdiót, és megmutatom annak, aki majd kezelni fogja, hogy hogyan működik. Ez a terv erre a hétre. Utána pedig lassan következni fognak majd az önkéntes találkozók is, és elmondom, hogy mik a terveim ezzel kapcsolatban. Bízom benne, hogy az újságok meg lesznek akkorára. Tehát az első önkéntes találkozót június 3-ára, szerdára gondoltam, Kolozsvárra, délután 4 órától a stúdióban. Másnap Érmihály falvára gondoltam, június 4-én csütörtökön, szintén délután 4 órára a Plébánia közösségi termében. Aztán Nagy Károly következne június 1. péntekén, 5-én délután 3 órára. Utána, ahogy szoktuk, szombaton délelőtt 10 órára a stúdióba. Szatmárnémetibe várjuk majd az önkénteseket és az érdeklődőket. Aztán június 8-ára gondoltam, hogy legyen a nagyváradi önkéntes találkozó. Kérték többen, hogy hétfői napon legyen, úgyhogy igen, ez egy hétfő, június 8-a Nagyváradon. 16:30-ra gondoltam, hogy aki akar még a délutáni esti szentmisére elérjen, akár ott helyben, vagy a saját templomába is vissza ér, aki akar. És gondoltam, akkor Temesvárra és Aradra is elmennék 9-én kedden. Valószínű, hogy délben lenne a találkozó Temesváron, aztán délután Aradon. Szóval ezek a terveim a következő időszakra vonatkozóan.
0: Köszönjük szépen, kedves Laci, a sok utat, a sok munkát, a promóciós munkát. Ugye neked a legnehezebb, mert hétvégeken ugye nem vagy a családdal, de gondolom, hogy a diakónusi státusod is az egy kicsit pótolja, hogy tudod gyakorolni és az igét hirdetni. Köszönjük szépen a munkádat, a jelenlétedet, ahol vagy. Isten áldása legyen rajtad és családodon.
1: Köszönöm szépen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt percekben Szilágyi László promóciós munkatársunkat hallották. Egy dal után visszajövünk. Csíksom, jóra maradjanak velünk.

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves hallgatóinkat. A Jelenünk és Jövünk információs műsort hallják, és ahogyan beharangoztuk, a csíksomjói kollégáink, a fiúk várnak már. Mi is köszöntjük őket nagy-nagy szeretettel. Halló, halló.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi volt ez a nagy késés? Közel ez vagyunk.
1: Annyi történt, hogy mi itt beszélgettünk, meg köszöntünk, meg minden, csak a mikrofont azt lenémítottuk. Úgyhogy nagy nem történt, csak hogy nem jött válasz semmi, jó. Akkor így most gondoltuk, hogy akkor utána nézünk, hogy mi is történt.
0: Úgy mindig a dolgoknak utána kell nézni, ha valami kétel.
1: Az a 3-4 másodperc alatt egyből eljöttünk, hogy nem vagyunk adásban.
0: Na de most adásban vagytok, s át is adom a szót.
1: Köszönjük szépen, meg szeretnénk köszönni a kedves hallgatóknak az adományokat, hiszen a Jelenünk és Jövünk műsorunk erről is szól, amit nagyon szépen köszönünk minden kedves adományozónak, támogatónak, hogy nekünk lehetőséget adnak, hogy megköszönjük ezeket az adományokat, önkénteseinknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy elmennek falvakba, városokba, házról házra járnak, hogy akik szeretnének adományozni, az az adomány tényleg ide eljusson a Mária Rádióhoz, és ezáltal szólhasson a szűzanya üzenete az otthonainkban. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek az áldozatos munkáját, amivel segíti a Mária Rádió működését, akár anyagilag, akár egy imával, hiszen az imának is nagy-nagy ereje van, amit külön köszönünk mindenkinek, aki értünk a Mária Rádióért végeznek. Egy listával szeretném kezdeni. Hálával és szeretettel küldjük a Csíkszent Imrei kedves hallgatók részéről összegyűjt adományokat március-április hónapokra, mert György Apollónia, Fülöp Gizella, Kovács Veronika és Vitális Mária adtak át. Tagságdíja 240 lei, és külön adomány is érkezett 825 lei, tehát így jön ki az 1085 lei. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse! Átmegyünk Csíkszentdomokosra, hiszen több önkéntesünk is átadta az adományt. 450 le Kicsikút és Pálosztaga részről Csíkszentdomokosról, amelyet kedves Ibolya önkéntesünk gyűjtött össze és jutatott el hozzánk. Nagyon szépen köszönjük, tehát a 450 le. Még vannak önkénteseink, Fodor Erzsébet önkéntesünk 710 lejt gyűjtött össze, Zsók Ilona önkéntesünk 420 lejt, Ferenc Margit önkéntesünk 372-t, Szecsete Rózália önkéntesünk 250 lejt, és külön adományok is vannak, még 250 lej, tehát így jön ki a 2002 lej, amelyet Csíkszentdomokosról gyűjtöttek önkénteseink. Isten fizesse a csíkszentdomokosi kedves hallgatóinknak, támogatóinknak és önkénteseinknek a szolgálatot. Átmegyünk Csíkszeredába, bejövünk a városba. Kelemen Anikó önkéntesünk járt itt a délelőtt folyamán is, behozta az adományokat több személy részéről, összesen 1440 lej értékben. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse az adományokat, aki neki adja át, és így ezáltal eljut hozzánk. Köszönjük szépen ismételte. Csíktaplocáról adományokat gyűjtött Puskás Erzsébet önkéntesünk 425 lej értékben van. Nagyon szépen köszönjük neki is, és Erzsikenének is kívánunk sok erőt, egészséget, és köszönjük a szolgálatot. Csíkmincentre megyünk tovább, Márton Enikő önkéntesünk hozta be az adományokat, szintén több személy részéről, április, május, június hónapokra összesen 900 lej gyűlt össze. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse! Elmegyünk Karcfalvára és Jenőfalvára, arra a vidékre, Felcsíkra, hiszen gyűjtöttek adományokat március hónapra 1695 lejt, és április hónapra 1620 lejt. Isten áldását, kegyelmét kívánjuk minden munkatársnak, segítő munkatársnak, rádió születésnapjára. Isten értesse a Mária Rádiót. Nagyon szépen köszönjük az áldozatos munkájukat, szeretettel. Mariska és segítő társai gyűjtötték össze az adományokat. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki segít Marikának az összegyűjtésben. Minden betegért imádkozunk, nem csak Karcfalván és Jenőfalván, hanem a akik velünk együtt tartanak nap mint nap az imában, tehát így jön ki összesen a március-április hónapokra 3315 lej. Isten fizesse a csíkkarcfalvi, jenőfalvi hallgatóinknak a támogatást. Visszajövünk Csíkszeredába, majd elmegyünk Gyepecére és Kóstelekbe is, hiszen Gergelyté Piroska önkéntesünk Gyepecéről is gyűjtött adományt, és Kóstelekből is összesen 390 lej értékben, és külön még Bilibok Lenke önkéntesünk is Csíkszeredából gyűjtött adományokat. Így jön ki a 820 lej, amit nagyon szépen köszönünk minden kedves adakozónak, aki Bilibok Lenke önkéntesünknek jutatják el az adományt, és Kósteleken, illetve Gyepecén Gergelyté Piroskának is Isten fizesse a szolgálatot.
2: Folytatom a kezemben lévő listákkal a megköszönni valókat. Hála jó Istennek! Nagyon sokan szívükön viselik a Mária Rádiónak az életét, a sorsát. Csigdánfalváró Ferenc Klára önkéntesünk által behozott adományok. A Mária Rádió perseiből 1138 lej adomány érkezett, ezen felül pedig névtelen adományként 90 lej, ez így összesen 1228 lej. Hálásan köszönjük neki is, és minden dánfalvi hallgatónak az adományokat. A Brassó Belvárosi Rózsafűzér csoport tagjaitól és a hívektől érkezett 600 lej adomány, amelyet Pemszila Teréz önkéntesünk gyűjtött össze. Hálásan köszönjük, hogy eljuttatták ezen adományokat, és külön köszöntjük a brassói hallgatóinkat és a környékbelieket is. Sipos Anna Mária önkéntesünk Csíkszentkirályról jutatta el az adományokat, melyben 15 darab naptár adományjára is benne van. Összesen 360 lej adomány érkezett, hálásan köszönjük neki is a szolgálatot, és a csíkszentkirályi hallgatóinknak is az adományokat. A Csíksomlyói Kegytemplom persejében elhelyezett adományokat szeretném ismertetni a következőkben. Április 27-én hozták be a ferences atyák, 1500 lej adomány volt elhelyezve az ottani persejében. Május 11-én 1521 lej adomány gyűlt a Mária Rádió fenntartására, míg a tegnapi napon is behozta Asztrik atya a persejbe összegyűlt adományokat. 1926 lej adomány volt elhelyezve a Mária Rádió perseiben, a kegytemplomban. Hálásan köszönjük a ferences atyáknak a lehetőséget, hogy ilyen formában is támogathatják hallgatóink a Mária Rádiónak a működését, és köszönjük hallgatóinknak, hogy felkeresik ezt a persejt, és oda elhelyezik adományaikat. Isten fizesse! Dániel Sándor önkéntesünk Csíkszeredából gyűjtött több személy részéről adományokat, összesen 600 lej érkezett. Isten áldja és óvja a támogatókat és a munkatársakat. Dániel Sándor önkéntesünk szavakkal fejezi be levelét. Hálásan köszönjük a szépen felvezetett levélkét. Isten fizesse a szolgálatot. Tankó Anna Mária önkéntesünk Bükkhavasról juttatta el az által összegyűjtött adományokat március és április hónapokra. Márciusra 285 lej, míg áprilisra 235 lej adomány érkezett, ez így összesen 520 lej. Isten fizesse minden bükkhavasi hallgatónknak is az adományát, és természetesen Tankó Anna Máriának is a szolgálatot. Szent Kereszt bányáról érkezett a következő adomány, Kémenes Edit önkéntesünk gyűjtése révén április hónapra jutatta el az által összegyűjtött adományokat, 330 lej, míg állandó támogatóktól 210 lej adomány érkezett, ez így összesen 540 lej. Hálásan köszönjük neki is, és a Szentkereszt bányaiaknak is a támogatást. És két üzleti persejt is kibontottam. Sajnos mindkét üzletet bezárták, így ezek a persejek felszabadultak, úgyhogy azok, akik úgy gondolják, hogy a környezetükben van olyan üzlet, ahol még nincsen üzleti persejt, de szívesen fogadnák, nagyon nagy szeretettel várjuk a felajánlást, és akkor majd fogunk oda tudni elhelyezni persejt. Tehát Gyergyó Szárhegyen, Kozma Attila üzletében 263 lej adomány volt elhelyezve az üzleti persejben, Isten fizesse neki is, és az Nyárád Remetei Bettina.com üzletet is sajnos bezárták, de hát hál' Istennek ott nagyon szépen gyűltek az adományok ez idáig, hálásak vagyunk érte. 780 lej adományt vehettem ki ezen persejből. Isten fizesse mindenkinek az adományát, azoknak is, akik az üzleti persejeket kihasználva is elhelyezik a Mária Rádió számára a támogatásukat. Isten fizesse mindannyiuknak. És hát mit mondhatnánk így pünkösdre hangolódva, nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit, akár ide a Csíksomlyói stúdió elé, akár pedig fent a Nyeregben. Reméljük, hogy nagyon sokan fogunk találkozni újra hosszú-hosszú idő után, úgyhogy várjuk szeretettel mindannyiukat, és aki teheti a csángó misére is, bekapcsolódhat akár a rádiónak a közvetítése alkalmával, akár pedig a helyszínen Csobotfal, Várna Péter és Pál templomban. Ennyi lett volna itt a reklám helye. Búcsúzunk a Csíksomlyói stúdióból, a mikrofonoknál
1: Pál Gellért
2: és Fülöp Lórándot hallották. Áldott készülődést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük a munkátokat, és így, ahogy mondtad, Lóri, hétvégén, illetve péntek, szombat, vasárnap találkozunk. Nem csak együtt, hanem a hallgatókkal is, akik odajönnek és felkeresnek. Isten áldása legyen további munkátokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves Mária Rádió hallgatók. Az elmúlt percekben a csíksomlyói munkatársainkat, Lórit és Gellértet hallották. Mi is elbúcsúzunk innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, de még egyszer elmondanám, összefoglalnám röviden a programjainkat, tehát hétvégén a csíksomlyói pünkösdi búcson találkozunk a kedves hallgatókkal, önkéntesekkel. A következő programunk pedig május 28-31-e között a Mariaton, a magyar nyelvű Mária Rádiók fennmaradásáért, és június 13-án pedig a kolozsvári stúdió születésnapját ünnepeljük a Szent Mihály templomban. Oda is várjuk a kedves hallgatókat, akik szeretnének akár Székelyföldről is eljönni, fogjanak össze, szervezzenek egy autóbuszt, és várjuk nagy-nagy szeretettel. Akik önökkel voltak a mai műsorban,
3: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde, Kovács Katalin nevében is egy áldott szép napot, maradjanak velünk, imádkozzunk ma is együtt egymásért, és értessék a Jézus Krisztus.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a zajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit innen Makkos Jánosi görögkatolikus plébániáról. Ugye az előző részt folytatnánk, mint tematika, ugye ott a Emmauszi tanítványok történetében ugye belekezdtünk, és hát ugye a szokásainkról, spirituális identitásunkról beszélgettünk. Hát ugye, kedves Mária Rádió hallgatók, sok ember életében Krisztus jelen van, de nem felismerhető módon. Az Emmauszi tanítványok története ugye nem csak egy húsvéti esemény, hanem egy lelki folyamatnak a leírása. Ugye az előző részben beszéltünk arról, hogy pedig mi azt hittük, azt reméltük. Ugye, és ez a mondat sok embernek a története. Azt hittük, hogy a házasságunk más lesz. Azt hittük, a gyerekeink mások lesznek. Azt hittük, az élet igazságosabb lesz. És közben ugye ott van a csalódásnak a pillanata, és tehát Krisztus közel van, de az ember nem ismeri fel. És valahol nekünk ugye lelki pásztoroknak az is feladatunk lenne valahogy, hogy segítsük őket, hogy a ránk bizottakat, hogy felismerjék, ugye, hogy Krisztus mellettük van. Pedig mi azt hittük, ugye a csalódásnak a lelki állapot ez milyen, hogy az Emmauszi tanítványoknak. Mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt, és ugye ez a csalódott hitnek a mondata összeomlik, a világról alkotott kép, a tanítványok messiás képe összeomlott, és aztán ugye majd később majd jön Krisztus, és újra értelmezi a tanítványoknak a múltját, és ezért beszéltet őket újra és újra. Mondjátok-e újból és újból, hogy mit hittetek, miben reméltetek? Hát most nem tudom, hol kezdjük, kinnel is kezdjük, hogy ugye Miklós, hát tőled kérdem, hogy itt hogy látod, hogy van ez jelen ez a hétköznapokban, ez a fajta csalódás, hogy mi azt hittük, hogy esetleg jobb lesz a házasság, jobb lesz az élet, igazságosabb világ lesz. Hogy látod te, amikor találkozol itt a híveiddel, meg az itt élőkkel?
1: Hadd kezdjem egy történettel. Bekerültem a kórházba szívemmel, aztán

0: voltak a szobatársak, akikkel úgy megismerkedtünk, ugye ott az ember, hogy megismerkék, és akkor elmondja, hogy honnan jött, ki jött, és akkor megtudták, hogy pap vagyok, hogy nagyon csodálkoztak rajta, hogy azok is bekerülnek a kórházba, és azok is tudnak betegek lenni, és szívükkel is, meg mindennel. És egy ilyen érdekes momentum jutott eszembe, hogy bejött a nagyapához a lánya, és megmondta, hogy hogy vannak az unokák, meg minden, de a nagyapa ilyen gazdálkodó, és látszott rajta, hogy egy olyan ember, aki tudja, mit akar, tudja, hogy hogy akarja, tudja, hogy hogy kell gazdálkodni, és a gazdaságot ő vitte még a kórházi ágyról is. Tehát az egész gazdaságot ő vitte, ő mondta meg, tehát a feleségének, hogy vitte meg a gyerekének, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Tehát látszott, hogy nagyon benne van ebben az egész dologban. Aztán, mikor már egy kicsit megbarátkoztunk, akkor odajött a lánya, és feltett egy kérdést. És a kérdés úgy hangzott, hogy Miklós, hogyha maga pap, és volt egy álmom, be fog az teljesedni? Mit mondanátok rá? Tehát van egy álmom, amiket álmodtam, be fog az teljesedni? És így van, hogy vagyunk vala az életben is, hogy van egy elképzelésem, be fog az teljesedni? Tehát én ezt elmondtam neki, hogy ide nézzem, én nem vagyok álomfejtő, és te nem mondtál az álmát, tehát én nem vagyok József, akit nem tudja fejteni az álmot. Viszont egyet tudok mondani. Tehát, hogy az embernek vannak vágy álmai, meg vannak álmok, amik úgy be fognak teljesedni.
1: Istentő akkor, jövő álmok esetleg?
0: Akár istentő jövő álmok is, és ha beteljesednek ezek az álmok, ha beteljesednek, mit hajlandó megtenni azért, hogy beteljesedjenek? Mert magától nem fog beteljesedni, tehát az Isten mindig választás elébe tesz minket, és akkor mondja, hogy válaszunk, hogy és mit választok. Általában az embereknek a többsége az a könnyebbik utat válaszza. Tehát azt választom, hogy jaj, engem ne bántsa senki, inkább nem kell semmit, csak úgy nem, hogy meglegyek. Ahhoz, hogy az embernek az álmai beteljesedjenek, ahhoz tennem kell valamit. Tehát ha ezek nem vágyálmak, vannak-e vágyálmak, amik hiába álmodozok én arról, hogy én műjégtáncos leszek, 92 kilóval nem, hogy égre sem ennék menni, nem az, hogy műjégtáncos legyek, de ha ezt álmodnám, akkor biztos, hogy nem tennék te semmit annak érdekében. De egy másik dolog, amit az ember úgyha belegondol, hogy az életével beteljesedik, akkor igenis az álmok beteljesednek. Beteljesednek. Csak ha magamról beszélek, én soha nem hitte volna senki, hogy én pap leszek. Az eredeti foglalkozásom villamosmérnök. Na nem váltottam. Tehát a Szovjetunióban, ahol dúl a kommunizmus, ahol üldözik az egyházat, ahol már az utolsókat rúgja az egyház, hiszen már csak olyan öreg papok vannak, és nagyon kevés, akik nagyon sok híveket látnak el, és már alig bírják az egészet. Az Isten ezt a keresztet tette nekik, de utána aztán jött egy perestroika, egy glasnost, egy felszabadulás, aztán hogy már hónapra könnyebb lett. És mikor tanálkoztam egy professzor, aki azt mondta, hogy nem akarsz pap lenni, akkor én választottam. Tehát azt mondtam, hogy nem tudom, hogy akarok pap lenni. Bennem megvan a vágy, és én nem érzem magamat arra, tehát se képzetnek, se alkalmasnak, se képzetnek, minden. Szóval gyere tanulni, és akkor meglátjuk. Tanulni szerettem, és elindultam. És így lettem pap. De én akkor azt mondom, nem, hát nekem olyan jó foglalkozásom van, olyan jó megélek, nekem olyan villamosmérnök van. Fú, hát mindenfele keresik a villamosmérnöküket, tehát nincs ebben semmi probléma. Hát én majd ott leszek az egyház mellett, segítek a papoknak, mindenkinek, majd kell képviselőtestület elnök, és hogy legyen valaki meg. Tehát ez is egy megoldás. És mikor mondolsz valamit az Istennek, tehát ráburintasz az Istennek a mondandójára, vagy az álmára, akkor az Isten melléd áll. Aztán nem azt mondja, hogy jaj, de neked most már neked itt pap lesz, neked milyen könnyű lesz. Nem lesz könnyű. Hát Máriának sem volt könnyű, Józsefnek, Szent Józsefnek sem volt könnyű, senkinek nem volt könnyű. De az Isten mellett állt. És ők pedig végigmentek azon az úton, amiket az Isten meghatározott számokra, ahol beállította. És én ebben látom a mai nehéz helyzetben is a dolgot, hogy lehetne máshol is pap az ember, de hogyha egyszer engem ide tett az Úr, és tudta, hogy lesz ez, és kell lesz, hogy itt majd álljon valaki, az őrálló, hogy legyen valaki, akkor nekünk itt hely kell állni. És ebben látom én az álmok beteljesedését, hogy amit elképzeltem, azt végigviszem, és nem török meg menet közben.
2: Hát köszönjük ezeket a gondolatokat, tanúságtételeket is. Hát én is mondhatom az életemet, hogy eléggé voltak nekem is ilyen kanyarok az életemben. Az Úristen kicsit ide is oda is elvezetett. Elhagytam a szülőföldemet, eljöttem a legtávolabbi egyházmegyére Magyarországon, tehát én nem Magyarországra kaptam hivatást, hanem a Szombathelyi egyházmegyébe, mert akkor átjövök Debrecenbe, nyilván nem megyek még 500 kilométert. És aztán ugye ez egy nagyon szép hívás volt, vagy álom, lehet így mondani, beteljesült, és én azt hittem, hogy jó lesz, és jó lett. Mert nem az én vágyom volt ez. Én csak igent mondtam arra, ami Isten felébresztette a szívembe ezt a vágyat, vagy ahogy hálás vagyok a 6 év szalízi életért a szerzetesek között, tehát, hogy nem maradtam ott végül, nem tettem örök fogadalmat, de nem mondanám, hogy azért beteljesületlen vágy volt, vagy álom, az a része volt az életemnek, ami kellett ahhoz, hogy most az legyek, aki vagyok. Tehát nagyon sok mindent kaptam ott is.
1: Zoltán, ha tőled, akkor tovább kérdem, ugye, hogy megyünk az Emmauszi tanítványok történetébe, hogy ugye olvassuk, hogy Jézus ugye melléjük szegődött, és ugye ma is van sok magányos ember, akik ott járják az élet útját, és nincs kísérőjük. És ugye az ember, főleg amikor ilyen krízisben van, akkor szeretne beszélni, elmondani, hogy mi van vele, de sok esetben ugye nincs kísérő, nincs emberem, ugye, hogy nemrég olvastuk a
2: Bethesda
1: fürdőnél, ugye a 38 éve beteg embert, és ugye Jézus nem prédikációval kezd, hanem kérdez, hogy miről beszélgettetek útközben, úgy Jézus melléjük szegődik kísérés, ugye Jézus nem sieteti őket, nem javítja ki azonnal, nem mondja, hogy tévedtek, hanem egy darabig együtt megy velük, meghallgatja őket, értelmezi, és segít nekik, hogy felismerik a saját identitásukat. Ugye lelki gondozói kollégák is vagyunk, hogy együtt végeztük ezt a képzést. Neked hogy van jelen az életedben ez a kísérés, meg a mellészegődés? Vagy...
2: Hát igazából folyamatosan jelen van, azt gondolom. Vannak olyanok, akik felkérnek erre, vannak olyanok, akik én látom esetleg, hogy jó lenne, van, aki elfogadja, van, aki nem egészen. Azt próbálom az emberekben tudatosítani, hogy ne maradjanak egyedül. Még akkor is, hogyha nehéz kérdéseik vannak, vagy talán szabad az Istennek feltenni nehéz kérdéseket is, a miérteket, panaszkodni szabad az Istennek. De nem maradjunk.
1: Nem, ugye nem sértődik meg.
2: Nem sértődik
1: meg. Jó, hogyha kérdéseket teszünk.
2: Tehát nem maradjunk egyedül. És hát itt ugye egyrészt a kísérés, mint ahogy a Jézus kísérte, és tehát ez a melléállás, ez a szalízi világban nagyon-nagyon szépen jelen van. Tehát Don Boscónak ez volt a nagy forradalmi stratégiai változtatás a nevelésbe, hogy azt mondja, a fiúkat, ha valaki rosszat csinál, ugye kétféle módon lehet, meg lehet büntetni, és majd a büntetésből tanul, illetve meg lehetne előzni a bajt.
1: Aha.
2: És azt mondta, hogy ez sokkal egyszerűbb és könnyebb, és hogy lehet megelőzni a bajt, úgyhogy jelen vagyunk az életünkben.
1: Aha.
2: Tehát ott vagy mellettük, érdeklődsz irántuk, mi a gondja, mi a baja. Kevés ember van, aki saját magától elmegy és segítséget fog kérni.
1: Tehát azt gondolom, jelen lenni, vagy hát az életünk azt is jelenti, hogy mondjuk, hogy a ilyen értelmezésben mondjuk egy tanodának a fenntartása, hogy, hogy ott lakni?
2: Vagy? Akár úgy, hogy érdeklődsz az iránt, ami őket érdekli, nem mondod azt, hogy engem ez nem érdekel, hanem vagy egy fiataloknál, tehát vagy ahogyan a Miklós atya is mondja, elérhetővé lenni, tehát amit ő itt próbál megtenni, ez azt gondolom, és hát végül, tehát bátorságot venni, tehát én mostanában jó ideje kezdem megszólítani az embereket, meghívni, akiknél érzem, hogy szükség lenne nekik egyfajta segítségre, támogatásra, akkor veszem a bátorságot, és megszólítom őket, és felajánlom, hogy beszélgessünk, vagy most akkor önts ki a lelkedet.
1: Tovább menve az Emmauszi úton, ugye olvassuk, hogy lángolt a szívük, ugye, hogy hát ez egy, akár egy ilyen gyógyulás is, egy belső gyógyulás, ugye lángolt a szívünk, amikor magyarázta az írásokat. Miklós, hogy neked erről mi jut eszedbe, vagy mi a tapasztalatod, vagy hogy látod ezt a lángolást?
0: Nekünk az evangélium még 1912-ben volt lefordítva magyar nyelven, egy régi fordítás, és abban az van írva, hogy gerjedzett a szívünk, amikor hallottuk. És tudjátok, hogy mindig úgy van benne, mikor mindig az jut eszembe, hogy biztos volt már nektek is, ugye, és a kedves hallgatóknak is volt, úgyhogy volt egy jó lelki gyakorlat, volt egy jó előadás, és az embernek ott gerjedzett a szíve, hogy örült a szíve a pozitívokra, amiket hallott.
1: Ugye, vagy hát a hit, valaki azt mondta, hogy ez egy szívélmény, a hitnek a jó megélése.
0: Lehet így is fogalmazni, igen. Tehát, hogy egy megélése. Tehát ez rögtön őket sarkallotta valamire. Tehát az, hogy gerjezett a szíve, tehát, hogy nem tudott megülni. Mi van az Emmauszi tanítványokkal? Mozgásba jöttek. Aha. Tehát ami az, hogy mikor Jézus eltűnt, akkor ők nem azt mondták, hogy fú, tehát most mit csináljunk? Tudták, mit kell csinálni. Felugrottak, és visszamentek Jeruzsálembe, és hírulatták a tanítványoknak, hogy találkoztunk az Urat, látok az Urat. És ők is elmondták, hogy mi történtek. Tehát mikor találkozunk így az evangéliumban, mikor megszólít minket az evangélium, megszólít minket Jézus Krisztus, akkor nekünk is gerjedik a szívünk, és nem tudunk egy helyben maradni. Egyébként muszáj valamit tennünk az Úr országáért. Nekem ez jutott eszembe.
1: Igen. És most ugye picit tovább megyünk, és ezt akár aktualizálni is tudjuk, saját magunkról is vonatkoztathatjuk, ugye, hogy a felismerésnek a pillanata, ugye ma milyen szépen ugye liturgiáztunk kétszer is, és ugye hát azt írja, hogy a történetben, hogy a kenyértöréskor megnyílt a szemük. És érdekes, hogy nem az úton, nem a beszélgetés közben, hanem a kenyértöréskor, ugye egy közösségi gesztus, az eukarisztikus jelként, ugye feltámadott Krisztus legmélyebben a közösségben, és a szentségben lehet felismerni. Sok ember néha mondja, hogy nem érzem Istent, de a felismerés gyakran, ez nem érzés, hanem egy lassú felismerés. Zoltán atya, te hogy vagy
2: hát
1: ezzel?
2: Ugye a gesztusokban ismerték fel, nem olyan régen voltak együtt Jézussal, amikor megfogta a kenyeret, és megáldotta. Tehát ők az utolsó vacsora után másképpen látták a kenyértörést, mint az előzőleg a kenyérszaporításkor, és ugye azonnal megnyit. Hát én nagyon sok tudnék erről beszélni az eukarisztia kapcsán, milyen sokaknak megnyílt a szeme, más vallásúaknak is, tehát egészen megdöbbentő módon. Ami számomra nem megdöbbentő, mert talán nekik, hogy nekem annyira világos, hogy Jézus azt mondta, hogy ez az én testem, akkor az ő. Én ezt nem tudom másképpen értelmezni. Tehát ez nem egy emlék, nem csupán egy jelkép, hogy visszagondolunk egy eseményre, hanem nem, itt és most ez az én testem. És hát engem a 31 éves papságomban ezt tartott meg mindig. Ez a mozdulat, amiben felismerték az Urat, és nekem is vannak nehezebb napok, fáradtabb napok, van úgy, hogy szinte úgy esek be a Szentmisére, van úgy, hogy esetleg valami aggaszt, ez előfordul, de az még soha-soha nem fordult elő, hogy én fáradtan jöttem volna el a szentmiséről. Hogy ne vigasztalt volna meg az Úr engem ott, hogy ne kapta volna erőt. Úgyhogy és ezt szeretném így a papi életem eddig is, meg amennyit még ad az Úr, az embereket erre elvezetni, elkísérni, hogy nincs szebb dolog, mint a Szent Mise. Hogyha találkozni akarok Jézussal maga valóságában, mert nyilván imádságban is meg tud szólítani, a meditációt keresztül, stb., de elnézést a Szent Misében kezeim közé jön Jézus. Nekem, mint papnak, hát ennél nagyobb ajándék nekem nem kell az életbe. És a kedves testvérek, a kezükbe adjuk, a szívünkbe fogadjuk Jézust. Tehát ez egy olyan bizonyosság számomra, hogy és akik ezt megérzik, hát onnantól más lesz az életük.
1: Tehát, hogy következményei is vannak, ugye?
2: Hát hogy nem.
1: Tehát a felismerésnek vannak következményei, igen.
0: Biztos, hogy szerettétek a liturgiában, hogy a keleti liturgia az csodálatos, a Rendszer Szent János liturgia csodálatos, és két momentum, ami ott van a hála, hogy mennyire ott van a hála a liturgia benne, mikor a pap azt mondja, tiédet a tiédből, mikor felemeli a kenyeretét. Tehát amit kaptunk, ezt csak azt tudom felajánlani, amit tőled kaptam. Tehát tőled kaptuk ezt a kenyeret, és azt tudom felajánlani. És mikor már a kenyérből és a borból Jézus Krisztus testé és vére lesz, akkor nézd csak, mikor hívjuk a híveket, hogy mondják, szentség a szenteknek. Képzétek el, hogy tudják, mindenki tudja, Jézus is tudja, tehát az Isten is tudja, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és mégis szenteknek nevez minket. Tehát az a megelőlegezés, hogy megelőzik, hogy ez értetek van, tehát ezt értetek, haltam a kereszten, értetek, támadtam fel, és ti most már ezután szentek vagytok. Hát ugye ott van az evangélium, most már nem nevezlek benneteket szolgáknak, hanem
2: barátaimnak.
0: Érted? Mert a szolga nem tudja, hogy mit csinál az Ura. És tehát a barátoknak nevez. Tehát Jézus Krisztus csak ugyan nagyon közénk jött. Nagyon közénk, és nagyon emberré lett. Tehát ezen nagyon érdemes elgondolkodni egy húsvét kapcsán.
1: Igen.
0: És akkor az ember rádöbben arra, hogy mi milyen kicsik vagyunk, és hogy milyen nagy az Isten.
1: Én úgy személy szerint, bocsánat, a mai liturgia, most egyre csodálkoztam, hogy ugye hát azért a görög liturgia nagyon komolyan készülni kell, tehát ugye, hogy nem egy, hogy mondják, vadászmise, vagy milyen, hogy 25 perc alatt meg vagyunk vele, hanem itt ahogy néztem, hogy Zoltárt hányszor körbe kell járni, a könyve az nincs is a kezedbe, és akkor úgy fejből mondod azokat a szövegeket, hát mondom, hú, hát itt azért nagyon ott kell lenni, azt a hosszú szövegeket mondani.
0: Hosszú imákat, igen.
1: Igen, de hogy van az, hogy itt a teológián is felkészítenek, arra be kell tanulni azokat a imákat kívülről, vagy hogy van?
0: Hát megtanulod kívülről, nézd, a szertartás az hozzátartozik az életünkbe. Tehát a szemináriumban 6-7 évig jár az ember, ugye, ott minden reggel szentmisével kezdett, tehát ezeket óhatatlanul megtanulod. Beléd ivódik, tehát olyan, mint a bőröd rajtad van teljesen. Tehát bennem is érted, hogy például van az, hogy az ember annyira olyan fáradt, hogy hát nem azt mondom, hogy nem imádkozik, csak nem úgy imádkozik este, ahogy szeretett volna, és mikor felébresz éjszaka, és arra ébresz, hogy imádkozol, érted? Az olyan jó, érted? Nem tudsz, hogy tudod,
1: hogy felébresz.
0: Nem liturgiázol, hanem mondod, hogy menj egy király vigasztal igazságnak, lelki kimindítjára, és elkezd imádkozni, érted? És akkor hoppá, hát imádkozunk, az jó, akkor imádkozunk tovább. És, de itt vannak ilyen nagyon szép imádságok, hogy adulunk, hogy az estén minden bűntől megőrizik magunkat. Az egyik legrégebbi keresztény imádság, meg az enyhe világosságát, ugye a szent és boldog, halhatatlan mennyei atyának. Tehát az a kis világosság, amik beszülemlik, érted, nem nagy reflektorfény, meg minden, csak hogy beszülemlik, és akkor megtart a mindennapjaimban. Tehát sajnálom azokat az embereket, amik nem tudják megtapasztalni Istennek a szeretetét. Nagyon sajnálom őket.
1: Ugye Krisztus ma is mellénk szegődik, amikor beszélgettünk, akár ugye most is ugye beszélgettünk, vagy amikor csalódunk, kérdezünk, és egyszer csak megtörténik a csoda, megnyílik a szemünk, és felismerjük őt. Hát én meg vagyok arra győződve, hogy az ilyenfajta találkozások, ami közöttünk is van, papok között, hogy ilyenkor is azért megnyílik a szemünk, meg ugye, hogy tapasztaljuk ugye az ő jelenlétét, és ugye, hogy olyan különböző hagyományokból megjövünk, ugye Zoltán atya Kösszegről, te itt Kárpátalj, én meg Nagyváradról, és van közöttünk ilyen különbözőség is, de hogy most ezen a alkalmon biztos, hogy nagyon jó helyen voltunk, és jó helyen vagyunk, és hogy Krisztus ugye itt van közöttünk felismerik. Nagyon szép volt a mai liturgiában Miklós atya, hogy hogy is volt a végén azt a milyen áldást adtunk, hogy olajjal megáldottak.
0: Miről
1: váltatok? És akkor, igen, mit is kell akkor mondani?
0: Hát a mirovállás, az olajjal megkenjük a híveknek a homlokát, és azt mondjuk, hogy Krisztus közöttünk, és a válaszá pedig az, hogy volt is lesz.
1: Igen.
0: Tehát ez az olajjal megkenés, ez minden ilyen nagy ünnepekkor megtörténik, és ez valahol ilyen... hogy honnan ered ez a szokás, tehát onnan eredeztetik, hogy az ókorban a birkózókat, hogy ne lehessen rajta fogás, uh-huh. megkenték olajjal. Tehát, hogy lecsúszol róla a kezés. Mi is megkedjük a híveknek a homlokát ezzel a szentelt olajjal, hogy az ördögnek a keze lecsúszol róla, hogy ne legyen rajta fogás.
1: Igen.
0: És hogy tudjanak győzedelmeskedni a rossz felett.
1: Igen. Hát köszönjük szépen, ez záró szókön tökéletes, és akkor egy záró imával is befejeznénk. Urunk Jézus Krisztus, te mellénk szegődsz életünk útján, akkor is, amikor nem ismerünk fel téged. Köszönjük, hogy meghallgatod csalódásainkat, kérdéseinket és a szívünk fájdalmát. Nyisd meg szemünket, hogy felismerjünk téged az igében, a kenyértörésben, és az embertársainkban, gyújtsd lángra a szívünket, hogy örömmel örömhírt vigyünk, örömmel éljünk, hogy és örömünknek a forrása az lesz, hogy te élsz, és velünk jársz, mindörökkön, örökké. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a uzajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Máre Rádió hallgatót a mai műsorunkban. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból lépek én élőben, és Alex atya pedig otthonról. Kapcsoltuk őt nagy-nagy szeretettel. Alex atya, megkérünk, hogy esetleg húzd le a te hangodat a telefonodról, vagy nem tudom, mert erősen visszhangzik. Hallasz bennünket? Szeretettel köszöntelek.
1: Köszöntelek, Tibor atya, köszöntöm a hallgatókat is.
0: Na így jó. Hoppá, mégse jó, szakadozunk. Halló? Halló?
1: Én hallak tökéletesen.
0: Na így most jó, maradjunk így akkor ennyiben. Én majd jelzem, hogyha valamelyik kedves hallgató üzenetben ír egy kérdést, vagy akár telefonon keresztül is hívnak bennünket, és kérdéseket tehetnek fel, de a tiéd a szó, milyen kérdéseket vársz, milyen telefonszámon hívhatnak bennünket.
1: A telefonszámokat azt majd te fogod elmondani, mert kívülről. Hát várunk kérdéseket a hallgatóktól. Minden, bármilyen kérdés, ami a hitünkkel kapcsolatos, ami a hitünket illeti, bármiről, amit az imát illeti, lehet az bármilyen ima, szentmise, lehet kérdéseket tenni az erkölcsről, mi a jó és mi a rossz. Ezeket a kérdéseket, tehát próbálunk rá válaszolni, és ezért jó ez a kérdésrendszer, mert ezek a kérdések segítenek nem csak annak, aki felteszi, hanem bizonyára a hallgatóknak is. Tehát akkor bátran várjuk kérdéseket, lehet kérdezni a telefonon, élőben, vagy SMS-ben lehet lenni a kérdés. Megkérlek, Tibor atya, akkor most sorolt fel a telefonszámokat.
0: Így vannak számaink, a következők 0259-420-555, illetve 0359-420-555 üzenetben, amit szeretnének feltenni, megtehetik a 0758-420-555-ös számon. Várjuk hívásaikat. Kedves Alex atya, amíg üzenetek érkeznek, vagy akár kérdés telefonon keresztül, akkor beszélgessünk egy picit ketten. A múltkor megérintettük a pünkösnek a lényegét, úgymond beszéltünk egy picit a Szentlélekről. Hát folytassuk akkor ma is egy picit ezt a témát, hisz hamarosan a Szentlélek eljövetelének az ünnepe van. Erről egy picit, hogyha dogmatikailag a Szentlélekről beszélnél.
1: Hát mondanám, hogy az ünnepről. Beszéljünk az ünnepről. Pünkösd ünnepe. Igen. Hát a pünkösd ünnepe nem arról szól, hogy pünkösd ünnepén el fog jönni a Szentlélek. Nem arról szól. Azt ünnepeljük, hogy a Szentlélek már eljött. Nem csak egyszer egy évben jön el, hanem eljött már a Szentlélek. Mikor jött el? 2000 évvel ezelőtt, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak az áldozatával eljött a Szentlélek. Mikor Jézus kileheli a lelkét, akkor eljön a Szentlélek. Miután feltámad, rálehel az apostolokra, akkor is eljön a Szentlélek. És utána eljött a Szentlélek, mennybe menetelének után, 9 napra, innen jön a 9-ed, és akkor ott voltak az utolsó vacsora termében, a felső teremben, ahogy írja az apostolok cselekedetei. Ott voltak az apostolok, és Mária, nagyon fontos, Máriával együtt imádkoztak, és rászálltak a Szentlélek rájuk szállt lángnyelvek formájában. Maga pünkösd, Pentecostes, onnan ez egy görög szó, azt jelenti, hogy 50. Krisztus feltámadása után az 50. napra. Akkor jött el a Szentlélek, akkor küldte el Jézus a szent lelket. Az atya és a fiú küldi a szent lelket.
0: Köszönjük szépen, Alex atya. Hát egy picit akkor zenélünk, és várjuk a kedves hallgatók hívásait a 0259-420-555, illetve 0359-420-555-ös számon. Várjuk az üzeneteket is a 0758-420-555-ös telefonszámra. Bátorítsuk a kedves hallgatókat. Nyugodtan, most ez egy olyan műsor, amelyben bármit lehet kérdezni, megpróbálunk rá válaszolni.

0: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, ha már itt a technikát
1: köszönöm a segítséget.
0: Igen. Én is köszönöm, hogy itt vagy, atya, és köszöntelek téged is, Alex atya. Amíg a kedves hallgatók bátorságot kapnak, én gondoltam, hogy felteszek egy kérdést a pünkösddel kapcsolatban, ugyanis azt tapasztaljuk, vagy tapasztalom, hogy mi katolikusok annyira nem vesszük komolyan a Szentlélek jelenlétét, nem hívjuk segítségül, ez inkább a pünkösdiek csoportjának az erőssége, a megújult keresztények, vagy önmagukat megújult keresztényeknek nevezik. Hogy látod, atya, miért van ez, hogy mi katolikusok úgy, bár a bírmáláson keresztül ugye megbírmálnak, és megkapjuk a Szentlélek, megerősödik bennünk ugye a Szentlélek jelenléte, mégis úgy háttérbe szorul.
2: Én is üdvözöllek, Tünde, próbálok válaszolni rá. Hát én nem úgy látom, hogy háttérbe lenne szorítva a Szentlélek a katolikus egyházban, még akkor sem, hogyha konkrétan, specifikusan nincs meg az a pünkösdista lelkület, ami más keresztény felekezetek van. Nem rosszul mondta, nem pünkösdista lelkület, hanem pünkösdista irány. A katolikus egyháznak az iránya a teljesség. A teljesség, tehát az egész Szent Háromságot imádjuk, tiszteljük, és a Szent Lelket mi mindig hívjuk. Gondoljunk csak bele, hogy mi bármit kérünk Istentől, bármit, ő mindig először a Szent Lelket adja meg annak, aki kéri. Kérjen az bármilyen jó más dolgot. Mindig a Szent Lelket küldi meg. Sőt, elküldi még akkor is, amikor nem hívjuk. Sőt, még akkor is küldi a Szent Lelket, az Atya és a Fiú, mikor téves utakon járunk, mikor bűnben vagyunk, küldi a Szent Lelket, térjél meg, térjél vissza Istenhez. Nem jó ez neked. Istennel boldogabb lesz. Menjél el Szent Jónásra. Aki belép a gyóntató székbe, az már félúton van a megváltás felé, már ő megtett egy lépést saját döntéséből és a Szentlélek segítségével. És utána meg a Szent Háromságnak a tulajdonsága, mondjuk egy stílusa, a jegye az, hogy a Szentlélek visszahúzódik és nem mutatkozik meg. Megmutatkozott nekünk a Fiú, nagyon megmutatkozott, úgyhogy ember lett. A Fiú kinyilatkoztatta nekünk az Atyát, de a Szentlélek nem mutatkozik meg nekünk a Szentlélek, a Szentháromság harmadik személyéről, csak a jelenlétének a hatását észleljük, magát a szemét, azt nem. Mert a Szentlélek, a szeretet, az alázat, amelyik visszahúzódik, háttérben, és előtérbe hagyja az Atyát és a Fiút, pláne a Fiú.
0: Köszönöm szépen. Én abból indultam ki, hogy nemrég bírmálkozói csoportot vezettem, és nagyon sok fiatal nem értette, nem tudta, hogy mi is, vagy ki is a Szentlélek. Viszont mondtál azt, hogy aki ugye belép a gyóntatószékbe, az félúton van a megváltás felé. Jézus azt mondta a kereszten, ugye, hogy beteljesedett, hogy a megváltás műve megtörtént. Én legalábbis úgy gondolom, nem tudom, hogy jól, ezért kérlek, hogy javíts ki, hogyha téves ez az elméletem, hogy Jézus ugye a megváltás művét befejezte, de mi keresztények nem veszük át. Én ezt úgy szoktam magamnak legalábbis elképzelni, hogy ott van egy nagy vagyon, talán a bankba letéve, de ha nem megyek arra felé, hogy kivegyem legalább a kamatot, akkor éhen is halhatok. És sokszor így vagyunk a megváltás műve, hát időnként elmélet, vagy egy jó téma, amiről beszélgetünk, de sok keresztény életében nem valóság.
2: Hát mielőtt válaszolnék, emlékeztetném a hallgatókat, hogy bátran hívjanak, bátran tegyék fel kérdéseiket, bármiről, most a Szentlélekről beszélünk, pünkösdről, de bármiről lehet kérdéseket feltenni, élőben vagy SMS-ben. Szent Ágostonnal válaszolnék. Szent Ágoston azt mondta, hogy aki megteremtett téged nélküled, úgy, hogy te nem döntöttél, nem fog megváltani téged nélküled, ha te nem úgy akarod. Tehát a megváltás megtörtént Isten részéről, de ő ezt nem erőlteti rá senkire. Isten senkire nem erőlteti rá az örökké valóságot, hogy valaki együtt legyen Istennel örökre, csak hogy ha a lélek úgy akarja. Szabad döntés.
1: Kedves atya, jött üzenet, hogy egyet értek az atyával, de nem látszik rajtunk, egy pillanat, mert eltűnt újra, de nem látszik rajtunk az életünkben. Igen, hát az élet a lélekben csoporthoz tartozik, aki írta ezt. Igen, hogy nem látszik, ő a Szentlélek alakította át az életemet, megtapasztaltam a valóságát a gyakorlatban, az élet a lélekben, ima csoportban. Igen, engedd meg, hogy ehhez fűzzek én is egy gondolatot hozzá, hogy nem látszik rajtunk, hogy a Szentlélek jelen van az életünkben. Igen, sok hívőben felmerül a kérdés, mert valóban úgy tűnhet, hogy a katolikus lelkiségben gyakrabban hallunk Jézusról, a mennyei atyáról, ahogy te is mondottad, Alex atya, többet hallunk a szentekről, vagy a szűzanya tiszteletéről, mint a Szentlélekről. De a katolikus tanítás szerint azonban ez nem azért van, mert a Szent Lelket kevésbé tisztelik. A katolikus hit szerint a Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek egy Isten három személyben, és a Szentlélek nem kevesebb, nem másodlagos, és ugyanúgy imádás illeti meg őt is, mint az Atyát és a Fiút. Sőt, a liturgiánk is tele van a Szentléleknek a jelenlétével. Tehát, hogyha egy picit odafigyelünk, mi egyszerű hívek, például minden szentmisében kérjük a Szentlélek erejét. A szentségekben, különösen a bérmálásban hangsúlyos szerepe van. Vagy imák szólnak a Szentlélekhez, jöjj Szentlélek Úristen, a Veni Sancte Spiritus. És a pap minden szentmisében gyakran hívja a Szent Lelket a kenyérre és a borra. Tehát jelen van a Szentlélek az életünkben, az egy kérdés, hogy nem nagyon akarjuk azt észrevenni. És miért tűnhet mégis kevésbé hangsúlyosnak? Mert a keresztény hagyomány szerint a Szentléleknek a sajátos küldetése az, hogy nem utasson önmagára, vagyis kevésbé, és Krisztushoz vezessen a Szentlélek. Tehát Jézus is mondja, hogy a lélek engem fog megdicsőíteni. Tehát így a Szentlélek mindig rejtettebben működik, és vigasztal, vezet, bátorít, hitet ébreszt, és ugye az utóbbi évtizedekben különösen a karizmatikus, katolikus karizmatikus megújulás lelkiségekben ezek erősebben hangsúlyozzák a Szentléleknek a személyes megtapasztalását és az iránta való nyitottságot. Tehát én úgy gondolom, így ahogy most így röviden így elmondtam és reagáltam erre az üzenetre, hogy igen, jelen van a Szentlélek az életünkben, de ezt nem csak a katolikus egyház, mint intézmény kell ezt rá vezesse az embert, hanem én magam kell keresem a vele való kapcsolatot. És Alex, hogyha van egy telefonálunk.
3: Halló?
1: Igen.
2: Mária Rádió, tessék!
3: Tessék, a Jézus Krisztus. Rát Emilia vagyok, egy közcsatárból, és én szeretném megkérdezni, hogy amúgy református Békesség Istentől, hogy a férjem katolikus. Amikor megyünk a templomba, sajnos rossz vagyok, mert nagyon keveset megyek vele templomba, egy kicsit furcsán érzem magam, hogy én nem tanultam meg azt, hogy ott náluk, a katolikusoknál a keresztvetés van, ugyanúgy, amikor bemennek a szentelt vízzel, és a padban, mikor leülnek, és ugyanúgy, mikor kijönnek, és közben van, amikor mise közben is le kell térdelni. Tehát én egy kicsit feszélyezve érzem emiatt magam. Emiatt gondolom, hogy ha elmegyek, és tiszta lélekkel ott vagyok, hogy nem követek el nagy bűnt, hogyha nem utánozom ezeket a dolgokat, meghallgatom a válaszukat a rádióba. Köszönöm szépen, Békesség Istentől!
2: Békesség Istentől, nagyon szépen köszönjük a hozzászólást. Hát szerintem nem bűn egyáltalán. Nem bűn egyáltalán. Ha ön elmegy egy katolikus szentmisére, tehát bármilyen felekezetű elmehet, sőt, még egy bemehet az is, aki még csak nem is keresztény, a hallgató az református, nyugodtan bemehet, és nem kell azokat a gesztusokat elvégezze, hogyha ön ezekkel nincs megszokva, vagy még nem nyitott rá. De elmondanám, hogy a különbség viszont nem a gesztusokban, a nagy különbségek nem a gesztusokban vannak, hanem a hitben, pláne az oltári szentségben. Én innen közelíteném meg a hitbeli különbségeket, amik vannak a katolikus egyház és a református egyházi felekezet között, igen, és pláne az oltári szentséget, vagy a házasság szentsége. Mikor ezeket valaki megérti és megvallja, utána a gesztus azt már könnyen lehet követni, könnyen lehet. De nyugodtan, tehát nyugodtan bemehet, hogyha nem akar feltűnő lenni, hogy ön ezeket a gesztusokat nem teszi meg, keresztvetést, feláll, leül, hát nyugodtan üljön hátra, és akkor tényleg ott nem zavar senkit, és akkor nyugodtan részt vesz úgy, hogy csak hallgatja ezeket az imákat. A Szentlélek vezeti így is vezeti a Szentlélek. Válaszolnék annak a hallgatónak, aki írásban mondta, hogy nem látszik rajtunk a Szentlélek hatása, nem látszik meg. Én köszönöm a hozzászólását, én másképp látom, szerintem látszik a Szentlélek a katolikus egyházban, és nem kell valaki karizmatikus,
1: van egy telefonáló a vonalban.
2: Igen, Mária Rádió, tessék! Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
2: Mindöröki, amen!
3: Szeretnék én is egy pár szóval megemlékezni ezért a csodálatos nagy ünnepén, ahova eljönnek fáradtságot nem ismerve, nagyon-nagyon messziről ide Somlyóra, és együtt imádkozunk, és tiszteljük a drága-drága szűzanyánkot, a Jézusunkat, akik nekünk az életet adták, és értünk a drága szűzanya, nagyon sokat imádkozik, mert tudja, hogy szüksége van főképp nekünk, időseknek. Én egy 91 éves öreg asszony vagyok. Hála legyen!
2: Isten értesse, nem öreg, hanem idős. Megáldott sok évvel.
3: Drága angyalkám, olyan sok szép ünnepet láttam, helybe, oda eljutva, vagy otthonról, mikor ugye úgy éreztem magamat, hogy nem tudok kitartani ottan azon a hosszú, gyönyörű ünnepet. A drága jó Isten, bocsásson meg azoknak, akik még nem nyitották meg a lelküket, nem fogadták be ezt a gyönyörű hitet, a szeretetet. Ragangyalkám, most a szeretet hiányzik nagyon sok emberből, nem fejlődött ki a lelkük körül az, ami a szeretetet mutassa, hogy szeresd vele barátodat úgy, mint önmagadat. A jóságos jó Isten önököt áldja meg, ajándékozza meg hosszú élettel, jó egészséggel, a szeretet családukkal együtt. Ezt kívánja egy 90 éves beteg magyar katolikus öreg asszony. Köszönöm a meghallgatást. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szemem.
2: Mindörökké, amen. Hát nagyon szépen köszönjük, és szerintem a hallgató a lényegre törekedett, azzal mondva, hogy a szeretet hiányzik. A mi vallásunk a szeretetről szól, Isten maga a szeretet, és azért vagyunk a Földön, hogy megtanuljunk szeretni. Nem emberi módon, mert ez nekünk nem elég, hanem isteni módon. Ezért küldte nekünk el Isten a Szent Lelket, hogy tanuljuk, hogy éljük meg a szeretetet. Visszatérve arra a hallgatóra, aki SMS-ben küldte, hogy nem látszik rajtunk, nem látszik meg a katolikus egyházban a Szent Lélek, hát én másképp látom, szerintem meglátszik. meglátszik a katolikus egyházba, és nem csak a karizmatikus közösségekben, hanem az egész egyházban. Csak egy példát mondanék, több példát lehet mondani, egyet mondani. Ugye csütörtökön ünnepeltük meg Urunk mennybe menetelét, amelyet magyar népnél hagyományosan úgy neveznek, hogy áldozó csütörtök. Áldozó csütörtök azért volt középkortól errefele az emberek, tehát évente egyszer áldoztak a legtöbben. Húsvét utolsó napja, húsvét idő utolsó napja, 1918-ig Úrunk mennybe menetele volt. És az volt az utolsó lehetőség húsvétkor, hogy valaki gyónjon, áldozzon. És mivel ez volt az utolsó lehetőség, a papok buzdították, hogy mindenki áldozzon legalább egyszer egy évben. Hát ekkor mentek el az emberek áldozni, a legtöbben egyszer egy évben. Most már ez nincs, hál' Istennek. Most már naponta áldoznak. Minek a műve ez? Hát a Szentléleknek a műve, aki Krisztus felé vezeti a híveket, a Krisztus felé. Ugyanolyan gyarlók vagyunk, mint őseink, de viszont megvan az a tudat, hogy igen, gyarló vagyok, de szükségem van Jézusra, és akkor elmenyek, meggyónok és áldozok, meg szüksége van rá. Hogyan jutottunk ide? Hát a Szentlélek által, a Szentlélek vezeti Istenné.
1: Köszönjük szépen, Alex atya, és mivel nincsen több üzenet és telefonhívás sem, és az időnk is már lassan lejár, átadnánk a szót a következő stúdiónak. El is búcsúzunk, köszönjük a jelenlétedet, köszönjük, hogy velünk voltál ma is, két hét múlva majd folytatjuk innen. Köszönjük a betelefonálóknak és azoknak, akik üzeneteket küldtek. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, egy áldott szép napot, akik önökkel voltak.
2: Alex atya.
0: Görgényit, de.
1: És Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni, méltó voltál, alleluja, amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja, imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez szűz Mária, alleluja,
1: mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk, Úristen, ki szent fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy szent anyja a boldogságos szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Amen. Alleluja.
1: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
0: Délóra bús emléke ez, örökbírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rágyarló nép halált kiált.
1: Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt, s ha bőszellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
0: Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Mennyire szeretem törvényeidet, Uram. Egész nap azon elmélkedem.
0: Mély bölcsétett parancsolatod ellenségem ellen is, mert az az enyém már örökre.
1: Minden tanítomnál okosabb lettem, mert mindig intelmeidről elmélkedem.
0: Meghaladja értelmem a vénekét, mert parancsaidat megtartom.
1: Minden gonosz úttól távol tartott lábamat, hogy megtarthassam szavadat.
0: Meghozott ítéleteidtől sosem hajlok el. Te magad tanítottál rájuk.
1: Mi édes ínyemnek mindegyik szavad, számnak édesebb a méznél.
0: Mivel parancsaid értelmessé tettek, azért gyűlölöm a hazugságnak minden útját.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Miért vetettél el végleg Istenünk? És legelőd nyája ellen miért lángol haragod?
0: Emlékezzél meg közösségedről, amely kezdettől fogva birtokod.
1: Gondolj örökségedre, a népre, amelyet megváltottál, és Sion hegyére, amely lakóhelyed.
0: Irányítsd lépteidet az örök romokhoz. Szentélyedben mindent letarolt az ellenség.
1: Közösséged helyén ordítoznak, akik gyűlölnek téged, és győzelmük jelül kitűzték zászlóikat.
0: Olyanok, mint akik magasban, magasan villogtatják fejszéjüket a sűrű erdőben.
1: A veretes kapuknak nekiestek, és fejszével, baltával ledöntötték.
0: Szentélyedet lángba borították, porigalázták nevet hajlékát.
1: Szívükben azt mondták, pusztítsuk el egyszerre őket, és Isten közösségeit földünkön fölégették.
0: Jeleinket nem láthatjuk, profétáink nincsenek, és nincs közöttünk, aki tudná, mindez meddig tart még.
1: Istenünk, meddig gyalázhat még az ellenség? Nem szűnik meg ellenfelünk nevedet gyalázni?
0: Miért húzod vissza jobbodat? Miért nézed ezt ölbetett kézzel?
1: Mégiscsak Isten a királyunk kezdettől fogva. A földön szabadulást csak ő szerez.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Hatalmaddal széthasítottad a tengert, a vízi szörnyek fejét összetörted.
1: A Leviatán fejét is szétzúztad, prédául adtad a tenger szörnyeinek.
0: Te fakasztasz forrást, patakot, kiszárítasz bővízi folyókat.
1: Tied a nappal és tied az éjszaka, a csillagokat és a napot te formáltad.
0: Te jelölted ki a föld határait, a nyár és a tél is a te alkotásod.
1: Emlékezz arra, az ellenség hogyan gyalázta az urat. Egy balga nép megvetette nevedet.
0: Ne add vadok prédájára a benned bízók lelkét, és szegényeidről ne feledkezzél el végleg.
1: Tekints szövetségedre. Földünk minden zuga tele van az erőszak sátraival.
0: Ne távozzék szégyennel a megalázott, a szegény és szerencsétlen áldja nevedet.
1: Kelj fel, Istenünk, védd meg ügyedet, emlékezz csak a gyalázatokra, amelyekkel a balga káromol nap hosszat téged.
0: Ne feledd el ellenségeidnek hangját, és gyalázóid egyre erősödő zajongását.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
0: A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet.
1: Az Úr láttára, alleluja!
0: Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakjék kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála. Megköszönjük kedves hallgatóinknak, hogy együtt közösen imádkoztuk a Mennyek királyné asszonyát és a Zsolozsmából a napközi imaórát. Ha tehetik, továbbra is hallgassanak bennünket, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Csíkszeredában a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: 2026. május 19-én kedden köszöntjük hallgatóinkat nemzetünk egyik legnagyobb kegyhelyéről, Csíksomjóról, akik ma az elkövetkezendő közel egy órában önökkel lesznek.
1: Vízi Katalin
0: és Fülöp Lóránd. A Déli Magazin témája 2026. május 19-én kedden. Hamarosan híreket és időjárás jelentést hallhatnak, majd ezt követően a nap örömhíre következik, amelyhez Bátor Botond Pálus atya fűz majd gondolatokat. Déli magazinunk második részében majd dr. Darvas Kozma József esperes úr lesz itt a stúdiumban. A Krisztus világa az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának májusi lapszemléjével jelentkezik a lap főszerkesztője. Tartalmas időtöltésre, együtt gondolkodásra hívjuk kedves hallgatóinkat, ha tehetik, tartsanak velünk. További kellemes rádiózást!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntjük a kedves hallgatókat 2026. május 19-én kedden a Csíksomlyói stúdióból, a pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat.
1: Megemlékezés a szatmárnémeti székesegyházban.
0: Schönberger Jenő, a püspök ünnepi szentmisét mutatott be a szatmárnémeti székesegyházban május 17-én este 7 órakor, amelynek keretében megemlékeztek Szatmár vértanú püspökéről, Boldog Scheffler Jánosról, akit 15 évvel ezelőtt avattak boldoggá szatmárnémetiben. A szentmise elején Schönberger Jenő püspök arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy Boldog Scheffler János élete és tanúságtétele ma is közbenjárására és Krisztus követésére ösztönzi a híveket. Kiemelte, hálával és bizalommal fordulhatunk a vértanú püspökhöz, aki egész életét Istennek és az egyháznak szentelte, és aki ma is példát ad hűségből és áldozatvállalásból. A szentmise homiliáját Lukás Róbert, a Gyulafehérvári Főegyházmegye általános helynöke, a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet egyházi oktanára tartotta. Prédikációjának középpontjában az ember szabadsága, döntéseinek felelőssége és az Isten iránti szeretet állt, amely Boldog Scheffler János életében különös módon mutatkozott meg. A szentmise végén a papság és a minisztrások Boldog Scheffler Jánosnak a székesegyházban található sírjához vonultak, ahol közösen imádkoztak a vértanú püspök közbenjárására történő csoda kegyelméért, amely szenti avatásának feltétele. Tematikus nap.
1: E havi tematikus napunk mottoja: magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A mindennapok zajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét. Minden új nap ajándék, minden rejtelmes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik. Az Úr művei békét és reményt adnak. Osszuk meg másokkal az Isten csodálatos tetteit és szeretetét. Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hála szavára. Ezekről a gondolatokról hallhatnak elmélkedéseket holnap, azaz szerdán. Tartsanak velünk! Senior Olimpia Biharkeresztesen.
0: Biharkeresztesen kerül megrendezésre az első Senior Olimpia, melynek a Biharkeresztes Gondviselés Háza Református Idősek Otthona a házigazdája. Öt intézmény képviselteti magát: Bihar Keresztes Gondviselés Háza Református Idősek Otthona, Debrecen Mélius Juhász Péter Református Idősek Otthona, Vakonszegi Idősek Klubja, Nagyváradi Szent Erzsébet Idősek Otthona, illetve a Bihar Félegyháza Életfája Idősek Otthona. A résztvevők a felkészülést már elkezdhették februárban, hiszen akkor hirdették meg az eseményt. Ennek az volt a célja, hogy egy konkrét dátumig és eseményig aktívan foglalkoztassák az időseket, több mozgásra bírni őket.

0: időszakos kiállítása Teleki TK-ban.
1: A haza fényre derül. A Reformkor könyvei címmel nyíli kiállítás csütörtökön délután 6 órakor a Marosvásárhelye Teleki Bólyai könyvtárban. A tárlat a magyar reformkort ismerteti, felvillantva azokat a nagyobb témaköröket, a gazdaságpolitikától a nyelv megújításig és a tudományos élet megszervezéséig, amelyek a reformkor két évtizedében a nemzeti polgárosodás jelszava alatt meghatározták a közélet formálóinak törekvéseit a Magyar Királyságban és az Erdélyi Fejedelemségben. A kiállítás kurátora László Lóránt. Pünkösdi vírasztás.
0: Szombaton este 10 órától reggel 6 óráig tartják a csíksomjai csobotfalvi Szent Péter és Pál apostol templomban a pünkösdi vírasztást, melyet rádiónk élőben közvetít. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Pünkösd ünnepe Nagyváradon.
1: Húsvét után 50 nappal az egyház pünkösd ünnepét üli, melynek elnevezése a görög Penekoszté 50. szóból ered. A Szentlélek eljövetelének az ünnepe egyben a húsvéti idő lezárását és az évközi idő kezdetét is jelzi. Pünkös vasárnap délelőtt 11 órakor Böcskei László megyés püspök a Székesegyházban mutat be szentmisét. Megemlékező szentmise Tenfli József megyés püspök halálának 10. évfordulóján.
0: Május 25-én délután 6 órakor Böcskei László megyés püspök megemlékező szentmisét mutat be a nagyváradi Székesegyházban Tenfli József egykori főpásztor halálának 10. évfordulója alkalmából.

0: Híreink végén néhány szóban az időjárásról.
1: Ma a legmagasabb hőmérsékletek 19 és 26 fok között lesznek. Ismét jelentős széllökésekre kell számítani, így inkább a szél lesz a legfontosabb meteorológiai jelenség. A széllökések elérhetik a 40-45 km per órás sebességet. Holnaptól ismét instabillá válik az időjárás, különösen az ország középső, keleti és délkeleti részein. A felhőzet erősen megnövekszik, ismét heves záporokra és jelentősebb csapadékmennyiségre számíthatunk, főként az ország keleti felében, különösen Moldva, Dobrodzsa és Havasalföld térségben. A szélsebessége elérheti a 45-50 km per órás sebességet, a hétvégéig pedig a nappali csúcshőmérséklet kisebb-nagyobb ingadozásokkal 15-23 és 24 fok között alakulnak.
0: A következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Partiumban és a Bánságban ma délben 12 órakor. Aradon és Besztercén 18 fok van, Baróton 17 fokot mért a hőmérő, Brassóban 15 fok van, Csíkszeredában 16, Désen 18, Déván 17, Dicsőszentmártonban 14, míg Fogarason 15 fokot mutat a hőmérő. Gyergyóalfaluban 13 fok van, Gyulafehérváron és Kolozsváron egyaránt 17-18 fokot mutat a hőmérő. Kézdivásárhelyen már a Maros-szigeten 19 van, Maroshévízen 16, Marosvásárhelyen, Nagybányán és Nagysármáson egyaránt 17 fok van. Nagyszebenben 15, Nagyváradon és Resicabányán 18, Sepsen-Györgyön, Szatmár-Németiben és Székelyudvarhelyen egyaránt 17 fokot mutat a hőmérő higanyszála, Temesváron és Tordán 18 fok van, míg Zilahon 17 fokot mértek ma délben 12 órakor.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket! Friss hírekkel, információkkal legközelebb, holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek @mariaradio.ru e-mail címre.

0: Kedves testvérek, a mai napon az Evangélium Szent János könyvéből a 17. fejezet első verstől a 11. versig szól. Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők. Hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban e világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Ennek az evangéliumnak a kapcsán jutott eszembe, hogy mennyire tudunk hinni abban, hogy örök életünk van. Hogy minden pillanat, amit most megélünk, az örök életnek a része. Jézus azt mondja, hogy az atyái voltunk, az atyái vagyunk, és az atya mindannyiunkat Jézusnak adott. Hozzátartozunk. És ha Jézushoz tartozunk, akkor az örök élethez tartozunk, hiszen Jézus az örökké valóságot adja számunkra. Éppen ezért a jelen valóságot úgy megélni, hogy azt egy állandó helyzetnek gondoljuk, nagyon sokszor nyomasztóvá teszi az életet. Minden egyes pillanat fontos, hogy azt megéljük a lehető legjobban. De mégse feledkezhetünk meg arról, hogy ez csak egy része az örök életnek. Most lehet, hogy talán éppen nehezebb időszakot élünk meg. Holnap lehet, hogy örömtelibb lesz a napunk. Minden csak egy része ennek az örökkévalóságnak. Ha ebben az örökkévalóságban gondolkodunk, akkor másképpen értelmezzük emberi kapcsolatainkat. Másképpen látjuk a munkánkat, a feladatokat, amelyek körülvesznek bennünket. Másképpen éljük meg a szenvedést és az örömet. Mert az örök élethez tartozik. Az örök élet távlatában sokkal jobban el tudjuk fogadni azt, ami talán értelmetlennek, túlságosan nehéznek, vagy adott esetben feleslegesnek tűnik. És ez tud ösztönözni arra, hogy a mindennapi lendület ott legyen bennünk. Talán azt is lehetne mondani, egy igazi, motiváló dolog tud lenni. Örökké élek, ezért megteszem a mai napon, a holnapi napon és holnap után is mindazt, amit nekem kell megtenni, amit más nem tud helyettem megtenni. Akár az emberi kapcsolataimban, akár egy megbocsátás gesztusában, vagy egy bocsánatkérésben. Szeretet gyakorlásában, egy jó szóban és egy mosolyban. Mindenben ott rejlik az örök életnek a ritmusa. Erről ne feledkezzünk meg. Azt mondja az Úr, tieid ők, hiszen tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. Jézushoz tartozol, így az Atyához tartozol. Az övéi vagyunk. Ez adjon lendületet mindennapi életünkben, szeretett kapcsolatainkban, küzdelmeinkben és örömeinkben egyaránt.
2: Kedves hallgatóink, a nap örömhírét és hozzáfűzött gondolatokat Bátor Botond Pálos atyától hallhatták. Köszönjük szépen!

0: magazin a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ahogyan a bevezetőben hallhatták, a következő percekben Krisztus világam az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának májusi lapszemléjével jelentkezik a lap főszerkesztőre, dr. Darvas Kozma József.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Krisztus világa májusi számának szemléjén. Titkos értelmű rózsa. A Kárpát-medencében évszázados hagyomány, hogy templomainkban a Lorettói litániát május hónapban minden este elimádkozzuk, mert Jézus Krisztus a Szent Szüzet édesanyánkul adta. Ez a boldogságos szűz Máriát köszöntő és oltalmát kérő litánia olyan szép, hogy a német költő Óriás Goethe zeneiségét és költői képeit csodálatos alkotásnak tekintette, amelyért minden művét odaadná. Mi pedig a Szent Szűz megszólításaiban közbenjárását és oltalmát kérjük. Egyházunk május 1-én Szent Józsefet, a munkás élet szentjét ünnepli. A nap alkonyán már a szűzanyához fohászkodunk. Május 1. vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Az édesanya mindenki életében különleges helyet foglal el. Szent 6. Pál pápa mondta, az édesanya az a szent kehely, amely felfogja Isten leheletét. A példás édesanyákra emlékezve, az idén pünkös szombatján, a csíksomjai fogadalmi búcsúban nemzetünk nagyasszonyát köszöntjük. Kérjük a szent lelket, hogy a májusi virágzás mintájára ajándékozza meg gyümölcseivel népünket. Szállj ránk, életadó lélek! Tamás József nyugalmazott segédpüspök elmélkedése. Kereszténységünk harmadik nagy ünnepe pünköst. A Szentlélek nagy csodája, hogy az apostolok kimertek állni az emberek elé és hirdetik nekik Krisztus örömhírét. A Szentlélek csodája az is, hogy a különféle nyelveken beszélő emberek megértették Péter apostol beszédét. A Szentlélek csodája az egyház. Krisztus közössége ezen a napon született meg. Amikor az egyházra gondolunk, sok mindent gondolunk, de a legfontosabb, hogy a lélek a mi pártunkonnál és ma is segít abban, hogy meg tudjunk maradni Krisztus közösségében, Krisztussal, Krisztus mellett. Az irgalmasság lelki cselekedetei. Tanítani a tudatlanokat. Hoffeld József jezsuita atya írása. A tudás mindenkorban nagyon fontos volt az emberek számára. Azonban nem mindegy, hogy a tudással rendelkező hogyan adja át a tudását. A jó tanár segíti a diákot, hogy többet lásson. A szavak nyitják fel a szemét, kinyitnak előtte egy ajtót, amelyen belépve a diák egy új világot csodálhat meg. Jézus személyével mutatta meg, hogy a mennyei atyát képviseli. A keresztény üzenet gyógyító és felszabadító. Fontos, hogy az egyház új tanítson, hogy a tudatlanok újra megtanuljanak látni, hogy új szemmel lássák Jézus irgalmas és emberbaráti üzenetét, és megtalálják benne az élethez vezető utat. Márton Áron püspök élet példája, második rész. Márton Áront 1939. február 12-én Erdély püspökévé szentelték a kolozsvári Szent Mihály templomban. Erre az alkalomra adták ki Vence József szerkesztette Szentelik a püspököt című emlékfüzetet. Ebben a szerkesztő, tanítvány és munkatárs a vallomás melegével úgy ír a 42 éves püspök egyéniségéről, mintha az eljövendő 42 évét is ismerné. Népe hagyományai kötelezték, a lélek és öntudat sarkolták, hogy a lehetőségeket erejéhez mérten tökéletességgel ki használja. Az idő és energia akarata szolgálatába hajolnak, akarata pedig Isten ügyének, s a meglátott népérdek szolgálatának eszköze. Memento. a csíksomlyói pünkösdi búcsú. A tatárok fölött 1352-ben aratott győzelem emlékére, a székelyek fogadalomból Csíksomlyon és Szárhegyen pálos monostort alapítottak. Ennek kibontakozását 1567. május 17-i pünkösszombati hitvédő győztes harc napján újabb fogadalmat tettek, hogy hitükhöz és a szűzanyához hűségesek maradnak, és évente ide zarándokolnak. Kifejezzük ragaszkodásunkat, megvalljuk hitünket és szeretetünket Jézus Krisztus egyháza iránt, mi katolikus és katolikus gyökerű keresztények. Papi hivatás. Itt fekszik Henics Anna, hét papok nevelő anyja. A horvát nádaljai, Körmenddel egybe épült község, temető sírköve, című írás 1994-ben jelent meg Körmenden dr. Gyürki László plébános tollából. A szerző tisztázta azt is, hogy Gárdonyi őse volt Pajzs Anna, akit Gárdonyi Géza 1894-ben Pajzs Anna című verssel megverselt. A főszerkesztő az imádkozó édesanyákat köszönti, akik nagy lelkűen adják gyermeküket az Úrnak, akik júniusban a fiúk papszentelésére készülnek, vagy arra emlékeznek. 14. Leó pápa tanácsa, fontos a belső élet gondozása, az ima, a szentmise, a szentségimádás, a szentségi élet által, mert innen kell újra kezdeni a hivatás gondozást és az evangelizálást. Csak így bontakozhat ki és érhet be Isten hívása, ha környezeteink élő hitben ragyognak, kitartó imádság táplálja őket, és testvéri kísérés jellemzi őket. A keresség újjászületésünk szentsége, kettős születés. Páter Babos István jezsuita atya írása. Jézus Krisztus társunk lett a halálban, amikor vállalta az emberi sorsot. Ugyanígy társaivá fogad életében is, mert megosztja velünk új, örökké tartó, föltámadt életét. Ezt adja nekünk a keresztségben. Isten családjában új, örökké tartó életre születünk, amit Krisztus szerzett számunkra. A kegyelem Isten irántunk érzett ingyenes, állandóan hűséges, javunkat kereső és minden érdemünk nélkül magához ölelő szeretete. Út a felnőttség felé. Nem vagyok-e egy kicsit tévé őrült? Fiataloknak, szülőknek és pedagógusoknak szól Gyurján Edit írása. Képzeljétek el magatokat, mintha mondjuk 130 évvel ezelőtt élnétek. Nagy ünnepség volt országszerte, a honfoglalás ezer éves fordulója volt 1896-ban. Millennium. Ma azt mondanátok, kapcsoljuk be a tévét. Néhány nagyon fontos dolog. Első, soha ne ülj a tévé elé tanulás előtt, vagy helyett. Második, válogass ki a tévé újságban a téged érdeklő adásokat. Harmadik, ne nézz naponta órák hosszat és válogatás nélkül minden műsort. A szűzanya háza Lorettóban. A názáreti szentház kalandos útja Lorettóig, ahonnan a litánia elterjedt az egész világra. Boldog Luigi Novarese, a hónap szentje tanít megélni jól a szenvedést. Bemutatja Bakó Mária hajnalka. Derűs oldal, Izajás idézet a keresztrejtvényben, készítette Korodi Zoltán, Tusnádfürdőn 2026. április 11-én elhunyt. Isten jutalmazza meg áldozatos munkájáért. A lap hátsó borítóján Gárdonyi Géza esti harangszó című verse olvasható. Jó olvasást kívánok, lelki töltekezést!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Krisztus világa az Erdély Katolikus Keresztény Családok lapjának májusi lapszemléjét hallhatták a lap főszerkesztőjétől, dr. Darvas Kozma József esperes plébánostól. Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, a Déli magazinunk végéhez közeledve engedjék meg néhány szóban ismertessem a ma délutáni műsor kínálatunkat. Hamarosan 1 órától a szeretetlánk rózsafűzérét imádkozzuk, majd ima a békéért. 13 óra 30 perctől fogadjuk az önök köszöntőit, ezen is köszöntővel jelentkezünk a Szatmár Németi stúdiónkból. 14 órától családpercek lesznek hallhatóak Kertész Marika és Tibor szerkesztésében. 14 óra 30 perctől a Szentlélek 9-et Csíki Szabolcs atya várja majd önöket. 14 óra 37 perctől Medjugorje üzenet Vidikán Lokodi tünde tolmácsolásában, majd 14 óra 40 perctől fogadjuk az önök imakéréseit, 15 órától pedig az Irgalmaság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Könnyíts a lelkeden címmel Karácsony Tibor atya várja majd önöket, 16 órától igéző lesz hallható. Tizenhat óra öt perctől hitünk és életünk felnőtt katekézis Szederkényi Károly atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát ismétlésben hallhatják, 17 órától az Öröm útjára hívjuk hallgatóinkat. Tizennyolc órától szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, Pápai Kisbazilikából, a Szent Antal Nagy 9-et 6. kegyéhez érkeztünk. 19 óra 15 perctől a Bibliai Nők nyomában címmel Szűcs Timea és Tyukodi Beáta nővér várja majd önöket a rádiókészülékek elé. 19 óra 40 perctől majd egy újabb tájékoztató műsor ismertetőt hallhatnak, akkor már az estére, késő estére vonatkozóan. Minden önkéntesünk és munkatársunk nevében megköszönve megtisztelő figyelmüket, elköszönünk önöktől a Csíksomlyói stúdióból.
1: Vízi Katalin.
0: És Pál Gellért nevében Fülöp Lórándot is hallották. További áldott szép délutánt kívánunk. További jó rádió hallgatást, tartalmas időtöltést, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból, és most arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzuk el a szeretett láng rózsafűzérét, felajánlva sok-sok kérésért és szándékért, de talán a legfontosabb, amiért közösen kell imádkoznunk, az a béke, imádkozzunk békéért, hogy végre eljöjjön a béke a világban, és egymás mellett szeretetben tudjunk élni.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlán kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
0: Isteni megváltónk, öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mi áhítattal.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünk, íg hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned.

0: Mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned.
0: Mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged.
0: Mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Ára szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Üdvözl légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szeretett lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szűzanya szívének szeretett lángja újtsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben.
1: Segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik, az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt egy szívvel lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békéért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Istenem, Te vagy az élet és a békesség forrása. Áldott legyen a neved mindörökké. Tudjuk, hogy Te fordítasz bennünket a békesség felé most, a háború idején. Azért imádkozunk, hogy akik egymás ellenségei, beszéljenek egymással. Azok, akik egymás számára idegenekké váltak, barátsággal nyújtsák a kezüket egymásnak, hogy a nemzetek keressék a békesség útját. Erősítsd elhatározásunkat, hogy életünkkel tegyünk tanúságot ezekről az igazságokról. Adj nekünk megértést, mely véget vet a viszálykodásnak, irgalmat, mely kioltja a gyűlöletet, megbocsájtást, mely legyőzi a bosszút. Tedd képessé az embereket, hogy a szeretet törvénye szerint éljenek. Amen.

0: Hallgassuk nagy szeretettel János apostol második leveléből az első fejezetnek a harmadik versét, mely így szól: legyen velünk az Atya Istennek és Jézus Krisztusnak, az Atya fiának kegyelme, irgalma és békéje, igazságban és szeretetben. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Istenünk, kérünk, ajándékozz meg minket békéddel, hogy ezt másoknak továbbadva az emberiség szolgálatára legyünk. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk országunkért, hogy a keresztények a remény és békesség megteremtői legyenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Imádkozzunk azokért, akik megpróbáltatásokon mennek keresztül, akiknek segítségre és együttérzésre van szükségük. Add, hogy általunk részesüljenek a te irgalmas szeretetedből. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet tegyen szabaddá minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Imedi stúdiónkból. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudhatják azt, hogy kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek, akár születésnapot, akár névnapot, abban azért segítséget nyújtok, hogy elmondom, hogy kik a mai napnak a névnaposai. A mai napon a Milánok, a Budák és a Sárák ünnepelnek. Ezúton kívánunk nekik nagyon-nagyon boldog névnapot, Jóisten áldását és szeretetét a mai napjukra. 0259-420-555 és 0359-420-555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, köszöntsék fel a szeretteiket, kívánjanak valakinek csupán egy szép napot, biztos, hogy nagyon fog neki örülni, hogyha gondolnak rá. Azt az 5 dalt is elmondanám, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Magyar Kontinentál Singertől a Szentlélek jöjj, a második László Attilától a Halleluja, a harmadik Foris Five-tól az Úr nem hagy el, a negyedik az Áldás Zsoltár, és az ötödik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek, küldhetik az ismerőseiknek. Várom a hívásaikat, üzeneteiket.

0: Itt is van egy kedves telefonáló. Halló?
1: Halló?
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Halló? Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Úgy tudom, hogy hónapban a házasság évfordulója a kislányomnak, de úgy tudom, hogy hónap tematikus nap, akkor nem szokott lenni, köszöntjük.
0: Így van.
1: És akkor szeretném köszönteni a kislányomot, Csillő Erzsikét, férjével, Györgyicsa Viorellel, házasságunk 26. évfordulója alkalmából, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kívánt az édesanyjuk, Manci néni.
0: Jóisten éltesse a kedves kislányát, nagyon boldog házassági évfordulót kívánunk, önnek pedig egy áldott és szép délutánt. Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, használják ki az időt, hogy most be tudnak jutni a műsorba, és köszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretetével köszöntöm. Én szeretném köszönteni Délnén Péter Sárát névnapi alkalmából Istentől megáldott nagyon boldog virám gyermekkort. Adjon a Jóisten a kedves szüleivel együtt, ezt kívánja Csíkszeredából Jutka, és még szeretném köszönteni a Csíkszeredába, Tudorvadi Mireszk utcába Borsárát, neki is Istentől megáldott nagyon hosszú életet kívánok, és a Mária légiósok bűnösök menedékében a testvéreimet, Istentől megáldott hosszú, nagyon boldog életet kívánok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus az összes elhangzó dallal.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, áldott délutánt kívánunk önnek is. Érkezett egy üzenet, minden dallal köszöntöm édesanyámat Göröcsfalván, jó egészséget kívánok és áldott szép napot. Emese írta Csíkszeredából, Isten éltesse a kedves köszöntőtet, áldott szép napot kívánunk mi is. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel köszöntöm önöket a stúdióba. Ismeretes mindenkinek a neve, és nem sorolunk fel, mert mindenkivel nagy szeretettel szeretnék továbbra is köszöntést mondani. Milán névnapja van, unokámat köszönteném. Az Isten áldja, segítse, és legyen hite, legyen szeretet benne, és továbbra is a nagymamáját ne hagyja, mert minden nap értesítése érdeklődik irányomban. Nagyon szeretlek, Milánkám, a Jóisten áldjon, segítsen, és vezessen téged. És mindenkit, mindenkit, aki szeretettel gondol rám, és én is átölel, a betegeket, öregeket, időseket, gondozóikat, és mindenkit, mindenkit nagy-nagy szeretettel, tisztelettel köszöntök. És szeretném, ha azt a László Attilavel énekét hallhatnánk, hogy ha úgy tudnék szeretni, valami ilyesmi talán a neve, a címe az éneknek, a dalnak, ugye?
0: Igen, van egy ilyen dal a László Attilának, most egy másik dal van a listánkon tőle, ez fog következni, de ezt a másik dalt, amit ön kért, ezt is be fogom majd a délután folyamán tenni. Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, szép délutánt kívánunk önnek is. És következzék, és akkor a László Attila dal, a Halleluja, hallgassák szeretettel.

0: Várom továbbra is, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és köszöntsék szeretteiket. Van egy hallgató, Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én is szeretném köszönteni Dea Kerzsikét, s Bilibók Lászlóval, a férjével, 25 éves házassági évfordulójáról, hogy a Jóisten áldja meg őket, még sok éven már végnék meg kattán ezt a 25 évet. És még köszönti egy állandó hallgatójú Gyimes Bükből, egy idős néni, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten szívese, hogy meghallgattok.
0: Mindenki amen, jó Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötjét, Önnek is kívánunk szép délutánt!

0: Haló, Mária Rádió.
1: Mi kértesik a Jézus Krisztus?
0: Mindenekem.
1: Köszönteni Janoilunkat, Tepsiten Győrül, én Vóni, és köszönöm a Jóistennek, hogy értetett a máma 80 évekét, és köszönöm a Jóistennek, hogy jóba, jóba átálltak ezek az évek, és köszönöm a családomot, és minden szeretőmet, és mindenkit. Köszönöm Istenem, hálatodok Istenem mindenét.
0: Így értesd,
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntőteit. Önnek is áldott és szép napot, szép délutánt kívánunk.

0: Érkezett egy üzenetünk, szeretettel köszöntjük és sok boldog születésnapot kívánunk Lőrinc Csanádnak, ifjabb Lőrinc Istvánnak és a mai nap születésnapot ünneplő Lőrinc Erzsébetnek Marosvásárhelyen. Isten éltesse, áldja életük minden napját. Áradjon rájuk Istennek az áldása, a Mária Rádió minden dolgozóját, önkéntesét szeretettel köszöntjük, Magdi néni és Zita írják Marosvásárhelyről. Isten éltesse a kedves köszöntötteket, köszönjük mi is a köszöntést, szóljon mindenkinek a mai köszöntünk összes dala. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Az összes daldal szeretném köszönteni Csíkszent királyon, Tersök Zsófikát, egy picit megkésve, négy napja alkalmával, a Jóisten éltesse sokáig, kívánok minden elképzelhető jót neki. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindenki amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, áldott szép délutánt kívánunk önnek is!

És akkor következzék most egy újabb dal a mai zenés köszöntőnkben. Egy nagyon szép megzenésített Zsoltárt hoztam önöknek, melynek az a címe, hogy Áldás. Hallgassák szeretettel!

0: Mindössze pár perc maradt a mai zenés köszöntőnkből, aki most tárcsázza vonalainkat, vagy írja üzenetét, az még bekerülhet a mai műsorba. Van is egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió. Halló. Köszönteném a kedves telefonálót, ha rádió készüléket kikapcsolja, akkor fogjuk is érteni és hallani őt. Halló. Halló!
1: Vigyétek az üdvözlők Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Madéfaluan Szabó Szarrát, sok előtt egészséget, hosszú, boldog életet, a világban minden szépet és jót, azt kívánja mamája, vigyétek az üdvözlők Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Isten éltesse a kedves köszöntötjét! Önnek is szép délutánt kívánunk!

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Jóisten áldását és szeretetét kérem önökre, és bíztatom arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom a zenés köszöntőből, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Kertész Marikát hallják, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát. A mai beszélgetésünkben egy olyan témáról lesz szó, amely minden házaspárt érint. A szexualitás kérdéséről. Sokféle üzenet vesz körül bennünket arról, hogy mit jelent a szerelem, az intimitás vagy a házasság. És ezek között sokszor nem könnyű eligazodni. Ma egy olyan házaspárral beszélgetek, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszik az a látásmód, amelyet II. János Pál pápa testteológiája kínál. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan formálját a házasságot, a kapcsolatot, az intimitást? Többek között erről beszélgetünk most, őszintén, egészen nyíltan. Köszöntlek benneteket szeretettel, és hát mindenek előtt arra kérnélek meg, hogy áruljátok el a neveteket, hiszen én ezt most nem mondtam el éppen a felkonferálásban, és hát magatokról is mondjatok néhány szót azok kedvéért, akik nem ismernek.
1: Köszönjük mi is a kedves Mária Rádió hallgatókat, és téged is, Marika. Az én nevem Trinfa Molnár Imola.
2: És az én nevem Trinfa Molnár Csongor.
1: Mindketten az Ő az út ifjúsági szolgálatnak dolgozunk, teljes idei szolgálóként. Brassóiak vagyunk, de Marosvásárhelyen élünk már egy jó ideje.
0: Említettem a felvezetésben, hogy a szexualitás témakörét fogjuk ma körbejárni. A testteológiájáról lesz szó. Ti hogyan találkoztatok először a testteológiájával, és miért vált ez fontossá számotokra?
2: Először egy magyarországi csapat jött ide Erdélyben, és ők tartották a testteológiai kurzust. Én azon a kurzuson részt vettem, és igazából akkor találkoztam először az egésszel. És amiért fontossá vált nekem, az hát itt nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy valami olyasmit tudott nekem üzenni, amit azelőtt soha nem hallottam, és nem csak a szexualitásról, hanem magáról, Istenről, és hogy milyen ő, ki ő, és milyen szerepe van még az én életemben.
1: Én Angliában találkoztam először a tanításaiban, Christopher Westnek a Testológiája kezdőknek című könyvvel. Én ott voltam 4 évig egy katolikus közösségben misszionárius, és így ennek a keretén belül találkoztam a tanítással, és akkor nekem ilyen életet megváltoztató volt, nem azért, mert addig még nem hallottam soha akár a tisztaságról, akár valamilyen szinten arról, hogy Istennek terve van a szexualitással, de egy olyan átfogó és csontig hatoló víziót és képet tárt elém a test teológiája, hogy egyszerűen utána már nem tudtam ugyanúgy tekinteni sem a testemre, sem a szexualitásra, sem arra, hogy hogyan van ebben az egészben Isten jelen, és igazából ez az a ami motivál, ami fontosra tette számomra azt, hogy ezt ne csak megtartsam magamnak, hanem minél több ember hallhasson róla.
0: Szerintem nagyon sokan a hallgatók közül nem igazán tudják, hogy miről is beszélünk, úgyhogy az ő kedvükért kérlek, hogy

0: Egy kicsit próbáljátok meg összefoglalni, hogy miről szól ez a tanítás. Tudom, hogy nehezet kérek, de hogy mégis, hogyha lehetne néhány mondatban bár a legfontosabb üzenetet átadni.
1: Hát a testteológiája, ahogy mondtad, a Szent II. János Pál pápának az összeszedett, összefoglalt tanítása a, nem különösen csak a szexualitással kapcsolatban, hanem egyáltalán arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent embernek lenni, mi az élet értelme, és hogyan tudunk Isten akarata szerint élni, hogyan tudunk valóban boldoggá válni, és miközben ennek az egészhez a testnek és a szexualitásnak. És a pápának a tanítása, 129 tanítása van összefoglalva így, és ezen a néven híres, hogy a test teológiája. És ennek a tanításnak valójában ez a lényege, hogy Isten minket az ő képére és hasonlatosságára alkotott meg, és testben és lélekben, és ennek az egységében, és hogy a női és férfi testnek a hát különbözősége, de annak a lehetősége, hogy egyé váljon a nemi aktusban, ez elárul valamit Istenről, az ő mienségéről, arról, hogy milyen egységre hív meg valójában önmagával, mint teljes szent háromság, és hogy ez annyira központi a hitünknek, a hitünk számára, hogy ezt az Isten a testünkbe írta, hogy ilyen legyen a testünk egymás számára, hogy Isten meghív minket erre a mély, bensőséges kapcsolatra, egységre vele.
0: Köszönöm szépen ezt a rövid összefoglalást. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez a tanítás, ami számotokra jeleztétek, hogy rendkívül fontos, milyen hatással van, vagy volt a ti házasságotokra, a ti intimitásotok, szexualitásotok megélésére.
2: Azzal tudom kezdeni, hogy egyrészt, amikor először hallottam erről a testteológiáról, akkor nem voltam házas, és már akkor a szexualitásomra volt hatással. Olyan szempontból, hogy inkább segített ránézni egy más szemmel arra, mi az én elhívásom, mármint a hivatásom házasként, hogy hogyan tudom átadni magam az én majd jövendőbeli páromnak is. Mit jelent is az a szó, hogy önajándékozás. És ezek így lelkesítettek akkor, és majd amikor meg lett imola, akkor meg meglepő módon, majd később ezt kimondtam, de hogy most azt mondom, hogy meglepő módon eléggé könnyen tudott jönni ez az önajándékozás, és hát igazából azt tudom mondani, hogy ez a házasságunkat nagyon nagy mértékben építette, és igen, csupa jó hatása volt, ezt tudom mondani az én életemben.
1: Én is egyedülálló voltam, amikor először találkoztam a tanítással, és elsősorban azt a hatást fejtette ki rám, hogy őszintén szembenézek azzal, hogy én hogyan is állok a saját testemmel, milyen érzések, gondolatok fűznek hozzá, és nem csak a saját testemmel, hanem egyáltalán a szexualitással, a nemi vágyal. Én sokáig szerintem elfojtottam ezt a vágyat, vagy akár negatívnak tartottam, valahol bűnösnek, és nem teljesen láttam ebben, hogy hol van Istennek a helye, vagy a terve, és így a tanítás ezt lassan, lépésről lépésre így átformálta bennem, megtisztította, átalakította, és aztán a párkapcsolatunkban így a tisztosság, mint életstílus, hogy akkor ezt hogyan tudok szeretni jól a testemmel, ezt segítette, hogy hogyan gyakoroljuk egymás felé abban a keretben, ami tényleg Istennek kedves. És a házasságunkban pedig így, amit Csöng is mondott, hogy az önajándékozás is nem csak fizikailag, hogy azt keresni, hogy hogyan tudom a másikat jobban szeretni, nem csak magában a nemi együttlétben, hanem mindenben, a házas élet minden egyes területén, hogyan tudom a másikat szeretni, szolgálni, hogyan tudok tényleg ajándékká válni a számára. Ez az a gondolat, vagy ez a, hát igen, gondolat, ami így vezérfonala a házasságunknak, vagy újra és újra emlékeztet, hogy, hogy mi a cél, vagy mire szeretnénk fókuszálni, mi az, ami átsegít a nehéz pillanatokon.
2: Igen, ezt még hozzátenném én is, hogy a párkeresési időszakomban szenvedtem egy függőségtől, egy szexuális függőségtől, és igazából ennek a tanításnak a hatására sikerült a lépéseket tegyek a szabadság fele, ami majd később teljes szabadság változott, viszont személy szerint nekem az sokat segít, hogyha valamit megírtak, és ez a téma, a testteológiája segített nekem jobban megérteni a szexualitásomat, és azt, hogy miért vagyok benne abban a függőségben, hogy mit is keresek valójában. És ez egy segítség volt, igen, a szabadulásra.
0: Istennek hála mindazért, amit elvégzett az életedben, Csongi, de akár a kettőtök kapcsolatában is. Miközben beszéltetek, ez jutott eszembe, hogy önajándékozás, hát ez egy olyan dolog, vagy olyan fogalom, ami hát a mai világban nem éppen menő, mondjam úgy, vagy a mai világ ez nem erre bíztat bennünket, éppen ellenkezőleg arra, hogy az énünket, az egónkat helyezzük előtérbe, és próbáljuk megkaparintani azt, amire szükségünk van. Tehát semmiképpen sem arra, hogy szolgáljuk a társunkat, hogy szeressük, hogy ajándékok legyünk számára. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor esetleg nehéz volt valamit megélni ebből a tanításból, vagy életre váltani. Tehát mindazt, amit megértettetek, megismertetek, azt gyakorlatba ültetni. Volt-e esetleg ilyen, amikor azt mondtátok, hogy hú, hát ez már túl sok?
2: Igen. Ez egy nehézség volt számomra az elején. Amikor a párkereső időszakomban voltam, és lényegében, amiután először hallottam erről a témáról, a testteológiájáról, az a része volt nehéz, hogy elég szigorú kereteket helyez így a helyes megéléshez a szexualitásban. És nehéz volt így elfogadni ezeket a kereteket, mert akkor még nem értettem a lényegüket. De az idő elteltével is, és igazából amikor majd beléptünk a házasságban Imolával, akkor kiderült, hogy hát ezek nem is olyan nehéz keretek. Nagyon konkrétan itt a természetes fogalmazás, szabályozása gondolok, itt ugye erről is szó volt a testológiáján, és hát ez egy nagy falat volt számomra, hogy is lehet ezt majd csinálni házasságban. És igen, amire rájöttem majd a házasságban Imolával, hogy igazából ez nem hátráltat, hanem sőt, sokkal inkább felszabadít a mi életünkben, a mi közös életünkben, a mi nemi életünkben.
1: Számomra így, ha arra gondolok, hogy mi volt, ami nagy falat volt, nem tudom, talán még nem volt ilyen, tudom, hogy viszont lesznek, hiszen a házasságunk egyrészt még az elején van, és hogy a gyerekvállalás kérdése, illetve az, hogy akkor, ha már van egy-két, akár három gyerekünk, akkor hogyan éljük meg a házas életünket, igen, a természetes fogamzás szabályozás segítségével, és nem abban akár a félelemben, vagy lekorlátozottságban élni, amit akár lehet sokan megélnek, hogy jaj, nem lehetünk akármikor, vagy akárhogyan együtt, hogy ebben majd lehetnek feszültségek. De én hiszem azt, hogy az egész tanítás valójában arra hív meg, hogy Istennel kapcsolatban legyek és kapcsolatban maradjak ezen a területen is, hogy folyamatosan ráemeljem a tekintetemet is, hogy eddig is ez volt az, ami a kérdéses vagy nehéz dolgokban átvitt, átlendített, hogy Isten megmutatta azt, hogy ő hogy is gondolja, miért gondolja így, miért jó nekem ez így, és ez hozott egy nagyon mély meggyőződést arról, hogy ez jó, és ez szép, és ezt érdemes így élni.
0: Ha egy házaspár most hall először erről, Mi az az egy lépés, amit már akár holnap megtehetnek, vagy mi az, amire felhívnátok a figyelmüket, mi az, amire esetleg meghívnátok őket?
2: Beszéltünk erről az önajándékozásról, és igazából ez egy nagyon egyszerű lépés tud lenni egy pár kapcsolatban is akár, de házasságban is, sőt. Nem muszáj ott kezdjék, hogy a TFS-t használni. Persze előbb-utóbb eljutni arra egy elég izgalmas és fontos dolog a házas pár kapcsolatának érdekében is akár, de az ön ajándékozást meg tudják élni a mindennapokban is, akkor, amikor nem feltétlenül szexuális dolgokról beszélünk, hanem, mit tudom én, az, ahogyan egy férj ki tudja takarítani a lakást, például egy nagyon banális példával élve, vagy ahogyan elmennek randizni, és újra megélhetik azt a kezdetleges randizós életet, amikor tudom, a férj önajándékozva odaadhatja a kabátját a feleségének, amikor elkezd esni, vagy épp hidegebb van, vagy ilyen apró lépésekben, ha gyakorolják azt, hogy előbbre teszem a másikat, mint magamat, és csak adni adok, és nyitott vagyok a befogadásra, de az én célom, hogy adjak, akkor ezzel már a lényeget elkezdték gyakorolni.
1: Én talán azt mondanám, hogy talán az lehetne egy első lépés, hogy egyáltalán erre a területre beengedik a jó Istent, hogy azt mondják, hogy jó, nem tudom, hogy mi a jó, vagy mi a helyes, vagy nekem ez nagyon nehéz, vagy nagyon fájdalmas, vagy nagyon sok mindent hordozok, mert hogy nagyon sok mindent hordozunk ebben a témában, a szexualitás témájában, de hogy én ebbe szeretnélek engedni téged, jó Istenem, és szeretném hagyni, hogy szabaddá tegyél, vagy gyógyítsál, vagy egyáltalán szóljál hozzám ezen a területen, hogy hogyan tudok, igen, hogyan tudom ajándékozni magamat, hogyan tudom szeretni a társamat, vagy mi az, amiben akár nekem változnom kell ahhoz, hogy közelebb kerüljek ahhoz a képhez, amit te álmodtál meg rólam. Talán ezt mondanám egy első lépésnek, hogy beengedni a jó Istent az életünknek ezen területére is.
0: Tudom rólatok, hogy szoktatok ti testeó hétvégéket szervezni, tartani. Mi is részt vettünk egy ilyenen, és nekünk is sokat adott. Erről, hogyha egy kicsit bővebben tudnátok beszélni, akár azt is elmondva, hogy mikor lesz legközelebb ilyen hétvége.
1: Igen, általában egy évben kétszer szoktunk tartani. Ez egy hétvégés program péntektől vasárnapig, és ezen a hétvégén sorba megyünk azokon a központi lényeges témákon, amiket a testológia érint. Például azon, hogy mi volt Isten eredeti terve, hogyan romlott ez el, Jézus hogyan lép ebbe be is hozza helyre, mi az a hívás, amire kétféleképpen tudunk igent mondani, egyrészt a házasságban, vagy az Istennek szentelt életben, a cölibátusban, és utána pedig így azt a témát boncolgassuk, hogy a házasságban, a házas életben, igen, mi ez az önajándékozás, mi az igaz szeretet, annak a négy jellemzőjéről beszélünk, tehát hogy kb. Ezek a témák, és van lehetőség persze arra, hogy kis csoportban beszélgessenek az emberek, hogy a kérdéseiket feltegyék, és arra válaszokat kapjanak, és ez átszövi egy imádságos lét, akár a szentmisében, akár szentségimádásban. Így kb. Ilyen, így kell elképzelni a hétvégét, és legközelebb az ősszel lesz, valószínűleg októberben, ez még nem teljesen tiszta, hogy melyik hétvégén, de hogy az már talán körvonalazódott, hogy októberben, és még nem tudjuk a helyszínt, de hogyha bárkit érdekel az Ő az út ifjúsági szolgálat Facebook oldalán, vagy Instagram oldalán, mindezeket időben szoktuk jelezni, vagy fel lehet iratkozni a várólistára a hétvégére, és akkor sokkal hamarabb értesülnek az érdekeltek arról, hogy mikor lesz a következő hétvége, ezt pedig a weboldalon az őazút.ru-n lehet megtenni.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést is, az őszintességeteket, nyitottságotokat, mindazt, amit megosztottatok magatokról, a megéléseitekről. Ha egy mondatba kellene összefoglalnotok, hogy mit adott nektek a testteológiája, vajon mi lenne az? Mi az, amit ma már biztosan nem akartnátok semmiképpen sem elveszíteni ebből?
2: Számomra, amit összetudni foglalni egy mondatban, az az, hogy Istenről alkotott képemet kibővítette, megszépítette, és a kapcsolatomat vele úgymond a következő szintre emelte, mert megtudtam róla egy olyan dolgot, ameddig eddig még nem. És ezt a közelséget Istennel nem adnám semmiért.
1: Én talán úgy foglalnám össze, hogy a testem jó, a szexualitás jó, és ebben találkozhatom Istennel, és közeledhetek hozzá ezáltal.
0: Isten áldását kívánom nektek a további közös utatokra, házasságotokra, szolgálatotokra.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: És köszönjük a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy ma is velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Bízunk benne, hogy az elmondottak alapján világosabbá vált, hogy a test teológiája nem egy elvont tanítás csupán, hanem egy meghívás arra, hogy újra felfedezzük, mit jelent szeretni teljesen önátadóan, igaz módon. Ez az út persze nem mindig könnyű. Küzdelmekkel, talán kérdésekkel, kételyekkel, újrakezdésekkel van tele. De ahogy hallhattuk, mégis egy olyan út, amely a mélyebb egységhez, a tisztább szeretethez, a valódi örömhöz vezet. Kívánom, hogy ez a beszélgetés ne csak gondolatokat indítson el, hanem változást is hozzon a házasságaikban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szentlélek 9. 5. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Nem könnyű ma összeszedetten figyelni sem a munkáram, sem az életrem, sem a lényegrem. Mégis nélkülözhetetlen. Ahogyan az autóversenyző egyetlen pillanatra sem veheti le a szemét az útról, mert különben kisodródik a kanyarban és letér a pályáról, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy a szívünk, életünk tekintete álhatatosan, kitartóan a cél felé forduljon. A hit igazságainak tanításában, így az eukarisztia misztériumában is, újra és újra meg kell találnunk azt a nyelvet, amely megszólítja a mai embert. Ezért hasonlított a Szent Carlo Acutis az eukarisztiát egy autópályához. Egy út, amely biztos, gyors és egyenes, amelyen, ha rálépünk, Istenhez vezet bennünket. Pünkös ünnepére készülve, lelki életünk újabb tudatosítása akar ma lenni. Az orvosok a beteget páciensnek nevezik. Páciens és a passió ugyanabból a latin igéből ered, ami azt jelenti, hogy szenvedni, elviselni. Ugyanebből a gyökből fakad a türelem is. Türelmesnek lenni, a lényeget figyelni, nem kapkodni, ez ma talán nehezebb, mint valaha. Gyorsan kifáradunk, szétszóródunk, elapad az erőnk. Mégis jó újra és újra tudatosítani, az Úr hosszan tűrő. Amikor neked is hosszan, fárasztóan kell tűrnöd, amikor úgy érzed, hogy már nincs tovább, akkor válsz hozzá hasonlóvá. A türelem nem csupán erény, a türelem a lélek legjobb szobrásza. Lassan, szeliden, de biztos kézzel formálja az embert Krisztus arcára. Aki türelmes, az nem sodródik a kanyarban. Aki türelmes, az nem veszti el a pályát. Aki türelmes, az engedi, hogy Jézus Krisztus legyen a mestere. És így lassan-lassan maga is azzá válik, akinek Isten megálmodta. Szentlélek kilencedünk mai napja erre hív, ebben akar megerősíteni.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét. Amen.

Drága gyermekek, ma arra hívlak benneteket, hogy imádság és áldás legyetek mindazok számára, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Kicsi gyermekek, különbözzetek a többiektől, legyetek pozitív, imádságos emberek, akik szeretik Istent, hogy életetekkel Isten szeretetének jelei lehessetek mások számára. Édesanyai áldásommal áldalak meg benneteket, és közben járok mindnyájatokért, fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2026. január 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrabit hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni mindannyiunk kéréseért és szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért a mai napon is szeretnék, hogy közösen imádkozzunk. Üzeneteink érkeztek, ezt a rózsafőzét fel szeretném ajánlani és önökkel együtt imádkozni szüleim, nagyszüleim és hozzám tartozó halottaim lelke megnyugvásáért, bűneink bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért. Köszönöm. Nyímesből én is ezzel a mai rózsafőzérrel emlékezek a férjem lelke üdvére, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát. Az irgalmas Isten könyörüljön meg a lelkén, és emlékezem Deák Erzsébetre is, akit 3 éve, hogy a Jóisten magához szólított, és ott nyugszik a kontumáci temetőben, emléke legyen áldott a nyugalma, csendes imádkozik. Érte Erzsébet, Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafőzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneink bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafőzért felajánlom saját magam gyógyulásáért és egy nagyon fontos szándékért. Gyermekeimért is az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk Isten akarata szerint, egy édesanyja írta ezt az üzenetet. Várom a hívásaikat is, hogy hívjanak minket, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy közösen imádkozzunk így ezen a mai szép napon is. A rózsafőzért Sajgó Rózsikáért ajánlom fel halálának az évfordulóján, nyugodjon békében, emléke legyen áldott. Marika írta ezt az üzenetet. Fiam nehéz anyagi gondjai javulásáért, a Szentlélek vezetéséért, egészségért, és hogy őre forduljon az életünk, egy édesanyja írta ezt az üzenetet.

0: Van egy kedves telefonálónk. Haló, Mária Rádió.
1: Dicsérteszik, hogy Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom az általános imaszándékot, mai nap imáit, rózsafűzéreit. Hálából szeretném felajánlni a kapot, sok-sok kegyelmét. Bízva a közös ima erejébe, imát szeretnék kérni családom minden tagjának a készségét, főleg férjem és leányom gyógyulásáért, mindennapi tevékenységünkért, nagyon fontos szándékokért. Önökkel is ennekért imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Az Érgalmaság rózsafűzérét Joy fiam gyógyulásáért és megtéréséért ajánlom fel. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, egészséget, békességet az egész családunknak, anyagi gondjaink megjavulásáért és fontos szándékokért imádkozom.

Ezt a rózsafűzét felajánlom Berszán Dezső lelke üdvéért születésnapjára emlékezve, aki a hidegségi temetőben nyugszik, nyugodjon békében, emléke legyen áldott, imádkoznak érte testvérei. Jóisten hallgassa meg!

0: Haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Hálát adok a Jóistennek, hogy bejutottam, mert mióta be szeretném mondani én is az én szándékomat. Sándor testvérem családjait, mert körúton van, azt kérem minden nap a Jóisten és a szizanyát, hogy óvja meg bajtó, balesettős rendőrségtől, és a szüleim, édesanyám és édesapámnak a lelke ügyét, és Magikért. A Jóisten áldása legyen Magikon, mert nekem a Mária Rádió egy kincs, egy fénysugár a lelkemnek, azt tartsa fent a lelkemet. A Jóisten fizesse meg százszoros, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus. Erősen szépen köszönöm.
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit.

0: Hát imákat, szentmiséket felajánlom hálából a drága férjem lelke üdvéért, aki a Gyergyó Hodosi temetőben alussza örök álmát. Nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, nyugalma legyen, csendes emléke, áldott imádkozik érte, özvegye és családja, Isten fizesse meg mindenki imáját, imádkozzunk együtt. Haló, Mária Rádió.
1: Haló.
0: Köszöntjük szeretettel.
1: Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét persze szeretném ajánlani a gyógyulásomért és a hozzám tartozó halottak lelkéért. És az unokámnak gyermekáldásért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Jó Isten, hallgassa meg. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, Isten akaratában való megnyugvásért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért és fontos szándékokért, valamint a világ békéért ajánlom fel a rózsafűzért, egy édesanyja írja. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Mai rózsafűzért felajánlom családom egészségért és halottaimért, Rózsi írta Hargitából. Imádkozzunk együtt!

Továbbra is várjuk a hívásaikat és az üzeneteiket, hogy elmondják, kiért és miért szeretnének imádkozni. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családom egészségért, az unokeim boldogságáért és a nagyobbik unokám gyermek áldás öröméért. Imádkozzunk együtt!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsaszüzéttel szeretném ajánlani az én egészségem és a férjem lelke üdvét. Tisztessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Jóisten, hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafűzét felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, és kérem az imád a családom egészségért, hitünk megerősödéséért, lányom tanulási eredményeiért és fontos szándékokért, valamint békéért a világban, Jézusom, bízom benned, Emese írta ezt Csíkszeredából. Minden elhangzó imád felajánlok minden ellenségemért, a gúnyolóimért, hitetlennekért. Uram, nyisd meg a szívüket, imádkozom Fábián Terész lelke üdvéért, valamint elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Ezt az imád felajánlom családomért, a gyermekeimért, minden egyes tagért, egészségért, a szüleimért, terveinkért, a kapott kegyelmekért, minden betegért és a Mária Rádió nagy családjáért, valamint a világ békéjéért. Rózsafüzét felajánlom fontos szándékokért. Köszönöm szépen az imákat. Imádkozzunk együtt. Várjuk a hívásaikat, van is egy telefonáló. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt az izgalmasság rózsafűzérét fel szeretném ajánlani az egész nagy családomért, és főképpen Orpálit, hogy a Isten segítse haza, és a Szentlélek töltse be az ő szívét, az ő lelkét. Isten szívesse, meghallgatás, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg. Mindenem imád, szentmiséget felajánlok kis Ildikó és a szülei lelke üdvéért, nyugodjanak békében, Jézus Szent nevében imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzet felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, egy mindennapos hallgató írja hidegségről. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
3: A gyülekezeti papbarcik, a jóistensége, mert minden lépésükben takarodik palasztalmi. Ugye az véget az ő szólalatik, hogy magam kül a marradalmi munkatársai, aki de soha még senki meg nem emlékszik. Kimalkodik, biztos ilyen lélek egyik egy másik. Kimalkodik, mondjuk a és ügyetek.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ma este lesz az egyéves miséje, kérjük imádkozzanak érte, özvegye és gyermekei kérik az imát. A magyarországi gyalogoszarándokokért ajánljuk fel ezt a rózsafűzért, családunk szerencsés utazásáért a Szent Szűz és Szent Kristóf oltalmát kérjük a hosszú úton, és minden utazóért imádkozzunk. Jóisten, hallgassa meg! Imád kérek nagy beteg szomszédomért és az ő mielőbbi gyógyulásáért. Imádkozzunk együtt! Ezt a rózsafüzét felajánlom a sógornőmért, aki a Vásárhelyi Kórházban van, mi hamarabbi gyógyulásáért, görgény üveg csőrről. Imádkozzunk együtt! Halló, Mária Rádió!
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: És a napi hátfelejvő szemmiséget szeretném ajánlni. Egészségemért, fiam családjának egészségét, minden hozzám tartozó élőért és voltakért, valamint Benedek Feri bácsi halálának ma első évfordulójára, akinek 21-én délután 18 órakor lesz a Csíkszentkirályi plébániai templomba, a megemlékező szemmise emléke legyen áldott nyugalma csendet, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Jézusom
0: biztosan. Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt. Az ő lelke üdvéért is hozzunk a Jóisten elé, mindent elhunytat, és imádkozzunk értük. Pár percünk van még a mostani ima szándék fogadásból, ha megírják üzeneteiket, vagy hívnak minket, akkor még bejuthatnak. Most ebbe a műsorba jött is egy üzenetünk. Az elhangzó imákat felajánlom elhunyt Ferenc Viktor lelke üdvéért évfordulóján, jóságáért, a Jóisten jutalmazza a mennyországban, és a család többi halottaiért, nyugodjanak békében, Isten fizesse, a családja emlékezik rá fájó szívvel.

0: Halló, Mária Rádió. Halló.
1: Halló.
0: Köszöntjük.
1: Péter, szép vagyok, Jézus.
0: Mindörökjemben.
1: Ezt a rózsafizéri mácsát most fialom. Magami, a családomi, a békességi, a szeretetik, az egyetértés és a gyógyulásomi, a leányomnak a Magyarországba. A daganat betegségét, dicsértessék az ő Jézus Krisztus. Köszönöm, hogy bejött.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt. A mai elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életünkből, bízva a közös ima erejében. Rózsafüzet önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhülésért, családi békéért, Csíksomlyai segítő Szűz Mária takarjon be védő parástjával. Imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. A Borzdon Tiborics Gergely teljes gyógyulásáért ajánljuk fel ezt a rózsafűzért. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsétessék a Jézus.
0: Mindörökjemen.
1: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlani férjemé, aki 7. éve elhunyt, szüleimé, testvéreimé, sogoraimé, és 3 gyermekemé, 9 unokámé. Az élőknek adjon a Jóisten békességet, erőt, szeretetet, s a halottaknak boldog feltámadást.
0: Dicsőtessék a Jézus. Mindörökjelmen imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, mely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az időnk. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét a mai napon a Hám János iskola diákjainak vezetésével. Tartsanak velünk!

teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a holtak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Érgalmazz nekünk és az egész

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
2: bízom benned.
1: Szent Faustina nővér,
2: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Amen.

Kultúra Roppárt, Szolgálat az éjszakában. Kik az éj csendjében vérasztva fent tűnöttök, az álom miért kerül el? Ne keseregjetek, mert lehet, hogy az Úr szent szolgálatra nevel. Hisz egész napon át sok imádság könyörgés ostromolja az eget. Kérők, imádkozók, hálát adók, serege nappal, hatalmas sereg. De ha leszáll az éj, s az álom mély, csak itt-ott vírasztárván valaki szolgálatra lehet, e sereget maga az Isten választotta ki. Dicsérje szent nevét hangzik felénk, ki éjszaka Isten házában áll. A világ elpihent, sötét van, csend, de az imádság füstje égre száll, s ha az éj csendjében ne szent helyen Isten előtt szívetek meghajol, ő beszél veletek, figyeljetek. Szólj hozzám, Uram, szolgád hallja jól. Ha Jézus vére föd, ha ő betölt, s jelenlét áthatja szívetek, mert mély a csend, sok titkot kijelent, mit napzajában nem értettetek. S emelve kezetek, csak vigyetek sokakat Jézust hoz, azt várja ő, nevük mondjátok el. Ő majd felel, nála az áldás, nála az erő. Járjon be lelketek sok-sok helyet, s kit Isten ott rátok bízhatott, mindnél időzzetek egy keveset. Testvéri terheket hordozzatok, s ahol beteg pihen, halk szeriden lengye körül imádság illatta ár. Erősítse meg azt, vigyen vigaszt annak, ki halál árnyékában jár. Tovább, mindig tovább. Világosság, sötétség küzd egymással szüntelen, s nem egy bátor vitéz ereje vész, támasz a buzgó imátok legyen. Ti hátvéd legyetek, és kérjetek küzdelméhez fegyverzetet, erőt, így abban is lehet részetek, ha Isten győzni segítheti őt. Részvédtel kérjetek, ki tévelyek hitetlenül hamis ösvényeken, annak is égi fényt hívja szegényt a kereszthez, ott várja kegyelem. Így könyörögjetek, és fejetek Jézus ölén, ha megpihenhetett, az álom is leszáll. Alhattok már, mint gondtalan boldog kis gyermekek. S ha mégse, bízzatok, hisz uratok együtt viraszt az éjben veletek. Éj szolgálat ez. Jutalma lesz, gyümölcsöt terem, és győzelmeket.

Alan súlyos betegségben szenvedett, amikor fontos leckét tanított meg a feleségének. Ha magunk vagyunk, akkor sem vagyunk egyedül. Mindig azt állítottam, hogy hiszek Istenben és az ő tervében. De 1998 őszén a hitem ereje soha nem látott próbát volt kénytelen kiállni. Férjemmel rendkívül boldog, 18 éves házasságot tudhattunk magunk mögött, és éppen a hullám vasútat élveztük, amit két tinédzser gyermek nevelése jelent. A lányunk Jennifer éppen elsős gimnazista volt, akkor tanult vezetni, és élete első fiújával járt. A fiunk Jason 15 éves volt, aktívan sportolt, és nagyon gyorsan nőtt. A férjem élvezte a munkáját, és miután 5 évig esti tagozaton a helyi főiskolára járt, már csak egyetlen fél év választott el álmai megvalósulásától. Annyi mindenért adhattunk hálát, és gyakran meg is köszöntük Istennek ezt a rengeteg áldást. Szeptemberben a férjem a háta alsó felében érzett fájdalomra panaszkodott. Néhány héten belül a fájdalom erősödött, és átterjedt a bal oldalára is. A család orvosa megvizsgálta, és azt mondta, hogy valószínűleg csak meghúzta valamelyik izmát. Hónapok teltek el, és a férjem egyre fáradékonyabbnak érezte magát. Először arra gondoltunk, hogy a teljes állás és az esti tagozat meg minden egyéb együtt túlságosan kimeríti. Ahogy a fáradtság egyre erősödött, megmagyarázhatatlan módon fogyni kezdett. Hiába mentünk többször is az orvoshoz, nem sikerült megfelelő következtetésre jutnia. A súlyvesztés egyre rosszabb lett, a fáradékonyság miatt pedig Alan már a férjem dolgozni sem tudott rendesen. Novemberben azt kértük a család orvosától, hogy küldjön minket egy specialistához, aki átfogóbb vizsgálatokat is elkészít. Az orvos beutalt egy CT vizsgálatra, de csak a hálaadás napi hétvége után kerülhetett rá sor. Megpróbáltuk jól érezni magunkat a családi vacsorán, de a férjem ekkor már ahhoz is túlságosan gyenge volt, hogy jól érezze magát. És a félelem egyre jobban eluralkodott rajtam. Hálaadás után elkészítették a CT felvételt, majd elindultunk haza. Alig léptünk be az ajtón, amikor megcsörrent a telefon. Az orvosunk volt. Azonnal elfogott a pánik. A férjem még le sem tette a telefont, már könnyek szántották az arcomat. Az orvos azonnal találkozni akart velünk a rendelőjében. Miközben arra vártunk, hogy behívják, ő folyamatosan arról győzködött, bármi is legyen az, megbirkózunk vele. A rendelőben az orvos elmondta, hogy a CT felvételén egy hatalmas tumor látható a bal veséjén. Az is kiderült, hogy rossz indulatú. Tehát a rák már nagyon előre haladott állapotban van, ezért azonnal sebészhez kell fordulnunk. És ekkor kezdődött el életem legsötétebb korszaka. A kilátások nem voltak túl jók, a sebészeti beavatkozás pedig nagy kockázattal járt. Rájöttem, hogy minden, amiben hittem, most hatalmas próba előtt áll. Minden nap végig gondoltam minden ígéretet, amit valaha tanultam, de nem találtam békét, amikor a jövőmben nem láttam azt az embert, aki a legkedvesebb volt számomra a világon. Sok álmatlan éjszakán fohászkodtam Istenhez, és könyörögtem, hogy érezhessem jelenlétét. Egy este nem sokkal a műtét előtt éppen a férjemet segítettem az ágyba. Betakartam, elmondtam vele egy imát, és eloltottam a lámpát. A szobából kifelé menet nehéz szomorúság ütte meg a lelkemet. Amikor láttam, ahogy ott feküdt egyedül a sötétben, odaszóltam neki. Nem félsz, amikor itt maradsz egyedül? A válasza egyszerűen hangzott, de sok előttem álló nehéz napon át segített. Azt mondta, nem vagyok itt egyedül. Akkor értettem meg, hogy azok az ígéretek valóságosak. Isten azt ígéri, hogy olyan békét ad nekünk, ami minden értelmet meghalad. Szavai biztosítottak arról, hogy ő tényleg betartja az ígéreteit. Két nagy műtéttel a hátunk mögött és több hónapnyi kemoterápiával
vizsgálatokkal és bizonytalansággal előttünk, már én is kezdem érteni ezt a békét. Bár kemény időket élünk, és gyakran folynak a könnyeink, tudom, hogy nem vagyok egyedül. Isten hűsége és ajándékai újra és újra megerősítik a hitemet. A Filippieknek írt levél 4. fejezet 7. verse valóra válik az életünkben, mert Isten egyfolytában olyan békét ad nekünk, amely minden értelmet meghalad, amely megőrzi szíveteket és értelmeteket Jézus Krisztusban. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásatokkal együtt.

Dora Roppard. Ne félj, csak higgy. Ha éjszaka vesz körülé sötétség, és nem látsz utat a pusztaságon át, valaki ott van veled és vezérel, hűségesen átszeged kezével. Ne félj, csak higgy. Neki gondja van rád. Bízhatsz benne, miért csüggedné remegnél? Engedj neki, ha próbál, tisztogat. Ismer. Elmondhatsz mindent, érti, hallja. Ha elfáradtál, hord az erős karja. Ne félj, csak higgy. És vesd rá gondodat. Veled az Úr a szenvedés tüzében, s ahogy az ötvös perceket figyel, hű tekintete őrködik feletted. Drága aranya tűzben el nem veszhet. Ne félj, csak higgy. Idején kiemel.

Nem csupán emberek között élünk. Léteznek testetlen seregek, áldott megfigyelők, együttérző szemlélődők, akik látják, tudják és megbecsülik a gondolatainkat, szavainkat, cselekedeteinket. Köztünk élő angyalok. A gyermekemet mindig megtalálták a balesetek. Totyogó kis gyermekkora óta a tavasz beköszöntével már mentünk ki is a baleseti sebészetre. Öltések, kötözések, gipszelés. A legnagyobb baleset azonban tinédzser korában történt. Egy átlagos nyári délutánon megszólalt a telefon. Minden rossz előérzet nélkül teljes nyugalomban felvettem. Visszatekintve legszívesebben ordítanék magammal, mint a moziban, amikor látjuk, hogy a főhőst veszély fenyegeti, és hangosan figyelmeztetnénk, vigyázz, nevet fel a telefont. Asszonyom, a fia leesett a kerékpárról, és megvágta magát. Felsóhajtottan felkaptam egy törőközőt, rohantam a baleset helyszínére. A telefonban alábecsülték a helyzetet, súlyosabb volt, sokkal súlyosabb. Másnap reggel vidám napsütésre és madárcsicsergésre ébredtem, és a szívemben lakozó sötétségre, amit semmi sem tudott eloszlatni. Tudtam, hogy a fiam élete véglegesen megváltozott. A balesetben eltorzult az arca, és a többszörös koponyatörés miatt még mindig életveszélyben volt. Felvillant előttem a jövője, zokogtam, és eltávolodtam Istentől. Mindez 25 évvel ezelőtt történt. Őrület, hogy anyai megérzése mennyire pontos volt. Másrészt meghökkentő, hogy mennyire nem volt igazam, mennyire másképp történt minden. Larry, a fiam csükesztően lassan gyógyult, de azért haladt előre. Műtétek sora és több hónapnyi terápia után visszatérhetett a pályára. A visszatérés első napján a dobó dombocskáján egy labda egyenesen arcon találta. Az edzője elájult. A vér ömlött a fiam újra törött orrából, miközben odarohant az edzőhöz, és próbálta megnyugtatni őt. Azt hiszem, aznap védhetetlent dobott. Továbbra is sokat nevetett a barátaival, ugratta a húgait, és normálisan élt. Jó is volt, és rossz is volt, én pedig figyeltem. 19 éves korában kezdődtek a rohamok. Én éreztem magam kellemetlenül helyette, ő magát nem. A főiskola második évében nagy hártyagyulladást kapott. Abban a pillanatban, hogy felébredt a kómából, segítség nélkül ment ki a vécére, amikor senki sem látta. Viccelődött a nővérekkel, és megvigasztalta a beteg kis gyerekeket. Valamit azonban elvesztett magából, és soha többé nem ment vissza a főiskolára. Az évek során nagy lendülettel, ahogy mindig is, tovább dolgozott és játszott, és soha nem említette a csengést a fülében. Soha nem említette. Én pedig vártam. Végül találkozott egy kedves fiatal nővel, aki tiszta szívből szerette, és megajándékozta két kislánnyal. Állandó munka, egy kis ház vidéken, az élet nem is lehetne jobb. És aki vele találkozott, élvezte a bohockodását és a trükkjeit. Aztán összebarátkozott egy fiatal lelkésszel. Én egyre távolodtam Istentől, ő pedig egyre közelebb került hozzá. Isten tényleg vele volt, kezdtem belátni. Nem volt keserű, hiszen vele volt a derű. Úgy én sem tehettem mást, követnem kellett a példáját. Lelkiismeretesen és felelősségteljesen terelgette a családját szerény és szeretettel teli módon. Nem törődött a fülcsengéssel, a szédülés rohamokkal, amelyek váratlanul törtek rá. Aztán már nem volt választása, meg kellett műteni a fülét, amitől részlegesen megsüketült. És az arca egyik fele lebénult, beleértve a szemét is. Véglegesen megrokkant. A gyerekek a templomba utána fordultak és megbámulták. Imádkozott, majd visszatért a gyerekekhez, hogy örömét lelje a házi feladatukban,
vagy a templomi tevékenységekben. Elsősorban a prédikátor feleségének az ugratásában. És láttam, amikor a járda szegély fölé hajolt, és egy öreg ember fülé besugott valamit. Figyeltem, ahogy az utolsó baniát is kirázta a pénztárcájából, a zsebeit is kifordította, hogy egy szükséget szenvedő utazón segítsen. Dühös tinédzserek támaszkodhattak gyengét türelmére. Mint egy jó tündér, örömteli szellemereménnyel töltötte el őket. Ő tanított meg a bátorságra, a céltudatosságra, hogyan keljek fel, ha elestem, hogyan bízzak és hogyan imádkozzam hálával. És a közösségébe mentünk karácsonyi színdarabra, a fények eltompultak és a nézőtér elcsendesedett. A behúzott függöny mögött egy mély hang éneke csendült fel. Valaha elveszett voltam. Lágyan, tisztán, gyengéden. Még sohasem hallottam így énekelni a fiamat. Minden hang tökéletes volt, az érzelmek tiszták. Kicsit később a darab története szerint egy rekett, rendetlen részeg öregember botorkált be a sarok között. A nézőtér zengett a nevetéstől. A fiam, a színész. Később a darab során Istenhez könyörgő bűnbánóként őszinte alakítása könnyeket csalt a tömeg szemébe. Mi folyik itt, hogy ilyen jól csinálja, ennyire gyönyörűen énekel és ilyen hitelesen játszik? Aggodalom kerítette szívemet a hatalmába, talán menni készül. Rövid dícshimnuszok keringtek a fejemben, a szívem harcolt az eszemmel. Aztán évek óta először imádkozni kezdtem. Pillanatok alatt betakart a békesség lágytakarója, és egy mosollyal bizalommá alakult. Ez a különleges este csupán ajándék, egy emlékezetes este. A rohamok alatt Larry úgy hajlunk, mint egy szomorú fűz, aztán ismét magasan és méltóság teljesen áll. Az emberek elmosolyodnak a vidám szívéből sugárzó végtelen szépség láttán. Néhányan azt kérdezik, miért én? A fiam szerényen azt mondja, miért ne? Ki tudja, hogy miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Sokat kell sikálni ahhoz, hogy a padló szépényes legyen, és a kés sem lesz éles fenés nélkül. Talán a sebek és az igazságtalanság olyan oldószerek, amelyek a lelkünket tisztogatják és megalkotják, kialakítják az embert. Réges-régen Isten szenteket küldött a földre, hogy példát mutassanak nekünk. Ma mindennapi embereket küld, akik mindennapi dolgokat tesznek, nem mindennapi módon.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: ez most nem fog megvalósulni.
1: A katolikus óvodának az udvarán megállított az óvodavezető, és feltette a kérdést, nem szeretné-e hitoktató lenni. Férjemmel hazamentem, és megbeszéltük. Édesanyja, legyek feleség, vagy akkor újra visszaüljek a padba. Ő megerősített, hogy ha nekem ide elhívásom van, akkor ő támogatni fog engem ezen az úton. Felvételiztem a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolára, és fölvettek. Néhány héttel később rádöbbentem, hogy várandós vagyok. A harmadik gyermekünkkel mégis belevágtam. És a jó Istennek a gondviselése megmutatkozott, mert az egész fél évet végig tudtam csinálni. Közben voltam kórházban is, de mindig vigyáztak rám, és minden rendben volt, és az utolsó egyházjog vizsgám várt rám, és aztán, ahogy azt sikeresen letettem, másnap reggel indult a szülés. Jó Isten megsegített, hogy az első fél évet azt az összes vizsgával együtt meg tudjam tenni.
2: Andrészné és Isák Nikoletta, katekéta gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm jelenlévő gazdagléti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A hitoktatás szívében Krisztus, ez a fő cím, melynek témakörébe belekezdtünk. Mit tesz, mit tehet és mit kell tennie a hitoktatásnak az Úr Jézus bemutatása érdekében. Természetesen hitbeli ismereteket, hit anyagot kell átadni, de leginkább személyesen az Úr Jézus Krisztus bemutatásával kell történnie a hitoktatásnak, hogy akik a hit válaszát megadják Jézus szavára, az ő hívására, azok közösségbe lépjenek az Úr Jézussal. Mindezen gondolatokat Szent II. János Pál pápának a Catechesi Tradendi apostoli buzdítása fogalmazza meg szépen és összeszedetten, és ezekből idéz, ezekből a gondolatokból a katolikus egyház katekizmusa. Állítani kell tehát, hogy a hitoktatásban Krisztust, a megtestesült igét és Isten fiát adjuk tovább a tanítással, minden egyebet annyiban, amennyiben Krisztusra vonatkozik. Egyedül Krisztus tanít, bárki más tanító, csak annyiban, amennyiben az ő hírnöke vagy tolmácsa, és amennyiben Krisztus szól ajka által. Tehát minden hitoktatóra vonatkoztatni kell Krisztus titokzatos szavait, amit a János Evangélium 7.16-ban olvasunk. Az én tanításom nem az enyém, hanem azé, aki engem küldött. Látjuk a láncolatot, és megismertük azt a tanítói láncolatot, amely az atyától származik, az atyából ered, az ő szándékainak a megnyilvánulása, feltárása, kinyilatkoztatása Jézus szavain keresztül, és Jézus pedig, aki elhozta az atya üzenetét, továbbadja apostolainak, és az apostolok pedig tovább tanítják Jézus szavait, és rábízzák megbízott személyekre, azért mondom ilyen általános értelemben, mert a hit ismereteit, mint tudjuk, nem csak felszentelt személyek adják tovább, hanem világi hitoktatók is természetesen, de őnekik is szükségük van megbízatásra a püspöktől, az elöljárótól, illetve hát a helyi lelki pásztortól, aki felkéri, megbízza a saját hitoktatóit a hittan anyag, a hit ismereteinek, de még inkább Jézus személye bemutatásának a feladatával. A 4.28-as pont következik, aki arra hivatott, hogy Krisztust hirdesse, annak elsősorban Jézus Krisztusnak mindent felülmúró ismeretét kell keresnie, mindent hátránynak kell tartania, hogy Krisztust megnyerje és hozzátartozzon, hogy megismerje őt és az ő feltámadásának erejét, és a szenvedésével való közösséget, hasonlóvá válva az ő halálához, hogy eljusson a halálból a föltámadásra. Átfogóan ez a pont a Filippiekhez írt levél 3. fejezetére hivatkozik, a 8.-tól 11. versig. Krisztussal való életközösség, azonosság. Enyhe hasonlat lenne, vagy idézet a magyar közmondások sorából az, hogy madarat tolláról, embert a barátjáról lehet megismerni.
Jézussal kapcsolatban sokkal mélyebben, és az ő megváltói küldetésében részesülve, vagyis hát abba belekapaszkodva tudunk igazán hozzá hasonlóvá válni. Mi nem leszünk kiegészítői a megváltásnak, mert Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra maradéktalanul megváltotta a világot szenvedésével, kereszt halálával és feltámadásával, de a magunk áldozatát hozzá illeszthetjük, hozzá kapcsolhatjuk ehhez a legszentebb áldozathoz. Szent Pál gondolatai vagy lelkisége szerint, aki azt mondta, hogy ő ki akarja egészíteni a testében mindaz, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, vagy hát az ő megváltó áldozatából, de ez nem kiegészítés, nem hiánypótlás, hanem a saját részünk odaadása, egyesítése Jézus áldozatával. Így kell tehát erre gondolni, amit most felsorol a Filippi levél, hogy meg kell ismernünk Krisztusnak minden felülmúló ismeretét, mindent hátránynak kell tartanunk ő hozzá képest, és hozzá tartozunk, és meg kell ismernünk az ő föltámadásának az erejét, és nyilván ezzel együtt a szenvedésével való közösséget és hasonlóságot. A hitoktatás témájáról szól még a 429-es pont. Krisztusnak-e szeretetteljes ismerete ébreszti a vágyat, hogy hirdessük őt, hogy evangelizáljunk, és másokat is a Krisztusban való hit igényére vezessünk. Ugyanakkor érezzük az igényt, hogy ezt a hitet egyre mélyebben meg kell ismernünk. Ennek érdekében a hiszek egy sorrendjét követve először bemutatjuk Jézus fölséges neveit. Krisztus, Isten fia, Úr. Ezután a hiszek egy megvallja Krisztus életének főbb misztériumait, megtestesülés, a húsvét és a megdicsőlés. Ez most valójában egy előzetes, mint hogy tévé vagy rádió műsorokban beharangoznak valamilyen műsort, egy rövidített figyelemfelhívást, amely felkelti az érdeklődést a nézőkben, hallgatókban, és ez most így hangzott el a 429-es pontból, hogy előre vetíti a most kezdődő nagy témakörnek cikkelyeit, fejezeteit. Tehát ahogyan hallottuk először, Jézus Krisztusnak a neveit ismerjük meg, és nyilván a névvel kapcsolatban az ő küldetését, a névből adódó sajátosságokat, és ugyanakkor, majd azt követően tovább haladunk, hogy megismerjük húsvétját, amely a szenvedés, kereszthalál és feltámadás, és aztán a megdicsőülés. Így osztja fel a katekizmus a következő témaköröket, és már is itt vagyunk a témakörben az úgynevezett második cikkeinél. A hitvallásunk mondatait jelöli meg címként a katekizmus. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Nézzük a Jézus név. Mit mond a katekizmus Jézus nevéről? Jézus héberül azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Az angyali üdvözletkor Gábor angyal adja neki a Jézus nevet, mely kifejezi, hogy ki ő és mi az ő küldetése. Mivel senki nem bocsáthat meg bűnöket, csak egyedül Isten. Jézusban, az ő emberré lett örök fiában, ő az, aki megszabadítja a népét bűneitől. Jézusban Isten összefoglalja egész üdvözítő művét, amelyet az emberért tesz. Ez a 430-as pont.
Jézus nevét mutatja be számunkra a tanítás. Héberül a Jézus név, mely nem egyedüli hordozója volt Jézus Krisztus, ezért is tesszük hozzá a megváltó szót, hogy így teljes az Úr Jézus neve. De maga Jézus név, ahogy tudjuk, van olyan könyv a Bibliában, hogy Jézus Sirák fiának a könyve. És aztán gondoljunk arra is, hogy a Jézus névnek van magyar jelentése, és ez üzenetet jelent. A zsidó nevekben jobban kitűnik az, hogy Isten milyen küldetést bíz az emberekre. Én, amikor a név szerepét hangsúlyozom egy keresztelő alkalmával, mivel a kedves szülők már a gyermek születése előtt kiválasztottak nevet a születendő gyermeküknek, és azt meg is kapta, és már is anyakönyvezik a polgári értelemben. Na de a kereszteléskor ez keresztnévé válik. Sokan ezt félreértik, azt gondolják, hogy na most kell egy külön nevet még keresni. Hát nem akkor kell keresni igazából, amikor már a keresztelőre kerül sor, és ráadásul egy olyan nevet, ami nincs is a polgári nevéhez kötve. Általában mi szoktuk keresni már, mint akik előkészítjük a szülőket, családokat a keresztelőre, mi szoktuk megkeresni, hogy annak a névnek, amit ők már kiválasztottak és megadtak a gyermeküknek a születésekor, ki a védőszentje. Ez a Fekete Antal kiváló névjegyzéke, ez magában foglalja a neveket és a védőszenteket. Még olyan nevekhez is társít védőszentet, akik közvetlenül nincs olyan szent hordozójuk ezeknek a neveknek, tehát olyan nevekhez is, mint ős magyar nevek, vagy egyéb nevek, amihez lehet természetesen, mert ma már az idegen nyelvekből vagy népektől oly sok nevet átvesz a magyar névtár is, és adnak a szülők olyan neveket, amelynek tényleg nagyon nehéz védőszentet választani, akkor is a kereszteléskor kell azt kimondani, hogy jó, most itt van ez a Őrs nevű gyermek, vagy Zalán, és akkor most akkor ki az ő védőszentje? Vagy olyan nagyon nehezen található mondjuk egy névhez közvetlenül kapcsolódó védőszent. Na de itt van a lehetőség, hogy a keresztelésre válaszunk, de nem kell még egy új nevet választani. Persze ez nem is tilos. Mi ugyan nem hasonlítunk a mediterrán népekhez, kiváltképpen a spanyolokhoz vagy dél-amerikaiakhoz, ahol a számtalan keresztnév szerepel, legalább lehet, hogy 2-3 is. De úgy emlékszem, hogy még a híres, kiváló zseni Mozartnak is több keresztneve volt, mert lehet adni a saját keresztnevét, a keresztapja nevét, a nem tudom még kinek a nevét társítani az ő nevéhez. Ez a keresztnév, amit kimondunk a kereszteléskor. De nem szoktuk annyira a magyar fordítását ezeknek a neveknek használni, mert az még nem mond olyan túl sokat. Esetleg olyat, amihez semmiféle keresztény erény nem kapcsolható, meg keresztény életprogram. Általában az életprogramot azt, ha van védőszentje közvetlenül a névnek, akkor az a védőszent adja meg a program sajátosságait, amit követhet, nem kötelező, de követhet a megkeresztelt gyermek, a megkeresztelt ember. A zsidó neveknél azonban más a helyzet, mert ott jobban és tudatosabban a nevek Istentől kapott küldetésre utalnak.
Gondoljunk a fő angyal, Mihály, meg az összes angyal névben, a Gabrielben is benne van az El szócska, vagyis az, meg a Rafaelbe is, Rafaelben is. Benne van az él szócska, ami Istenre utal, tehát Isten ereje, Isten orvossága. Ilyen nevek vannak az angyal nevek közt, de ott van a Mihály, ki olyan, mint Isten. Ez a Mihály név jelentése, és látjuk, hogy ott van az Istennek a szerepe, hogy ő adja meg a küldetést a teremtménynek, még az angyaloknak is. Sajátos szerepet tulajdonítunk egyes angyaloknak, főleg a Bibliában előforduló angyaloknak, akiknek megismerjük a szerepét a Szentírásból. Na de itt van Jézus neve, ami azt jelenti magyarul, Isten megszabadít, Isten, ami megmentő, így is lehetne mondani. És ezt mondja el az angyal, és megszületett a megmentőtök, mondja a hírnök angyal is, amikor már világra jön az Úr Jézus, és a pásztoroknak hirdetik a nagy örömhírt. Jönnek az angyalok, éneklik a glóriát, a dicsőítő éneket. És akkor valóban megszületett az a gyermek, akinek a neve Jézus, ami azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Az Isten sokszor megszabadította a népét, sokszor megszabadította háborúkban, harcokban, ütközetekben, veszélyekben, fogságban, rabszolgasságban, mint az egyiptomi szabadulás. Na de itt most az egész emberiségnek a bűntől való, a rossztól való megszabadulására gondolunk, amit Jézus Krisztus valósít meg, aki eljött közénk, aki eljött, hogy szabadítunk legyen, és így az ő neve hordozza a földi küldetésének programját, az ő evilági élet programját. És nyilván így kapcsolható össze az előzetes bejelentésekkel, proféciákkal is Jézus küldetése. Mint ahogy aztán Jézus maga is ad nevet Simonnak, a kiválasztott főapostolnak, és azt mondja, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla vagy. És én erre a sziklára építem egyházamat, és azt is majd feladatul kapja, amikor meg legfőbb pásztorrá teszi feltámadása után Pétert, a háromszori szeretet vallomását követően, hogy mondja, hogy legeltesd juhaimat, bárányaimat. Te fogod megerősíteni a testvéreidet, ez az ő küldetése, vagyis neki erősnek kell lennie akkor is, hogyha egy szolgáló leány előtt elillant a bátorsága, és megtagadta a barátságát Jézus iránt. Megtagadta Jézust a kakasszóra. Az Isten megszabadít, és ezt a nevet már előre megmondja Gábor angyal, mint ahogy az előhírnökét is megmondja Zakariásnak, hogy János a neve. És aztán valóban ezt adják a megszületett gyermeknek, kifejezetten a név ünnepén, a születést követő 8. napon, ami a névadás ünnepe a zsidóságban, a beavatás, körülmetélés, tehát egyúttal a névnek az ünnepe. És ezt megadja, ezt a nevet a Szent Család a gyermeknek. De már Gábor angyal Lukács evangéliumának első fejezetében olvassuk, vesd össze az 1.31-jel, írja itt a lábjegyzetünk, ott olvassuk ezt a névadást, név megjelölést. És aztán Szent Márktól van itt egy idézet, a 2. fejezet 7. versből, amikor csodálkoznak Jézus bűnbocsátó szavain és hatalmán, pedig ő mondhatja, hogy bocsánatot nyernek bűneid,
mondhatja azoknak, akiket meggyógyított, akiket meghívott, akik iránt a hitet, bizalmat tanúsítottak, bocsánatot nyertek bűneit. És akkor fölteszik a kérdést, hogy senki nem bocsájthatja meg a bűnöket, csak egyedül Isten. Hát persze. Na de Jézus Isten, Istentől kapott küldetése pedig a szabadítás. És ezért a szabadítás pillanatában, amikor föltámadt a halálból, és megjelent már a feltámadása napján a tanítványoknak, rájuk leheli a szent lelket, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Ezt nagyon fontos, hogy ezt így mindig napirenden tartsuk. És így aztán Jézus nevét, amikor emlegetjük, akkor nem csak sóhajtozunk, álmélkodunk, vagy tényleg kérünk valamit, hogy Jézusom segíts, hanem tényleg mélyen az ő nevét is, mint az ő küldetését tiszteljük, akkor gondoljunk az ő szabadító erejére. Tehát hiszünk Jézusban, az ő Isten egyszülött örök fiában, ahogy Máté evangéliuma első fejezetében, a 21. versben olvassuk, Jézus küldetéséről ugyancsak előzetes, hogy meg fogja szabadítani népét a bűntől, bűneitől. És így Jézusban Isten összefoglalja egész üdvözítő művét, amelyet az emberért tesz. A 431. pont következik. Megint folytatódik a Jézus név magyarázata. Az üdvösség történetében Isten nem elégedett meg azzal, hogy Izraelt kiszabadította a szolgaság házából. Amikor kihozta a népet Egyiptomból, Izraelt a bűneitől is megszabadítja. Mivel a bűn mindig Isten megsértése, egyedül ő oldozhat föl alóla. Ezért Izrael egyre jobban tudatára ébredve a bűn egyetemességének, másban nem kereshetett üdvösséget, csak a megváltó Isten nevének segítségül hívásában. És itt Zsoltár idézetek is szerepelnek, amelyek alátámasztják ezt az ószövetségi hitet és gondolatot. Isten az én szabadítom. Hát a Zsoltáros ezt nagyon jól érzi, személyesen is, és a népe nevében is. Itt látjuk tehát történelmi keretbe ágyazva, történelmi folyamatokban megjelenve, hogy miként szabadítja meg Isten az ő népét, de nem csak a népét, hanem népének tagjait is. Mert bármennyire is hangsúlyos az úgynevezett kollektív értelem az Ószövetségben, a közösségi szemlélet, mégiscsak ott sem vitathatjuk, hogy ott vannak az egyes emberek, akik vagy hisznek az Úrban és bíznak benne, és a Zsoltáros is a maga nevében imádkozik, ha a Dávidnak tulajdonítjuk, ha nem neki. Általában a Zsoltárok könyvét Dávid királynak tulajdonítjuk, és könyörülj rajtam, Istenem, nagy irgalmasságot szerint imádkozza a bűnbánó Dávid az 50. Zsoltárban, tehát egyes számban, de aztán vannak engesztelő imák, amelyben az imádkozó a népéért, vagy a népe nevében imádkozik bűnbocsánatért, szabadulásért, mint Eszter királyné is, milyen csodálatos, ahogyan ő hajlandó az életét kockáztatni Ahasvéros király udvarában, hogy megmentse a halálra ítélt népet, amit a gonosz Ámán kitalál, hogy kiirtja a birodalomból Izrael fiait. És a király kedves felesége, Eszter,
vállalja a kockázatot, hogy a királyhoz megy, még ha életével fizet is, hogy megmentse a népét, de előtte saját nevében is elmondja azt, hogy hát ő nem volt hajlandó bálványokhoz, vagy tisztátalan dolgokhoz folyamodni, de mégis a népéért imádkozik, és sok ilyen szép engesztelő ima van a közösségi megfogalmazásban, az Ószövetségben. Tehát az Isten megszabadít, ez összegződik és kicsúcsosodik Jézus Krisztus küldetésében, de ennek a folyamata már megkezdődött. Mondhatnánk így, hogy az üdvtörténelem velejárója, amikor Isten meghívja Ábrahámot, attól kezdve már ott van az ő megváltó szándéka, az ő szabadító szándéka, hogy a népét megtisztítsa, jó létre vezesse. Még ilyenkor, és az Ószövetség világában elsősorban az evilági jó létre számít az ember, na de nem elhanyagolható szempont a bűnek bocsánata, hiszen megvolt az a félelem is, hogy ha valaki bűnös, akkor megérdemli a büntetést, és ilyennek tulajdonítottak minden betegséget, vagy emberi kínt, testi fájdalmat, vagy bajt, hiszen tűnődnek az emberek, hogy ki vétkezett. Amikor Jézus meggyógyít valakit, akkor is elkezdenek az emberek tűnődni, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei, a vakon született meggyógyításánál is előfordulnak ilyen szempontok. De hát Isten megszabadít, hiszen azért választotta ki népét, hogy általa adjon szabadulást, és a népének szülöttje, megváltója, az Isten örökfia által adjon az egész világnak szabadulást és üdvösséget. Belekezdtünk tehát a második cikkely ismertetésébe. Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. A Jézus nevet elemzi számunkra a katekizmus. Elérkeztünk a 431. pontig, illetve azt már megtárgyaltuk. Majd a 432-es pontnál folytatjuk a további ismeretbővítést. Köszönöm figyelmeteket, az érdeklődést. Én is örömmel várom, hogy újra találkozzunk, és megismerjük kinyilatkoztatásunk a Szent Hagyomány alapján, a Katolikus Egyház katekizmusának tanításában hitünk alapjait. A Jóisten áldását kérem mindnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp így az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mind.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Hétfői adásunk tartalmából. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A Szent Atya Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Urunk mennybe menetele minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Leó pápa Regina Czöli imája. Urunk mennybe menetele nem eltávolodás, nem egy távoli esemény, hanem egy élő kapcsolat, amely már földi életünkben kitágítja látókörünket, és Isten szívéhez közelít bennünket, tanította 14. Leó pápa vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A pápa az apostoli palotában lévő dolgozószobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 20 000 hívőt, arra buzdítva, hogy növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé, az Atyával való teljes közösség felé vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit.
1: Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
0: Ma a világ számos országában ünneplik az Úr mennybe menetelének ünnepét, kezdte beszédét 14. Leó pápa, majd utalt az apostolok cselekedeteiből vett olvasmány szavaira. Az a kép, ahogyan Jézus a bibliai szöveg szerint a földről felemelkedve a mennybe száll, azt a benyomást keltheti bennünk, hogy ez a misztérium egy távoli esemény. Valójában azonban nem így van, ugyanis Jézushoz mi egyetlen testben úgy kapcsolódunk, mint a tagok a fejhez, és mennybe menetele minket is magával vonz, ővele együtt, az Atyával való teljes közösség felé. Szent Ágoston erről így szólt. Az a tény, hogy a fej előre halad, a tagok reményét jelenti, idézte a Hippói Egyházatya tanítását Leó pápa.
1: Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo.
0: Krisztus egész élete egy felfelé ívelő mozgás, amely emberi mi voltán keresztül az egész világot átöleli és magába foglalja, felemeli és megváltja az embert bűnös állapotából. Fényt, bocsánatot és reményt hoz el oda, ahol sötétség, igazságtalanság és kétségbeesés uralkodott. Hogy eljusson húsvét végső győzelméhez, amelyben Isten fia halálával megsemmisítette a mi halálunkat, és feltámadásával visszaszerezte életünket. Emlékeztetett a húsvéti prefációra Leó pápa.
1: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
0: Az Úr mennybe menetele tehát nem egy távoli ígéretről szól, hanem egy élő kapcsolatról, amely minket is a mennyei dicsőség felé vonz. Már földi életünkben kitágítja és felfelé irányítja látókörünket, és egyre inkább Isten szívének mértékéhez közelíti gondolkodásunkat, érzéseinket és cselekedeteinket, mutatott rá a Szent Atya. Mi ismerjük ennek a felemelkedő útnak az irányát. Megtaláljuk Jézusban, életének ajándékában, példáiban és tanításaiban. Látjuk a felemelkedésnek ezt az útját Szűz Máriában és a szentekben is. Mindazokban, akiket az egyház egyetemes példaképként kínál fel nekünk, és azokban is, akiket Ferenc pápa a mellettünk élőknek, szomszédjainknak szeretett nevezni, akikkel együtt éljük mindennapjainkat, apák, anyák, nagyszülők, mindenkorú és helyzetű emberek, akik örömmel és elkötelezettséggel őszintén igyekeznek az evangélium szerint élni.
1: Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo.
0: Velük együtt, támogatásukkal és imáiknak köszönhetően mi is megtanulhatjuk, hogyan emelkedjünk nap mint nap a mennyek felé. Leó pápa idézett Szent Pálnak a Filippiekhez írt leveléből, amelyben az apostol arra buzdít, hogy irányuljanak gondolataitok mindarra, ami igaz, ami tiszteletre és becsülésre méltó, ami tiszta, ami szeretetre és dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Isten segítségével valósítsuk meg a gyakorlatban azt, amit hallottunk és láttunk. Növeljük magunkban és körülöttünk azt az isteni életet, amelyet a keresztségben kaptunk, és amely folyamatosan felfelé az Atyához vonz bennünket, és terjesszük a világban a közösség és a béke értékes gyümölcseit. 14. Leó pápa beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott. Segítsen nekünk a mennyek királynője, aki minden pillanatban megvilágítja és irányítja utunkat.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: A kommunikáció tartsa mindig tiszteletben az emberi személy igazságát. Leó pápa felhívása. A vasárnapi Regina Czőli elimádkozása után Leó pápa emlékeztetett a tömegkommunikációs világnapra írt idei üzenetére, valamint a vasárnap kezdődött Laudato Si hetére, amely a teremtett világ gondozását, az átfogó ökológiát kívánja előmozdítani.
1: Ricorre oggi in diversi paesi la giornata mondiale delle comunicazioni sociali.
0: Számos országban ezen a vasárnapon tartják a tömegkommunikáció világnapját, emlékeztetett rá Leó pápa, idézve idei üzenetének témáját. Megőrizni az emberi hangokat és arcokat. A mesterséges intelligencia korában a Szentatya mindenkit arra buzdít, hogy kötelezze el magát olyan kommunikációs formák előmozdítására, amelyek mindig tiszteletben tartják az emberi személy igazságát, amelyre minden technológiai újításnak irányulnia kell.
1: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si.
0: Leó pápa ezután utalt rá, hogy ezen a vasárnapon kezdődött, és jövő vasárnapig tart a teremtett világ gondozásának szentelt Laudato Si hete, amely Ferenc pápa azonos nevű enciklikájából merít ihletet. Assisi Szent Ferenc jubileumi évében emlékezzünk üzenetére, amely az Istennel, a testvérekkel és minden teremtménnyel való békéről szól. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az elmúlt években a háborúk miatt ezen a téren jelentősen lelassult az előrehaladás. Ezért arra buzdította a Laudato Si katolikus környezetvédő mozgalom tagjait, és mindazokat, akik az átfogó ökológia érdekében tevékenykednek, hogy újítsák meg elkötelezettségüket. A békért való gondoskodás, az életért való gondoskodás, hangsúlyozta a Szentatya. Leó pápa Franciaországba látogat szeptember 25-e és 28-a között. A Szent Szék szombaton bejelentette a Szentatya következő nemzetközi útját, amelynek során fölkeresi az UNESCO székházát is. Spanyolország után újabb európai nemzet lesz 14. Leó pápa úti célja, Franciaország. Szombaton a Szent Szék sajtóközpontjának igazgatója Matteo Bruni nyilatkozatot tett közzé, miszerint 14. Leó pápa elfogadta a francia elnök, az egyházi vezetők és az UNESCO igazgatójának meghívását, ezért szeptember 25-e és 28-a között apostoli látogatást tesz Franciaországban, amelynek keretében fölkeresi az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének székházát is. Ez lesz Leó pápa 5. nemzetközi útja, Miután tavaly évvégén Törökországba és Libanonba utazott, idén márciusban Monakóba, majd áprilisban Afrikába látogatott, illetve június 6-a és 12-e között Spanyolországba utazik. A háborúktól sújtott világban a keresztények legyenek az egység tanúi. Leó pápa Tavadrosz kopt pápához intézett szavai. Május 15-én 14. Leó pápa telefonbeszélgetést folytatott II. Tavadrosz kopt pápával, a kopt katolikus barátság napja alkalmából, amely 2013 óta a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatok ünnepe. A beszélgetés során mindketten kifejezték az evangélium hirdetése, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítása iránti közös felelősség tudatát. Május 4-én keltezett levelében Leó pápa arra buzdította a koptokat és a katolikusokat, hogy folytassák zarándoklatukat az igazság és a szeretet útján a teljes közösség felé. A keresztények közötti teljes egység nem csupán távoli cél, hanem sürgős feladat, amelyet elsősorban az egész világot és különösen a Közel-Keletet sújtó konfliktusok tesznek szükségessé. 14. Leó pápa a telefonbeszélgetés és egy levél keretében, amelyet II. Tavadrosz alexandriai kopt ortodox pápának, Szent Márk székhelye pátriárkájának írt a barátság napja alkalmából, hangsúlyozza, hogy fokozni kell az ökumenikus elkötelezettséget korunkban, amelyet háborúk és megosztottságok jellemeznek. A Szent Szék sajtóirodájának közleménye szerint a telefonbeszélgetés baráti és testvéri légkörben zajlott le. Középpontjában éppen az a vágy állt, hogy új lendületet adjanak a kopt katolikus barátság napja megünneplésének, amely az ökumenikus párbeszéd egyik legfontosabb eseménye. Leó pápa és II. Tavadrosz alexandriai pátriárka megerősítették elhatározásukat, hogy leküzdenek minden esetleges akadályt, amely felmerül a hit és a szeretet párbeszédének útján. Kifejezték továbbá közös felelősségük tudatát, amely az evangélium hirdetésére, valamint a béke és a kiengesztelődés előmozdítására irányul, különösen az olyan sok megpróbáltatást átélő Közel-Keleten. A kopt katolikus barátság napjának gondolatát elsőként Tavadrosz pátriárka vetette fel, majd Ferenc pápa hozta létre megválasztása után 2 hónappal, hogy megemlékezzen a 6. Pál pápa és 3. Senuda kopt pátriárka között 1973-ban egy közös krisztológiai nyilatkozat aláírásával zárult történelmi találkozó 40. évfordulójáról. Ferenc pápa és a kopt egyház feje II. Tavadrosz pápa az évforduló alkalmából először 2013. május 13-án találkozott, és ekkor nyilvánították ezt a napot a kopt katolikus barátság napjának. 10 évvel később, 2023. május 10-én a két egyház fő ismét találkozott. A Szent Péter téren megtartott általános pápai audiencián együtt adták áldásukat, majd másnap az apostoli palotában megemlékeztek arról a 21 kopt keresztényről, akiket 2015-ben az iszlám állam lefejezett a líbiai tengerparton, és akiknek a nevét attól a naptól kezdve hivatalosan felvették a római mártirológiába, mint a Péter széke és a Szent Márk széke közötti lelki közösség jelképét. 14. Leó pápa május 4-én keltezett, és május 15-én közzétett levelében a húsvét örömteli fényében köszönti II. Tavadrosz pápát a koptok és katolikusok közötti barátság napjának alkalmából. Levelében utal rá, hogy a barátság napjának ötlete Tavadrosz pátriárkától származik, és egy jelentős kezdeményezés, melynek célja, hogy ünnepelje a Szent Péter széke és a Szent Márk széke közötti kapcsolatokat. 14. Leó pápa csatlakozik ahhoz a nemes hagyományhoz, amelyet szeretett elődje Ferenc pápa indított el a két egyház barátságának megünneplésével, és azt kéri, hogy ez az ünnep adjon új lendületet a közös útnak, amelyet régi különvállások és félreértések, valamint új megbékélések jellemeznek. Egy olyan időszakban, amikor világunkat olyan sok konfliktus sújtja, különösen a Közel-Keleten, a keresztényeknek minden eddiginél jobban el kell kötelezniük magukat a teljes egység mellett, hogy együtt tanúskodhassunk a béke fejedelméről. Bízzunk a számtalan vértanú hatékony közbenjárásában és példájában, akik Krisztus nevéért szenvedtek, írja levelében a Szent Atya. Leó pápa már a május 10-i vasárnap déli Regina Czőli imádság során is megemlékezett a barátság napjáról, és testvéri üdvözletét küldte Tavadrosz pápának, aki előző nap néhány kopt püspökkel és pappal együtt ünnepelte az eukarisztiát a velencei Szent Márk bazilikában. A két egyházfőnek még nem volt alkalma személyesen találkozni. Tavadrosz kopt pátriárka levélben gratulálta az amerikai pápának 2025-ös megválasztás alkalmából, és telefonon is beszéltek egymással. Egy személyes találkozóra várva Leó pápa az apostoli palota ablakából mondott beszédében imádságokat kért az egész szeretett kopt egyházért, abban a reményben, hogy barátságunk útja elvezet minket a Krisztusban való tökéletes egységhez. A május 15-én közzétett levelében megismételte ezt a kívánságát, különös figyelmet fordítva magára a barátság fogalmára. Számunkra, a keresztények számára a barátság nem csupán egy homályos érzés. Életünk és hitünk legmélyebb lényegét képezi, szögezi le levelében Leó pápa, utalva János evangéliumának szavaira. Hiszen Urunk maga nevez barátainak bennünket, és azt tanítja nekünk, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Így tehát Krisztus velünk való barátságából merítve tudjuk megerősíteni a barátságot egymás között és egyházaink között, miközben továbbra is együtt tanúskodunk az egész emberiség iránti isteni szeretetről. 14. Leó kifejezi reményét, hogy a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszédért felelős Nemzetközi Vegyes Bizottság, amely 2003 óta rendkívül gyümölcsöző teológiai párbeszédet folytat, és amelynek eredményeként 3 dokumentum született, bizonyítva a teológiai megértés növekedését, a lehető leghamarabb folytathatja munkáját a keleti ortodox család összes egyházával, hogy válaszoljon Krisztus imájára, hogy mindnyájan egyek legyenek. Levelében a pápa köszönetet mond a kopt ortodox egyháznak azért a vendégszeretetért, amelyet a Hit és Egyház Szervezet Bizottság 6. világkonferenciáján nyújtotta résztvevőknek, közöttük számos katolikus küldöttségnek 2025. októberében a Vadiel Natrumban található Szent Bisoly kolostorban. 14. Leó pápa továbbá bizakodóan nyilatkozik arról, hogy a níceai első egyetemes zsinat 1700. évfordulója alkalmából megfogalmazott gondolatok újra felébresztik az egyház látható egységének vágyát, annak az egységnek a vágyát, amely az egyetlen keresztségben gyökerezik, és amelyet a níceai hitvallásban vallunk. Pünköst közelettével a pápa ezért a Szentlélekhez fohászkodik, aki minden ajándék forrása, hogy igazságban és szeretetben vezesse a koptokat és a katolikusokat a közös zarándok úton a teljes közösség felé. Miközben várja egy személyes találkozás lehetőségét, imáiról biztosítja II. Tavadrosz alexandriai pátriárkát, és testvéri ölelésével búcsúzik a kopt egyház pápájától, feltámadt Urunk Krisztus békéjében.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Pünkösdre várunk, a Szent Lelket várjuk, és ismét imára hívjuk Önöket. Az öröm útját szeretnénk végigjárni a mai napon is. Kicsit elmélkedve mindazon helyeken, ahol Jézus megjelent a feltámadása után, és befogadva mindazt a szeretetet, amellyel megajándékozott minket, azzal, hogy ő értünk, meghalt és feltámadt, arra hívjuk Önöket, hogy imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

enged, Urunk, hogy dicsőséges feltámadásod és megjelenéseid útjait végigjárva felismerhessük, hogy számunkra jelenléted a legfontosabb. Kérünk, segíts megtapasztalnunk a veled való találkozások igaz örömét. Életünk útján kegyelmed ösztönözön a mélyebb imádságra és a szeretetben megélt közösség megvalósítására. Amen.

0: Első állomás. Jézus föltámad a halálból. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Felfoghatatlan és csodálatos titok, amely előtt hittel hódolunk. Atyánk, az Isten, értünk meghalt fiát, föltámasztotta a halálból. Aki szeretetből önmagát föláldozta sokakért, újra él. A régi bűn miatt és az ebből eredő bűnös természet miatt az ember nem érdemelhetett egyéb véget, mint a halál sötétségét. Az Isten irgalma és kimondhatatlan szeretete új teremtést, az új Ádám életét, az elnyomást,

0: nem múló életet ajándékozta fiában. Jézus az új teremtés zsengéje, emberré testesült ige. Benne állt helyre az ember szeretetben megélt kapcsolata a Teremtő Istennel. Élete és az azt hitelessé pecsételő önzetlen kereszthalála ajándék az Atyának és példa minden embernek. Föltámadása mindannyiunk reménye, hogy aki az Istennek él, és gyermeki kapcsolatban él mennyei Atyával, nem veszhet el végleg. Benne él, és többé meg nem halhat az új teremtés. A feltámadott Úr Jézussal a tapasztalható világ is végső boldog beteljesedése útjára indult. Engedd, Urunk, hogy mi is élő hittel ünnepeljük feltámadásodat. Hálásan köszönjük meg a számunkra is felkínált üdvösséget. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: a mi halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Második állomás. A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Kevés az emberi értelemnek a meghozott hír. Tapasztalat és bizonyosság kell. Nem elég meghallani. Látni is kell. A bezárt ajtó mögött, a tanítványok körében a félelem, az elkeseredettség, a bizonytalanság, a reményvesztettség és a bánat honol. Jó asszonyok hoznak furcsa hírt. Nincs ott a holttest, üres a sír. Angyalféle ült az elhengerített nehéz kövön. Futni kezd a két tanítvány, mert a hír igazolást követel. Odaérve látják a leplet. Össze van hajtva. Hihetetlen, de lám igaz. Jézus mondta már előre, hogy meg kell halnia, de harmadnapra feltámad. Most egyszerre szembesültek a valósággal. Az Úr betartotta a szavát. Nincs a sírban. Feltámadott, amint mondta. Ezentúl már a tanítványok vágya erősebb. Jó lenne látni a feltámadott Jézust. Jó lenne találkozni az Úrral. Engedd, Urunk, hogy mi is megláthassuk az életünk folyamán kapott jellegből, hogy Te élő és dicsőséges megváltónk vagy. Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
2: a mi halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Harmadik állomás. A föltámadt Jézus megjelenik Magdolnának. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Egy érzékeny lélek keres, egy szerető szív szomorú. Magdolna minden igaz érzelmével a sírhoz megy a hajnali órán. Gyászolni és siratni azt, akit annyira megszeretett. Annak holttestéhez siet, aki annyiszor kedvesen tekintett rá, megértően fordult felé. Ahhoz akar tartozni, aki az isteni bűnbocsánat jó hírét közölte személyesen vele. Őszinte szeretete, a sírig elkísérő hálája nem várt jutalmat kap. Akkor, amikor teljesen elcsüggedve látja, hogy nincs ott Jézus teste, nem tudja, hová vihették, akkor jelenik meg számára a föltámadott. Alig ismeri föl, csak félénken mondja ki: Mester! Ura szavára, menj el testvéreimhez, siet a tanítványokhoz. Szava már nem gyengéd érzelmeinek kifejeződése, hanem erős bizonyosság, hitvallás. Láttam az Urat. Engedd, Urunk, hogy érzelmeink mindig tiszták legyenek, és vágyunk téged keressen. Tudjuk, jelenléted kívánod ajándékozni a tiszta szívűeknek. Mi, Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
2: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Negyedik állomás. A föltámadt Jézus megjelenik édesanyjának. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Anya, aki mélységesen szomorú. Eltemetését láthatta annak, akit szíve alatt hordozott. Jézus, a fia, holtan fekszik. Ennek így kellett megtörténnie. Ki az, aki vigaszt szeretne nyújtani ebben a szomorú helyzetben? A gyászoló édesanya szeme könnyes, alig ismeri fel azt, aki hozzálép. Az a szelíd hang, az a gyengéd mozdulat összetéveszthetetlen. Ő az, fia, Jézus, a föltámadott lépett hozzá. Az örök szeretetet sugározza, új tartalmat ajándék az életének. Ennek hinni kell, ebben bízni kell, ennek örökké örvendezni kell. Ettől a pillanattól kezdve szűzanyánk arcvonása csupa derű és szelíd, kedves mosoly. Egész lénye oltalmat, menedéket kínáló. Reménytelennek tűnő helyzeteinkben igaz gyógyító. Látta valóságosan őt, akire az angyalok sem mertek tekintetüket emelni. Örvendez szép szűz, fiat föltámadásán. Engedd, Urunk, hogy igaz örömre találjunk Szűz Máriával, a te édesanyáddal, szép szűzanyánkkal találkozva imádságainkban. Üdvözl légy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Ötödik állomás. A föltámadt Jézus megjelenik az Emmauszi tanítványoknak. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Akik diadalmas királyságról álmodtak, akik felszabadító hőst szerettek volna, akik kenyér szaporítási csodák sorozatát remélték, akik gyógyulások tömegére lettek volna kíváncsiak, imáron mélységesen csalódottak. Jézus, a názáreti, holtan fekszik sírjában. Jött egy férfi az úton, elmondott sok, előre megírt igazságot, a proféták szavai szerint. Akkor ott az úton nagyon jól esett számukra az írás vigasztaló szava. Elérte személyük legbelsejét. Este lett. Étkezés közben áldást mondva megtörte számukra a kenyeret, és oda nyújtotta nekik. Mintha megnyílt volna a szemük, az eddigi szomorú álomból most ébredtek. Igen, ez a mozdulat, ez a szó csak a mesteré és óré. Ezt ezelőtt így senki sem cselekedte. Ő az, él és jelen van. Az írás szava mindig igaz. Meghalt mindenkiért, sokak üdvösségéért, de íme él. Feltámadta a halálból. Mondta, hogy a kenyér teste lett, mely megtöretett, a bor vére lett, mely kiontatott. Igen, ez is csodálatos valóság, csak úgy, mint feltámadása. Magunkba lehet fogadni élő testét, elevenítő vérét, felfoghatatlan, személyes közösségbe lehet lépni az élő Krisztussal. Ekkor lángol a szív. Maga Jézus az, aki feltárja az Isten titkait. Engedd, Urunk, hogy bármilyen csüggedtségben vigasztalást keressünk és találjunk a Szentírásban, a te élő és hathatós szavadban, és minnyájan hitben felismerhessünk téged, amikor szeretett lakomádra hívsz bennünket, és önmagadat ajándékozod éltető táplálékul. Mi, atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Hatodik állomás. A föltámadt Jézus megjelenik a 11 apostolnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Kiválasztott személyek ők 11-en. Szükséges, hogy megkapják a személyes bizonyosságot. Apostolok, akik küldöttek lesznek a világban. Bizonytalanságukra Jézus személyes és valóságos megjelenése a válasz. Minden félelmükre, szorongásukra Jézus jelenléte a megerősítés. Akkor jön el hozzájuk, amikor az ő akarata és szándéka rendeli. Elhozza számukra a békességet, azt a békességet, amely csak belőle származik. Megáll közöttük középen, és teremtő szóval mondja: békesség nektek! Ez az ő ajándéka. Engedd, Urunk, hogy életünk útján sokszor tapasztaljuk. Te vagy a békesség erős Istene. Teresd meg, kérünk, bennünk is a békességedet. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Hetedik állomás. A föltámadt Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus nem tesz mást föltámadása után, hanem ugyanazt, amit tanító útján is sokszor. Tudja, mi lakik az emberben. Tudja, hogy szüksége van az esendő embernek arra, hogy bűnbánata, komoly megtérése után meghallja Istenének, Atyának irgalmas, bűnbocsátó szavát. Erre a szóra éhes az emberi lélek. Apostolainak adja azt a hatalmat, hogy személyhez szóló valóságát tegyék az isteni bűnbocsánatot. A bűnbocsánat ott hullik a bűnbánó életére, ahol azt Jézus rendelése szerint az apostol és majdani utóda kinyilvánítja. Jézusban ragyogott fel Istenünk, Atyánk irgalmas szeretete. Az apostol és utóda sem tesz mást, Jézus személye és felhatalmazása által mondhatja ki. Bocsánatot nyertek bűneid, menj, és többé ne vétkezzél. Engedd, Urunk, hogy mindig hálás örömmel fogadjuk isteni irgalmasságot kiáradását, megbocsátásod újra és újra tapasztalható ajándékát. Mi, Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 8. állomás. A feltámadt Jézus megjelenik Tamásnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Elmondták Tamásnak apostol társai, hogy Jézus él. Látszott a többi apostolon a személyes öröm. Nem vonta kétségbe Tamás azoknak a személyeknek szavát, akikkel 3 éven át Jézus nyomában járt. Igaz mondásukat és józan gondolkodásukat ismerte, jó szándékukban biztos volt. Látta azonban, hogy a köztük megjelenő Jézus milyen nem várt örömmel ajándékozta meg őket. Hitetlen, amit ez a személyes találkozás eredményezett. Amikor nem tapasztalja, addig ez felfoghatatlan. Nagyon szeretett volna ő is részesülni a személyes találkozás örömében. Talán a feltámadott Jézus megérintése még fokozhatná a boldogságát. Amíg a jelenléte nem érezhető, addig nincs az igazságot kimondó szavaknak sem valódi súlya. Tamás Jézussal személyesen találkozva, aki csak az ő kedvéért jött el 8 nap elmúltával, boldog szívvel újjong, szava megvallja: én Uram, én Istenem. Engedd, Urunk, hogy bizalmunk és hitünk növekedhessen. Kérünk, add, hogy nekünk is jelenléted örömét. Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
3: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 9. állomás. A föltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak a Tibériás tavánál. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Simon mondta, megyek halászni. A többiek is vele mentek. Minden úgy folytatódik talán, mintha Jézus nem lenne feltámadott élő Úr? Lehetséges, hogy további életükre ez a valóság nem hozott gyökeres változást? Nem kellene talán várni az újbóli találkozást Jézussal, keresni őt, hogy merre lehet? Simon és a többi a foglalkozásuk felé fordul. Halászok így teszik a dolgukat, kimennek a tóra és kivetik a hálót. Nem várták, de eljött ismét közéjük az Úr. Oda, a foglalkozásuk helyére, a tóhoz. Megszólította őket. Enni kért, de nem tudtak mit adni neki. Munkájuk eredménytelen volt, semmi sem került a hálóba. Nem ismerték fel, hogy ő az. Jézus megmutatta nekik hatalmát, mert amit apostolai önmaguktól nem tudtak megvalósítani, most szava alapján csodálatosan megvalósult. Erről ismerhető fel a feltámadott Úr. János és Péter rádöbben, hogy ő van ott velük. Péter habokba veti magát, hogy előbb érjen Jézushoz, imár ő, a feltámadott élő Úr a legfontosabb számára. Engedd, Urunk, hogy ahol feladatainkat végezzük, ott is rád találhassunk, mindenhol és minden körülmények között, te légy a legfontosabb számunkra. Mi, Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mint

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: a mi halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: Tizedik állomás. A föltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy ővé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Jézus megkérdezte Pétertől, szeretsz-e? És jobban szeretsz-e, mint a többiek? Önzetlen, magáról megfeledkező szeretet volt a kérdés mércéje. Olyan szeretet, mint az Isten szeretete. Péter őszintén csak azt felelhette, hogy számára még az a szeretet a valóság, amely minden emberi szeretet kapcsolatot szokásosan jellemez. Tudod, hogy szeretlek, hangzott válasza. Jézus azonban nagy felelősséget helyezett kedves apostolára. Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Péter ezt a felelősségteljes feladatot nem érdemelte ki. Nem volt az erényes élet példaképe. Tudjuk, még tagadott is. Nem volt kimagasló képességű. Tudjuk, a halászok közül hívta meg őt az Úr. Jézus azonban hűséges maradt szavához. Már régebben Péter, az a szikla névvel tüntette ki. Erre a sziklára akarta alapozni köztünk megmaradó egyházát. Péter további életét ez a megbízatása új alapokra helyezte. Hiteles és fáradhatatlan hirdetőjévé és őrzőjévé lett Jézus evangéliumának, egészen vértanúságáig. Engedd, Urunk, hogy életünket a biztos szikla alapra helyezzük. Péter apostol utódait tisztelve, tanításukat elfogadva és megtartva, soha ne futamodjunk meg az általad ránk bízott feladattól, alkalmatlanságunkra hivatkozva. Növekedjünk mi is Szent Péter példája szerint a szeretetben, testi halálunk órájáig. Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 11. állomás. A föltámadt Jézus megjelenik egyszerre több mint 500 tanítványnak. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Több mint 500 személy együtt már nagy sokaság. Sokszor különböző hatással van egy-egy személyre a tömeg. Némelyeket félelemmel tölt el. Mások erősnek érzik magukat. Jézus jeruzsálemi bevonulásánál a sokasság pálmaágakat lengetve örült. Nagypénteken egy másik sokasság dühötten követelte a kivégzését Jézusnak, szitkokat szórt. Nem mindegy, hogy ki milyen sokasság között áll. Az a több, mint 500 személy, akik előtt feltámadása után Jézus megjelent az egyház előképe, csírája. Azok tekintetüket a feltámadt Jézusra emelték, fülük hallotta azokat a szavakat, melyeket az Úr mondott. Vállalták a közösséget Jézussal. Nem szélettek szét. Sok-sok ember legbelsejét megérintette az Isten élő fiának szava, és tapasztalható jelenléte. Közülük sok lélek hittel, reménnyel és bizalommal elfogadta mindazt, amit füllük hallatára Jézus az írásokból kifejtett. Sorsukról, további életükről annyit tudunk, hogy az első pünkösd után 3000-en tértek meg. Bizonyára többen azok közül, akik láthatták a föltámadott Jézust. Engedd, Urunk, hogy az egész világon elterjedt egyházunkban mindig látható legyen arcod, és szavaid elfogadása sok embert vezessen el az üdvösségre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
3: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 12. állomás. A föltámadt Jézus a tanítványait a világba küldi. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet. Jézus nem tanokat akart áthagyományozni mindenkori követőire. Az egyetlen ős igazság, hogy a mennyei örök Isten mindnyájunk szerető atya, irgalmas és ember szerető Úr az örökkévaló. Mást nem akar, mint hogy lényege és szentsége betöltse az egész földet. Az ő dicsősége legyen szüntelenül látható és tapasztalható. El fog egyszer érkezni az a végső pillanat, amikor mindez ragyogó valóságként tündököl az emberek között. Addig kell tanítványát tenni minden népet. Az tehet tanítványá, aki maga is az Úr tanítványa lett. Lehet és szükséges megtanulni Jézustól a szép szeretetet, az önzetlen önátadást. Ezt kell vetőmagként a világ földjébe hinteni, hogy belőle bőséges termés, értékes aratnivaló érlelődjön az aratás napjára. Engedd, Urunk, hogy magunkba fogadjuk földi életet tanúságtevő példáját, napról napra növekedve Istenünk, Atyánk iránti hálában és engedelmes önátadó szeretetben. Tanítványait kívánunk lenni, akik megjelenítik a világban a Szent Háromság egy igaz Isten titkát. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
1: a mi halandó testünket is életre kelti egykor,

0: A 13. állomás. A föltámadt Jézus a mennybe megy. Méltó a bárány, akit megöltek,
1: hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: A jelenlévő apostoloknak lehet, hogy váratlan és érthetetlen pillanat következett el. Bizonyosan szomorú perc volt számukra, amikor körükből az Úr eltávozni látszott. Mennybe emelkedett, akit az Atya örök szeretete a halálból új életre támasztott. Az a Jézus, aki az Atyától jött, a Szentlélek erejéből, most újra az Atyához tér, jobbja felől foglal helyet. Az emberi természetet magára vette, föltámadásában pedig az új, romolhatatlan, Isten előtt újra kedves emberi természet jelent meg benne. Ezért lehet része az örök szellemi és testi dicsőség. Mennybe menetele felfoghatatlan örömteli remény mindazoknak, akik a keresztségben halálába temetkeztek, és a föltámadott és dicsőséget elfoglaló Úr Krisztusba öltözködtek. Az új Ádám, Krisztus, Atyánk és Istenünk teljes szeretet közösségét éli. Engedd, Urunk, hogy emberségünk minden területét szent rendelkezésedre tudjuk felajánlani. Kérjük minden számunkra szóló személyes kegyelmi ajándékodat. Végül engedd remélnünk, hogy veled örök közösségben találhatunk végső otthont, szentjeid és szeretteink társaságában. Mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat

0: és be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Aki föltámasztotta Jézust a halálból,
0: ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

0: 14. állomás. A föltámadt Jézus elküldi a Szent Lelket. Méltó a bárány, akit megöltek.
1: Hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Jézus ígéretére várt 11 apostol. Velük együtt Szűzanyánk, Jézus édesanyja. Együtt várták az erősséget, az új vigasztallót, az igazság és a szeretet égi adományát. Istent dicsérve voltak ők együtt az emeleti teremben. Az őszinte emberi várakozás, az Atya dicsérete és Jézus ígéretére támaszkodó feltétlen emberi bizalom készítette elő őket arra, hogy fogadni tudják a Szent Lelket. A Szent Háromság személye közölte önmagát velük. Mint egy heves szélzúgás, mint lángoló tűz szállt szívükbe az éltető és elevenítő, egységessé tevő lélek. Aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Isten lelke egészen eltöltötte őket, egészen lefoglalta a maga számára és késztette őket arra, hogy tanúságuk szavával és tetteivel egy új közösség, a Jézust követő és Jézusból élő Szent Egyház első zsengéi legyenek. Sok adományában, ajándékában és gyümölcsében részesítette minnyájukat a Szent Lélek, mert bőven megad minden szükséges kegyelmet, amely égi vőlegényét váró egyházát élteti, hitében erősíti, és a földkerekség minden táján gyarapítja. Engedd, Urunk, hogy mi is hittel és teljes bizalommal várjuk a Szent Lélek saját személyünket, átformáló művét, ennek a megígért mennyei szent erőnek, a szeretet lelkének, készségesen adjuk át magunkat, múltunkat, jelenünket, jövőnket, és minden képességünket. Üdvözlégy, Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Aki föltámasztotta Jézust a halálból.
1: Ami halandó testünket is életre kelti egykor, bennünk lakó lelke által.

Köszönjük, Urunk, hogy feltámadásod által és a Szentlélek küldésével új reményt adtál nekünk. Köszönjük, hogy életünk számos helyzetében felismerhetjük jelenlétedet, és jóvoltodból tapasztalhatjuk veled való találkozásaink igaz örömét. Erősítsd, kérünk, egyházadban a szeretet közösségét, hogy örök részeseivé lehessünk mennyei jelenlétednek. Amen. Amen. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan a Csíksomlyói templomba kapcsolunk, ahonnan a Szent Antal nagy 9. 6. szentmiséjét fogjuk közvetíteni. A szentmisét Forró Csaba Roland, csíkszentdomokosi segédlelkész mutatja be. Énekelnek az alcsiki és felcsiki kántorokból összeállt kórus. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

Kedves testvérek, Isten előtt alázatban megállva, szentmisénk elején valljuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok megünneplésére.

Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Harmadik missziós útja vége felé Pál apostol Milétuszba érkezett. Magához kérette az efezusi egyház presbitereit. Amikor azok megérkeztek, így szólt hozzájuk. Tudjátok jól, hogy Ázsiába jövetelem első napjától kezdve, egészen a mai napig hogyan éltem köztetek. Az Úrnak szolgáltam teljes alázatossággal, könnyek és zaklatások között, amelyek a zsidók áskálódásai folytán értek engem. Semmit sem tagadtam meg tőletek, ami javatokra szolgálhatott. Nyilvánosan és magánházakba tanítottalak titeket, zsidóknak és görögöknek egyaránt hirdettem, hogy térjenek meg Istenhez, és higgyenek Jézusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek ellenállhatatlan indítására Jeruzsálembe megyek. Nem tudom, mi történik ott velem, csak azt adta tudtomra a Szentlélek minden városban, hogy bilincs és megpróbáltatás vár rám. De mit sem aggódom. Nem becsülöm sokra életemet. Csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. Tudom azt is, hogy közületek, akiknek Isten országát hirdettem, nem lát többé senki. Ezért most ünnepélyesen kijelentem, ártatlan vagyok abban, ha valaki mégis elvesznék, mert nem riadtam vissza semmitől, hogy Isten akaratát teljes egészében föltárjam előttetek. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És veletek!
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten!
0: Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent, és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön, a feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most de te dicsőíts meg engem azzal a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tieid voltak, és nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én tőled vett igéket mondtam el nekik, ők pedig elfogadták. Megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők, hiszen tied mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd, és én megdicsültem bennük. Én nem maradok tovább itt a világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldunk téged, Krisztus!

Ferences testvérek, Krisztusban, kedves jó testvérek! Egyházunk katekizmusát követjük, és egyetlen egy mondatot jártunk elejétől szinte már-már a végéig. A Szentkeresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá. Krisztus tagjai leszünk, betestesülünk az egyházban, és részeseivé válunk az egyház küldetésének. Krisztus tagjai leszünk a Szentkeresztség által. Ma ezt a mélységes titkot vizsgáljuk meg, és ha megfigyeltük, akkor már csak két pontunk maradt, és végig jártuk a katekizmusunk meghatározását. Ezzel a kapcsolatban Áron püspökünk a következőket mondjam. A keresztségben Krisztus beleszövi a lélekbe a saját képét, a Szentlélek pecsétjével kitörölhetetlenül. Elkülöníti az embert a világtól és lefoglalja magának. Amikor a király képe vagy az állam címere a pénzen jelzi, hogy a pénz az államim, illetve a királyim, úgy jelzi Krisztusnak a lélekbe rajzolt képem, hogy a lélek az övém. Az utolsó napon is, amikor körülnéz, erről ismeri meg, hogy kik az övéi, azok, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képem. Nagyon szép ez a két kép. Az első az a pénzérmén, a királynak az arcom. Az érme nem tud mit kezdeni ezzel az arccal, nem érti, nem érzi, nem látja. Nem értjük sokszor, hogy van a másik ember lelkében ott Krisztusnak az arca. Nem érezzük sokszor, hogy van a mi lelkünkben Krisztusnak az arca, és nem is látjuk a legtöbbször, hogy ott van a lelkünkön Krisztusnak az arca. De ott van. Kitörölhetetlenül. És bárki felveszi azt a pénzérmét, megismeri, hogy kié. És ez nem az érmének a teljesítménye, és nem is az érdeme. Az érme csak hordozza azt, amit belenyomtak. És így vagyunk mi is. A keresztségben Krisztus a Szentlélek pecsétjével belenyomja önmaga képét a lelkünkbe. És Áron püspök azt a szót használja, hogy beleszövi. Nem véletlenül. Csíkszentdomokosi parasztlegényként láttam, hogy a szövés az nem felületi munka. Szál-szálba fonódik, az anyag maga változik meg. A keresztségben új szerkezetet kap a lélek. Olyat, amelyben Krisztus arca beleszövi magát. És ezt már nem lehet onnan kitakarni, ez nem csak egy matrica, amit ráragasztunk, és az a matrica bármikor lejöhet, bármikor leolvasztható. Egy szőttes nem veszíti el azt a mintázatot, amit beleszőnek. Kitörölhetetlen, ahogy Krisztus képe az embernek a lelkéből. Ez az, amit a teológia szentségi karakternek vagy szentségi jegynek nevez. A keresztség, a bérmálás és a papszentelés olyan szentségek, amelyek egyszer és visszavonhatatlanul beleégnek a lélekbe. És ezek nem múlnak el sem a bűnnel, nem halványulnak el a hitehagyással, nem törlődnek ki a közönnyel sem. Esetleg mindent rápakolunk, de senki nem tudja magáról lemosni és a lelkéből kivetni azt, hogy ő meg volt keresztelve, hogy bírmálkozott, mert a szentségi jegy ott van az embernek a lelkén. És az utolsó napon Krisztus erről ismeri meg az övét. Azokat, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képe. Ez vigasz és felelősség egyszerre, kedves jó testvérek. Vigasz, mert nem a mi hűségünkön áll. Ha a pecsét Isten munkája, nem törlik el az én ingadozásaim, az én gyengeségeim és gyarlóságaim.
és felelősség, mert ha Krisztus képe ott van a lelkemen, akkor nem mindegy, hogy hogyan élek. Tükrözi-e a külső élet azt, ami a belsőbe van vésve? Katekizmusunk azt mondja, Krisztus tagjai leszünk. A tanítvány kívülről követi a mesterét. A követő nyomában jár, de külön személyként. Mi nem csak tanítványok vagyunk, azok is kell lennünk, nem csak követők vagyunk, azok is kell lennünk. A tag azonban belülről tapad a törzshöz. Gondoljunk saját testünkre. A kéz tagja a testnek. Nem azért, mert közel van a törzshöz, hanem azért, mert ugyanaz a lélek járja át, amely a törzset. Ugyanaz a vér, ugyanaz az idegrendszer, ugyanazok az izomszövetek. És ha a kéz megérinti a tüzet, az egész test fájdalmat érez. Ha a kéz simogatást kap, az egész test megmelegszik. Mi nem csak tanítványok és követők vagyunk, hanem Krisztus tagjai. Hihetetlen felelősség. Ilyen Krisztus és a megkeresztelt ember kapcsolata. Jézus a búcsú beszédében az utolsó vacsora éjszakáján egy gyönyörűen szép képet hoz, amely megvilágítja ezt a hatalmas titkot, mert ez nem úgy történt, hogy leült az egyház, és akkor a püspökök ezt kitalálták. Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, én vagyok az igazi szőlőtő, atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt, lemetsz rólam, az pedig, amely terem megtisztítja, hogy még többet teremje. A vesző nem a szőlőtő mellett van, hanem benne. Belőle nő ki a tagja. Ha a szőlőtőben élet van, a vesszőben is élet van. Ha a vesszőt elmetszük és levágjuk a tőről, elszárad, mert el van vágva az egyetlen forrástól, ahonnan kapja az életet. Jézus ezért mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, hisz nélkülem semmit sem tehettek. Milyen radikális megfogalmazás. Semmit sem tehettek. Ez azt jelenti, hogy minden jó, amit az ember valaha tett, az Krisztusból fakad, akkor is, ha az ember nem tudott róla. Mert Isten képmása bele van égve a lelkünkbe, bele van szőve. És ahányszor az ember igaz, szép, jó dolgot tesz, a benne élő kép sugárzik. De vigyázzunk, kedves jó testvérek, mert ez a kép elhalványítható. És ezért mondja Urunk Jézus, aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a vesszőt és elszárad. Ez nem fenyegetés. Mai érzékeny társadalmunk azt mondja, Jézus fenyeget. Nem. Ez kérem szépen egy diagnózis. Ahogy az orvos sem fenyegeti a beteget, amikor azt mondja, ha nem műtöm meg azonnal, akkor meghal. Egyetlen beteg sem mondja, kérem szépen, engem ne tessék fenyegetni. Látja, hogy mi a helyzet, és leírja azt, ami van. Jézus Krisztus is leírja azt, ami van az emberben. A lélek Krisztus nélkül elszárad, lassan, belülről, fokozatosan. Az ember még élő, még mozgó és aktív lehet, de belül már csak száraz ág kopogása hallatszik. A metszés képe sem fenyegetés. A szőlőmunkás nem bünteti a termővesszőt azzal, hogy megmetszi, éppen ellenkezőleg. Azért metszi meg, mert látja benne a potenciált, hogy ebben élet van, és termést fog hozni. De van bizonyos olyan rész, amit le kell vágni, hogy nagyobb legyen a termés. A szenvedés, a veszteség, a lemondás, az áldozat, amelyet Isten megenged az életünkben, nem haragjának és büntetésének a jele. Az Atya munkáját jelzi a te életedben. Aki metsz, az bízik a vesszőben.
Bízik abban, hogy gyümölcsöt fog hozni, és nem marad gyümölcstelen. A metszőolló mögött szeretet van. Bizalom van, mert meglátja a kicsi vesszőben a benne lévő termést. Jézus ebben az evangéliumi szakaszban, amely a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szól, 12-szer használja a maradni szót. És ez nem véletlen, mert ez a mi dolgunk és a mi felelősségünk. Állandóan arról beszél, hogy mindenünk megvan, mert rá vagyunk kapcsolódva Jézusra, és az embernek egyetlen egy hatalmas felelőssége van megmaradni. Mit jelent ez? Azt, hogy napról napra visszatérek oda, ahol az élet forrása van. Nem akkor, ha jól érzem magam, nem is akkor, ha megértem, hanem akkor is, amikor sötét van, amikor száraz minden, amikor az imádság pusztaságnak tűnik, mert a maradás az nem érzésnek a kérdése, hanem döntés. Ugyanúgy, ahogy döntenek a kedves házaspárok, hogy megmaradunk egymás mellett. Nemrég temettem egy idős bácsit, és búcsúztatóban olyan szép volt hallani, hogy 60 évig voltak házasok. Ez nem jelentette azt, hogy mindig minden szép volt, mindig mindenben egyetértettek, mindig minden vihartalan volt, és napsugaras nyári rét, voltak viták, veszekedések, de döntöttek egymás mellett, és megmaradtak egymás mellett. Most térjünk vissza egy picit Áron püspök képéhez. Az utolsó napon, mikor Krisztus körülnéz, és megismeri az övét. Azokat, akiknek lelkéről visszatükröződik az ő képe. És a nagy kérdés, amit az előbb is már feltettem, hogyan tudunk megmaradni, tisztán őrizni lelkünknek a szőttesét. És 6 rövid pontot szeretnék idehozni. Az első, az élet szentségre való törekvés. Azért hoztam elsőként, mert legtöbbször ez a legzavarosabb és a legnehezebb, amikor elkezdünk azon gondolkodni, hogy hát élet szentségre kellene törekedjünk. Ez nem egy vallásos teljesítmény, és nem is misztikus élmény. Ez arról szól, hogy a beleszőtt kép, a lelkünkbe beleszőtt kép, napról napra egyre szabadabb, egyre tisztább és ragyogóbb legyen, miközben mi egyre inkább félreállunk előle. Az üveg nem csinál semmit, kedves jó testvérek, csak átengedi a fényt. És főleg, ha egy ilyen szép templomban szép festett üvegablakok vannak, amikor a nap játszik, akkor gyönyörű. A mi feladatunk sem más, csak áttetszővé válni. Hogy Krisztus arca látszon a miénk helyett, vagy inkább a miénkben. Egyre inkább engedni azt, hogy Krisztus sugározzon és ragyogjon. És itt megint visszatérek a Szent Jónáshoz, még vissza fogok térni. Szent Jónás semmi más, mint ablakpucolás. Hölgyek tudják, hogy a nagy ünnep előtt az egész háznak minden ablakát megpucolják, mert az a megpucolt ablak nem lesz mindig tiszta, ragyogó és áttetsző. Ugyanígy van a lelkünkkel is. Rengeteg mindent rápakolunk. És az életszentségre való törekvésünk nem más, mint állandó ablakpucolás. És ezért nagyon fontos, kedves jó testvérek, hogy szembenézzünk azzal, picit majd a jövő héten ezt bővebben kifejtjük, hogy az egyház nem a tökéletesek, és nem a bünteleneknek a közössége. Ha te az egyházban a tökéleteseket keresed, és a bünteleneket, akkor jobb, ha most elhagyod az egyházat, mielőtt csalódnál, vagy megbotránkoznál. Mert azt jelenti, hogy egy hamis képed van az egyházról. Az egyház a bűnbánó bűnösöknek a közössége. A szentek azért tudtak szentek lenni, mert állandóan érezték a bűnösségüket,
és mindig visszatértek a forráshoz, Jézus Krisztushoz. És az életszentségre való törekvés nem más, mint az, hogy elismerjük, mi bűnösök vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, nem is tudunk tökéletesek lenni, de állandóan visszatérhetünk Krisztushoz. Mindig őhozzá térhetünk, és benne válunk szentté. A második pontunk, ami nagyon fontos, az önzetlen szeretet gyakorlása. Amikor valaki tesz valamit a másikért, és nem vár érte semmit, az ilyen pillanatokban Krisztus arca a legtisztábban tükröződik vissza. Gondoljunk arra az evangéliumi részre, amikor a juhokat jobbjára, a kosokat baljára állítja, és azt mondja, hogy gyertek, atyám áldottai, vegyétek birtokba az országot, mert éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és megitattatok, és lehet tovább sorolni. És mikor tettük mindezt, Uram? Ha egyel a legkisebbek közül tettétek, velem tettétek. Az önzetlen szereteten keresztül ragyog fel Krisztusnak az arca, legtisztábban a mi arcunkon. Mert az önzetlen szeretet nem emberi természet. A bűnbe esett ember, még a megváltott ember is, mert rosszra hajló az akaratam, alapjába véve önzők vagyunk, irigyek vagyunk. De amikor önzetlenül tudunk szeretni, akkor az Istenbe oltott természetünk ragyog fel bennünk. És akkor ragyogunk igazán. És milyen jól érezzük magunkat, amikor tudunk így adni, amikor tudunk így szeretni, amikor tudunk így egymásra figyelni. Erre mondja Szent Pál apostol, élek, de már nem én, hanem Krisztus él én bennem. Milyen gyönyörű. A harmadik az egyház közösségének a szeretete. A vessző nem a levegőben lóg, a kéz sem. A tőbe van fogva, és mellette más vesszők is vannak. Az egyház közösség. Nem hasonló gondolkodású emberek klubja, hanem Krisztus testének megjelenése a világban. Aki elhagyja a közösséget, és azt mondja, hogy Krisztus igen, egyház nem, az Istent nem elsőnek hagyja el, de előbb-utóbb eljut oda is. Mert a hit nem magányos teljesítmény. Mert ha egyedül próbálom megélni a hitemet, szétesek, szétfolyok, széthullok. De ha közösségben vagyunk, tudjuk egymást segíteni. Tudjuk egymást támogatni. És nem tökéleteseket kell keressünk egymásban, hanem testvéreket, akikkel ugyanarra tartunk. A vasárnapi szentmise, a közösségi imádság, a lelki barátság, ez nem vallási luxus cikkek. Ez a megmaradás konkrét tartó szerkezetei. A negyedik, ami nagyon fontos, a Szentírás olvasása, mint a mester mindennapi hallgatása. A tanítvány nem elég, hogy egyszer hallotta a mester szavát. Napról napra hallgatni kell. A Szentírás napi olvasása nem irodalmi élményt kell nyújtson számunkra, hanem az élő igének a megszólalása. Aki nem olvassa rendszeresen az evangéliumot, az lassan elfelejti, hogyan gondolkodik Jézus, és saját gondolataival kezdi helyettesíteni. És legyünk őszinték, kedves jó testvérek, mert én nem szeretek két lábbal a föld felett lebegni, hogy rengeteg ilyen papunk van, és rengeteg ilyen hívünk van. Akik sokszor magukat teszik Krisztus elé, a saját gondolataikat, a saját véleményeiket szövik össze, és mint Krisztus hirdetné meg, tehát a krisztusi tekintéllyel kezdik el magyarázni. Ezért nagyon fontos, hogy meg tudjuk különböztetni Jézus tanítását a saját véleményünktől, hogy olvassuk a Szentírást. A Szentírás az a tükör, amelyben felismerjük, hogy Krisztus képe mennyi helyet foglal el már a lelkünkben, és mennyi helyen van még helyette a saját arcunk. És mindig jó belenézni ebbe a tükörben, és soha nem elfelejteni, hogyan gondolkodott Jézus, hogyan fordult Jézus felénk. Az ötödik, a Szent Jónás, mint visszatérés. A vessző néha elkezd száradni. Nem drámaian, hanem lassan belülről. A gyónás nem megalázás, hanem
kiszivattás és metszés. Ez milyen nehéz, és sokszor valóban metsző fájdalom odatérdelni, és elmondani a bűneimet, és nem a jó cselekedeteimet. Hiába akarom, mert van, aki szokta így köríteni, hogy először elmondja a jót, hogy egy jó képet magáról alkosson a papnak, utána kezdi a rosszat. Nem kell. Tehát ez azért jó, hogy megengedjem, hogy Isten lemetsze rólam azokat a bűnöket, amiket én kimondok. Hogy levagdossam. És szembenézek, hogy igen, néha száradok. És hol vannak azok a pontok, azok a helyek, ahol én elkezdek száradni, elkezdek keményedni, és török. És engedni, hogy Isten ezeket lemetsze, és újra élettel teljek meg. Ne hagyjuk, hogy a gyónás az élet peremére szoruljon. Mert ahol nincs visszatérés, ott elszáradás lesz. És végül az utolsó, az eukarisztia, mint a legközvetlenebb maradás. Aki eszi az én testemet, és én bennem marad, az én bennem marad, és én ő bennem, mondja Krisztus. Ez nem szimbolikus maradás, hanem valóságos jelenlét. Aki rendszeresen járul szentáldozáshoz, az engedi, hogy a pecsét egyre élesebben rajzolódjon ki az ő lelkén. Az eukarisztia az a szentség, amelyben Krisztus arca leginkább visszatükröződhetővé válik a mi lelkünkben. Kedves jó testvérek, keresztségben Krisztus tagjai lettünk. Arcának vonásai vannak belénk szőve, belénk pecsételve. A mi feladatunk megmaradni benne mindig, végsőkig. Csendesen, alázatosan, napról napra életünkben. Maradjatok hát bennem, és akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővesző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok meg bennem, mondja Jézus. Megmaradni mindvégig, kitartani mindvégig ő bennem, és ő vele. Amen.

0: Imádkozzunk testvérek Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a Szentlélek ereje által újítja meg a világot.
1: Tartsd távol a megosztottságot népettől, és add meg neki az egység lelkét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Ajándékozz minden népnek szabadságot és békét.
2: Kérünk téged, hallgass
1: meg. Gyógyítsd meg a betegeket, és vigasztald a szomorkodókat.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Hasd át szívünket a Szentlélek helyével.
2: Kérünk téged,
0: irgalmas Isten, fiad által ismertük meg az egyetlen igaz Istent. Tarts meg bennünket az igazságban, Krisztus, ami Urunk által.

a Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el híveid imádságait és adományait, add, hogy gyermeki szeretettel bemutatott áldozatunk a mennyei dicsőségbe juttasson el minket,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ. Mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségim. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Antallal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat 14. Leó pápánkat és Gergely püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodból, reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten bárányom, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Nem vagyok méltó, hogy a helyi égóra jöjj, hanem csak egy szóval.

Nagy szeretettel várunk mindenkit a pünkös szombati nagy búcsúra. Aki pedig nem tud eljönni, az bekapcsolódhat a Duna TV-n, a Mária TV-n, a EVTN, Magyarországi Katolikus TV-n keresztül, a Kegyhely YouTube csatornáján keresztül és a Mária Rádión keresztül. Ezek mind fogják közvetíteni. De aki tud, jöjjön el és vegyen részt a pünkös szombati búcson. A búcsú mottója: a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. Szent Maximustól vettük ezt a mottót, olyan megfontolásból, hogy

A gyulafehérvári főegyházmegyében a keresztség évét tartjuk, és Roland atya is nagyon szépen ezekről beszélt. Próbálunk belekapcsolódni ebbe az évbe, ugyanakkor nagyon sok jubileumi évet is ünneplünk ebben az évben, próbáljuk ezeket is mind belefoglalni. Pénteken 12 órakor a Boldogasszony zarándokvonat zarándokai számára mutat be szentmisét Marton Zsolt, Váci megyés püspök. Este 6 órakor kezdődik a búcsút nyitó szentmise. Péntekről szombatra víradóan vírasztás lesz itt a kegytemplomban. Pünkös szombatján reggel 7:30 van szentmise itt a kegytemplomban, utána több szentmise nem lesz, csak este 6 órakor. 10:30 indul a kegytemplom előtti térről a kordon a nyerekbe. 11 órától ünnepés rózsafűzért végzünk a hármas halom oltárnál. 12:30 kezdődik az ünnepi szentmise a hármas halom oltárnál, amelynek főcelebránsa és szónoka dr. Székely János szombathelyi megyés püspök lesz. Az idei csíksomlyói búcsón részt vesz Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, Kerekes László segédpüspök, Tamás József nyugalmazott püspök, Marton Zsolt váci megyés püspök és Urbán Erik ferences tartományfőnök. Szombaton délután 5 órakor csángó mise lesz a Szent Péter és Szent Pál plébánia templomban. Este 6 órakor kezdődik a pünkösdi előesti szentmise itt a kegytemplomban. Szombatról vasárnapra viradóan szintén lesz vírasztás itt a kegytemplomban. Jövő vasárnap pünkösd ünnepe, a Szentlélek eljövetele. A szentmiség sorrendje a következő itt a kegytemplomban. Reggel 7:08, délelőtt 10:30 és este 6 óra. Pünköst hétfőn a szentmiség sorrendje a következő, reggel 8, délelőtt 10:30 és este 6 órakor, és természetesen jövő kedden folytatjuk a Szent Antal 9-et a szokott időpontokban. Csodálkoztunk, hogy milyen szép férfi hangok voltak ma este itt a szentmisén, Alcsík és Felcsík kántorainak a kórusa énekelt, köszönjük nekik a szép éneket, a szolgálatot. Jó Isten áldja meg az ő munkájukat ott, ahol szolgálnak, de itt is, amikor találkoznak, gyakorolnak, hiszen szerdánként összejönnek és gyakorolnak, és ez az eredménye, hogy ilyen szépen együtt tudnak énekelni. Köszönöm, hogy itt voltak, és máskor is szeretettel várjuk. Az

Jézus az Atyával való kapcsolatából szól hozzánk, és ezt a szeretetteljes kapcsolatot örökíti át tanítványaira. Barátaimnak mondalak titeket. Jézus nem csupán egy tanítómester, hanem barátunk is, aki a szeretet és a közvetlen kapcsolat erejével tanít minket. Az ige hirdetés nem csupán szavakban nyilvánul meg, hanem a szívből fakadó Istenhez fűződő kapcsolatban. Szent Ferenc is tudta ezt, amikor megbízta Szent Antalt a teológia tanításával, hiszen tudta, hogy a valódi ige hirdetés az imádságban gyökerezik és Isten szeretetéből táplálkozik. A hiteles ige hirdetés nem csak a szavakról szól, hanem arról, hogy hogyan élünk Isten jelenlétében, hogyan tapasztaljuk meg az ő szeretetét, és hogyan adunk belőle a világnak. Az imádság és a teológia összefonódik, mert az imádság adja a mélyebb megértést és a valódi szeretet motivációját minden keresztény számára. Mi is hirdethetjük az evangéliumot, ha életünkkel, szavainkkal, imáinkkal és kapcsolatainkkal Jézus és az ő szeretetét tükrözzük. Mindenható Istenünk, Te vagy a szeretet forrása, aki mindent a jóság és az irgalom fényében teremtettél. Segíts minket, hogy életünkkel és imáinkkal hirdethessük a Te igédet, ahogyan Jézus tette, aki a Te szeretetedben gyökerezett. Kérünk, tölts el minket a Te szent jelenléteddel, hogy szavaink és tetteink valóban hozzád vedessenek mindenkit. Szent Antal közben járására kérjük, hogy szívünket mindig a Te szereted irányítsa, és minden, amit teszünk, a Te dicsőségedet szolgálja. Amen.

0: Istenünk,
1: te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őrem, az üldözötteknek védelmezőjem, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között visszaes, tanítása és kérdőjára,
0: a nyugodalmas éjszakát is a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a csíksomlyói Kententblomból, a Szent Antal nagy 96. szentmiséjét, melyet Forró Csaba Roland csíkszentdomokosi segédlelkész mutatott be. Énekelt a Felcsik és Alcsiki kántoroknak a kórusa. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhetük ezt a legszentebb áldozatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Bibliai nők nyomában.
1: Vajon mit üzenhetnek ma nekünk a Biblia asszonyai?
0: Erre keressük a választ Tyukodi Beáta nővérrel.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat ma esti műsorunkban a Bibliai Nők Nyomában címmel, és mára egy bibliai szereplőt, női szereplőt hoztunk, talán az egyik legismertebb név az Ószövetségből, Éva, akit úgy is szoktak nevezni, hogy minden élő anyja. Az ő példájából, történetéből hozunk majd egy kis részletet, és néhány témát, amiről majd itt Timivel beszélgetni fogunk ebben a műsorban. Éva öröksége és a női misztérium témában Anselm Grün könyvéből szeretnénk néhány gondolatot idézni. És elnevezte Ádám a feleségét Évának, mert ő lett az anyja minden élőnek. A történelem folyamán Évát gyakran, mint csábítót emlegették. A Teremtés könyve harmadik fejezetének bűnbeesés története évszázadokra meghatározta a róla alkotott képet. Jó lehet, a Biblia valódi üzenete Éváról az, hogy ő minden élő anyja. Éva alakjához tehát szorosan kapcsolódik az anyaság képe. Az anyasághoz hozzátartozik az élet. Éva az élet anyja. Anyaként az életet védi, gondozza, ápolja. Az életet szolgálja. Jean Sinodo Bolen amerikai írónő szerint a nő életének alapvetően három szakasza van. A fiatal, az érett és a bölcs nőjé. A fiatal nőt még nem köti semmi. Tapasztalatokat gyűjt a tanulmányai során, a munkahelyén és a kapcsolataiban. Az érett nő éli meg legerőteljesebben az anyaiságot, még ha biológiailag nem is lesz anyává. A bölcsnő életszakasza akkor kezdődik, amikor elveszíti az érdeklődését a második szakaszban végzett feladatai iránt, és egyre inkább befelé fordul. Korábban a nőket jobban meghatározta az anyaság, mint ma. Sokan kiteljesedtek ebben a szerepben, értéket láttak benne, ám voltak, akik úgy érezték, hogy hiányzik valami. A nők ma nagyon sokféleképpen tudják megélni az anyai tulajdonságokat. Az anyaiság azt is jelenti, hogy életet adni, elfogadni, táplálni, ápolni, ráhangolódni, segíteni a növekedést, oltalmazni az életet. Anyainak lenni szerető, gondoskodó és védelmező hozzáállást jelent mindenhez, ami él. A nő úgy is megélheti az anyaiságot, hogy édesanyává lesz, és ebben valósítja meg önmagát, és van, aki inkább arra érez hívást, hogy más területen élje meg a benne lévő anyaiságot. Bárhogy fejezze is ki egy nő a maga anyai oldalát, abban annak lehetőségét kapja meg, hogy teljesen kibontakoztathassa női mi voltát. Ebben a részben az író egy kicsit kitágítja az anyaságnak a témáját, és nem csak azokat nevezi anyáknak, akiknek gyermekük van, hanem valójában azt mondja, hogy minden nőben benne van ez az élet továbbadásának a vágya, lehetősége, és hogy ezt nagyon sok területen megtehetjük, nagyon sokféle módon, azokban a munkákban, szolgálatokban is, ahol éppen feladatokat vállalunk. Timi, neked milyen gondolataid vannak Anselm Grünnek ezekkel a soraival, felvetéseivel kapcsolatban?
1: Nagyon tetszett, amikor azt írta, hogy ugye minden nőben ott van az anyasság, minden nőben ott van a tennivágyás, hogy valami jót tudjon tenni és jót tudjon adni. Teljesen egyet tudok ezzel érteni, hiszen ugye egy nő, még hogyha nem is született még gyermeken, tudja, hogy mit kell tennie akkor, amikor egy kisgyermeket meglát, vagy amikor ugye a kezébe kerül egy kis törékeny élet. Ugye nőként tudod, hogy azt nagyon óvatosan kell megfogni, nagyon vigyázni kell, hogy hogyan fogsz meg egy kicsin gyermeket, és ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy ugye itt mondjuk, hogy a nők tényleg nagyon sok oldalúak, és nagyon sok mindent tudnak tenni, és tényleg az anyai ösztön az mindannyiunkban ott van. Ez a vigyázás, ez az óvás. És ugye Isten először az állatokat teremtette meg. Hogyha végignézünk az állatvilágon, és megnézzük azt, hogy egy anya állat mennyire tudja óvni a kicsinyeit, és mennyire tud vigyázni rájuk, és tényleg táplálni őket, és nevelgetni, akkor sokszor azt érzem, hogy Isten minket tényleg úgy teremtett meg, hogy ez az ösztön bennünk legyen, hogy anyaként tudjunk vigyázni a kicsinyeinkre, tudjuk őket ápolni, tudjuk őket megóvni, és akár mindent feladni a gyermeknek az érdekében. Mert ugye sokszor látjuk azt, és tudjuk azt, hogy egy anya mindent megtenni a gyermekéért. Még akkor is, hogyha a gyermeke lehet, hogy elfordul tőle, ő akkor is a gyermeke marad, és akkor is nagyon szereti. Persze, hallunk ellenpéldákat is, de maradjunk most a pozitív oldalánál, és olyan jó elnézni azt, hogy nőként mennyi mindent tudok tenni, akár anyaként a gyermekemmel, vagy akár nőként, aki segíteni akar a másik emberen. Most itt hozhatnánk például a tanárokat, akik ugye gyerekek között vannak, és próbálják a tudást átadni a gyerekeknek, és ezáltal is nevelnek. Vagy akár vehetjük azokat a nőket, akik különböző élethelyzetekben segítenek, vagy olyan munkát végeznek, amely ilyen segítő szakma, amivel segíteni tudnak a másik ember számára, akár a szavaikkal, akár a tetteikkel. Tehát, hogy sokféleképpen lehet egy nő-nő, sokféleképpen adhatja tovább azt a teremtettséget, azt a nőiességet, amivel őt a Jóisten megajándékozta.
0: Timi, már tovább is vezetted így a gondolatot. A könyvben tovább így ezt olvassuk. Az anyaiságát megélő nő gyakran arra érez indítást, hogy enni adjon, gondozzon, felelősséget vállaljon. Az anyaiság megnyilvánulása az is, ha a nő nagyvonalú és adakozó, a növekedés szolgálja, segíti mások fejlődését. Sok nő azt szereti a legjobban, ha finomakat főzhet másoknak. Valaki inkább szellemi táplálékot tud adni, vagy spirituálisan segíti az embereket. Van, akit kiteljesít, hogy mások gyógyulását, fejlődését szolgálja. Az anyaiságról tanúskodik az állatok vagy növények szerető, figyelmes gondozása is. Tehát, hogy mennyire színes a paletta, és hogy az életünknek nagyon sok területén mennyi mindenben megnyilvánulhat ez az adni akarás, és ennek a lehetősége, ez a gondoskodás, szeretetünknek a kifejezése, és hogy erre valójában minden élőlénynek, nem csak minden embernek, tehát hogy minden élőlénynek szüksége van. És néha talán ilyen apró dolgokba is érzékeljük, hogy a virágok is, amik esetleg a szobánkban vagy az irodáinkban vannak, amikor látjuk, hogy azok szépek, és szépen hajtanak, és gyönyörű virágba borulnak, akkor valójában ők is jól érzik magukat, vagy jó ez a rájuk figyelés, a gondoskodás. Ezt talán még az állatok még jobban ki tudják fejezni, hogy mennyire ragaszkodnak, vagy úgymond értékelik az ő módjukon ezt, és hogy jól érzik magukat, hát akkor mennyivel inkább az ember, vagy akár gyerekek, vagy kisgyerekek. Milyen jó, hogy ezt esetleg tudjuk jelezni, vagy ki tudjuk fejezni egymásnak, és hogy ez nagyon sokat erősíthet, sokban segíthet, hogy megtapasztaljuk talán azokban a pillanatokban, amikor elbátortalanodunk, hogy erre mennyire szükség van.
1: Most az jutott eszembe így, hogy mondtad, hogy mennyire önzetlenek tudunk lenni, hogy egyetemista koromban vigyáztam gyerekekre, és annyira jó volt látni azt, hogy mennyire tud szeretni egy kisgyermek. Nem számít az, hogy nem te vagy az édesanyja, de te vagy az a női alak mellette, aki vigyáz rá, aki játszik vele, aki lehajol hozzá. És én emlékszem, hát vigyáztam két iker kisfiúra, és ott többet voltunk együtt az anyukával, ők még nagyon picik voltak, de volt egy kislány is, aki már 3 év környékén volt, és hogy nála tapasztaltam azt meg, hogy mennyire tud szeretni egy apró gondoskodásért, egy apró játékért, vagy akár egy jó szóért, és akkora öröm volt azt megtapasztalni, hogy mindig, amikor például reggel mentem hozzájuk, mert éppen anyuka vagy a szülők el kellett menjenek, akkor a legtöbb esetben úgy fogadott, hogy készalat és a nyakamba ugrott, és akkor úgy nem lehetett lerakni, hogy akkor most hagyjál levetkőzni, mert ő annyira örült, hogy ott vagy, és talán ezt az örömet, amit te is mondtad, hogy mennyire ki tudják fejezni a gyermekek azt, hogy mennyire tudnak örülni bizonyos dolgoknak, vagy akár a növények, hogyha gondoskodsz róluk, ahogy te is említetted. Én van, amikor beszélgetek a virágaimmal, mindig dicsérem őket, hogy milyen szépek, és mindig az a tapasztalat, hogy akkor még szebbek lesznek. Ez lehet, hogy csak én gondolom így, de hogy amikor úgy le tudsz hajolni a dolgokhoz, vagy akár nekem vannak cicáim otthon is, tapasztalva azt, hogy ők mekkora szeretetet tudnak adni, tehát hogy sokszor elgondolkozom azon, hogy van, amikor az embertől nem biztos, hogy az ember annyi hálát és szeretetet kap, mint egy kis állattól, akiről ugye gondoskodsz, akinek enni adsz, akire vigyázol, akár betegségben is mellette vagy, és talán ez, ami így nekem így lejön az anyasságból, hogy anya tudsz lenni akár egy kis növénynek, akár egy kis állatnak, vagy akár bármilyen teremtménynek, mert ezt a szeretetet próbáljátok talán egymásnak átadni, és én ezt éreztem így Éva történetében is, hogy ugye Ádám magányosnak érezte magát, és szeretett volna magának egy társat, és ugye a Jóisten odaadta neki Évát. Persze aztán összevesztek, nem mindig egyeztek, de talán ez az életnek a rendje, hogy van egy társam, van egy nő, aki vigyáz rám, aki mellettem áll, aki életet ad az utódainknak, a gyermekeinknek, aki tényleg egy értékes kincs a világban.
0: Akkor, hogyha így a nőknek az erényét, vagy a fontosságát nézzük, akkor azt mondjuk, hogy lehet a legmarkánsabb ez a gondoskodó figyelem, amivel úgy körülvesznek, vagy mi az, amit te így megneveznél, hogy bár sok női tulajdonság van, vagy nagyon sok mindent így gyakorolunk, de hogyha így esetleg, ami sokunkban úgy benne van, vagy nagyon nagy igényünk, hogy ezt így meg is tegyük, mik lennének azok, amikre azt mondanád, hogy hát ezek tényleg ilyen nagyon mélyek, és nagyon fontosak, és nagyon szüksége van az embereknek, a környezetünknek, a világnak erre. A top 3-at kéne megnevezni, mi lenne az a 3, amire azt mondanád, hogy na hát a nők ebbe ilyen jók, jól csinálják, és fontos is, hogy ezt így tőlük megkapjuk.
1: Én úgy hiszem, hogy a nők nagyon jól tudnak beszélni. Bármilyen élethelyzetben megtalálják azokat a szavakat, amelyek erőt adhatnak akkor abban a pillanatban. Vagy akár a nők szeretik a rendet és a szépséget körülöttük. És ugye nem jó egy asztal csak úgy csupaszon, hát legyen ott egy kis virág, egy kis dekoráció, egy kis valami. Tehát amikor úgy rendezni próbálom a környezetemet, de legyen a környezetem tiszta is, és én is, mint nő, legyek tiszta. Megjelenésemben is tisztán tudjam ezt mutatni. És én mindig azt tapasztalom, hogy a nőknek olyan jól jönnek az ihletek, tehát én is sokszor úgy ülök le egy műsorba, hogy hát nem is tudom, mi lesz ennek a vége, és valahogy mindig azt érzem, hogy jön belülről az, amit mondani szeretnénk, hogy a Jóisten a szánkba adja azokat a szavakat, hogy ő próbál segíteni, és valahogy ezért érzem mindig azt, hogy a nőknek nagyon jó a beszélőkéjük, és nagyon jókat tudnak mondani, vagy akár sok területen tehetségesek is.
0: Egy történetet hoztam, ami kapcsolódik ehhez, amit mondtál, Timi, és talán itt is kidomborodik a nőknek egy fontos tulajdonsága, ami gazdagítja és szebbé teszi az életet. Egyszer egy professzor arra kérte szociológiai szakos hallgatóit, végezzenek kutatást a nagyváros külső területeiben élő fiatalok körében, készítsenek interjút 200 gyerekkel, meséljék el a történetüket, jósolják meg, milyen jövő vár rájuk. A szociológus hallgatók az összes vizsgált Hiatalnak ugyanazt a sötét jövőt javasolták. A legcsekélyebb esélye sincs kitörni a helyzetéből. 25 évvel később egy másik professzor megtalálta a kutatásról készült tanulmányt, kíváncsivá tette, megkérte tanítványait, folytassák a kutatást, ellenőrizzék, mi történt azokkal a fiúkkal és lányokkal, próbálják megkeresni őket. 20 fő elhagyta a várost, vagy meghalt. A többi 180 főt sikerült megtalálni, közülük 176-an sikeresek lettek. Normális, rendezett életet éltek, és boldogok voltak. A professzor meglepődött ezen. Elhatározta, hogy folytatja a kutatást. Szerencsére sok interjú alany egészen közel élt az egyetemhez, fel tudta keresni őket, meg tudta kérdezni tőlük, milyennek látják az életútjukat, mennyire okozott nekik nehézséget az, hogy szegény környékről, hátrányos helyzetű családokból származtak, gyerekként kevés esélyük volt a kitörésre. A meghatottság és a hála érzet könnyeivel küszködve a legtöbben így válaszoltak. Volt egy tanárnő. A tanárnő még élt. A professzor fel is kereste. Idős kora ellenére remek formában volt, tekintete élénken csillogott. A professzor megkérdezte tőle, mi a titka? Hogyan tudta megmenteni azokat a hányatott sorsú gyerekeket, hogyan sikerült a becsületes, rendezett élet útjára terelni őket? Az idős hölgy mosolyogva felelte. Egyszerűen csak szerettem őket. Mikor először olvastam Bruno Ferrerónak ezt a történetét, akkor nagyon meghatott, lehet azért is, mert én is nagyon sok gyereket tanítottam az évek alatt, és most is fiatalok között mozgok és vagyok. Így a történet végére, mint talán sokunk akár egy történetnek, egy filmnek a végére valamilyen nagy-nagy dologra gondol, hogy akkor úgy mit is csinálhatott, vagy mi az, amit ő tudott adni, vagy amivel úgy készült, és hogy valójában egy dolog, ami így a legfontosabb. Azt hiszem, hogy ezeknek a hányatott sorsú gyerekeknek ugye ez volt legfontosabb, legmélyebb, legnagyobb hiány, amit megkaptak ettől a tanárnőtől, és hogy az erősödött bennem, és azért is hoztam ezt a történetet, mert hogy a szeretetnek a megmutatásába, kifejezésében mi nők ebben is ilyen nagyon kreatívak tudunk lenni, és kifejezőek, és hogy ez mennyire fontos.
1: Nagyon tetszett nekem is ez a történet, mert tényleg a szeretettel nagyon sokat tudunk adni akárkinek. Tehát egy akármilyen nehéz helyzetben lévő ember, hogyha szeretetet kap, akkor teljesen meg tudjuk változtatni őt, mert végre érzi azt, hogy ő el van fogadva, hogy őt befogadják, hogy őt szeretik, és sokszor mesélte nekem ismerősöm, akinek ilyen gyermek otthona volt, hogy mennyire megváltoztak azok a gyermekek, akiket egy nehéz élethelyzetből emelt ki, vagy nehéz életkörülmények között vett át és nevelte őket, hogy a szeretet, amelyet a gyermek otthonban kaptak, mennyire megváltoztatta őket, mennyire kedves és odaadó gyermekeké tette azokat, akik azelőtt lehet nehéz helyzetben voltak, lehet, hogy nagyon féltek különböző helyzetekből. Tehát ez a történet is azt érzem, hogy azt próbálja nekünk bebizonyítani, hogy szeretettel nagyon sok mindent el tudunk élni. És ugye egy nőnek azt érzem, hogy nagyon sok szeretet van benne, és nagyon sok türelme van. És hogyha egyszer valami nem sikerül, akkor biztos, hogy neki fog fogni másodszor, harmadszor, negyedszer, ötödször, addig, ameddig eléri a célját, és ameddig ez sikerülni fog neki. És ugye ezt tapasztaljuk a bibliai nőknél is, hogy ők is próbálkoztak, és hogyha valami nem sikerült, akkor újra kezdték. Tehát sok ilyen történetet is hallunk. Tehát, hogy nekem ez jön le ebből, hogy tényleg, ha szeretni tudunk, és ha adni tudunk, akkor a nők azok ebben tényleg példamutatóak.
0: Lassan a műsorunk végéhez érünk. Most egy ilyen személyes példára így van még lehetőség esetleg, hogy történetre így visszatérve, Timi, esetleg volt-e a te életedben olyan nevelő, tanár, vagy akár munkatárs később, aki lehet, hogy következetes volt, vagy volt egy ilyen határozott iránya, de hogy azt érzékelted, hogy szívvel, lélekkel van jelen, nagyon lelkesen tudta esetleg tanítani, vagy továbbítani azt, ami számára így fontos volt, vagy útmutatást szeretett volna adni, és hogy esetleg mit tanultál tőle?
1: Hogyha így visszagondolok az előző évekre, talán említettem már az előző műsorban is az egyik nevelő tanárt még a gimnáziumi éveim alatt, aki az egyikük egy nagyon szigorú és következetes ember volt, tehát tényleg ott a szabályokat be kellett tartani, ott minden ponton, pontra meg kellett legyen úgy, ahogy annak lennie kell. De amellett, hogyha az ember leült vele beszélgetni, és úgy tényleg, amikor úgy szabad idő volt, és lehetett egy kicsit beszélgetni, akkor mintha teljesen kicserélték volna. Egy olyan példamutató is jó ember volt, akivel tényleg meg lehetett bármit beszélni. Én tőle nagyon sokat tanultam talán az emberségről, meg arról, hogy nem szabad másnak mutatni magamat csak azért, mert mások ezt várják el tőlem. Ugye a gimnáziumban sokszor voltak olyan helyzetek, amikor az osztálytársaim is, meg különböző iskolatársak nem feltétlenül fogadtak el, meg mindig azt mondták, hogy ez így nem jó, meg más kell legyek, és ő mindig arra tanított, hogy önmagunkat kell adnunk, és mi olyanok vagyunk, amilyenek a Jóisten megteremtett, és azért, mert mások azt mondják, hogy másnak kell legyünk, nem kell másnak legyünk. És nagyon sokat tanultam tőle, vagy akár hozhatnám a barátnőmet is, aki teljesen látássérült mégis, megmutatta azt, hogy hely tud állni az életben, és most már családanyaként, férjel, boldog életet él, és talán nagyon nagy példa abban, hogy vakon is fel lehet nevelni egy gyermeket, és ugyanolyan édesanyja tud lenni, mint bárki más, mert meg tudjuk tanulni ezeket az apró pontokat, és ő is nagy példa volt számomra, hogy igenis sérültként, látássérültként is helyt lehet állni az életbe, mert lehet, hogy én nem látok jól, és nem leszek jó autóvezető, vagy nem leszek jó, most nem is tudom, milyen példát hozzak még, de tudok adni valamit, például a tehetségemmel, vagy akár a beszédemmel, vagy a szavaimmal. És talán ez az, ami megerősít így minket, és kiegészít, hogy nem vagyunk nőként mindenben nagyon jók, de vannak olyan területek, amiben igenis tudunk adni mi is másoknak.
0: Köszönöm szépen, Timi, a mai beszélgetést, és lezárásként egy néhány sort Aranyosi Ervintől hoztam, vagy választottam. Valójában meg is lepett, mert Aranyosi Ervinnek a versei általában jó hosszúak, sok szakaszban fejti ki mondani valóját, és ez egy pársoros kis versike, de talán a mondani valója olyan lényegre törő, mint a történetben a tanárnőnek az egy mondata, amit elmondott, s ami elhangzott, és még ebben a májusi hónapban akkor ezzel szeretnénk megköszönni az anyáknak, és mindenkinek, aki ezt az anyai gondoskodást és szeretetet felénk az életünk során kifejezte és közvetítette. Ezekkel a gondolatokkal és sorokkal szeretnénk köszönetet mondani. Aranyosi Ervin, köszönetképpen. Hoztam ezt a rózsaszálat, nincsen tüske rajta. Hálás szívem, szereteted köszönni akarta. Az életet tőled kaptam, s a szép anyanyelvet, s minden szépet, amit kaphat anyától a gyermek. Mai témánknak akkor a lezárásaként Éva történetével kapcsolatban, aki minden élő anyja, ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk a mai műsorból.
1: Szűcs Timea
0: és Tyukodi Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára Zsolos Másti dicséretét fogjuk imádkozni, majd 8 órától a Lélek ajándékai György Balázs atyával. 20 óra 30 perc több rovita hominis, dr. Kovács Zita műsora, 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a Szentlélek 95. napjának elmélkedését hallhatják Csíki Szabolcstól, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az élet dolgai, Karácsony Tibor és Ferenc Emese műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Jézus cselekszik, tanúságtételek Budapestről, 22 óra 40 perctől az Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 23 órától Angyalok citeráján Zalder Éva Máriával, 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják. Holnap reggel 7:30-tól lesz majd a Szent Mise a Csíksomlyói Kegytemplomból. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Teremtő lélek, szállj reánk, ragyog be lelkünk, tisztalánk, ki alkotsz éltett szíveket, hoz nékünk bő kegyelmedet.
1: Kit úgy hívunk vigasztaló, kit ad nekünk az alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk.
0: Te hét ajándék útfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
1: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet, ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
0: Üzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj vezérútunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
1: Add, ismerjük meg az Atyát, te általad, és egy Fiát, és kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Amen.
0: Békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Alleluja. Aki az Úrban bízik, akár a Sion hegy, megmarad örökre, rendületlenül.
1: Jeruzsálemet hegyek övezik, így karolja körül népét az Úr, most és mindörökké.
0: Nem maradhat a gonoszság az igazak uralm örökségén, nehogy az igaz is gonoszságra nyújtsa ki kezét.
1: Tégy jót, Uram, a jókkal, és az igaz szívűekkel.
0: Aki pedig rossz útra hajlik, juttassa az Úr a gonosztevők sorsára. Békesség Izraelnek!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Békesség nektek, én vagyok, ne féljetek. Alleluja! Bízzál Izrael az Úrban, alleluja. Uram, szívemben nincs nagyra vágyás, szememben sincsen kérkedés.
0: Nem töröm magam nagy dolgok után, sem erőmet meghaladó, feltűnő csodák után.
1: Csak a békességre és a csendre intettem a lelkemet.
0: Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem bennem úgy pihen.
1: Bízzál Izrael az Úrban, mostantól fogva mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bízzál Izrael az Úrban. Alleluja. Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak szóltál és azok lettek. Alleluja. Méltó vagy, Urunk Istenünk, hogy a dicsőség, a tisztelet és a hatalom tied legyen.
1: Mert a mindenséget te alkottad, akaratod hívott létre és teremtett mindent.
0: Méltó vagy, Uram, hogy átvedd a könyvet és feltört pecsétjeit.
1: Mert megöltek, de megváltottál minket Istennek véred árán, minden törzsből, nyelvből, népből és nemzetből.
0: Istenünk országává és papjaivá tettél minket, és uralkodni fogunk a földön.
1: Méltó a bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság és a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Neked szolgáljon minden teremtményed, mert csak szóltál, és azok lettek. Alleluja.
1: Gyengeségünkben segítségünkre siat a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.
0: A végasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A végasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: Megtanít benneteket mindenre.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: A végasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hagydan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig. Alleluja.
0: Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti, ezért kérjük bizalommal,
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Küldd el az Atyától a Szent Lelket az egyházadba, hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt.
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Vezest, Urunk, Szent Lelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják, hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára.
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Küldd el Szent Lelkedet, a szegények Atyát, hogy felemeljen minden nélkülözőt.
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkait szolgáivá tettél, hogy mindig hűségesek maradjanak.
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében, testileg és lelkileg, akikért feltámadtál és a mennybe mentél.
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mi Atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Mindenható irgalmas Istenünk, add, hogy a hozzánk eljövő Szentlélek bennünk lakik kegyelmével, és dicsőséges templomává alakítson minket, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

vannak a Szentlélek remek művei. A ma egyházában zajlik mindez, és csodálatos dolgok vannak. Akik hallgatták az elmúlt héten, meg azelőttől a héten a műsoromat, azok emlékeznek, hogy egy nagyon érdekes mozgalomról beszéltem, és érdekesen egy csodálatos mozgalomról, az Anyák Imája mozgalomról beszéltem. És akkor, amikor én így a mozgalomkal foglalkozok, akkor szeretem megnézni, hogy hogyan indult-e, a lépések hogyan következtek, hogyan bontakozott ki, mi minden történik ott a berkeikben. És rácsodálkoztam most itt az Édesanyák Imái mozgalmon keresztül, hogy milyen csodálatosan működik a Szentlélek, hogy készünk a Szentlélek ünnepére. A Szentlélek mindig olyan karizmát, ez egy isteni ajándék, ad valakinek, ami által pont arra az időszakra a legszükségesebb, egy kihívás a világban, amilyen válaszolnia kell Istennek, és válaszol is, és embereket használ fel. Tehát a mi századunkban, már a 21. században annyira fontos lenne, hogy Szűzany is állandóan kéri, hogy még többet imádkozzunk, de hogy célzott imádság legyen, imádkozunk a gyermekeinkért, unokáinkért, és ezt a szülők tehetik meg a legjobban, mert az Édesanyák Imája nagyon erős. Tehát én a két hét ezelőtt beszéltem arról, hogy több ilyen mozgalom is van, de én most erről a mozgalomról szeretnék beszélni, amiről múltkor is beszéltem, mert hát igyekeztem felvenni velük a kapcsolatot, és sok szép dolog van a kezemben is. Na nézzük csak meg, hogy az Édesanyák Imái 1995-ben kezdődött, tehát 30 évvel ezelőtt. Ott vannak a nagy mozgalmak, amikor a 20. század elején indultak, 100 év van mögöttük, és itt figyeljük meg, hogy milyen csodálatosan működik a Szentlélek. Tehát 95-ben kezdődött Angliában, amikor két nagy mama, Veronika és sógornője Szándra, az Úr által vezetve, úgy érezték, hogy így módon kell imádkoznunk gyermekeikért. Az ima által megértették, hogy Jézus azt akarja, hogy az édesanyák gyermekeiket az ő gondviselésére bízzák, hogy így megszüntesse az édesanyák fájdalmát, és megáldja gyermekeiket. Az édesanyák imája a világ több mint 128 országban elterjedt, sok szép ima meghallgatásban volt részünk, mondják Veronikáik. Ahhoz, hogy egy csoport létrejön, elég két édesanya, maximum azonban 8. Hetente egyszer találkoznak, egy órát imádkoznak, megvan pontosan, hogy ez hogy működjön, mert hallgassuk figyelmesen, ez egy isteni mű, és én, hogy Isten ugye a lépéseket is az emberek, a kiválasztottak lelkére teszi, hogy hogy lesz a leghatékonyabb az imádság. Tehát itt arról van, hogy édesanyák hogyan tudnak leghatékonyabban imádkozni gyermekeikért, de mondjuk unokáikért. Tehát kedves már rádi hallgatók, csak ösztönözni tudok minden édesanyát, hogy kezden imádkozni. Hallottuk, hogy legalább két személy kell ide, vagy egy csoportban 8-an lehetnek a legtöbben, utána osztódik a csoport, és a központ mindent megad nekünk, nagyon sok, hallottuk, 128 országában a világnak elterjedt 30 év alatt. Az, hogy egy csoport létrejön, hallottuk, hetente egyszer találkoznak, erős titoktartásuk van, amit az összejöveteleken az édesanyák megosztanak egymással, azt soha nem szabad kibeszélni. Ha az édesanyák meg tudnak bízni egymásban az imán és a megosztáson keresztül, akkor terhük könnyebbé válik. És itt ajánlják ezt az édesanyák imái kicsi füzetből, mondom a kedves hallgatóknak, ami már elkerült a kezembe, hát írtam a magyarországi főkoordinátornak, és akkor ő küldött nekem ezt-azt, amit most én felhasználok itt a műsorban is, és már olyanok és megérezték, hogy Isten erre hívja őket, akik egyenesen felvetik a magyarországi központtal a kapcsolatot, és majd nekik is eljutatnak ilyen anyagot, és pontosan benne van, hogy nagyon egyszerű, egy órát kell szánni, és mindenki, aki ezt így kezd imádkozni, érzi, fogja tapasztalni az imájának hatását. Hát kedves Mária Ádi hallgatók, én amikor a nagy lelkiségű mozgalmakat nagyot kicsit mindig mutattam be, akkor sokszor beszéltem arról, hogy Isten, amikor megszólít valakit, mert valami terve van vele, sorolhatnánk Kiara Lubikot, vagy akár két kikárgat, a nagy mozgalmak alapítóit,

hogy Isten azt kéri tőle, hogy engedje, hogy Isten irányítsa. Ezt úgy mondjuk, hogy adja át teljesen az életét Istennek. És hát kedves már rádi hallgatók, a kezemben van, most kaptam egy csodálatos kis könyvet, az Édesanyák Imái alapító nőjének a könyvét, aminek az a cím, hogy Önátadás öröme. Én emlegettem, és mondom is mindig, hogy amikor egy mozgalmat elindít Isten, akkor azt kér, hogy az a személy adja át teljesen magát Istennek, mert Isten így tud működni vele. Általa. Tehát mindenki teljesen átadja magát, csak hogy Isten tudja az ő tervét valósítani. Tehát ez a kis könyvecske olyan csodálatos, hogy legszívesebben felolvasnám, de elmondja, hogy hogyan alakult, ez egy nagymama, ez egy kedves hölgy, aki a sógor nőivel odaállt Isten elé, és azt mondták, Isten, szeretnénk a gyermekeinkért, unokáinkért imádkozni. És akkor Isten kezdte a lépéseket segíteni nekik. Először ez a kedves Veronika így imádkozott, Uram, te tudod, ki vagyok, miért teremtettél engem, miért ilyen vagyok, és miért itt élek. Uram, az akarok lenni, akinek teremtettél engem, és nem az, akivé váltam. Azt mondtam neki, mármint Istennek, Uram, nem érdekel, hogy mibe kerül, nem érdekel, hogy szegény leszek-e, vagy gazdag, házas, vagy egyedülálló, egészséges, vagy beteg. Azt mondja a Veronika, komolyan gondoltam mindegyes szót, még a betegséggel kapcsolatban is. Megadatott nekem a kegyelem, hogy eszembe jussanak olyan emberek, akik bár beteg ágyhoz voltak kötve, békében éltek, örömmel fogadva el Isten akaratát. Most már arra vágytam, hogy az a Veronika lehessek, akinek ő teremtett engem. Valahogy tudtam, hogy attól naptól kezdve semmi más nem fog érdekelni, csak az, hogy az ő akarata szerint éljek. Nem akarok csak két programon működni. Izgatott voltam, és éreztem, hogy az életem megváltozik. És igen érzem, hogy ez az izgalmas felismerés valóban édesem imáin keresztül adatott meg nekem. Ő mindig naponta imádkozott mindegyik gyermekéért. Hát kedves már rádió hallgatók, csodálatos ez, és amikor valaki átadja magát teljesen Istennek, akkor történik valami körülötte. Ebben a könyvben, ami az egész végig a önátadásról szól, csodálatos lépések vannak, azt mondja, hogy akkor tudjuk igazán átadni Istennek magunkat, ha megismerjük Istent. Azt mondja ez a Veronika, angol kedves hölgy, miután megírtam a könyv első kéziratát, elvittem a lelki vezetőmhöz, és ő azt javasolta, hogy írjak némi útmutatást az önátadáshoz. És ez egy kis gondot okozott, mert szerintem semmi másra nincs szükség, mint hogy letérdeljünk, és lelkünket kitárva Istenet elmondjuk neki, hogy az ő akarata szerint akarunk élni. Csak kérni-e tőle, hogy változtasson meg minket, hogy olyan emberként élessük az életünket, amilyenek ő teremtett minket. Amikor ezen elgondolkoztam, rájöttem, hogy lehetetlen átadni magunkat olyas valakinek, akit nem ismerünk, nem szeretünk, és akiben nem bízunk, ugyanúgy, mint a házasságban. Hogyan is adhatnánk át akaratunkat valakinek, akit nem ismerünk, és nem szeretünk igazán? Nem elég, ha csak tudunk az Úrról, személyesen kell őt ismerni, kedves Máriádi hallgatók, milyen nagy kijelentés ez, személyesen kell őt ismernünk. És ő el is mondja, hogy hogyan érhetjük ezt el, hogy személyesen ismerjük őt. Na nézzük csak, hallgassuk csak. Ha nem igazán értjük Urunk nagy szeretetét, akkor könyörögünk a Szentlélekhez, hogy fedje fel ezt előttünk. Segíteni fog nekünk, hogy felismerjük az Atya mindannyiunk iránti nagy és feltétel nélküli szeretetét, valamint Szentfia Jézus szeretetét. Következő 4 lépés van. Szentírásból is megismerhetjük ezt a szeretetet az évszázadok során feljegyzett példákon keresztül. Ezek ma is és számunkra is érvényesek, és az Úr igé által a szívünkhöz szól. Tehát arról szól, hogy hogyan ismerhetjük meg az Urat, és akkor szerethetjük igazán Istent. Meg kell tapasztalnunk az ő jelenlétét a mindennapi életünkben. Ezért jó, ha gyakran beszélünk az Úrnak mindennapi gondjainkról. Szüntelen kérjük a vezetését, és időt szánunk arra, hogy meghallgassuk őt.
Ó, kedves Máriádi hallgatók, itt benne van az imának a legfontosabb jelentés, hogy nem csak mi beszélünk, hanem meghallgatjuk, amit Isten akar nekünk mondani. Időt szánunk arra. Negyedik pont, el kell fogadnunk azt, hogy méltók vagyunk a szeretetére, akkor is, ha tudjuk, hogy elbuktunk, hiszen ő minden egyes embert szenvedélyesen szeret. Tehát akkor tudjuk teljesen átadni magunkat Istennek, hogy előbb ismerjük őt, és kezdjük szeretni. És van egy csodálatos imádság még itt a könyvben, amit el szeretnék a kedves hallgatóknak úgymond imádkozni. Ez a Veronika kedves ismerősünk, tehát így imádkozott. Drága atyám, amikor kimondom, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is kérlek, add, hogy szívem mélyéből hozzátegyem, legyen meg a te akaratod az én életemben is. Atyám, neked ajánlom fel most magamat, tudom, hogy meg kell változnom, de kérlek, te segíts, hogy megváltozzam, az akarok lenni, akinek teremtettél engem, a te szent akaratod szerint akarok élni. Teljesíteni akarom az életemre vonatkozó tervedet. Kérlek, add meg nekem az önátadás kegyelmét és örömét. Amen. Szóval, kedves már rádióhallgatók, ez a könyv, amit te kezdem, az önátadás öröme, Veronica Williams, persze angolul írta, lefordították magyarra, az édesanyák imái közösségnek egyik csodálatos okmánya ez. És akkor hallgassuk meg, hogy miután ő ezt a lépést megtette, akkor mi is történt az életében? Tehát így kezdjük, kedves barátom, és kedves édesanyák, örömömre szolgál, hogy bemutathatom az édesanyák imái hátterét, mely azoknak az édesanyáknak az imacsoportja, akik szeretnének együtt imádkozni gyermekeikért és unokáikért, és minden lelki édesanyáért is. Sok évvel ezzel csógornőm Szandra, és én egyre növekvő szükségét éreztük annak, hogy odaadóban imádkozzunk gyermekeinkért, és így szálljunk szembe az őket veszélyeztető gondokkal. Szeretném hozzáfűzni, kedves édesanyák, akik hallgatják a műsoromat, igyekezzenek másnak is beszélni erről. Nagyon egyszerű, meg lehet az interneten keresni édesanyákimái.hu, mindent ott el lehet érni, sőt a angol eredeti központba is be lehet lépni. Ne hallgassuk csak. Igen, nagyon kell éreznünk, hogy a gyermekeket milyen nagy gondok veszik körül a ma világában. Szandra éjszaka ezekre a szavakra ébredt. Imádkozz gyermekeidért. És ez két alkalommal is megtörtént, olvastam. A Maranatha kiadása megjelent, Mit teszünk gyermekeinknek című könyvecskét, mely teli van gyermekeinket fenyegető veszélynek, és mindenféle statisztikás bizonyítékaival, és tudtam, hogy az egyedüli válasz az imádság. Tehát annyi rossz veszik körül, ezt én mondom, a gyermekeket, hogy nagyon-nagyon szükség van. Az édesanyák imájára, és az egész világon hatalmas tömegek édesanyák imádkoznak már a gyermekekért, úgyhogy szeretnék minden édesanyát kérni, hogy fogjanak neki. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk, aztán három másik édesanyával találkoztunk, és oly formában kezdtünk el imádkozni, ahogyan az édesanyák imái imacsoport szerte a világon ma is imádkozza. Tehát, ahogy említettem, Isten a lelkükre adta, hogy mi legyen az imában. Milyen gondolatok. Úgy döntöttünk, hogy egy hónapon keresztül imádkozni fogunk, aztán másik három édesanyával elkezdtük. A felkészülési idő alatt, amikor azért imádkoztam, hogy az Úr vezesse minket és őrizze meg a helyes úton, kinyitottam a Szentírást azon az oldalon, ahol Jeremiás 31. fejezetének 16-17. Verse volt. Ha az egész Bibliát átböngésztem volna, akkor sem találhattam volna jobb részt. Ezt mondja az Úr. Ne jajgass tovább, és a szemed ne hullasson több könnyet, mert van vigasztalás bánatodra, visszajönnek az ellenséges földről, szülötteidnek van még reményük, fiaid visszatérnek a saját földjükre. Éreztem, hogy az Úr már az elején a lelkemre kötötte, hogy ő a főnök, mi pedig a titkárnői vagyunk. Milyen kedves, hogy megfogalmazza. Igen, amikor azt kérjük, Isten működjön, akkor kell engedni, hogy ő működjön. Ők csak a titkárnője, hogy mondják. Ő fog vezetni minket, megnyit minden ajtót, és elhozza hozzánk az embereket. És így is történt. Gyakran a legvalószínűtlebb körülmények között nekünk csak annyi volt a dolgunk, hogy imádkozzunk és figyeljünk.
csodálatos megkönnyebbülés volt. Ahogy éreztük, hogy ő megszabadít minket terhünktől és erőfeszítéseinktől, biztosan vezet minden utunkon. Ez az imacsoport már csak 1995. novemberében jött létre, szerte a világon sok-sok országba elterjedt. Mindez annak ellenére, hogy semmilyen módon nem reklámoztuk, és csak akkor beszéltünk az édesanyák imáiról, ha meghívtak minket. Tehát ez a kijelentés, kedves Mária rádióhallgatók, azt jelzi, ez Isten műve. Mikor nem kell reklámozni, és nem kell állandóan győzködni az embereket, csak úgy terjed, hogy a tűz is feléget mindent. Ahogy mondja, semmilyen módon nem reklámoztuk, csak akkor beszéltünk, ha hívtak. Oly sok áldás áradt ránk az édesanyák imáink keresztül, sok gyermek visszatért a hithez, munkát és lakást találtak, a gyermekek hosszú évek távoléte után hazajöttek. Nemrég hallottam egy édesanyáról, aki után az első ima összevetően imádkozott egy héttel később kibékült lányával, akit már 7 éve nem is látott. És ez csak egy példa volt a sok közül. Hallottunk azon kívül a gyermekek egészségének javulásáról, sokan leszoktak a drogokról, kisbabák születtek, számos vetélés után is számos kapcsolat rendeződött. Az Úr teljesít ígéretét, kéretek és kaptok. Az édesanyák azokról az áldásokról is beszámoltak, melyekben ők maguk részesültek, ahogyan más édesanyákkal imádkoztak. Oly nagy áldás számukra, hogy fájdalmukat keresztény bizalmas módon oszthatják meg egymással, és heti összejövetelik által nagy szeretet és részét alakult ki közöttük. Összejöveteleinken is egy kicsi kosarat helyezünk az asztalra, a kereszt lábához, ebbe tesszük bele egyessé a gyermekeink nevét, miközben imádkozunk egy kis papírra ráírva, kifejezze ezzel, hogy a gyermekeinket az Úr gondviselésére bízzuk. Ez gyakran egy csodálatos, gyógyító pillanat, amikor felfedezik, hogy ő elveszi gondjainkat. Milyen szép ez is, kedves Mária rádióhallgatók, odaadni a gyermekeket Jézusnak, hogy ő érintse meg, gyógyítsa, szeresse. Csoportjaink általán kicsi 2-8 édesanyja részételével. Kérdeztek minket az egyedülálló és házas, ám gyermektelen szülőkkel kapcsolatosan. Szívesen látunk minden nőt, aki imádkozik szeretne a gyermekekért, sok szerzetes nő is csatlakozik imáinkhoz. Kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, na kedves Mária rádió hallgató, kedves édesanyák, nők, kérjük mindazokat, akik hívást éreznek arra, hogy édesanyák imái csoportot hozzanak létre, hogy mielőtt elkezdenék, előkészületként egy hónapot imádkozva kérje az Urat, hogy vezessen hozzájuk másokat is. Ha katolikusok, akkor a Szent Családhoz szóló elmékedő imát javasoljuk, a Rózsafűzér 3. örvendetes titkát. Csodálatos vigasztalás számunkra, hogy az édesanyák imái tagjai lehetünk, különösen, hogy tudjuk, hogy az ima által számos édesanyával egyesülünk a világon, és hogy ők is imádkoznak a mi gyermekeinkért. Kedves Mária hallgatók, a múlt alkalommal elmondtam, hogy így, ahogy kapcsolatba kerültem a központtal, hát ott találtam ilyen szép dolgokat, hogy már régóta imádkoznak a mi országunkért, magyar és román nyelvterületért is, hogy itt is kezdődjön el, mert úgy néz ki, még nincsen, mert utána néztek, és nem is küldtek magyar ilyen kis imakönyveket, és román sem, most én kaptam az elsőt, úgyhogy persze ennek a csodálatos lelkiségi mozgalomnak van egy úgymond egy másik ága is, az édesapák imái, majd erről is szóról néhány szót beszéltem a múltkor is róla, és van a hitgyermeke és egyebek, nagyon szép. Ezeket a szavakat hiszem, hogy az imádságban kaptam. Anyák mondták. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Istent, hogy védelmezzen, kérjük Istent, hogy vezessen, kérjünk szelídséget és jóságot, legyünk hálásak, ha nem vagyunk magunkra hagyva, hanem csak idéglenes vezetői vagyunk gyermekeink lelkének. Tudatosítsuk, hogy Jézus jobban szereti gyermekeinket, mint mi magunk. Meg akarja védeni őket, és szeretni, ha ő benne növekednének. Új, de szép kifejezés ez is, kedves Mária rádióhallgatók. Tudatosítanunk, hogy Jézus jobban szereti a gyermekeinket, mint mi magunk. Meg akarja védeni őket, és szeretne, ha ő benne növekednének. Csak a mi
Kérésünkre lép közbe, azt akarja, hogy közben járjunk értük. Halljuk, lépjünk közbe, imádkozzunk értük. Amikor gyermekeinkért imádkozunk, el kell gondolkodnunk azon, hogy mi Jézus akarata velük. Kérnünk kell, hogy megértsük az ő tervét velük, a gyermekekkel, és azt, hogy ne a mi akaratunk teljesüljön. Minden összejöhetőnket a Szentléleknek adjuk át. Igen, milyen csodálatos ez is. Figyeljük, egynél szebb a másik gondolat, amit itt a Szentlélek adott a lelkükre. Tehát minden összejöhetőnket a Szentléleknek adjuk át, hogy vezessen minket, és tapasztaljuk, hogy minden összejöhetel más. Van úgy, hogy dicsőítésen van a hangsúly, máskor a Szentírás szavainak olvasásán és átelmékedésén, más alkalommal hosszabb beszélgetés is az egyes gyermekekért mondott ima. Hétről hétre előadhatunk más és más okot, hogy imádkozunk gyermekeinként, mert lehet mindig ugyanaz, jó emlékezünk arra a váratlan vendég történetére, ami a Lukács evangéliumában van benne, és állatotosak vagyunk a kérésben. El kell ismernünk, hogy mindig választ kapunk imáinkra. Ha nem is mindig oly módon, ahogyan ezt elvárnánk, de biztos, hogy mindig a legjobb módon, hogy az Úr Jézus szent akarata teljesüljön életükben. Ezeken az összejöveteleken az édesanyák bizalmas dolgokat is megosztanak egymással, és biztosak kell lennünk abban, hogy minden titokban marad, erről a vezető minden összejövetelen biztosítja részvevőket. Rendelkezésünkre áll egy kis könyvecske az összejöveteleken segítő imákkal. Ha szeretnénk megkapni a könyvecskét, igyekezzünk kapcsolatba kerülni velük. Ezt írta Veronika Williams, aki a sógornőjével megalapította 95-ben, és ahogy hallottuk, csodálatos módon eltérett az egész világon, 128 országban olvastam a beszámolóikat, hogy milyen találkozókat szerveztek Oroszország, mekkora igény van arra, hogy mikor édesanyák rádöbbentek arra, hogy hogyne az egész életét odaadna a gyermekét, most pedig csak annyit kirasszentek, hogy kezdeni imádkozni a gyermekét. Hát kedves Máriádi hallgatók, itt ez a csodaszép ima füzet a kezemben, így szeretnék még néhány gondolatot a kedves hallgatók lelkére kötni. A mi küldetésünk az anyasság. Örüljünk, hogy anyák lehetünk, tudatosítsuk felelősségünket, kérjük Isten, hogy védelmezzen, kérjük, hogy vezessen, adjon szelídséget és jóságot, és teljesen biztosnak kell lennünk abban, hogy minden a legnagyobb titokban marad, és ezt feltétlenül biztosítanunk kell egymás számára. Bízzuk gondjainkat és gyermekeinket Jézusra, és meg fogjuk tapasztalni, hogy ő nagyon szereti őket, és ezáltal a mi életünket is szebbé, gazdagabbá, szentebbé teszi. Minden lehetséges vele Jézussal. Hát kedves Máriádi hallgatók, amikor azonban megszületik a gyermeke, írja a Szentírás, azonban örömében, vagy ember született a világra, nem gondolt többé gyötrelmeire, bízz gondjaitat az Úrra, és ő megsegít. Kedves már rádiallgatók, én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ez a mozgalom előttem így feltárult, és nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, és különösképpen a Szizanyának, mert minden imádkozó édesanyja, mert a Szizany ott van, hisz mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és a gyermekekre különösképpen gondja van. Tehát, kedves már rádiallgatók, imádkozzunk, és tegyünk lépéseket, hogy ezt megismerjük, és elkezdjünk imádkozni gyermekeinkét, meg fogjuk tapasztalni. Jézus mennyire szereti őket, és mennyire szeret minket Szizanyán keresztül. Műsorunk végezérkeztünk, jó Isten áldjon meg mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csésomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel és nagy hálával köszönti Kovászita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit, és egyben a rádió vezetőit, munkatársait, önkénteseit, fenntartóit, az adományozóit, és mindazokat, akik bármit is tettek és tesznek a rádió fennmaradásáért és működéséért. Nagy hála van bennem a Sepsi Szentgyörgyi Stúdió 12. születésnapján megtartott megemlékezésért is, a nagyon szép szentmiséért, a megható és felemelő szentbeszédért és szentségimádásért. Külön köszönet a szervezőknek, élükön Görgényi Tündikével. De jó volt találkozni Szatmári Ferenc elnökkel, Tibor atyával, Szilágyi Lászlóval, Szücs Timeával, Tar Gáborral, Gellértel Lórival és a helybeliekkel is egyaránt. Köszönjük szépen a dalosági emlékdíjat, melyet az önkéntesek kaptak. Hát hozzon a fénysugár, a Mária Rádió továbbra is örömet és békét a lelkünknek. És hát a mai adásban röviden megemlékeznék Szent II. János Pál pápáról, akinek a tegnap volt a születésnapja. 106 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Vadovicében. És ő nagyon sokat küzdött az emberi élet tiszteletéért, védelméért, írásaival, elmélkedéseivel, pápasága kezdetén pedig a szerdai általános kihallgatásokon 5 éven keresztül, 1979. szeptemberétől 1984. novemberéig összesen 129 rövid beszédet tartott, egy gazdag bibliai alapokon nyugvó tanítást adott át az egyháznak és a világnak, mely az emberi születésről elmélkedik, külön a szexualitás és az erotikus vágy vonatkozásában. Mindezek az írásai és beszédei, a kihallgatáson elhangzott beszédei a test teológiájában lettek összefoglalva. Hát erről egy 600 oldalas összeállítás, ebből egy kivonatot készített Christopher West, amikor áttanulmányozta ezt az egész tanítást, az egyház tanítását, és nagyon-nagyon világos, tiszta és ugyanakkor mély gondolatok láttak így napvilágot, és világosították meg az emberek elméjét és szívét. Krisztus azt tanítja, hogy az élet értelme az, hogy úgy szeressünk, ahogyan ő szeret. Második János Pál egyik legfőbb meglátása, hogy ezt a hivatást, vagyis hogy úgy szeressünk, ahogyan Krisztus szeret, Isten testünkbe írta azáltal, hogy férfinak és nőnek teremtett minket, és meghívott az egy testben való egységre. A test feltámadása és a Krisztusban való megváltás hatással vannak arra, hogy hogyan értelmezzük a testet és a szexuális kapcsolatot. Krisztus küldetése az, hogy visszaállítsa a szeretet rendjét egy a bűn által súlyosan eltorzított világban. A nemek egysége pedig kezdettől fogva az emberi szeretet rendjének alapjainál található. Ezért, amit a pápának a test teológiájáról szóló tanításából megtudunk, nyilvánvalóan fontos a házasságra vonatkozóan. Ez a tanítás azonban ugyanilyen alapvető és érvényes az ember megértésének szempontjából általánosságban, az ember megértésének alapvető problémája és a saját létezésének önértelmezése szempontjából a világban. Sajnálatos,
hogy sok keresztény úgy nő fel, hogy a testéről és különösen a szexualitásról, mint a lelki élet akadályáról gondolkodik. Sokan úgy gondolják, hogy a keresztény tanítás a lelket jónak tartja, a testet pedig rossznak. Az ilyen gondolkodás nagyon távol áll a hiteles keresztény szemlélettől. A gondolat, hogy az emberi test rossz, valójában az az eretnekség, a keresztség felvételét követő megátalkodott tagadás, vagy a kételkedés olyan igazságban, melynek megvallását az Isten és katolikus hit megköveteli, amely manikeizmus néven ismert. A szex és a házasság új értelmezése, a nemek, monogám, életre szóló egysége, és az eredményeként létrejött család a nyugati civilizáció alapjaként szolgált évszázadokon keresztül. Ennek ellenére a 20. század folyamán néhány generáció ideje alatt a szex, a házasság és a család radikálisan el lett választva egymástól, és új értelmet kaptak. Az olyan viselkedés módok, melyeket valamikor az emberi méltóság elleni támadásnak és a társadalmi rendre irányuló súlyos fenyegetésnek tartottak, ma nem csak megszerzendő reklámtermékként jelennek meg a médiában, hanem a kormányok törvényes jogokként engedélyezik és védik őket. Utalva 6. Pál pápának az Evangelium Vitae enciklikájára, mondja 2. János Pál, idézi, 6. Pál pápa tudta, hogy a modern világ számára nehéz lesz megérteni, miért erkölcstelen a fogamzás gátlás. A modern férfiak és nők szemük elől veszítették az emberi élet nagyságát, méltóságát és isteni rendeltetését. Amikor ez megtörténik, a szexuális egyesülésre már nem úgy tekintünk, mint Isten emberiség iránti szeretete nagy misztériumának hirdetőjére és a mennyország előképére. A szexet könnyedén lealacsonyítjuk egy biológiai folyamatra, mely ki van téve mindenféle emberi manipulációnak. Ma, emiatt a szemlélet miatt a legtöbb férfi és nő a termékenységével játszva nem gondolkodik többet, mint akkor, amikor hajszínét választja ki. A szex minden bizonnyal biológiai, de ez csak egy részleges szemlélet. Amint 6. Pál megjegyezte, ahhoz, hogy megértsük a szexel és a nemzéssel kapcsolatos keresztény tanítást, a részleges szempontokon túl kell lépnünk, hogy az egész embert és teljes hivatását szemléljük. És ennek a kapcsán egy nagyszerű cikk jelent meg a Maradjatok meg szeretetemben 15. számában, és pedig az egyház következetesen harcol az igazságért. Nem meglepő, hogy a katolikus egyházat állandóan támadják azért, mert nem fogadja el a fogamzásgátló eszközöket. A fogamzásgátlás ördögi találmány, ám az egyházak többsége engedett a világ nyomásának, és már nem ellenzi. Piotrowski és Ruki atya a következő cikket adtak közre. A 20. század 30-as éveiben szinte valamennyi keresztény felekezetnek egyöntetű meggyőződése volt,
hogy az emberi termékenység megakadályozása megengedhetetlen dolog. Isten a férfit és a nőt megajándékozta azzal a képességgel, hogy szeretetben életet adjanak, a fogamzásgátlás azonban ennek az ajándéknak a visszautasítása. Ez egy nyilvánvaló igazság, melyet mindenki megért, aki objektíven értékeli a problémát, ahogy azt a Biblia elénk tárja. Ám ebben az igazságban nagyon nehéz volt kitartani, ezért ma egyedül a katolikus egyház utasítja el megalkuvás nélkül a fogamzásgátlást. Egyesek azt állítják, hogy az egyháznak meg kellene változtatnia a tanítását, és el kellene fogadnia az emberi termékenység mesterséges befolyásolását. De egy ilyesfajta változás az igazság elárulása lenne. Erről tanúskodik Kimberly és Scott Hahn, egy protestáns házaspár, akik kitartóan keresték az igazságot, míg aztán a katolikus egyházban találták meg. Az eredeti egyházukban sohasem hallották, hogy a fogamzásgátlásról tanítottak volna. Csak a katolikus szerzők könyveiben találtak rá a termékenység helyes és biblikus megközelítésére. A termékenység Isten ajándéka. Kimberly elolvasta John Kipley a Szex és a házassági szövetség című könyvét, majd a férjének is odaadta, hogy olvassa el. A könyv szerzője azt állítja, hogy a házasság nem megegyezés, hanem szövetség. A személyek, s nem csupán a szolgáltatások és javak cseréjén alapul. A házastársak nemi aktusa az életadó szeretet erejét jeleníti meg, megújítja a házassági szövetséget, és általa Isten új embert hívhat életre. Ha a házastársak fogamzásgátlást használnak, akkor, amikor a házastársi cselekedettel megújítják a szövetséget, akkor kiiktatják a termékenységet, mely Isten ajándéka, elutasítják Isten tervét, lealacsonyítják a házastársi aktust, Isten szeretetét és a kölcsönös szeretetüket is. A katolikus Kipley azt mondja, hogy az ilyen hozzáállás olyan, mintha magunkhoz vennénk az eukarisztiát, de utána kiköpnénk a földre, vagy mint az ókori rómaiak tivornyái, amikor a vendégek teleették magukat, majd hányást váltottak ki, hogy így elkerüljék a falánkság következményeit. Amikor a meglepett Scott elolvasta ezt a könyvet, elismerte, hogy a szerzőnek teljesen igaza van. A fogamzásgátlás ellene mond a természet törvényének, profanizálja a házassági szövetséget, mivel megtagadja a házastársak teljes önátadásának kötelezettségét. Scott mélyen hívő ember volt, a Bibliában kereste élete útmutatóját. Ezért jól tudta, hogy amikor Isten megteremtette az embert, férfinak és nőnek, a saját képére és hasonlatosságára, akkor megparancsolta nekik, hogy szaporodjanak és sokasodjanak. A férfi és a nő házastársi egyesülésének a Szent Háromság, Atyafiú és Szentlélek tökéletes egysége képmásának kellene lennie. A három isteni személy
az önzetlen szeretetből fakadó, szüntelen ön ajándékozásban él. A házastársak nemi aktusa, az isteni személyek eme teljes önzetlen odaajándékozásának képe kell, hogy legyen, és ezért szent. A fogamzás gátlás bármely módja pedig ennek az aktusnak a profanizálása, sőt, a házasság Krisztus és az egyház kapcsolatát tükrözi. Ebben az összefüggésben láthatjuk, hogyha a házastársak fogamzásgátlók használatával célzatosan korlátozzák termékenységüket, akkor az aktusban való intim egyesülésük már nem tükrözi sem a három isteni személy tökéletes és önzetlen szeretetét, sem a Krisztus és az egyház közti köteléket. Ez a tanítás nyitotta fel Scott szemét, hogy elfogadja a katolikus egyház hirdette teljes igazságot. Hahn észrevette, hogy a protestánsok csak az igazság egyes aspektusaira összpontosítanak, míg az isteni kinyilatkoztatás más nagyon fontos elemeit elhanyagolják. A protestáns teológusok azt állítják, hogy a Szentírás szövegei mindig úgy beszélnek a gyermekekről, mint Isten nagy áltásáról. Például a 127-es Zsoltár. A termékenység tehát örömteli ünneplésre és Isten iránti hálára ad okot, nem pedig a gyermek foganása miatti félelemre, vagy arra, hogy fenyegetve érezzük magunkat. A Bibliában a gyermekek Isten különleges áldásának és kegyelmének jelei. A Szentírás szövegeiben nem találunk áldást az olyan szülők számára, akik komoly ok nélkül halogatják a gyermekvállalást, vagy ki akarnak bújni a szülői hivatás fáradtságai alól. A protestáns teológusok tudják ezt, de sajnos mégsem tanítják következetesen, hogy a fogamzás gátlás súlyos bűn, mely meghiúsítja Isten tervét az emberrel, és ezáltal megrontja az Isten és az ember közti kapcsolatot. Scott Hahn ezt tudatosítva egy idő után elhagyta a protestantizmust, és megkeresztelkedett a katolikus egyházban, hogy Isten kegyelmeinek teljességét a mi hitünk forrásaiból meríthesse. Ezzel tanúságot tett arról, hogy a katolikus tanítás a fogamzás gátlásról mélyen biblikus, és a test teológiája, melyet Szent II. János Pál pápa fejtett ki, összhangban van a kinyilatkoztatással, és felfedi a teljes igazságot az emberről. Sajnos, sok katolikust hidegen hagy az egyháznak ez a nagy lelki gazdagsága. Sőt, némelyek egyenesen az ellenség, az ördög oldalán állnak, és kritizálják az egyházat azért, mert következetesen védi az emberi méltóságot. A jó hír az, hogy Krisztus helyre tudja állítani bennünk Isten dicsőségét. Nem számít, hogy honnan jövünk, és hogy milyen hibákat követtünk el. A test teológia a megváltás üzenetének része, és nem pedig az ítélkezésé. A hiteles keresztény erkölcsiség
nem ellenünk van, hanem nagyon is értünk. A katekizmus erkölccsel kapcsolatos részének elsősorra rengeteget mond. Nem azt mondja, adj fel mindent, amire vágysz, és kövesd ezeket a fájdalmas szabályokat, vagy hogy a pokolra kerülsz. Ez helyett azt mondja, ismerd föl, ó keresztény ember, méltóságodat. Ezt hirdette mindeddig II. János Pálnak a testteológiáiról szóló tanítása, méltóságunkat, nagyságunkat, mint férfi és nő. És most ki kell tartanunk a végéig. Ne féljetek! A történelem során bölcs férfiak és nők, beleértve sok nem katolikust, felismerték, hogy a szexuális egyesülés szaporodási képessége iránti tisztelet minden szexuális erkölcs alapja. Még Sigismund Freud is felismerte ezt. Azt írta, és idézett tőle, hogy a szaporodási képesség elhagyása minden perverzió közös jellemzője. Ez nagy dolog, hogy ő ezt így kimondta. Valóban a szexuális cselekedetet akkor tartjuk perverznek, ha kizárja a szaporodás célját, és a szaporodástól függetlenül az élvezet, mint cél elérésére törekszik. Eddig tőle az idézet, a bevezetés a pszichoanalízisbe. Gondolkodjuk el ezen. Amikor elválasztjuk a szexet az életre irányuló természetes céljától, akkor mi akadályozhatja meg bármely eszköz használatát a szexuális kielégülés eléréséhez? Amikor szándékosan terméketlenné tesszük a szexet, akkor alapvetően eltérünk a cselekedet céljától. Már nem irányul a házasság szükségességére és a család alapítására. A libidó önmagáért való kielégítése lesz a játék neve, és végül a természetes egyesülést csak a több ezer lehetőség egyikének tartják, melyekkel kielégíthetik a libidót. Amikor megfosztjuk a szexet legtermészetesebb következményétől, akkor elkerülhetetlenül elveszítjük erkölcsi iránytünket. Hát ebben a világban élünk. El lehet gondolkozni mindezeken, és próbáljuk megigazítani, vagy helyrehozni szemléletünket, és ez szerint élni. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmár Németi stúdióból. Imádkozzunk a mai estén a nemzetünkért, Temfli Máté atya vezetésével, imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: dicsőség neked, Istenünk!
1: Jézus az utolsó vacsorán tekintetét az égre emelte, és így imádkozott. Atyám, eljött az óra. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőítsen téged. Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy mindenkinek, akit neki adtál, örök életet adjon. Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egy igaz Istent és Jézus Krisztust, akit te küldtél. Én megdicsőítettelek téged a földön. A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. Atyám, most te dicsőíts meg engem azra a dicsőséggel, amelyben részem volt nálad a világ teremtése előtt. Kinyilatkoztattalak téged az embereknek, akiket e világból nekem adtál. Tieid voltak, s nekem adtad őket. Tanításodat megtartották. Most már tudják, hogy minden, amit nekem adtál, tőled van. Hiszen én a tőled vett igéket mondtam el nekik. Ők pedig elfogadták, megismerték az igazságot, hogy tőled jöttem, és hittel elfogadták, hogy te küldtél engem. Értük könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tiéd ők, hiszen a tiéd mindaz, ami az enyém, és minden az enyém, ami a tiéd. És én megdicsültem bennük. Én nem maradok tovább itt e világban, ők azonban a világban maradnak. Én most hozzád megyek. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus!
1: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Jézus búcsúimájának, az úgynevezett főpapi imának a kezdetét hallottuk. Közvetlenül a kínszenvedése előtt az Úr az égre emeli tekintetét és Isten dicsőségéről beszél. Ez a dicsőség azonban nem földi hatalmat vagy diadalmat jelent. Jézus számára az óra, a megdicsülés pillanata, a kereszt. Az a hely, ahol a feltétel nélküli, önfeláldozó szeretet a legtisztábban ragyog fel a világban. Ebben a mély imádságban Jézus meghatározza az örök élet lényegét is. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Ez a megismerés nem elméleti tudás vagy szabályok bemagolása. Ez egy élő, személyes kapcsolat, szeretet közösséget jelent. Az örök élet nem a halál után kezdődik, hanem itt és most, amikor összekötjük az életünket Krisztussal, és az ő békéjében élünk. Jézus végül a tanítványaiért, értünk, imádkozik, hiszen ő visszatér az Atyához, de mi a világban maradunk. Mi vagyunk azok, akikben Jézusnak meg kell dicsőülnie a mindennapokban. Amikor szeretetet, megbocsátást és igazságot viszünk a környezetünkbe, Krisztus jelenlétét tesszük láthatóvá. Kérjük a kegyelmet, hogy hűségesek maradjunk ehhez a küldetéshez, és az Atyával való egységben élhessünk. Amen. Imádkozzunk nemzetünk lelki megújulásáért.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat a jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta a nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál, könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös műsorát hallhatták. Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szentlélek 9. 5. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült világ. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Nem könnyű ma összeszedetten figyelni, sem a munkára, sem az életre, sem a lényegre. Mégis nélkülözhetetlen. Ahogyan az autóversenyző egyetlen pillanatra sem veheti le a szemét az útról, mert különben kisodródik a kanyarban és letér a pályáról, úgy nekünk is szükségünk van arra, hogy a szívünk, életünk tekintete álhatatosan, kitartóan a cél felé forduljon. A hit igazságainak tanításában, így az Eukarisztia misztériumában is, újra és újra meg kell találnunk azt a nyelvet, amely megszólítja a mai embert. Ezért hasonlított a Szent Carlo Acutis az Eukarisztiát egy autópályához. Egy út, amely biztos, gyors és egyenes, amelyen, ha rálépünk, Istenhez vezet bennünket. Pünkös ünnepére készülve, lelki életünk újabb tudatosítása akar ma lenni. Az orvosok a beteget páciensnek nevezik. Páciens és a passió ugyanabból a latin igéből ered, ami azt jelenti, hogy szenvedni, elviselni. Ugyanebből a gyökből fakad a türelem is. Türelmesnek lenni, a lényeget figyelni, nem kapkodni, ez ma talán nehezebb, mint valaha. Gyorsan kifáradunk, szétszóródunk, elapad az erőnk. Mégis jó újra és újra tudatosítani, az Úr hosszan tűrő. Amikor neked is hosszan, fárasztóan kell tűrnöd, amikor úgy érzed, hogy már nincs tovább, akkor válsz hozzá hasonlóvá. A türelem nem csupán erény, a türelem a lélek legjobb szobrásza. Lassan, szeliden, de biztos kézzel formálja az embert Krisztus arcára. Aki türelmes, az nem sodródik a kanyarban. Aki türelmes, az nem veszti el a pályát. Aki türelmes, az engedi, hogy Jézus Krisztus legyen a mestere. És így lassan-lassan maga is azzá válik, akinek Isten megálmodta. Szentlélek kilencedünk mai napja erre hív. Ebben akar megerősíteni.

Urunk, küldd el szent lelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévejedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk, hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét. Amen.

Szentlélek, ki az ajándék és az örök élet forrása vagy, töltsd el papjaink szívét belső bizonyossággal, hogy szeretetre, dicsőítésre és szolgálatra vannak kiválasztva. Engedd, hogy megízleljék barátságodat, töltsd el őket örömöddel és vigasztalásoddal. Segítsd őket, hogy legyőzzék a nehézségeket, s ha elestek, bizalommal tudjanak felkelni. Tedd őket isteni szépséget tükrévé. Adj nekik bátorságot, hogy fogadni tudják korunk kihívásait, és kegyelmeddet, hogy Jézus Krisztus jóságát és ember szeretetét elvihessék az embereknek. Amen.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról. Az élet dolgai. Ference Mese és Tibor atya beszélgetései az élet meg annyi pilléréről, örömről, boldogságról, hitről, szeretetről és elmúlásról.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári, illetve a nagyváradi stúdióból. A mikrofonnál Tibor atyát és Ferenc emesét hallják. Az Élet dolgai című műsorunk keretében, ahogy a kedves hallgatók már tudhatják, illetve ha hallgattak bennünket, akkor tudják, hogy ezelőtt két héttel elkezdtünk egy, hát kicsit rövidkének mondható sorozatot a kommunikációról, főleg az egyházi kommunikációról, és tesszük ezt azért, mert hogy ugye ez a hónap különösképpen is a kommunikációs világ nap kapcsán erről szól, úgyhogy ma folytatjuk mindazt, amit elkezdtünk két héttel ezelőtt. Kedves Tibor atya, hogyan építi és őrzi meg az egyház a hitelességét a kommunikációban?
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, és téged is, kedves emese. Igen, az egyház hitelessége a kommunikációban elsősorban abból fakad, hogy mennyire van összhangban az üzenete, a cselekedete és a közösség mindennapi élete. Tehát a hitelességet az egyház nem csak tanításokkal, hanem példamutatással építi és őrzi. Az egyház akkor hiteles, ha tanítása világos, következetes, és nem alkalmazkodik a népszerűségi szempontokhoz. Tehát a kommunikáció alapja az evangéliumi, vagyis az örömhír, az igazság közvetítése. A hibák, a botrányok, vagy a nehézségek eltitkolása rombolja a bizalmat ugyanúgy, mint egy emberi kapcsolatban. A hitelességet erősíti, ha az egyház nyíltan beszél a problémákról, vállalja a felelősséget, és amit én fontosnak tartok, hogy törekszünk a megújulásra, az újjászületésre. Az emberek azt figyelik, hogy a papok a hirdetett értékek szerint élnek-e, vagy az egyházi képviselők. A segítségnyújtás, a szolidaritás, a példamutatás, ezek mind erősítik a hitelességet. És a modern kommunikációban fontos, hogy az egyház ne csak beszéljen, hanem, mint ahogyan a szinodális úton is történt, hogy, és amit kihangsúlyoztak akkor, hogy meghallgassa az embereket is. És a kérdésekre adott tiszteletteljes válaszok növelik a bizalmat. Tehát sokszor az személyes életünk, és ez nem csak a papokra vonatkozik, hanem azokra is, akik az egyházhoz tartoznak, a hívő emberekre. Tehát a hívők személyes élete is sokszor erősebb üzenet, mint bármelyik hivatalos nyilatkozat. Tehát egy hiteles közösség hitelesebbé teszi az egyháznak a kommunikációját is. És a közösségi média és az online kommunikáció korában fontos a gyors, a pontos és az emberséges tájékoztatás. A félrevezető vagy túlzottan formális kommunikáció eltávolítja az embereket az egyházhoz, egyháztól. Tehát a keresztény egyház számára a végső hitelesség forrása maga Jézus Krisztus személye és tanítása. És minél inkább ehhez igazodik a kommunikáció, annál hitelesebbnek tekinthető. Tehát nem a technikákon múlik, kommunikációs technikákon az egyháznak a hitelessége, hanem azon, hogy mennyire tükrözi az üzenete, a valós életét és a küldetését.
0: Mit tehet az egyház kommunikációs szempontból válsághelyzetekben?
1: Válsághelyzetekben az egyház kommunikációja különösen fontos. Mert ahogy mondottam, gyorsan sérülhet a bizalom és a hitelesség ellenkező esetben. Tehát segít a megfelelő kommunikáció a közösség megnyugtatásában, az igazság tisztázásában és a bizalom helyreállításában. Tehát az egyház kommunikációs szempontból a következőket teheti. Gyors és pontos tájékoztatás, ahogyan mondottam, mert ha nem, akkor ez bizonytalanságot és találgatásokat szülhet, sok esetben ez így van. Tehát fontos, hogy az egyház tényszerűen és érthetően kommunikáljunk. A problémák eltitkolása hosszú távon súlyosbítja a válságot, a hitelességet erősíti, ha az egyház nyíltan beszél. a történt hiba vagy mulasztás, annak elismerése alapvető. A bocsánatkérés is fontos része a hiteles kommunikációnak. Válsághelyzetben az emberek ugye érzékenyek és bizonytalanok. Az egyháznak viszont emberségesnek, vigasztalónak és támogató jellegűnek kell lennie. Fontos, hogy ne egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat adjunk. Ha egységes a kommunikáció, ez természetesen, hogy növeli a bizalmat és csökkenti a zavart. Tehát a média figyelmen kívül hagyása, vagyis hogyha valaki nem tartsa kapcsolatot a médiával és a társadalommal, akkor az ellenségként kezel. Így tehát nekünk nyitottnak kell lenni a tiszteletteljes kapcsolattartásra. Ugye a közösségi platformokon gyorsan terjednek az információk, egyben a félreértések is. Ezért fontos ma a hiteles, a rövid és világos online kommunikáció. És nem csak az a feladatunk, hogy információkat közöljünk, hanem a lelki támogatás is az egyház részéről. A válság idején különösen fontos a remény és az összefogás. És ha egy válság kezelése nem ér véget egy nyilatkozattal, tehát a következő őszinte kommunikáció és a konkrét intézkedések hosszú távon helyreállítják a hitelességet.
0: Hogyan lehet a fiatalokat megszólítani egyházi üzenetekkel?
1: Ugyanoda térek vissza a fiatalok megszólításánál az egyházi kommunikációban. Akkor tudjuk igazán őket megszólítani, hogyha személyesen kapcsolódunk a mindennapi életüknek a kérdéseihez, és a fiatalok általában nem pusztán tanításokat keresnek, hanem valódi kapcsolatot és közösséget. Hát gyorsan megérzik a fiatalok a túlzott formalitást, a mesterkéltséget, viszont az őszinte, közvetlen hangnem sokkal közelebb áll hozzájuk. Ugye olyan témák érintik ma őket, mint érintik meg őket, mint kapcsolatok, identitáskeresés, szorongás, jövőkép, magány, közösséghez tartozás, és az egyházi üzenet akkor válik élővé, ha ezekre a kérdésekre is választ tud adni. Nos, ugye ma a fiatalok kommunikációs tere elsősorban az online világ, és így az egyháznak jelen kell lennie, és jelen is van, hála jó Istennek, a közösségi médiában, videós tartalmakban, podcastekben, vagy rövid, de vizuálisan erős üzenetekkel. Másodszorban pedig a fiatalok értékelik, ha kérdezhetnek, véleményt mondhatnak. Fontos, hogy az egyház ne csak felülről beszéljen, hanem meghallgassa őket. A személyes találkozások, táborok, ifjúsági programok, zenés alkalmak, önkéntes szolgálatok, ezek erősítik az egyházhoz való kötődést. A személyes történetek különösen erős hatásúak a fiataloknál, ugye a tanúságtételek. Lehet, hogy bizonyos bonyolult teológiai megfogalmazások távolinak tűnhetnek, a világos és élet közeli, vagyis az egyszerű kommunikáció az sokkal hatékonyabb. Természetesen vannak olyan személyek a fiatalok körében is, akik szeretik a bonyolult teológiai elméleteket, azokkal úgy kell bánni. Továbbá szeretnek részt venni a tartalom kialakításában a fiatalok, és a szerepet kapnak a szervezésben, a médiában például, vagy a zenében, vagy a szolgálatban, akkor annál erősebben kötődnek a közösséghez. És tudjuk jól, hogy sok fiatal keresi az élet értelmét és célját. Az egyház akkor tudja megszólítani őket, ha nem csak szabályokat közvetít, hanem reményt, küldetést, és valódi emberi értékeket is. Tehát a fiatalok megszólításának a kulcsa a kapcsolódás és a személyes jelenlét online és offline egyaránt.
0: Milyen nyelvezet működik a mai generációk körében?
1: A mai generációk körében, különösen az Z és az alfa generáció körében az a nyelvezet működik jól, amely egyszerre személyes és párbeszédre nyitott. Nem feltétlenül a fiatalos szleng a legfontosabb, hanem az, hogy az üzenet az valódi és érthető legyen. A túl hivatalos vagy merev megfogalmazás az távolságot teremthet. A fiatalok jobban kapcsolódnak az emberi és a személyes megszólításhoz. Egyszerű, világos fogalmazás, érthető mondatok hatékonyabbak a rövid érthető mondatok, mint a bonyolult intézményi nyelvezet. Hát a mai generációk érzékenyek a hitelességre, egy személyes történet vagy őszinte tapasztalat erősebb, mint egy elméleti magyarázat. Ugye a tiltásokra vagy a félelemre épülő kommunikáció az kevésbé hatékony, a fiatalok jobban reagálnak a bátorításra, a közösségre, célokra, reményre, elfogadásra. És ők nem csak hallgatni szeretnek, hanem reagálni is, éppen ezért fontos az interaktív kommunikáció. A kérdések, beszélgetések, kommentelhető vagy megoszható tartalmak fontosak. Olyan problémák vagy olyan témák megszólítása működik, amelyek valóban érintik őket, a stressz, mentális egészség, jövőtől való félelem, identitás, társadalmi igazságosság. Hát a mai generáció kevésbé fogadják el az autoriter kommunikációt, az önálló kommunikációt, a partneri hangnem és a tisztelet az sokkal hatékonyabb. És a nyelvezet akkor hiteles, ha összhangban van mindazzal, amit az egyház vagy a közösség tényleg képvisel a mindennapokban is. Tehát ugye összefoglalva a mai generációt az a kommunikáció szólítja meg, amely őszinte, érthető és kapcsolatot kínál, nem csupán információt vagy szabályokat.
0: Van-e szerepe az influencereknek az egyházi kommunikációban?
1: Igen, az influencereknek egyre nagyobb szerepük lehet az egyházi kommunikációban, főleg a fiatalok elérésében. Ugye a közösségi média korában sok ember nem intézményeken keresztül találkozik üzenetekkel, hanem olyan személyeken keresztül, akikben bízik és akikkel azonosulni tud. Így az influencerek szerepe többféle lehet. A hiteles keresztény influencerek, mert vannak ilyenek is nagyon sokan, képesek a mai nyelven közérthetően személyesen megfogalmazni az egyházi üzeneteket. A személyes történetek sokszor erősebben hatnak, mint a hivatalos közlemények, ahogy mondottam az előbb is, küzdelmekről, mindennapi életről, hitről, megtérésről. És a közösségi média modern missziós térré vált, ahol az emberek napi szinten találkoznak ugye tartalmakkal, és az influencerek ezen a téren tudják jelen valóvá tenni a hitet. Sokszor egy influencer körül kialakulhat egy közösség, és ez lehetőséget ad arra, hogy beszélgessenek, kérdéseket tegyenek fel, és hogy támogassák egymást. Egy fiatalosabb, személyesebb kommunikáció könnyebben beszél olyan kérdésekről, mint kiválts, hitválság, kapcsolatok, önértékelés, magány. Tehát nem a követő szám az egyházi kommunikációban a legfontosabb, hanem az, hogy mennyire vagyunk, ahogy mondottam, hitelesek. Ha valaki csak vallási tartalomgyártóként jelenik meg valódi tartalom nélkül, az bizony bizalmatlanságot kelthet. Vannak kockázatok is az influencereknél, ugye a túlzott személyi kultusz, vagy az üzenetek leegyszerűsítése, a felszínesség. Tehát ezért fontos az egyházi influencereknél az egyensúly és a felelősség. És természetesen, ami a legfontosabb, együttműködni az egyházzal. Tehát nem az egyháztól függetlenül, hanem az egyházzal közösségben kommunikálni.
0: Hol a határ a közérthetőség és a tartalmi mélység között?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a határ ott van, ahol az üzenet egyszerűsítése már eltorzítja a lényeget. Mert a jó kommunikáció nem leegyszerűsít, hanem érthetővé tesz, annélkül, hogy elveszítenénk a tartalmat. És ez fontos az egyházi kommunikációban, mert a hit kérdései gyakran nagyon mélyek és összetettek. És persze van néhány szempont az egyensúly megtalálásához. Egy mély gondolatot is lehet világosan megfogalmazni, például példázatokkal, ahogyan Jézus Krisztus is tette, képekkel tanított, és mégis mély igazságokat közvetített. Ugye fontos, hogy milyen közösséghez igazítjuk a mondani valónkat, mert más nyelvezet szükséges egy gyerekhez, egy fiatalhoz, egy hívő közösséghez, vagy egy vallástól távol állóhoz. A tartalom lényege tehát ugyanaz, de a megfogalmazás változik. Ha minden üzenet csak rövid szlogénekből áll, az elveszhet. Elveszhet a teológiai mélység, az erkölcsi mélység, elveszhet a valódi gondolkodás. Tehát a bonyolultság sem önmagában érték, mert a túl akadémikus vagy nehezen érthető kommunikáció az elidegeníthet. A rétegezett, fogalmazunk így, kommunikáció lehet a jó megoldás. Jó módszer lehet, hogy egyszerűen megszólítani, és lehetőséget adni majd ezek után a mélyebb megértésre. Például egy rövid videó, azt megbeszélni, és közösségben ezt feldolgozni. A mai digitális világ, ugye ma a fiataloknál a figyelem korlátozott, de nagy az igény mégis a mélységre. És a mai digitális világ az rövid formátumokat kedvel, de ez nem jelenti azt, hogy az emberek ne vágynának mélyebb tartalomra. Sok fiatal éppen az őszinte és tartalmas beszélgetéseket keresi. Tehát jó egyházi kommunikáció, tehát az, hogy érthető és nem felszínes, mély, de nem bonyolult, egyszerű, de nem üres. Tehát az egyensúly kulcsa az, hogy a kommunikáció mindig az igazság, hiteles és emberközeli közvetítését szolgálja.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai adásunkba, beszélgetésünkben, folytatjuk két hét múlva, ugyancsak az egyházi kommunikációról lesz szó, illetve azzal zárjuk majd ezt az egységet. További szép estét és jó rádiózást kívánunk Önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szőtt ige, a titkos fényből fénysugár, népeknek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt étnapot, a munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szőt.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Hallgasd meg, Uram, imádságomat, te hűséges vagy, figyelj könyörgő szavamra. Igazságos vagy, hallgass meg engem.
1: Ne szállj perbe szolgáddal, színed előtt egy élő sem mondható igaznak.
0: Az ellenség üldözőbe vett, életemet a földre tiporja, sötétségbe taszít, mint a régen megholtakat.
1: Egészen elcsügged a lelkem, és a szívem is megdermed bennem.
0: A régmúlt napokra emlékezem, végig gondolom minden tettedet. Elmélkedem azon, amit kezed művelt.
1: Kezemet felét tárom,

0: Felségeimtől ments meg, uram! Nálad keresek oltalmat.
1: Taníts meg akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Jó lelked vezessen az egyenes úton.
0: Neved miatt, uram, életemet tartsd meg. Gyötrelmeimből a te igazságod szerint vezess ki engem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja.
1: Józanok legyetek és vigyázzatok. Ellenségetek, a sátán, ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hagy legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat. Szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védj meg, Istenünk, ha vírasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
0: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosítsd meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
0: Mennek iráné, asszonya, őrülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

0: A hitben és szeretetben élő emberek képesek legönzetlenebbül adni.
1: Kedves hallgatóink, a most következő közel fél órában Jézus cselekszik című műsorunkban tanúságtételeket hallgathatnak.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a budapesti stúdióból, és szeretettel köszöntöm mai beszélgető társamat, Cserháti Ildikó Alberta domonkos nővért.
2: Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Kezdjük egy rövid imával. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kérjük Isten áldását erre a beszélgetésre, hívjuk a Szent Lelket, hogy legyen velünk, és amiket elmondunk, azokat a hallgatók is jól megértsék, és a szívükbe tudják vésni. Szent domonkos, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen. Kedves Alberta nővér, kérlek, mesélj nekünk a kezdetekről, a hivatásodról, hogyan alakult, kik voltak a legnagyobb hatással rád.
2: Amikor elkezdtem gondolkozni ezen a beszélgetésben, illetve elkezdtem hordozni, akkor nem a régmúlt jutott először eszembe, hanem a tavalyi év, amikor az az ajándék lehetett számomra, hogy tavaly ünnepelhettem azt, hogy 25 éve tettem fogadalmat, első fogadalmat, és akkor így ez is fogadalmas lettem. És nem azért, mert ez olyan kiemelkedő ünnep, nem azért említem meg, hanem igazából a készület miatt, és a készületben szeretnék így egy történetet elmesélni, ami így fontossá vált számomra, hogy még évekkel ezelőtt egy ezüst misés atya mesélt arról, hogy az ő plébános, amikor készültek erre az ezüst misére, akkor feldíszítette a templomot, a kaput virágokkal, az oltárt is, és akkor ment oda ez az ezüst misés atya, és kérdezte, hogy hát, illetve mondta az atyának, hogy hát nem kellett volna ezt a díszítést így miatta meg. És akkor mondta neki a plébános atya, hogy hát nem is miatta történik, hanem az Istennek készült ez a díszítés. És akkor ugye az atyában így elrendeződött, és úgy milyen megmaradt bennem, hogy minden ilyen jubileum, minden ilyen ünnepség az tényleg neki szól. Tényleg egy nagyon szép hálaadás lehet, és hónapokkal azelőtt az ünnepség előtt elkezdtem így végig gondolni mindazt, amiért így hálás vagyok a hivatásomba, és ez tette így különösen szépé ezt az ünnepet. Úgyhogy azért említem meg, mert így maga a készület volt számomra különösen szép út. És akkor, hogyha így visszaugrunk az időbe, akkor már elhangzott ez a 25-ös év, nem 25 éve, hanem 28 éve léptem be a domonkos rendbe, a domonkos nővérekhez, de a hitem az hát előbb indult el, de nem sokkal előbb, mert nem vallásos családban nőttem fel.
1: Nem vallásos környezetben indultál.
2: Igen. Tehát, hogy egy elvált szülők gyermekeként nőttem fel, egy lakótelepi környezetben, és 14 éves koromra szeretnék egy kicsit ránézni először, amikor így nem feltétlenül egy vallásos élményhez kötődik, de mégis fontos azt hiszem, hogy a hitem szempontjából. Anyukám egy művedési házban volt a portán, a recepción, és oda érkezett egyszer egy természetvédő kis egyetemista csapat, akik meghirdettek egy nomád tábort. És az osztálytársaimmal így lelkesen jelentkeztünk erre a nomád táborba. Ez a tábor, ez azért volt számomra fontos, mert egy lakótelepi gyereknek így kiszakadni teljesen ebből a modern környezetből egy abszolút nomád táborba, ahol sátorba laktunk, egy hétig nem is mentünk szinte lakott hely közelébe, ott főztünk, ott volt a mosakodási lehetőség rajtos kocsiból, tehát minden teljesen nomád körülmények között volt, és ahogy ezek a fiatalok, egyetemisták megmutatták, hogy közel hozták hozzánk a természetet, az nekem nagyon sokat jelentett. Egy hétig voltunk ott kint a Bakonyba, és nagyon, nagyon mély élményként maradt meg bennem. És ami ehhez a táborhoz kapcsolódik, az meg konkrétan egy olyan beszélgetés, hogy a csoportvezetőnk az utolsó este mindenkivel külön-külön 15-20 percet beszélgetett. És az rám nagyon nagy hatással volt, hogy külön tényleg személyesen valakinek így fontos vagyok. Pluszba így a anyukámon kívül, meg az otthoniakon kívül, akik azért nagyon szerettek engem, de mégis valahogy egy másfajta figyelmet kaptam. Valahogy kiderült ebből a beszélgetésből, hogy ezek a beszélgetések folytatódhatnak évközben is, mert meghívott ez a csoportvezetőm, ez az egyetemista lány, hogy nyugodtan menjek el hozzá, és beszélgethetek vele. És tulajdonképpen ez volt az ilyen első lelkivezetés, de nem mondhatjuk konkrétan annak, mert nem az Istenről szóltak ezek a beszélgetések, de sokat jelentett abból a szempontból, hogy megismertem magam, elkezdtem kinyílni, és a későbbi magammal akkor kezdtem el megismerkedni. Úgyhogy ez volt az első nagyon fontos lépés, úgy érzem. És akkor ezzel párhuzamosan bekerültem pont abba az időszakba egy középiskolába, ahol volt egy tanárom, aki máshogy viszonyult hozzánk, mint a többi tanár. Ha nem tanultunk, vagy ha többiek puskáztak, vagy hogyha valami olyat csináltunk, akkor nem csak egyszerűen elmondta, nagyon szigorú és következetes volt, hanem egy történettel, vagy valami más, hogy nem elkezdett minket nevelni, minket nagyobb kamaszokat, és nekem nagyon szimpatikus volt ez. És elkezdtem vágyni arra, hogy beszélgethessek ezzel a tanárnővel.
1: Véletlenül nem Rauscher Dórának hívta?
2: De. Igen. Ő volt a fizika-kémia tanárom, és hát erre a beszélgetésre várni kellett, vagy 2 évet, amire én megmertem szólítani, de a csoportvezetőmtől, ebből a természetvédő táboros csoportvezetőmtől kaptam egy könyvet ajándékba, Endem Michelnek a Momó című könyvét, ami nagy hatással volt rám, és akkor azt felhasználtam, és azzal együtt léptem oda ehhez a tanárnőhöz, és mondtam, hogy hát most kaptam ezt a könyvet, és hogyha van ideje, akkor olvassa el, szívesen kölcsönadom, és akkor szívesen beszélgettek is erről a könyvről. Aztán kiderült később, hogy ő egy picit bizonytalan volt abban, hogy mikor fogja tudni elolvasni, mert nagyon sok dolga volt, de egy influenzás lett, lebetegedett, és így pár napig ágyhoz volt kötve. És hát így sajnos hál' Istennek el tudta olvasni, ami azért volt számomra fontos, mert rájött arra, vagy így megérezte, hogy én komolyabban szeretnék vele beszélgetni. És akkor itt is elindult egy komolyabb beszélgetés, hogy szintén meghívott a lakására, és akkor 2 hetente, ahogy tudtunk, beszélgettünk. És akkor egy pár hónap után rákérdezett arra, hogy nem szeretnék kicsit többet tudni a kereszténységről, mert hogy ő úgy érzi, hogy keresztény értékrend szerint élek, csak nem nagyon tudom, hogy ez mit jelent. És akkor mondtam, hogy de szívesen megismerem Jézust is, meg az egyházat is, csak nem tudom, hogy merre induljak el. És akkor az ő vezetésével így elindultunk, és akkor az ő pártfogása alatt bekerültem a budapesti Domonkos templom közösségébe, elhívott oda vasárnap esti 6-os gitáros szentmisékre.
1: 90-es évek elején járunk, ugye?
2: Igen, akkor körülbelül, és aztán megkérdezte azt is, amikor 12-es lettem, hogy nem szeretnék elsáldozó lenni, és mondtam, hogy de szívesen, és akkor bekerültem egy ilyen katekumen csoportba, ami ott volt a plébánián, fiatalokból állt, felnőttekből, és készültünk a húsvét vigiliáján tartandó keresztelésre, illetve első áldozás, akkor ez egy nagyon mély élmény volt számomra. Az az igen mondás az, hogy ott akkor kimondhattam azt, hogy én szeretném még jobban megismerni Jézust, és még közelebb kerülni hozzá.
1: Mondjuk el szerintem a hallgatóknak, hogy ki is ez a Rauscher Dóra, aki a tanárod volt.
2: Igen, hát ő most a Domonkos Nővérek közösségében él, és a 90-es évek közepén ő is a tagja lett, tehát miután én birmálkoztam, és ő lett a birmaszülőm, akkor utána ő is belépett a Domonkos Nővérekhez, és ott a egy pár év után ő volt a közösségnek az előjárója sokáig, és hát most is ott él Budakeszin, a budakeszi közösségben, és ezen az ezüst jubileumon így külön meg is köszöntem neki ezt az elmúlt hát közel 30 évet, amíg ő így terelgetett, és hogy ahogy ő engem így kísért, hol közvetlenül, hol közvetve.
1: És ha visszakanyarodunk most oda, bocsánat a kitérőért, a 90-es években, akkor Rauscher Aliz, aki most már Dóra nővér, akkor Rauscher Aliz, ő matematika-fizika.
2: Fizika-kémia szakos.
1: Fizika-kémia szakos tanár volt, és hitoktatott is?
2: Nem. Engem csak fizika.
1: Csak elhívott téged oda, igen, a Tökélőti templomba.
2: Igen. Ott abban az iskolában, ahol jártam, ott igazgató helyettes volt. Uh-huh. Számomra meg fizikát és kémiát tanított. És akkor két év múlva, tehát 18 éves koromban voltam elsáldozó, 20 éves koromban birmálkozó, és akkor őt kértem meg birmaszülőnek, és akkor ő elvállalta, bár akkor már tudta, hogy a birmálkozás után ő be fog lépni, vagy beköltözik a Domonkos nővérek közösségébe. És hát akkor elfogadtam azt, hogy nem baj, attól még én szeretném, ha ő lenne a birma szülőm. És akkor így készültünk akkor a pünkösd ünnepére, akkor volt azon a tájékon. Aztán úgy beköltözött Szombathelyre a Domonkos nővérekhez, tehát ott lehetett csak vele beszélgetni, úgyhogy én sokat utaztam le, és akkor így a lelki vezetés az ott folytatódott, de én mindig csak hozzá mentem. Tehát én sokáig csak azért mentem oda, hogy tudjak vele beszélgetni. Még szeretném így megemlíteni, hogy a 12-es, 11-es korom körül volt egy ilyen nagyon szép, tiszta szerelmi kapcsolatom, ami így az egyetemisták ebből a táboros közösségből alakult ki, és ez egy nagyon tiszta volt, nagyon szép, és nagyon egyszerűen kezdődött, és egyszerűen fejeződött be, de nekem az nagyon sokat jelentett, hogy megtapasztalhattam azt, hogy van valaki, aki feltétlenül elfogad, szeret, és hogy ezt a szeretetet így megtapasztalhatom. És hát amikor ennek a kapcsolatnak vége lett, akkor én még mélyebben vágytam egy ilyen nagyon mély szeretetre, és hát kerestem a páromat, és ezért mondom azt, hogy szigorúan csak beszélgetni mentem Szombathelyre, tehát hogy nem az volt, hogy akkor ő oda került, és akkor én automatikusan utána beléptem. Teltek az évek, én jártam a főiskolára, a tanárképző főiskolára, a matematika-fizika szakra, a fizikát azt így szintén neki köszönhetem, hogy azt a szakot választottam, mert így ő élte elém ezt a tanári hivatást, amire én igen mondtam. És amikor a főiskolán párhuzamosan a Domonkos templom közösségébe is bekerültem mélyebben, akkor elkezdtem járni nagymarosi ifjúsági találkozókra, Marianosztrai zarándoklatokra, és itt ismertem meg sok-sok olyan embert, hiteles papot és szerzetest, akiknek úgy nagyon vonzott a személyisége, vagy az elköteleződése. Nagyon sokat jelentett az, hogy így láttam, hogy együtt zarándokoltak velünk, együtt imádkoztak, ott vitték a hátizsákot, együtt éltek velünk. Azt vettem észre a főiskolás időmben, hogy egyre többször kerül a házasság gondolata mellé, így a szerzetesség gondolata is, és nem csak egymás mellett, hanem egy idő után már egyre többször foglalkoztatott a szerzetesség gondolata. És akkor ezt elmondtam Dóra nővérnek is, és ő megmondta, hogy hát akkor kezdjek el ezért imádkozni, fogalmazzak meg egy imát. Elkezdtem imádkozni, és amikor már egyre komolyabban éreztem a hívást, akkor ő tudatosan elküldött közösségekbe, Domboszko nővéreihez, iskola nővérekhez, más közösségekbe, hogy nézzem meg, hogy hol érint, mi érint meg. De úgy igazából vonzott, a Domboszko nővérek közössége vonzott a legjobban, de mégse tudtam most, hogy pontosan merre kell mennem. És akkor a másik ilyen nagyon fontos momentum volt az, hogy akkor ott volt a Domiban, a Domonkos templomban Mészáros József Domonkos atya is, és ő valamit megérezhetett, mert egy gyónás után azt kérdezte tőlem, hogy nem akarok-e a harmadrendiekhez belépni. És mondtam, hogy nem, mert én igazából azon gondolkozom, hogy szerzetesként vár engem az Isten. És akkor ő mondta, hogy akkor most menjek el Szombathelyre úgy, hogy ne csak beszélgetni, hanem sőt, hogyha nincs ott Dóra nővér, az lenne legjobb, hanem menjek egy nyíltapra, és nézzem meg, hogy mint Domonkos nővér el tudnám megképzelni így az életemet. És úgy az nagyon meglepett, hogy miért pont oda küld. És akkor elmentem, és akkor úgy tényleg megérintett az, hogy lehet, hogy ez az. De még mindig nagyon bizonytalan voltam, mert nagy volt bennem a vágy a radikalitásra, és a Teréz anya nővére, illetve a Domonkos nővérek így egymás mellett voltak bennem. És akkor a Domonkos atya segítségével egy pünkösd előtti szombaton csöndbe lehettem, imádkoztam rajta, és a nap végére így kitisztult, hogy nem véletlenül lehetek tanár, és akkor a tanárként inkább jobban fogom tudni szolgálni őt a Domonkos nővéreknél, mint a Teréz anya nővéreinél, és ugyan a nyugodtság, meg a béke volt a nap végére, és akkor ennek a lelki napnak a végén felhívtam telefonon Dóra nővért, és mondtam, hogy igen, azt hiszem, hogy Domonkos nővérekhez fogok jelentkezni, és akkor nem sokára be is haladtam hivatalosan a jelentkezésemet. Ez kezdődött el 28 évvel ezelőtt ez az életem.
1: Nagyon jó, és azóta is ott vagy hűségesen a Domonkos nővérek kongregációjában.
2: Igen, igen, hát először Szombathelyen voltam 2 évig, aztán egészen korán már Kőszegre helyeztek, és gyakorlatilag 2000 óta vagyok Kőszegen 1 év kivételével, és 2000 óta tanítok ott az iskolánkban.
1: Az Melyik Árpád iskolában tanítasz?
2: Az Árpádházi Szent Margit óvoda, általános iskola, gimnázium és kollégium a becsületes neve. Ez egy nagy intézményünk, hál' Istennek.
1: Hittant is tanítasz?
2: Hát most éppen tanítok hittan, de elsősorban matematikát szoktam tanítani, matematikát, illetve fizikát.
1: Melyik a kedvenced?
2: Hát most a matematika.
1: Matematika?
2: Igen, igen. Illetve hát a hittant is szeretem nagyon, de úgy a matematikán keresztül is próbálom így a gyerekeket így meghívni a közös gondolkodásra, meg rácsodálkozásra.
1: Vajon éppen ezt akarom kérdezni, hogy vajon mennyire másként tanít egy szerzetes nővér, mint egy világi ember, vagy mint egy nem hívő? Hogy tudod a matematikát úgy megközelíteni, hogy a gyerekeknek átjöjjön a te hitedből valami?
2: Ezen is gondolkoztam, és nyilván nem minden órán lehet ezt így átadni, de vannak azért témakörök, amikor jobban, és megemlítek egyet, ami így különösen is szépben megmaradt bennem. A 6. geometria témakörben van a tengelyes szimmetria, aminek a bevezetésképpen én nagyon sokszor elmesélem a hópelyheknek a szimmetriáját, és azt, hogy egy amerikai fényképész rengeteg hópelyhet lefényképezett még a kezdetek kezdetén, és arra jött rá, hogy minden hópely teljesen más. Mindegyiknek 6 szimmetriája van, de teljesen más, hogy épül fel a kristály szerkezete, és számomra az ön Isten bizonyíték, ami róla szól, hogy minden hópely tényleg egy csodaszép és más teremtmény. És akkor így ezt el szoktam mesélni a gyerekeknek, ezen keresztül így beszélgetünk még egy csomó természeti jelenségről, ami szintén szimmetrikus. Volt egyszer egy 8. visszajelzésbe, hogy ő neki nagyon mélyen megmaradt ez a 6. óra, és neki nagyon fontos volt a hitében, hogy én azt akkor elmeséltem. És így próbálok, ha lehet, akkor próbálok megállni, és nyilván nem minden órán lehetséges ez, de oda viszem, szóval szívesen meg bátran oda viszem a hitemet az órára.
1: Szóval úgy érzed, megtaláltad a helyedet.
2: Igen, igen, abszolút, tehát én teljesen.
1: Ez nagyon jó. De a hit oktattál a Domiban
2: igen,
1: is.
2: Igen, igen, igen.
1: Ugye?
2: Igen, igen, igen.
1: Amikor megismerkedtünk, akkor a kislányom óvodás volt, és óvis hittan tartottál együtt Kubányi Anna Máriával, aki szintén azóta
2: igen,
1: a Domonkos nővérek között van. Ez sem lehet teljesen véletlen, már ott foglalkoztál a gyerekekkel egész fiatalon.
2: Igen, igen. Hát elsősorban ő mellette voltam, mert ő volt az, aki vezette ezeket a hittanokat, de szívesen voltam vele, és szívesen segítettem neki ott a kicsikkel.
1: Igen. Igen, ez is ott a Tököli úti.
2: Igen, igen, igen, igen.
1: Akkoriban Domonkos templomban.
2: Igen, igen.
1: Volt.
2: Igen.
1: Mi van olyan fontos momentum a hitéletedben, amit szívesen megosztasz még a hallgatókkal?
2: Nagyon szeretem a búcsú beszédet, és onnan 3-4 mondatot hoztam. Ne nyugtalankodjék szívetek, higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna, hiszen azért megyek, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmentem, és elkészítettem a helyet, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ez a rész akkor jött hozzám nagyon közel, amikor a nagymamám nagyon beteg lett. Én már akkor a rendben voltam, de az egyik hétvégén kérte anyukám, hogy jöjjek fel, és ha lehet, akkor szombat-vasárnap legyek én vele, mert nem tudtam megoldani máshogy, hogy ő otthon legyen. És akkor tényleg már sokat feküdt, szinte csak feküdt. Elhoztam ezt a szentírási részt, hogy elolvassam neki. Ezt megelőzte azért az, hogy pár hónappal előtte el tudtam hívni hozzá egy atyát. Ő nem volt hívő, tehát nem úgy hívő, nagymamaként van bennem, de mégis azt éreztem, hogy az egy nyitott. Szerettem volna elolvasni neki, de nem mertem. Tehát nem mertem felolvasni. Féltem attól, hogy ő megijedt, hogy akkor így nagyon közel van a halál. Tehát az egész helyzetben azt hiszem, hogy egy nagyon nagy félelem volt. És aztán visszautaztam Kőszegre, és akkor egy-két hónap után ő meghalt. Amikor itt intéztem a szentmisét, meg a temetést, akkor így beszéltem az ottani plébános atyával, de csak így az adatokat adtam meg hogy szeretnék szentmisét mondatni, meg hogy akkor katolikus temetésben részesítse, de nem beszéltünk semmi részletet. És amikor eljött a temetés, a szertartás, akkor az evangéliumi részek közül az atya ezt olvasta fel. És akkor ott azt éreztem, hogy ott a föld és az ég összeér, és hogy minthogyha így a nagymamám mondta volna, hogy már ott vagyok, meg hogy nem baj, meg hogy szeret, meg... Szóval, hogy egy nagyon sok minden így akkor ott közel jött, és azért is volt ez így különösen fontos, mert se kresztényként tudom, hogy ott több szentírási rész van megadva, és hogy pont ezt olvasta az atya, az nekem... Hát ilyen nagyon mély találkozás volt az Istennel, meg a transzcendenssel, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a tapasztalatért, és azért ez a szentírási rész úgy különösen közel van hozzám.
1: Ez nagyon jó. Aha. Ezek döbbenetesen megerősítőek az ilyenek.
2: Igen, igen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm, hogy elmondhattam.
0: Cserháti Ildikó Albert a domonkos nővérrel Murányi Nikolett beszélgetett.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Írja Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében, 6. fejezet, 9. vers. Kedves Mári Rádió hallgatók! Világunkban annyi rosszat lehet hallani. Családok hullanak szét, emberi sorsok mennek tönkre, és igen, nem valami biztató a helyzet. Mintha Isten nem lenne jelen a világban. Sokan hiszik ezt, sokan mondják ezt. Szent Pál apostol arra bátorít, ne fáradjunk bele a jó tettekbe. Minden nehézség, minden megpróbáltatás, kereszthordozás, élet tragédia ellenére is van egy érett megfogalmazás, egy érett mondat, egy igazán mély bölcsesség, amely talán ránk is igaz lehet. Minden vihar, minden nehézség, minden megpróbáltatás, minden akadály ellenére én úgy is teszem a jót. Talán ez a fajta szemlélet segíthet bennünket, hogy Isten országát építsük. És talán ezt nem könnyű kimondani, nem könnyű megélni, de a szívünk mégis odahúz Isten felé. Én úgy is teszem a jót. Nem azért, mert megköszönik. Nem azért, mert viszonozzák. Nem azért, mert megháláják. Hanem azért, mert a jó nem attól függ, hogy a másik ember mit mond, mit tesz, hogyan viszonozza, hanem a mi szívünktől, amelyet az isteni szeretet ölel körül. És talán a világ sokszor azt mondja, miért legyek jó, ha mások nem azok? Miért bocsássak meg? Miért segítsek annak, aki nem érdemli meg? Miért legyek jó, ha úgyis elgáncsolnak? Úgyis belénk rúgnak? Úgyis hálátlanok maradnak? De jusson csak eszünkbe, mit mond az Úr Jézus? Szeressétek ellenségeiteket is. Mert a jóság, a szeretet az nem cserekkereskedelem, nem üzlet. A jó ember nem azért jó, mert mindenki megérdemli. Isten nem azért jó, mert minden egyes ember megérdemli azt. Hanem mert az ő szívében, Isten szívében és Isten szívéből jön a szeretet. A jó ember pedig azért tud jó maradni egy nehéz világban, egy rossz világban, egy nehéz helyzetben, mert az ő szívében ott él az Isten. És talán érezhetjük azt, hogy a jóságunkkal néha magányosak vagyunk, egyedül maradunk. Néha úgy érezzük, belefáradunk, elég volt a küzdelem, elég volt a harc. Hiszen csak mi próbálunk békét teremteni, mi próbálunk kiengesztelődni, mi próbálunk türelmesek maradni, mi próbálunk bocsánatot kérni, megbocsátani, talán csak mi figyelünk oda. De mégis hinnünk el azt, hogy a jóság, mint ahogyan a kereszt áldozat, Isten üdvösség története nem hiába való. És talán a jóságnak nem mindig látjuk olyan hamar a gyümölcsét. Nem olyan gyorsan születeljük le azt. De higgyünk abban, hogy a kegyelem az mindig működik. És talán Isten, aki mindenhol és mindenben jelen van, mindent lát. És minden jó tettet feljegyez. Egy történet szerint egy idős néni minden reggel sepregetett a háza előtt. Ott a járdát, amely piszkos volt, amelyet sokszor falevelek borítottak. De ő mindig sepregetett. Télen, nyáron, tavasszal vagy éppen ősszel. Sokan látták ezt, és egyszer csak megkérdezték. Tessék mondani, miért csinálja ezt? Hát úgysem veszi észre senki sem. Úgysem köszöni meg senki sem. Ez az idős néni elmosolyodott, és azt mondta, lehet.
De én azt szeretném, hogy ahol elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. És kedves Mári Rádió hallgatók, értjük már a jóságnak a szemléletét, a mondandóját. Ez a keresztény embernek a lelkülete kell legyen. Ahol én elmegyek, ott egy kicsit szebb legyen a világ. Ott egy kicsit több béke legyen, több jóság, több remény, több hit, több irgalom, több megbocsátás. Nem azért teszem a jót, mert mindenki megváltozik holnaptól. Lehet, hogy nem fog. De az én szívemben ott él az isteni szeretet. Nem tehetek másként. A jó ember, aki törekszik jó maradni ebben a világban, a jóságot akarja éltetni és élni, Istenhez hasonló. Mit mond az Úr Jézus? Isten minden nap felhozza a napot, a jókra és a gonoszakra. Isten mindig ad esőt, annak is, aki hálás, és annak is, aki hálátlan, Isten gyalázó. Miért? Mert Isten maga a jóság. Az ő szíve ilyen. És amikor mi ki tudunk tartani a jóban, amikor egy kicsit ki tudunk tartani, akkor ő hozzá hasonlítunk. Kedves Mári Rádió hallgatók, és kedves Mári Rádió hallgató, ne engedd, hogy a világ keményé tegye a te szívedet. A sok nehézség, a megpróbáltatás, a kereszthordozás ellenére sem. Lehet, hogy nem mindig kapsz vissza abból a jóból, abból a szeretetből, abból a megbocsátásból, amit te adsz. És lehet, hogy nem is értékelik mindig azt, aki te vagy. A te jóságodat, a te szeretetedet. De akkor is jusson eszedbe. Én úgy is teszem a jót. A jóság nem gyengeség, hanem annak a jele, hogy Isten ott él bennünk. A jóság annak a jele, hogy Isten ott él bennünk, még ott él bennünk. És lehet, hogy valaki éppen a te csendes jóságodból fogja újra elhinni, hogy a világban van még fény, a világban még van remény, érdemes élni. A mai napon törekedjünk arra, hogy ott, ahol vagyunk, ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahová megyünk, ott a világ mindig egy kicsit szebb legyen utánunk, általunk. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zelder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. A Krisztus mennybe felméne, szent dicsőségébe. Sok nyomorúság után, aki lévén ez világon szenvedett, mint bárány, érettünk fáradván. Szomorkodtak apostolok, időn ő szent urok, nagy kínyokban meghala. Viszont időn feltámadott, kimondhatatlan öröm vigasztalá őket. Megint, hogy mennybe felméne, bánatban esének, de szent lelket elvévén mennyből igen örvendeztek, és sebes tűzmódra profétálni kezdtek. Dicséret légyen atyának és ő fiának, Krisztusnak, és a mi vigasztalónknak, a Szent Háromságnak. Urunk mennybemenetelének ünnepe, húsvét után a 40. nap. Az ősegyház a 4. századik a Szentlélek eljövetelével együtt pünköstkor ünnepelte. Később a Szentírásból ismert húsvét utáni 40 napra került. 1918-ig a húsvéti szentáldozás határnapja volt. Ebből ered az egyedülálló magyar név, áldozó csütörtök. Az ünnep csütörtökre esik, amely a húsvét vasárnap utáni 39. nap, de általában a következő vasárnap tartják. Jézus Krisztus mennybemenetelének leírása az Új Szövetségben 3 helyen szerepel. Márk evangéliumának 16. fejezetében, Lukács evangéliumának 24. fejezetében és az apostolok cselekedeteiről írt könyv első fejezetében. Urunk mennybe menetele, Szent István társulati Biblia, előszó.

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen azután, hogy útbaigazítást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, földétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él. 40 napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról. Jézus mennybe menetele. Egyszer, amikor együtt evett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről úgy mond, tőlem hallottatok, mert János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Az egybegyűltek erre megkérdezték. Uram, mostan

egy férfi tervet mellettük fehér ruhába öltözve. Ezt mondták nekik. Galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment. A 12. századtól kezdett el terjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozó csütörtöki misén a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig. Az ünnep liturgikus színe fehér. A szentmise, az eukarisztia, azaz a kenyérben jelenlévő Krisztus ünneplése. Hálaadás Jézus kereszt áldozatáért, és föltámadásáért, vagyis a megváltásért. A szentmise így Jézus kereszthalálának és föltámadásának emlékezete és megjelenítése, melyben újra és újra a húsvét jelenik meg. Minden szentmisében a megváltás kegyelmét kapjuk, ami végtelen értékű, nem csak egy-egy emberért szóló, hanem sokakért, az egész világ üdvösségéért. Reményik Sándor költő 1931. május 14-én áldozó csütörtökön írta a következő verset. Kicsi menyasszonyok, kicsi lányok, kicsi menyasszonyok jöttek ma itt is, ott is szembe vélem, fátylasan, koszorúsan, nagyosan, tiszta fehérben. Csupa-csupa kicsi fehér menyasszony. Jártak az utcákon, a tereken, fehér volt tőlük a város és világ, de valamennyi vőlegénytelen. Vagy talán mégsem, mert a vőlegény láthatatlanul köztük lebegett, mint egy májusi mély lélegzetvétel, mint egy pünkösd előtti lehelet. A templom előtt áhítattal álltak, s oly furcsa áhítattal néztem én, bérmáló lánykák, első áldozók, mennyi menyasszony, s csak egy vőlegény. Ezen az egyen nem lehet vitázni. Ez az egy mindig mindenkire vár. A tavasző, a Szentlélek maga, örök ifjúság mennyből jött sugár. Zenghet aztán énekek éneke, valódi nászok bíbor kardala, így üveghangon nem zeng semmi már, mint ez a májusi litánia. És jöhet aztán a tündér királyfi. Akkor sem lesznek ilyen boldogok, fehér virágok, első áldozók, vőlegénytelen kismenasszonyok. Az ünnep témáját az evangélikus liturgikus könyv így foglalja össze. Isten jobbján ült, közben jár egyházáért. Szent aranyoltárra, szent atyád jobbjára, alleluja, alleluja. Szép Jézus jutottál, egekben szállottál, alleluja, alleluja. Hozzád óhagy szívünk, drága Jézus hívunk, kegyelmes szemeddel sok terheink vedd el. Könnyebbítsd hazánkat, lágyítsd igánkat. Vond hozzád lelkünket, tartsd Jézus testünket. Jézus örökfényben zálogunk vagy mennyben. Minket segítsen kezed mennyből. Ámen. Káldi György, Urunk mennybe menetelem. Részlet. Ami a helyet illeti, Urunk nem Jeruzsálemből ment fel mennyben, hanem a városon kívül egy mezős helyen való magas hegyről. Ezért elsősorban, hogy mindnyájan, akik előtt fel akart menni, minden akadály nélkül láthatnák. Második sorban, hogy azok ne láthatnák, akiket tudott méltatlankodóknak lenni, az olyan jeles dolgoknak látására, az ő hitetlenségükért. Harmadik sorban azzal
alázatosságát

is jelentette, mert noha délkorban is sok nép előtt akart a keresztfán gyalázatos halált szenvedni, mindazáltal dicsőséges feltámadását és mennybe menetelét kevés embernek jelentette meg, arra tanítván bennünket, hogy e világnak se dicsőségét ne kívánjuk, se gyalázatjától ne féljünk. Krisztus kint szenved a mi bűneinkért, feltámad a híveinek igazulásáért. Feltámadás után Szűz Máriának megjelenék, és azután szent tanítványainak. 40 nap bételvén, az olajhegyre tanítványaival felvenvén, onnan mennybe méne. 40 nappal húsvét után áldozó csütörtökön, Urunk mennybe menetelének ünnepén, az apostolok és az új szövetség tanúsága szerint a feltámadt Jézus evilági megjelenései megszűntek, és mint egy utolsó találkozásképpen elbúcsúzott tőlünk, küldetés bízott rájuk, megígérte, hogy elküldi a szent lelket, majd felemelkedett a mennybe. Sebestyén Péter atya egyik áldozó csütörtöki elmérkedése eképp hangzik. Amikor gyermekeknek magyarázzuk a fel-le függőleges mozgást, olyan képeket használunk, hogy valaki felmegy egy tetőre, felmegy a vérnyomása, vagy a repülő felemelkedik a kifutópályáról. Ugyanígy szoktunk arról is beszélni, hogy emelkedik az életszínvonal, a jó gazdaságpolitika a szegény népek felemelkedését célozza meg, a valuta árfolyama felmegy, valaki feljebb jut a társadalmi ranglétrán, a sztárok vagy politikusok népszerűsége emelkedő tendenciát mutat. De Isten világában nincsenek emeletek. Nincsen fenn és lent, alul és felül. Ezért jobb lenne, ha úgy fogalmaznánk, hogy Krisztus mennybe menetele tulajdonképpen az ő felmagasztalását és megdicsőülését jelenti. Egyik jezsuita találó megjegyzése szerint Jézus azért ment el, azért emelkedett a mennybe, azért ment vissza az atyához, hogy végre nőjünk fel, legyünk lelkileg felnőttek. Ahogyan minden reggel ki kell lépnünk a védettséget és biztonságot adó pizsamából, és fel kell öltöznünk, hogy elinduljunk végezni feladatainkat, Krisztus is azért vált el így látványosan apostolaitól, ezért távozott el, hogy legyünk felelős felnőttek. Nőjünk ki hitünk gyermekcipőjéből. Úgy ment el, hogy most már nem ilyen látványos módon van köztünk. Velünk marad, de másképp. Krisztus távozása annak jele, hogy tiszteli szabad akaratunkat, szabad döntéseinket. Paul Claudel, francia költő, ezt így fogalmazza meg a maga módján. Arcomat el kell tüntetnem előletek, hogy tiétek lehessen lelkem. Mintha azt mondaná, és most nem leszek úgy veletek, mint eddig, elengedem a kezeteket, felnőttek vagytok. Számítsatok ezen túl a szent lélekre, aki bennetek lakik, ha ki nem őzitek. A feltámadt és mennybe ment Krisztus megszabadult a földi anyag korlátaitól, hogy mindenkor minden emberével lehessen. Ugyanakkor így emberségünket is bevitte Isten titkába, megszentelte és felértékelte. Az egész anyagvilág, az ember testestől, lelkestől meg van váltva. Benne általa vele nyer értelmet földi életünk, házépítésünk, családalapításunk, munkánk, pihenésünk, szórakozásunk, rossz elleni küzdelmünk, magán és közéletünk, sikereink és kudarcaink egyaránt. Mi is oda tartunk, ahová ő előre ment. Ezt az örömhírt kell továbbadnunk mindenkinek, és ezzel a tudattal építenünk már itt, a földön Isten országát. Egyfajta mennyei honvágy sürgeti a keresztényt, hogy ne lankadjon az Isten ügyének szolgálatában, ne engedje, hogy megkopjon lelkesedése, és fedezze fel az új idők kihívásaiban a menny vonzását. A krisztusi ember égre néző ember, beavatott. Elfogult és együgyű.
Ez foglalja le őt mindenestől. Ez ösztöndízi az áldozatra és az önzetlen szeretetre. Eddig az idézet. Juhász Gyula magyar költő a piaristáknál végezte a gimnáziumot. Majd pedig felvételét kérte a piarista noviciátusba Vácott. A szerzetes élettől költői és misztikus hajlamainak kielégítését várta, s mivel ezt nem találta meg, fél év múlva kilépett. Később azonban ismételten felmerült benne a pappá válás gondolata, írja Tomka Ferenc, Istenkeresés a magyar irodalomban című könyvében. Ez a lelki beállítottság érezhető Juhász Gyula egész költészetén. Különös előszeretettel foglalkozik Jézus életének és a Szentírásnak eseményeivel. E témában mozgó versei olykor csak az események meleghangú leírását tartalmazzák, mint például a Hegyi Beszéd című verse. Máskor a leíráshoz saját elmélkedő gondolatát is csatolja. Ilyen Lázár föltámadásában, a halálból visszatért Lázár szava által, mely így figyelmeztet. Csodák előtt ti vakon álltok. Nem ráz meg boldog félelem, hogy láttok, éltek egy világot, mely újra pirkad most nekem. A föltámadás történetét pedig több versében is megtaláljuk. Juhász Gyula, a föltámadott. Latrok közt a gyászos csonkapéntek hasat kárpítja a mogorva égnek, az ecet és epe, a szörnyű lándzsa már messze, régen elmaradt utána. Kín és halál csak kusza, kurta álom, és élni, élni jó e szép világon. Mögötte áldott 33 éve, előtte az öröm mély messzesége. És 40 napra, hogy az égbe tartott, úgy hívták, vonták még a földi partok, oly idegenül tündökölt a menny még, s oly szédítőnek tűnt a végtelenség. Folyton lenézett, búcsút mondva halkan, és fájó szívvel szállt a szűz magasban, s a ragyogó azúron át a lelke a Genezáret kékségét kereste. Dr. Török Csaba atya pedig ezt írja Urunk mennybe meneteléről. Jézus mennybe menetelének ünnepe jelzi, hogy közeleg a húsvéti időszak lezárása. Ezért is meglepő, hogy még ebben a pillanatban is szól az evangélista oly tanítványokról, akik kételkedtek. Ez itt szereplő görög szó, akár csak a magyar ige, a kettő, tisz, számnévből ered, s az embernek arra az állapotára utal, amikor érzülete, gondolata, meggyőződése kettős. Arról lehet itt szó, hogy az, amit a 11 lát, aki halott volt, élőként van közöttünk, hasadást okoz bennük. Ellene mond minden tapasztalatnak, a természet törvényének, s épp ezért a legradikálisabban hitet követel. Vagyis olyan bizonyosságot, ami egy korábban nem látottra, az értelmet meghaladóra vonatkozik. A feltámadottal való találkozás ezért mindig egyszerre kinyilatkoztatás. Isten valós önmegmutatkozása, feltárulkozása. És itt próba. Nem emberi válaszra váró isteni kezdeményezés. Így volt ez húsvét vasárnap reggelén, Emmaus felé az országúton, Tamás történetében, s így van ez a megtestesült fiú utolsó földi lépéseinél is. Ehhez pedig hozzátehetjük, így éljük meg ezt mi is, minden korok keresztényei, akik a feltámadás húsvéti hitével a saját életünk körülményei, adottságai között találkozunk. Az élet győzelmébe és erejébe vetett hitünk mindig törést mutat
az evilági dolgokkal, a kézzelfogható tapasztalattal szemben. De éppen ebben a kétfelé szakadásban mutatkozik meg a hív és igazi lényege. Most a rosszat látod. Bízol-e a jó győzelmében? Szembesülsz az emberi bűnnel? Kitartasz-e az isteni irgalom megvallása mellett? Időbeliséget, mulandóságot, öregedést, betegséget s a gyengeséget tapasztalsz önmagadban, szeretteidben? Kimondod-e a nagy áment, az úgy vant, igent az életre? Eddig az idézet. Krisztus megbemenetele arra irányítja hát a figyelmünket, hogy azáltal, hogy alászállt a poklokra és fölment a mennybe, megmutatta nekünk életutunk lényegét. Hiszen senki sem emelkedhet fel az égbe, ha élete során nem mutatott elegendő alázatot. Ez az alázat a szeretet útja. Nem érthetjük meg, mit üzen nekünk Isten, csak abban az esetben, ha tisztában vagyunk önmagunkkal. Isten találjuk meg gyerekségeink, kudarcaink mögött is, sőt elsősorban azokkal kell szembenéznünk, mint ahogyan azt Adi is megtette hosszú, istenkereső útján. Adira, a költőre, és Adira az emberre jellemző az önkeresés. A szerelem, a mámor, a pénz, a gőg és halálfélelem jegyében. És a mindezt megoldani vágyó istenkeresés. Adi istenkeresése teljesen páratlan a magyar irodalomban, éppen ezért, mert benne van az elfogadás és a kételkedés. Méghozzá olyan módon, hogy ezek kiegészítik, sőt, megerősítik egymást. Számos személyesen megélt tapasztalat áll e magatartás mögött. Gyermek és ifjúkori élmények, felnőttkori vívódások. Ezt támasztja alá Sík Sándor, amikor így fogalmaz. Ösztöneivel érinti Istent, de csak ösztöneivel. Mihelyest az ösztön ereje meglohad, elfut előle az éjszaka Isten. Versei ennek ellenére nem csak istenes versek remekei, hanem az általános Isten utáni vágyról is tanúskodnak. Az istenkereső Adi, mint minden halandó ember, gyakran kételkedik. Ingadozik hitében, ám ettől függetlenül vágyik Istenre. Az Isten baján. Az Isten van valamiként minden gondolatnak az alján. Mindig neki harangozunk, s ó jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes. Sokáig látatlan és méla. Csak a szívünkbe ver bele, mázsás harangnyelvekkel, néha. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten az én és a kín, a terv s a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnoknak úr. Lelkünkbe ezredévek hozták. Az Isten az egyszerűség. Unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat, s a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem. Míg meg se leltem, s akkor is kötődtem vele, s versenyeztem. Az Isten van valamiként, minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, s ó jaj, én ott ülök a balján. Ha viszont hagyjuk, hogy ő találjon ránk, ha őszintén, tiszta szívvel akarunk vele találkozni, akkor biztosan ránk talál, és értelmet ad értelmetlen keresésünknek. Adi Endre, Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza. Nagy, fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza.
az arcát még titkolja, rejti. De napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt. Az Isten járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, s a bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam, és megöleltem. S egyek leszünk mi a halálban. Ha életünket mennybe menetel követi, csak azt visszük magunkkal oda, ami szeretetben fogant, és ami örökérvényű. A mi országunk a mennyország, onnan várjuk az ítélő Krisztust, aki Isten jobbján ül. A mi feladatunk, hogy felismerjük magukban a bennünk élő Isten kereső lármát, ahogy azt Adi is megfogalmazza. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres fölség, Isten, a tied minden. Juhász Gyula a Föltámadás után című verse talán a mennybe menetel lényegét, ennek misztikus szépségét ragadja meg. Jézus megváltói szolgálatában egy mérföldkő volt ez az esemény, hiszen a földi szolgálatának végét jelentette, és a mennyei közbenjárás kezdetét. Az emberek között Jézus által megkezdett munkát ettől kezdve a tanítványainak kell folytatni. Juhász Gyula, Föltámadás után. 40 napig még a földön maradt, és nézte az elmúló tájakat. És mondta, ez Jordán, ez Golgota. Itt verejték volt, és emitt csoda. És nézte, hogy a játszó gyermekek homokba írnak nagy kereszteket. És nézte, hogy a sírján csöndesen megnő a fű és borostyántere. Aztán megállt a tábor tetején, oly könnyű volt a szíve, mint a fény. Mint pejhet érezte az életet, és derűsen, és némán mennybe ment. Ami tehát ott, az olajfák hegyén történt, nem helyváltoztatás, hanem létváltoztatás volt. Ez azt jelenti, hogy az eddig földi törvényekhez kötött állapotból Jézus visszalépett abba az állapotba, ahol részesült Isten mindenhatóságában és mindenütt jelen valóságában. Ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a mennyei Jézussal ott is lehet találkozni, ahol a földi Jézus sosem járt. Jézus nem ment el. A mennybe menetel után is ugyanúgy tanít, szól, gyógyít, segít, vigasztal, találkozik az övéivel, szeret, vezérel, mint azelőtt, csak mindezt láthatatlanul. Ma Szent Rita ünnepe. Egy hozzáintézett imával búcsúzom önöktől, hiszen ő a reménytelen ügyek védőszentje. Ezekben a reménytelennek tűnő időkben kérjük az ő közbenjárását mennyei atyánknál. Csodálatos az Isten az ő szentjeiben, hirdeti a Szentírás. Csodálatos az Isten Szent Rita megdicsőítésében is. A kétségbe esettek és a földre sújtottak segítője. Ő, aki a lehetetlennek látszó helyzetekben is felkarolja a hozzáfohászkodók kérését. Ezért előszeretettel a lehetetlenségek védőszentjének nevezzük. Szent Rita köszöntése. Üdvözlő dicsőséges Szent Rita, Krisztus kiválasztott jegyese. Teljes szívemből örülök annak a dicsőségnek, amelyet most Jézus Krisztussal a mennyei paradicsomban élvezel.
Esdre kérlek, hogy emlékezz meg rólam. Nyerd el számomra a kegyelmet, hogy feladataimat Isten dicsőségére és lelkem üdvére teljesítsem, hogy a bűnt kerüljem, valóban engesztelést nyújtsak az Istent érő sértésekért, és így az örök boldogságba jussak, hogy veled és minden szenttel együtt mindörökké dicsérjem, és dicsőítsem Istent. Ámen. Dicsőséges Szent Rita, te csodálatos módon részt vehettél a mi Urunk Jézus Krisztus fájdalmas szenvedésében. Esdekelj ki nekem kegyelmet, hogy türelemmel viseljem a földi élet szenvedéseit, és védelmezd meg minden ínségemben. Ámen. Ima Szent Ritához, melyben lelki erőért és türelemért imádkozunk. Szent Rita, a lelki erő és türelem lángoló példaképe. Kérj nekem Istentől szent lelki erőt, hogy állapotbéli kötelességemben ne mondjak csődöt, hanem álljam a harcot, és minden nehézség között kitartsak. Jézus isteni szívétől est ki nekem szelíd szívet, amely a harag és türelmetlenség fölött uralkodik. Szóban és tettben Isten félünk. Szent patrónám, mutasd meg nekem a jó utat, és minden munkámat irányítsd Isten tetszése szerint. Ámen. Köszönjük, hogy ismét velünk tartottak. Isten áldja és óvja a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották az angyalok citeráját.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikusz életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket, az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. Tizedik Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet, az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómába látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áramkatolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungaricum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungaricum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott, hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszíne Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Luis Marín de San Martín a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltelt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm rádiónk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, itt a Mária Rádióban hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Fodor József általános helynök atya katekézisét hallgathatják. Két órától a Hit kapuja című műsorunkat ismételjük, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért. 3 óra 30 perckor Pálosaink a Fehér Barátok című műsorunkat hallhatják ismétlésben, majd szintén egy régi, szép szentségimádás felvételét hallhatják 4 órától. 5 órától a Keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei következnek. 6 órától a reggeli imádsággal pedig kezdetét veszi ébresztő műsorunk a Sepsiszentgyörgyi stúdióban. Kedves hallgatóink, megtisztelő figyelmüket megköszönve, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Úrunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedbe üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy irdaképedet követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.

0: kezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítja.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Marian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse. Az...

0: Amen, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fajdalmas rózsafüzér, első szentitka, aki érettünk vére verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virasszatok és imádkozzatok, nem ő vele virasztasz most. A pásztor egyedül vívja harcát, s nem is ő érette imádkozol magadért, hogy meg ne inogjon hited, a sötétség órája ez. Szívszorító látvány, mestered sír és könyörög, véres verejték cseppek gyöngyöznek homlokán. Bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter alszol? Igen. És alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Bent a városban. Víraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból, és kimondod, legyen meg a te akaratod, nem holmi fáradt beletörődés mondja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, mely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk pérrel verítékezett. Asszony!

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

van, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett. Az

0: száján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítéke.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: atyáján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér második szentitka, aki érettünk megostoroztatott. Nézd az oszlophoz kötött Jézust. A hús egységgel szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már? Miért hullat véres könnyeket, Mária? Minden viszály békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsájtasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységen munkálkodsz. Amen.
3: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: kóráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Ryan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik szemtitka, aki érettünk tövissel koronáztatott. Nézd a tövis koronás Jézust, véres, összezúzott, leköpdösött arcát, nátszál jogarát kezében. Nézd meg őt jól. Kinek tartják az emberek az ember fiát? Nézd meg őt jól. Hát te kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól. A szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert ő, az ő országa nem e világból való, érted már? Az én igám éne édes, az én terhem könnyű, érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné, ha szíveddel nézed, fején láthatatlan tövis koronát vélsz fölfedezni. Mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan fénylőtövis égettetik szívedben.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentértessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Maráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Goráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tő is elkoronáztak.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak. Asszony.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Az

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik szent titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Nézd a Jézus várára tett gerendát, sok hasonlót vitt már ácsműhelyében. Útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más, oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem, mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, merül tudomást szerez. Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik keresztútján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Amikor reggel felveszed keresztet, sose kérdez, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lép, delsz, s lassan fölismered szíved, arra vágyik, mások terhét is magadra vehest. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Így Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Amen.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Velem.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: szépen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér ötödik szentitka, aki érettünk keresztre feszítetett. Nézd a keresztre szegezett Jézust, hallgass fuldokló lihegését, nézd, ahogy elfolyik vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet, cseppenként, elhaló sóhajonként, hiszen azért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekük, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom oly hatalmas, hogy már neve sincs. Körül öleli, elborítja egész átélt szenvedést. Egy valami fölött nincs uralma, az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmesked el. Ezt selekedjétek az én emlékezetemre, ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést. S a szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghalj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: uráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Istenem, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: áljon. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Istenünk, Te, egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítőszűz,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmat,

0: járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
4: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szentlélek Úristen,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
3: Szentséges Szűz Mária,
4: könyörögj érettünk.
3: Istennek Szent Anyja,
4: könyörögj érettünk.
3: Szüzeknek Szent Szüze,
4: könyörögj érettünk.
3: Krisztusnak Szent Anyja,
4: könyörögj érettünk.
3: Az Egyház Anyja,
4: könyörögj érettünk.
3: Isteni Kegyelem Anyja,
4: könyörögj érettünk.
3: Tisztaságos Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Szeplőtelen Szűz Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Sérelem nélkül való Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Szűzvirág Szent Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Szeretetre méltó Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Csodálatos Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Jó Tanács Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Teremtőnknek Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Üdvözítőnknek Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Irgalmasságnak Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Reménység Anya,
4: könyörögj érettünk.
3: Nagyokosságú Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Tisztelendő Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Dicsérendő Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Nagyhatalmú Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Irgalmas Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Hűséges Szűz,
4: könyörögj érettünk.
3: Igazság tükre,
4: könyörögj érettünk.
3: Bölcsesség széke,
4: könyörögj érettünk.
3: Örömünk oka,
4: könyörögj érettünk.
3: Lelki tiszta edény,
4: könyörögj érettünk.
3: Tiszteletes edény,
4: könyörögj érettünk.
3: Áltatosság jeles edénye,
4: könyörögj érettünk.
3: Titkos értelmű rózsa,
4: könyörögj érettünk.
3: Dávid király tornya,
4: könyörögj érettünk.
3: Elefánt csontorony,
4: könyörögj érettünk.
3: Mária aranyház,
4: könyörögj érettünk.
3: Fridnek szent szekrénye,
4: könyörögj érettünk.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió a Nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai katekézi sorozatunkban. Tovább megyünk, és a Szentlélekről beszélünk egy picit, hisz hamarosan pünkösd ünnepe következik. A Szentlélek Isten különleges behatását a szent szerzőkre sugalmazásnak nevezzük. Sokszor megesik, hogy valaki ügyvédje által vagy barátjával írat levelet. Előzetesen természetesen előadja a közlendő gondolatokat. Így történt a Szentírás könyveinek megírásánál is. Isten szent életű emberek útján írt az emberiséghez, akikkel természetesen szintén közölte a gondolatait. Azonban a Szentlélek Isten behatása a szent szerzőkre nem csak az értelem egyszerű felvilágosításában állott, hanem a szent szerzőkre való egész különös ráhatásban. Őket írásra ösztönözte, akaratukat befolyásolta, és értelmüket úgy irányította, hogy azok tulajdonképpen Isten szavát írták le. A Szentírást tehát Isten sugalmazta. Nyilvánvaló ez Krisztus Urunk sok kijelentéséből és a zsinatok határozataiból. A tridenti zsinat, valamint a vatikáni is kifejezetten hangsúlyozták, hogy Isten a Szentírás tulajdonképpeni szerzője. Szent Ágoston mondja, idézem, az evangéliumok azt a benyomást teszik, mintha Krisztus tulajdon kezével írta volna azokat. Azonban az a felfogás már téves, mintha Isten az emberi szerzőknek minden egyes szót tolba mondott volna. Mintha tehát az emberi szerzők csak mint egy írógépek lettek volna Isten kezében. Ellenkezőleg a sugalmazás dacára is az emberi szerzők szabadon együttműködő eszközök voltak a Szentlélek Isten kezében. Mivel a Szentírás Isten szavát tartalmazza, tiszteletet tanúsítunk iránta. Így például, amikor Isten tisztelet alkalmával felolvassák annak igéit, felállunk, az evangéliumos könyvet érintjük, mise közben a papa misekönyvnek evangéliumot tartalmazó részét megfüstöli, két oldal gyertyát éget és megcsókolja azt. A tridenti zsinat büntetést szabott azokra, akik a Szentírás szavaival nem illő módon visszaélnek. A sugalmazás következtében a Szentírás minden az Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó dologban mentes a tévedéstől. A Szentírásnak egyedül az a célja, hogy Istenre és a lélek üdvösségére vonatkozó kérdéseiben eligazítson bennünket. A Szentírás csak az erényben való előhaladást célozza, mondja Szent Ambrus. Tehát nem az a célja, hogy például tudományos kérdésekben adjon fejvilágosítást, amelyeknek semmi közük a lélek üdvösségéhez. Tudományos kérdésekben a Szentírás éppen azért rendszerint a kortársak nézeteit tükrözteti vissza, akár csak a ma élő hitszónok, aki beszédjében szintén felhasználja azt, amit a mai tudomány tanít. A Szentírás a népies felfogásnak megfelelően beszél, mondja Aquinoi Szent Tamás. Így például a Szentírás a nap felkeltéről beszél, a nyulat a tudomány akkori álláspontjának megfelelően a kérődző közé számítja, olvashatjuk Mózes könyvében, a denevért és a madarakat nem az emlősök közé sorolja. Kígyóról azt mondja, hogy nyelvével ül, nem pedig méregfogával. A Szentírás azonban korán sem osztja ezeket a téves felfogásokat, hanem egyszerűen alkalmazkodik a kor felfogásához, és az akkori tudományos nézeteket is felhasználja az emberek vallásos oktatására. Azért nagyon tévedtek azok, akik tudományos kérdéseket a Szentírás alapján akarták eldönteni, valamint azok is, akik a Szentírást a tudomány nevében támadták. Megjegyzendő, hogy a Szentírásban csupán a vallási igazság, a szavak értelme mentes a tévedéstől, nem pedig az egyes szavak és mondatok, amint azok szóról-szóra hangzanak. A Szentírás például a világ teremtésénél napokról beszél, bár ilyenekről a teremtés negyedik napja előtt szó sem lehetett.
Beszél Isten szeméről, füléről, kezeiről, ami mind nem behető szó szerint, hiszen Istennek nincs teste. Néha a Szentírás túlozva beszél, mint például, ezt mondják egyesek, hogy túlozva beszél a Szentírás, könnyebb a tevének a tűfokán átjutni, stb. Stb. Sok esetben tehát inkább az értelmet kell tekintetbe venni. A Szentírás 72 könyvét az Ószövetség 45 és az Újszövetség 27 könyvére osztjuk fel. Mindegyik szövetségben ismét történelmi, oktató és profétai könyveket különböztetünk meg. Az Ószövetségben a történelmi könyvek többnyire történelmi elbeszéléseket tartalmaznak. Történelmi könyvek például Mózes 5 könyve, Héberül a Tóra, melyek az emberiség őstörténetét, a pátriárkák életét és a zsidó nép történetét beszélik el egészen a bevonulásig. Józsué könyve az ígéret földjének meghódítását adja elő, a királyok könyvei a zsidó királyok idejében történt eseményekről tudósítanak. Tóbiás könyve elbeszéli Tóbiás élettörténetét a fogságban, a Makabeusok könyvei a zsidó nép nyomorúságait Antiókusz idejében, továbbá a zsidók szabadságharcát. Az oktatók könyve többnyire szép oktatásokat tartalmaznak. Oktató könyvek például Jobb könyve, mely türelmet sugal. A Zsoltárok könyve 150 többnyire Dávidtól szerkesztett énekeket tartalmaz, melyeket a templomban énekeltek. A Példabeszédek könyve, melynek Salamon a szerzője, a prófétai könyvek többnyire a megváltóról szóló jövendüléseket tartalmaznak. A prófétai könyvek ugye továbbá a négy nagy próféta, Izaiás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel iratai, továbbá a 12 kis prófétának, közöttük például Jónásnak, Habakuknak az iratai, Baruk prófétát rendesen Jeremiás prófétához csatolják. Dávid királynak némely zsoltára szintén prófétai, mesiási zsoltár. Az Új Szövetségben történelmi könyvek a négy evangélium és az apostolok cselekedetei. Oktató könyvek az apostoloknak 21 van, közöttük Szent Pál 14 levele, prófétai könyv Szent Jánosnak a jelenések könyve, görögül az apokalipszis, melyet Szent János számkivetésében Patmos szigetén írt. Ez a könyv rendkívül nehezen érthető, és az egyház jövendő sorsát rajzolja meg. A Szentírás legfontosabb könyvei a négy evangélium, Máté, Márk, Lukács és János szerint, továbbá az apostolok cselekedetei Lukástól. A négy evangélium Krisztus Urunk életét és tanítását adja elő. Az apostolok cselekedeteinek könyve pedig főképpen az apostol fejedelmeknek, Péternek és Pálnak a tevékenységét beszéli el. Az evangéliumok négyes száma némelyek szerint azt jelenti, hogy az evangéliumot a négy világtáj irányába kell elterjeszteni. Az evangéliumok szerzőjét evangélistáknak nevezzük. Kettő közülük apostol volt, Máté, Dovámszedő és János, Jézusnak a kedves tanítványa, ki a kapott ígéret szerint természetes halállal halt meg, magas kort ért el, és mint efezusi püspök végezte be életét. Márk Szent Péter kísérője volt, Lukács előbb orvos, aztán pedig Szent Pálé. És az evangéliumok keletkezése és céljáról is beszéljünk egy picit. Máté evangéliumát a palesztinai zsidók számára héber nyelven írta, és pedig akkor, mikor Palesztinát elhagyni készült. Bebizonyítja, hogy Jézus a várt messiás, és állandóan idézi a prófétáknak Jézuson beteljesedett jövendőléseit. Márk rövid evangéliumát a római keresztények számára írta. Valószínű, mint Szent Péter tanításának a kivonatát. Márk Krisztus Urunkat, mint Isten fiát rajzolja meg. Szent Lukács evangéliumát Teofilei római nemes számára írta, hogy Krisztus Urunk életét és tanításait neki bemutassa. Valószínűleg Szent Pál tanításának kivonatát tartalmazza ez az evangélium.
Szent Lukácsnak köszönjük az Isten anyjának életéről való tudósításokat, valamint Krisztusunk szép hasonlatait. Az apostolok cselekedeteit Szent Lukács szintén Teofilhoz írta. Szent János evangéliumát akkorában írta, hogy az akkori tévtanítók ellen bebizonyítsa Jézus Krisztus istenségét. Krisztus Urunknak többnyire azon beszédeit adja elő, melyekből az ő istensége világlik ki. Arra is törekedett Szent János, hogy a másik három evangélista előadását kiegészítse. Ezért is azokkal igen kevés, legfeljebb egy 12. rész közös anyaga van evangéliumában. A keletkezés ideje, az evangélisták valószínűleg ugyanabban a sorrendben írtak, amelyben az evangéliumok a Szentírásban vannak, és pedig Máté Krisztus után 40 év körül, Márk és Lukács néhány évvel Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt, János néhány évvel halála előtt, tehát 90 és 100 körül. Az evangéliumok tartalmából bebizonyítható, hogy azokat Krisztus tanítványai írták, továbbá, hogy igazságot tartalmaznak. Azon kívül az evangéliumok legrégibb másolataiból, fordításaiból és idézeteiből bebizonyítható, hogy azokban idő folyamán semmit sem hamisítottak meg. Az evangéliumok tehát igaz címűek, hitelre méltók és hamisítatlanul származtak ránk. Az evangéliumok jellegéből kitűnik, hogy azokat tényleg Jézusnak a tanítványai írták. A görögül írott evangéliumokon csak hamar felismerjük, hogy azokat zsidók írták. A szerzők ugyanis a görög nyelvben héber kifejezés módokat használnak. Például azt mondják, hogy az Úr látta, ehelyett hallotta a lármát, például Márknál. Az emberi testet húsnak, a lelket leheletnek, a lelkismeretet szívnek nevezik. Született görögök ilyen kifejezésbeli hibákat nem követtek volna el. A szerzőknek Jeruzsálem elpusztulása előtt, tehát 70 előtt kellett élniük, mert a zsidó helyeket, személyeket és eseményeket igen pontosan ismerik. A második században tehát, olyan időben, amikor Jeruzsálemet már feldúlták és Palesztinát a háborúk egészen elpusztították, azokat pontosan már nem lehetett ismerni. A három első evangélium továbbá semmit sem említ Jeruzsálem elpusztulásáról. A szerzőknek, tanulatlan embereknek kellett lenniük, mert elbeszélésük olyan egyszerű, mint ahogy iskolázatlan emberek beszélnek. A szerzőknek a leírottakat maguknak kellett látni és hallani. Előadásuk ugyanis rendkívül élénk és szemléltető. Részletesen leírják az események helyét, idejét és egyéb körülményeit. Sőt, a szerzők könyveikben közlik saját nevüket is. Az evangéliumok igaz címűsége mellett külső bizonyítékok is tanúskodnak. Már a legrégibb egyházi írók szerzőik szerint nevezik meg az evangéliumokat, idéznek egyes helyeket belőlük. Sőt, még a tévtanítók is hasonlóan jártak el. Az evangéliumok tartalmából kitűnik, hogy azoknak szerzői igazságot adtak elő. Tehát az evangéliumok hitelre méltók. A szerzők elbeszélései ugyanis egészen nyugodtak, és minden szenvedélytől mentesek. Nem hallgatják el a saját hibáikat sem, oly dolgokat adnak elő, amelyek közléséért biztosan üldözéseket, sőt halált várhattak. Valamennyien Krisztus Urunknak ugyanazon képét rajzolták meg, habár különböző helyeken és különböző időben íródtak. A látszólagos ellentmondások, például a megfeszítés óráját, a sírnál levő angyalokat, a kafarnaumi századost, illetőleg mutatják, hogy a szerzők nem beszéltek össze. Tehát végre teljes lehetetlenség olyan fönséges jellemképet, mint a megváltói egyszerűen költeni. Az evangéliumokban idő folyamában semmit sem hamisítottak meg. A Szentírásnak valamennyi másolata a leghíresebb könyvtárakban az eredeti szövegnek körülbelül 700 másolata van, amelyek közül némelyek a 4. századból valók. Valamint mindegyik fordítása még a legrégibb időkből való is, nevezetesen még a 2. századból a szír peszchito és a latin itala, továbbá Ulfilász püspöknek a 370. évből származó gót fordítása,
amely jelenleg Uppsalában van. És folytatottnám így tovább, tehát a mai szentírás szövegekkel tökéletesen megegyeznek. Tehát 17 évszázadon keresztül a Bibliában semmit sem változtattak. Az első két században szintén nem történt hamisítás. Ebben az időben ugyanis a szentírást az egyes keresztény hitközségekben az Isten tisztelet alkalmával felolvasták. Így tudósít Szent Justin 138 körül, és ott szigorúan ellenőrizték. Ugyan ki is lett volna képes a világ minden kéziratát egyszerre és egyenlő módon megváltoztatni? Az első századok keresztény íróinak irataiban számos idézet található a Szentírásból, hogy azokból a szent könyveket majdnem össze lehetne állítani. Mindezen idézetek azonban tökéletesen egyeznek a mostani Biblia helyeivel. Kiváltképpen az Ószövetségi Szentírást már csak azért sem lehetett megváltoztatni, mert az egyszer s mind a zsidók kezében is megvolt, akik szigorúságukban annak még betűit is pontosan megszámlálták. Az egyház ellenségei szeretnek hivatkozni a Szentírás különböző szövegei között észlelhető eltérésekre, amelyekből állítólag csak az Új Szövetségben mintegy 30 ezer található. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy ezen eltérések között egyetlen lényegbe vágó, például hittételt vagy erkölcsi szabályt érintő sincs. Ami eltérés a különböző szövegek között mutatkozik, az egészen lényegtelen. Például egy szónak különböző írásmódjára vonatkozik. A mindenható Isten, aki a Szentírásnak tehát létet adott, bizonyára gondoskodik a művének sértetlen fennmaradásáról. Isten, aki a fénylő napsugarakat 6000 év óta fenntartotta, képes a szent könyvekben felállított hitsugarakat is sértetlenül fenntartani. Valamint a napot nem csak első szüleink számára teremtette, éppen úgy a Szentírást sem egyedül az első keresztények számára íratta. Tehát a Szentírást olvasni a keresztény katolikusoknak szabad, sőt, nagyon hasznos is. Azonban csupán olyan szöveget szabad olvasni, amely pápai jóváhagyással vagy püspöki jóváhagyással és magyarázó jegyzetekkel van ellátva. Már Szent Jeromos sürgette, hogy a hívek, mint tanulmányozzák a Szentírást. Például 15. Benedek pápának 1920. augusztus 15-én kelt apostoli köríratát, amely Szent Jeromos születésének 1500. évfordulójára jelent meg. Hogy az Anya Szentegyház híveit minél hathatósabban serkentse a Szentírás olvasására, külön 200 napi búcsút engedélyezett mindazok számára, akik legalább egy negyed órát szentelnek az evangélium olvasásának, egy egyházilag jóvá hagyott Szentírás kiadásból. A tév tanítók szemére vetik az egyháznak, hogy nem becsüli meg kellőképpen a Szentírást, pedig a tényállás az, hogy senki nem hivatkozik annyiszor a Szentírásra, mint éppen a katolikus egyház. Az az állítás, hogy Luther adta volna elsőnek a Szentírást a nép kezébe az ő fordításával 1530-ban, egyszerűen nem felel meg a valóságnak, mert hiszen már Luther előtt is a Szentírásnak 22 német fordítása volt meg. Egyet ezek közül a német Szentírás fordítása közül nevezetesen Lőra Miklós katolikus hittudósét Luther alaposan ki is használta az ő sokat emlegetett Szentírás fordításának az elkészítésénél. Tehát a Szentírás olvasása igen hasznos. Amik meg voltak írva, vagy meg vannak írva, azok mind a mi tanúságunkra vannak írva, mondja Szent Pál apostol is. A Szentírásból tanuljuk meg Isten helyes ismeretét. Onnan látjuk az ő mindenhatóságát. Gondoljunk a teremtés történetére és a sok bibliai csodára. Az ő bölcsességét. Gondoljunk az emberi nemnek, valamint egyes embereknek a vezetésére. Az ő jóságát. Gondoljunk itt Krisztus Urunk megtestesülésére, szenvedésére, stb. Tehát itt látjuk a legmagasztosabb erénypéldákat. Gondoljunk Ábrahámra, Józsefre, Jóbra, Mózesre, főképpen pedig Jézus Krisztusra. Azért az hatalmasan ösztönöz minket a jónak a gyakorlására. A Szentírás, mint világító torony, a veszély teljes tengeren hajózóknak megmutatja
a biztos kikötő útját. A Szentírás rámutat továbbá a gonoszság összes rossz következményeire, és óv bennünket a bűntől. Gondoljunk a paradicsomi bűnbeesésre, Szodoma elpusztítására, a vízözőre, Éli fiainak, Absalomnak, Júdásnak, Heródesnek és a másoknak a végére. Szent Jeromos mondja, szerest kutatni a Szentírás értelmét, és nem fogod szeretni a test gonoszságait. A Szentírás olvasgatása tiszta lelkületet szül, szintén Szent Jeromos mondja. Szent Ágoston pedig így fogalmaz, idézem, mindama hasznos dolgot, amit az ember másut megtanulhat, feltalálja a Szentírásban, és talál bőségesen itten sok hasznosat, amit másut sehol sem talál fel. A Szentírást tehát sohasem meríthetjük ki. Ismételt olvasás dacára ismételten találunk benne újat. Mivel tudnillik, igen, sok szavában mélységes értelem rejlik. A Szentírás hasonlít a szántóföldhöz, amelyet sohasem lehet learatni, amely tehát sohasem fekszik üresen és pusztán, mondja Szent Efrém. Hasonlít a forráshoz, amely állandóan folyik, és amely annál dúsabban áradozik, minél többet merítünk belőle, mondja aranyszájú Szent János. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szijjénai Szent Bernardin, ferences áldozópap. Itáliában, Siena közelében született 1380-ban, ugyanabban az évben, amelyben Siena másik nagy szentje, Katalin meghalt. Családja gazdag volt, atya egy nagy bányát vezetett, de Bernardin még nem volt egészen 4 éves, amikor szüleit elvesztette. Az árván maradt gyermeket szénai rokonok vették magukhoz, s így lett a város Bernardin hazája. A szénai egyetemen tanult. Barátságos természetéért és az apjától örökölt birtok a nagyvonalú kezeléséért igen kedvelték. Amikor 20 éves lett, kitört Szénában a pest is. A gazdagok vidéki birtokaikra menekültek. Bernardin azonban ott maradt a városban. Ő maga nem írt jelentést a pestisről. A város levéltára azonban megörökítette akkori tetteit. Eközben a pestis őt is megfertőzte. Halálos betegen olyan ismeretekre tett szert a lélek dolgairól, amilyeneket csak érett emberek szoktak elnyerni sok fáradozás és csalódás árán. Ám Bernardin visszanyerte egészségét. Vagyonát szétosztotta a szegények között is, 1402-ben fölvételét kérte egy minorita kolostorba. 1404-ben pappá szentelték. Utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen esemény emelte ki a csendből a nyilvánosság fényébe. Egy hitszónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett kisegítenie. Ez a beszéde olyan mélyben nyomást keltett, hogy a nép viharosan követelte milánói nagybőti szónoknak. 1417-től diadalmenetben járta be Itáliát. Isten üzenetének hirdetője erősebb volt, mint a herceg a maga sok katonájával. Bernardin bátran kimondta az igazságot. Ugyanígy tett a velencei dozsé előtt is, hiszen nem élvezte annak sem hűbéradományát, sem pártfogását, sem támogatását. Bernardin csak Isten előtt érezte magát felelősnek. A keresztes hadjáratok nyomán kibontakozó korai kapitalizmus nem csak pénzt hozott Itáliába, hanem nyomorúságot is. Bernardin születésénél fogva gazdagon, de saját akaratából szegényen. Az Assisi-beli szegény fiaként élvezte a szegények és jogfosztottak bizalmát, de képes volt a hatalmasokat is megindítani. Foglyokat szabadított ki. Súlyos adósságok elengedését sikerült elérnie. Szükség esetén magát ajánlotta föl váltságdíjul. De ami még többet jelent, Istenhez tudta vezetni az embereket. Házasságtörők új életet kezdtek. Nyilvános bűnösök visszatértek az egyházba, szegények és árvák fölvételt nyertek kipostályokba, háborúk és viszálykodások szűntek meg, rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Olyan volt, mintha tavasz köszöntött volna a világra, jelentik a krónikák. Áldásos működése közben Bernardinnak óriási csalódást kellett megélnie. Rágalmazók följelentették Rómában, 5. Márton pápa maga elé idézte és eltiltotta a további prédikálástól. Hogy mit szenvedett a pápai kegyvesztés és a szószéktől való eltiltás idején, arról egy szó sem jutott ki cellájából. Bernardin, aki nagyszerűen beszélt, most még nagyszerűbben hallgatott. Nem dacos hallgatás volt ez. Látták az emberek, hogy nyugodtan misézik. A zsoltárokban gyakorta előforduló iniquitas, igazságtalanság szó keserűség nélkül hagyta el ajkát. Jól lehet, a megalázott és megbántott ártatlanság, a szószék utáni vágy végtelenül kínoszta. Cellája hallatlan harcok szintere lett, míg a hiúság maradéka is kihalt belőle, és Bernardin ismét olyan boldogan tudott mosolyogni, mint egy gyermek. Nehéz helyzetében barátot talált, Kapisztrán Szent János személyében. Az ő segítségével tisztázta magát 1427 és 1431 között. A pápa elismerte Bernardin ártatlanságát, és fölajánlotta neki a szénai püspökséget. Bernardin azonban elhárította. Nem sokkal utóbb 5. Márton meghalt, és 4. Jenő lett a pápa. Akkor újabb csapás érte Bernardint. Prédikáció közben a teljes nyilvánosság előtt másodszor is letartóztatták. Menthette volna a becsületét, hiszen egész Itáliában nem volt hozzáfogható jelentőségű szónok. Befolyása volt a császárnál, a hercegeknél és a pénzembereknél. A nép körülrajongta, hősként ünnepeltethette volna magát. Bernardinnak azonban meggyőződése volt, hogy vallási dolgokban a lázadáson nincs áldás, sőt, átok az, ha az egyház szavát nem fogadjuk engedelmesen. Bernardin tehát engedelmeskedett. Amikor tisztázta magát és hősiesen viselt hallgatás után ismét szószékre lépett, szavai utat találtak az elkeseredett emberekhez is. Amit a tulajdonnal bírók szociális kötelességeiről mondott, azt addig senki sem ismerte föl, s mondta ki oly világosan. Bernardin állt pápák előtt, tisztelettudóan, de szabadon, és ügyében biztosan. Állt a császár előtt is. Zsigmond király 1432-ben hónapokon át Siénában tartózkodott. Naponta ott volt Bernardin miséjén, hallgatta prédikációit. Bernardin elkísérte őt Rómába a császár koronázásra. Tényleg úgy látszott, hogy Bernardin hída a békíthetetlennek tűnő ellentétek között. Gazdag és szegény, pápa és császár, ég és föld között. Amint az óbóra hosszú érés által finomabbá és tüzesebbé válik, úgy lett Bernardin az öregkor küszöbén még hatalmasabb, de még jóságosabb is. És akkor elérte, amire oly régóta vágyott. Nápolyba hívták. A hit ott megkövesült, mint a Vezúv lávája, az erkölcsök szenvedélyektől izzottak és lezüllöttek. Ám a nápolyi úton megbetegedett. S Akilában, 1444. május 20-án, áldozó csütörtök vigiliáján meghalt. A szénai harsonáról, a szeretetre méltó és nagy erejű népszónokról, a reneszánsz Itália vallási megújításáról és szociális jótevőjéről sok szép történetet idéznek. Mielőtt Bernardin a nyilvánosság elé lépett volna, a spanyol prédikátor Ferreri Szent Vince az országot járva egyszer ezt a profétai kijelentést tette. Van köztetek egy minorita testvér, hál' Istennek, aki egész Itáliában úgy fogja hirdetni Isten igéjét, ahogyan még nem hallottátok. Azután Bernardin megkezdte prédikációit, amelyek nagy erővel ragadták meg a szíveket. Olykor oly szelíden hangzottak szavai, mint egy anyáé. Máskor úgy csaptak le a szószékről, mint metsző szélvihar. Gyakran a szabadban kellett fölállítani a szószéket, mert a dómok és a templomok nem voltak képesek befogadni a hallgatók tömegét. Mennydörgő és villámló szavaiból azonban megérezték mélységes jóságát. Komoly, prófétai beszédei között hallgatói alig mertek lélegzetet venni. Aztán hirtelen egy vidám példát mesélt el nekik, vagy valami tréfát csinált, amint szívből nevettek. Sok kereskedő a mellét verte, amikor Bernardin az uzsorát és a meg nem engedett kamatot ostorozta. Számos nemes embernek megszólalt a lelkiismerete, amikor az utcai harcokat, az ököljogot és a családok közötti háborúskodásokat, mint az ördög műveit bélyegezte meg. Korának erkölcstelenségei ellen nem csak a pokorról és az ítéletről szóló beszédekkel harcolt, hiszen nagyon is kedélyes olasz volt, aki szerette hazáját és magasztalta szépségeit. Firenze lakóinak egyszer ezt mondta. Költőitek, Dante, Petrarca és Colluccio csodálatos műveket alkottak. Igen, a mi Itáliánk a világ legműveltebb országa. Prédikációit mindig ugyanúgy zárta. Egy napon Visconti milánói herceg, akinek a szószékről kemény szavakkal szemére hányta kevésségét és kegyetlenségét, egy kejhet ajándékozott Bernardinnak színültig telve aranypénzzel. Az ajándékkal akarta elhallgattatni a kellemetlen leckésztetőt. Ő elfogadta a pénzt. Kiváltott rajta nagy számú szerencsétlen foglyot, és másnap ismét a herceg ellen szónokolt. Visconti tombolva utasította ki a városból, de Bernardin hamarosan visszatért. Crema kis helység Milánó közelében. Lakosainak egy részét elűzték otthonukból, mivel eladósodtak. Házaikat azonnal kifosztották kabzsi szomszédaik. Bernardin odament, prédikált és tanácskozást hívott össze. Minden házért, minden emberért külön harcolt, és sikerrel. Az előzöttek visszamehettek, az uzsora kamatot, ami az eladósodás oka volt, visszavonták, és az előzöttek ellenségei minden eltulajdonított holmit visszavittek. Az ágyakat és székeket, szerszámokat és ezüstneműket. A megsegített parasztok alig tudták fölfogni váratlan szerencséjüket.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Annak, aki életét másoknak szenteli, nem jut ideje arra, hogy megöregedjék, mondta Wilhelm Lübke.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. Az elmúlt alkalommal János evangéliumának 20. fejezeténél hagytuk abba, amikor a tanítványok számára többször is megjelenik a feltámadt Krisztus. A rettenetes nagypénteki fájdalom után újra éled a tanítványokban a remény, és hisznek, küldetést is kapnak mindehhez. A legfőbb küldetést Péter kapja Jézustól, hogy legyen egyházának vezetője. A 21. fejezetet vizsgálva erről beszélünk ma részletesen, tartsanak velünk! A 21. fejezet tehát azt az eseményt mondja el, amikor a tanítványok egy csoportja halászni indult Tibériás tavánál, és ott újra találkoznak a feltámadt Krisztussal. Egészen pontosan Péter apostol indul el halászni, a többiek pedig követik őt. Egész éjjel kint vannak, de nem fognak semmit. Ez a jelenet emlékeztethet minket a csodálatos halfogásra, amit Lukács evangélista ír meg részletesen. Péter és társai akkor sem és most sem fognak semmit. Miután csüggetten partot érnek, mindkét alkalommal megjelenik Jézus. Akkor régen még nem ismerték őt, most pedig nem ismerik fel egészen mindaddig, amíg azt nem kéri tőlük, mint akkor régen. Vessétek ki a hálót, mondja, és ők felismerve őt megteszik. Rengeteg halat fognak így. Püspök atya, mi ennek a két eseménynek a szimbolikája és párhuzama? Ha Krisztus nélkül cselekszünk, mindennapos életünkben nem lesz eredménye, de ha ő indít fel minket a cselekedetre, annak mindig lesz bőséges jutalma.
1: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk a János evangélium legutolsó fejezetéhez, a 21. fejezethez. És talán emlékezünk arra, hogy a 20. fejezet végén, az előző fejezet végén János evangélista tulajdonképpen befejezte az evangéliumát. Egy nagyon szép befejező néhány mondatot hallunk ott. Azt írja az evangélista: Jézus még sok más csodajelet is művelt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket azonban megírták, hogy higgyétek, Jézus a Messiás, az Isten fia, és a hit által életetek legyen benne. Ez az evangélium első kiadásának az ünnepélyes, gyönyörű befejezése. A 21. fejezet később kerül az evangéliumhoz. Egyfajta második kiadás zárásaként. János apostol hosszú évtizedeken át mesél Jézusról, tanít róla, és a tanítványai hallgatják. Rengeteg hagyományt gyűjtenek össze, egyeseket le is írnak, lassanként nagyobb egységekben szervezik ezeket a leírt hagyományokat, eseményeket, tanításokat. És ezekből a hagyományokból az evangéliumhoz hozzátesznek egy későbbi alkalommal, ahogyan látjuk ezt a búcsú beszédek esetében is. A 14. fejezet végén azt olvassuk, hogy keljetek föl, menjünk innét, mintha lezárná a búcsú beszédeket. És a 15. fejezet egyszerűen így kezdődik: én vagyok az igazi szőlőtő, ti a szőlőveszők, atyám a szőlőműves. Minden különösebb átvezetés nélkül folytatja a búcsúbeszédeknek a tanításait itt az evangélium. Szemmel láthatóan megint csak ősi hagyományokat idefűz egy későbbi pillanatban. A 15-16. fejezetet, sőt, valószínűleg a 17-et, a főpapi imádságot is ekkor fűzi oda a jánosi tanítványi kör az evangéliumhoz. Mi ezeknek a második kiadásban megjelenő hagyományoknak, tanításoknak a legfőbb üzenete? Mi a céljuk? Miért érzi szükségesnek a jánosi tanítványi kör, hogy ezek is bekerüljenek az evangéliumba? Ezek a tanítások elsősorban választ adnak azokra a nehézségekre, problémákra, amelyekkel a jánosi tanítványság, a jánosi egyház, Efezus és a környéke szembesült. Mégpedig azt akarják világossá tenni, hogy az egyházat Jézus Péterre bízta, Ő az egyház legfőbb pásztora, a szikla. Annak ellenére, hogy a szeretett tanítvány, aki az ő közösségük mögött van, közelebb volt bizonyos értelemben Jézus szívéhez. Ő álltott a kereszt alatt. Az édesanyját nem Péterre bízta, hanem Jánosra. A sírnál ő ismeri föl először azt, hogy Jézus föltámadt. Ahogy halljuk, a tanítvány belnézett a sírba, látta és hitt. És itt a csodálatos halfogásnál is. Ő az első, aki fölismeri. Azt mondja ott a csónakban, az Úr az. Péternek ekkor esik le a tantusz, ha szabad így mondani, és ugrik a vízbe, úszik ki Jézushoz. János az, aki mélyebben megérti Jézus titkait. Felismeri, hogy ő az örök Isten. Kezdetben volt az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő maga öltött testet Jézusban. Azt mondja, mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét. Ő az, aki a csodákban fölismeri ezeknek a mélyebb üzenetét. Tehát bizonyos értelemben János van közelebb az Úr titkához, de ezek a fejezetek világossá akarják tenni a jánosi közösség számára, hogy Jézus nem őt választotta ki az egyház legfőbb sziklájának, hanem Péterre bízta anyáját. És bátorítani akarja a jánosi közösséget, hogy maradjanak meg, illetőleg csatlakozzanak, legyenek élő tagjai ennek a nagyegyháznak. A pogányokból is születő nagyegyháznak, amelynek Péter a legfőbb sziklája, aki Rómában a vatikáni dom mellett adta oda az életét a mesterért. Hogy Péter a legfőbb tanítvány, ezt az evangéliumok nagyon sok helyen világossá teszik. Jézusnak ezt az akaratát nagyon sokfajta módon tanúsítják, illetőleg megőrzik azokat a mondatokat, amelyekben Jézus ezt világossá tette. A Máté evangélium 16. fejezetében ezt olvassuk, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui sem vesznek erőt rajta, amit te megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is. Amit te feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is. Lukács evangéliumában pedig ezt olvassuk. Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, s próbára tegyen. De én imádkoztam érted, hogy ha majd megtérsz, te erősítsd meg a testvéreidet. Jézus egész különlegesen Péterért imádkozik. Előre látja az ő elbukását, de látja az ő megtérését is. És az ő küldetése lesz, hogy megerősítse a testvéreket. Ő lesz ennek a tanítványi körnek a szószólója. A tanítványok listájában minden evangélium, minden alkalommal legelsőként Pétert sorolja föl. Jézus tehát azt akarta, hogy Péter legyen ennek a nagy közösségnek a feje, a sziklája. Benne van ebben Jézusnak a végtelen isteni bölcsessége. Tudta azt, hogy ezt a nagy családot, az ő tanítványainak a nagy családját, amelyek sok népből gyűlnek majd össze, csak akkor lehet egyben tartani, ha van egy valóságos, konkrét feje, pásztora, sziklája ennek a közösségnek. Hogy ez mennyire így van, bizonyította sokszorosan a történelem. Mindazok a nagy keresztény csoportok, amelyek elszakadtak Péter sziklájától, önmagukban sem tudtak egységesek maradni, hanem nagyon hamar szétestek sok apró egyházra. Ezt látjuk a keleti egyház szakadásnál. Ahogy a keleti egyházak leszakadnak, egymással is meghasonlanak. És külön lesz a görög, az orosz, az ukrán, a szír, a román, az örmény, a kopt, az etióp, apró kicsi nemzeti egyházakra szakadnak szét. És ugyanezt látjuk a reformáció egyházainál. Elszakadnak a péteri sziklától, és nagyon hamar, sok-sok darabra törik ez a mozgalom. Evangélikusok, reformátusok, baptisták, anglikánok, presbiteriánusok, metodisták, és még folytathatnánk. Jézus egyetlen egyházat akart, amely jele annak az egységnek, amely a szeretet által születik. Annak az egységnek, amely összeköti az atyát és a fiút a Szentlélekben. Ezért imádkozott, hogy legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, és én te benned, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. A tanítványok egysége, szeretete hatalmas jel a világ előtt. Vagyis Jézus egy egyházat akart, új egyházakat alapítani, az ő akaratával homlok egyenest ellenkezik. Az igazi egyházat nem emberek alapítják. Ezt valóban Jézus alapította 2000 évvel ezelőtt. Abszurd dolog kitalálni azt, hogy x évben, sok száz évvel Jézus után valaki egy újabb egyházat akarna létrehozni. A 21. fejezetben, amelyről most részletesebben is beszélünk, nagyon nagy hangsúly van ezen is. 153 hal kerül bele ebbe a hálóba, nagyon sok. Az egyház hálójába, Jézus tanítványai közé nagyon sokféle ember bekerül. De ez a háló mégsem szakadozik szét. Egységes, egyetlen közösségbe gyűjti a sokféle embert. Erről az eseményről, a csodálatos halfogásról Lukács evangélista is ír. Nagyon sok pontja a két leírásnak megfelel egymásnak, hasonlít egymáshoz. Mind a két esetben halljuk azt, hogy egész éjszaka halásznak, és nem fognak semmit. Aztán mind a két esetben az Úr, maga Jézus parancsolja, hogy vessék ki a hálót. Evezz a mélyre, vessétek ki a hálót halfogásra. Péter megdöbben mondja, egész éjszaka haláztunk, semmit se fogtunk, de azt mondja, a te szavadra kivetem a hálót. Itt is a János evangéliumban ezt halljuk. A parton meglátnak valakit, kéri, hogy fiacskáim, van valami ennivalótok? Mondják, nincs. Egész éjszaka haláztunk, semmit se fogtunk. Mire azt mondja, vessétek ki a hálókat a bárka jobb oldalán. Mind a két esetben azt halljuk, hogy nagyon sok hal, rengeteg hal tölti meg a hálókat. Mind a két esetben hallunk egy megjegyzést a hálókról, aztán halljuk Péter megdöbbenését. Lukács ezt írja, hogy Uram, menj ki tőlem, én csak bűnös ember vagyok. Mire Jézus azt mondja, ne félj, ezentúl emberhalász leszel. Itt a János evangéliumban is Péternek a megrendülését látjuk. Aztán a vízbe veti magát, odaúszik Jézushoz, és Jézus küldetést ad neki. Legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat. Vagyis ugyanaz a hagyomány, ugyanaz az esemény van mind a két leírás mögött. A János evangélium összekapcsolja ezt az eseményt egy másikkal. A Tiberiás taván átélt megjelenéssel, húsvéti megjelenéssel, ahol meglátják őt a parton. Jézus várja őket. Tűz ég. Őnek neki is van hal és kenyér a kezében, megvendégeli őket. Kicsit úgy, mint az Emmauszi vacsoránál, ahol megtöri a kenyeret, és megnyílik a tanítványok szeme, fölismerik őt. Itt is az étkezésnél, a tűz mellett, ahogy ad nekik a halból. Akkor ismerik föl, ezt halljuk az evangéliumban, egyikük sem merte megkérdezni, hogy ki az, mert tudták azt, hogy kicsoda. Ezt mondja az evangéliumban Péter apostol, hogy egész éjszaka haláztunk, és nem fogtunk semmit. A Genezáreti tóban általában a halászok éjszaka halásznak. Könnyebb éjszaka halat fogni. A halak könnyebben kerülnek bele a hálóba. Nem a nappal hősége alatt szoktak halászni, hanem éjszaka vagy korahajnalban. Olyan szempontból is ez volt a praktikusabb, hogy a megfogott halakat akkor reggel el tudták adni a piacon az embereknek, akik az ebédhez ennivalót vásároltak. Ez volt tehát a szokásos. Éjszaka fogták a sok halat, és reggel hozták ezeket eladni. Ezért is megdöbbentő, hogy éjszaka semmit nem fognak, amikor pedig kellett volna a halásztudomány szerint. és aztán nappal a rekkenő hőségben mégiscsak fognak. Mutatja ez a jelenet az emberi tudásnak a végességét, kudarcát, egyáltalán az emberi élet nehézségét, fáradtságát, töredékességét. Amiről Ady Endre így ír, minden egész eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabokban, minden egész eltörött. Milyen csonka ma a hold, a föld milyen sivatag néma, milyen szomorú vagyok én ma, milyen csonka ma a hold. A földi élet sebzett, véges, töredékes. A földi dolgok az emberi szívet egészen betölteni nem tudják. Egészen betölteni a szívünket csak oda föntről lehet. Jelzi ez az elbeszélés, az emberi tevékenység, boldogságkeresés végességét, kudarcát, és jelzi Jézusnak az isteni erejét, aki abban is jobban otthon van, amiről pedig a halászok azt gondolták, hogy ebben ők a szakemberek. A halászatban is Jézus az, aki segít, aki megtölti a hálókat. Azon a területen is ő az Úr, ahol Péter szakembernek érezte magát. Az életünk minden területén szükségünk van Isten végtelen kegyelmére. Az egyéni életben, a családban és a társadalomban is. Az egyént, az isteni erő emeli önmaga fölé, az önzésünk a lehúzó erők fölé. Csak ha megvan ez a fölfelé emelő gravitáció, akkor tudunk nagy lelkűen, önfeledten, lelkesedéssel, hittel, odaadással élni. A lényünknek a középpontja valahol önmagunk fölött van, önmagunkon túl. Aki görcsösen önmagát keresi, az elveszíti, de aki önmagát elveszíti, odaadja, az megtalálja. A családban is, ahogy Gyökösi Endre mondja, a szép család alapképlete ketten, hármasban. Kell, hogy ott legyen ez az isteni, végtelen, irgalmas, megbocsátó, újrakezdő, föltételek nélküli szeretet. Ez segít át a mélypontokon. Ez őriz meg egy családot szépnek, emberhez méltónak, és a társadalomban éppen így. Ha nincs ott a társadalom fölött a szokásrendünk, a jogrendünk fölött az erkölcs ereje, hogy valamit nem csak azért nem teszünk meg, vagy teszünk meg, mert valami esetleges parlament, esetleges erőviszonyokban éppen így határozza meg, hanem azért, mert megvagyunk arról győződve, hogy ez így jó, így helyes, hogy vannak örök erkölcsi értékek. Van jó és van rossz, van igaz és hamis, és a helyes úton kell járnia minden embernek. Ha nincs ott az erkölcs ereje a társadalmunk fölött, akkor a társadalom nagyon hamar működésképtelenné válik, összeomlik. Ezt az isteni erőt jeleníti meg, állítja elénk az evangélium az emberi halászáshoz, az emberi élet küzdelméhez, nehézségéhez elengedhetetlen szüksége van arra az isteni erőre, ami az életünk hálóját megtölti, ami az igazi boldogságot, teljességet egyedül képes az embernek ajándékozni.
0: Az előbb már szóba került, hogy János evangélista azt írja, hogy a Tibériás tavánál szám szerint 153 halat fogtak. Ennek a számnak mi még az üzenete?
1: Különleges dolog, hogy egy ilyen számot találunk az evangéliumban, és sokat gondolkodtak erről a Biblia magyarázók. Szent Jeromos azt mondja, hogy ennyi hal fajta van a világon. Ezért mondja János evangélista, ezért emeli ki, hogy 153 halat fogtak. Mindenfajta embert megfog az egyház hálója. Jézus szeretetének a hívása mindenkihez szól. És Szent Jeromos idéz is egy híres állattani szakművet, az ókornak egy híres gyűjteményét, Oppianus művét, amelyik felsorolja a föld halfajtáit. Azonban, ha végig számoljuk, akkor Oppianusnál 157 halfajtát találunk, nem 153-at, és egyébként Oppianus azt is írja, hogy ennél azért sokkal több halfajta van, végtelenül sok. Egy másik ókori szerzőnk, Plinius, azt írja, hogy 104 halfajta van a világon. Vagyis talán nem ez az az irány, amelyben a számnak az eredetét keresnünk kell. Szent Ágoston elcsodálkozik azon, hogy ez a 153 hal, a 153-as szám, ez egy különleges szám. Ugyanis, ha 17 pontot egymás mellé leírunk, és utána föléje 16-ot, 15-öt, tehát egy 17 oldalú, egyelőszárú háromszöget képezünk. És összeszámoljuk a sok-sok pontot ebben a háromszögben, ezt úgy hívták az ókorban, hogy háromszög szám, akkor a pontok száma pont 153. És a 17-es egy különleges szám, ugyanis benne van a 10 parancs, a 10 ige, amellyel Isten alkotja a világot. És benne van a 7-es, amely talán utal a Szentlélek 7 ajándékára, egyáltalán a teljességre, talán az egyházra. A Jelenések könyve 7 levelet tartalmaz a 7 egyháznak, szintén a jánosi közösségnek egy műve. És ebben a hajóban, ahova Péterrel együtt beszállnak a tanítványok, pontosan 7-en vannak. 7 tanítvány száll be. Vagyis Szent Ágoston erre utal, hogy ez egy tökéletes szám. Egy gyönyörű szimbóluma a meghívottak teljességének. Azonban lehetséges, hogy ez is egy kicsikét kiegészítést igényel ez a magyarázat, ugyanis van egy még konkrétabb oka ennek a 153-as számnak, amire nagyon kevesen gondolnak, ugyanis kevesen ismerik ilyen mélységben a Bibliát és annak a különböző szavait. Ezekiel könyvében, a 47. fejezetben olvasunk arról, hogy a végidők templomából, a messiás idők templomából egy hatalmas forrás, óriási folyó fakad. És ahova ez a víz elér, ott minden életre kell, a sivatag is életre kell. Fák nőnek a folyónak a két oldalán. És a folyóban halak vannak. Mégpedig azt is elmondja a gyönyörű látomás, hogy halászok lesznek, akik halásszák ki ezeket a halakat, és a folyó Engedditől En Egláimig árad. Rengeteg víz van benne, és rengeteg hal. És ennek a két szónak, Engeddinnek és En Egláimnak héber nyelven a számértékét összeszámoljuk, ez meglepő módon pont 153, illetőleg Engeddié 17, a háromszög számnak az alja, és En Egláimé 153. A 17-estől a 153-asig terjed ez a hatalmas nagy halászat. A János evangéliumban arról hallunk, hogy Jézus maga az új templom, ő a teste templomáról beszélt, és ebből élő vízfolyói fakadnak. A kegyelem folyója, a keresség, a szentségek. Ennek a folyónak a partján két halász van, Péter és János. Ők fogják ki a halakat Jézusnak. Vagyis utalhat ez a 153-as szám az egyház jövőjére. Áradni fog a kegyelem folyója az idők végéig, és az apostolok meg az ő utódaik, mint csodálatos emberhalászok, az idők végéig fogják ki a halakat, a tanítványokat, vezetik őket Jézushoz. Ahogyan idén húsvétkor is, ámulattal, hálával halljuk azt, hogy csak Franciaországban több mint 20 000 felnőttet kereszteltek meg. Egy kisvárosnyi keresztény, mintha újra fújna a Szentlélek szele a nyugati egyházakban. Árad a kegyelem 2000 év óta, és aki nyitott szívvel fogadja, az ma is szíven találja, annak az életét ma is betölti, újjáteremti.
0: Ki fogják tehát ezt a rengeteg sok halat? Majd Parázson megsütik és közösen elfogyasztanak belőle. Béke, nyugalom és szeretet van közöttük, ahogy ott együtt ülnek a tűznél. Ezután hívja félre Jézus Pétert, és kérdezi meg tőle háromszor is, szeretsz-e engem? Vonjunk párhuzamot Péter háromszoros tagadása és Jézus három kérdése között.
1: Péter apostol háromszor tagadja meg Jézust, és Jézus most háromszor kérdezi ezt, hogy szeretsz-e engem. Nyilvánvalóan visszautal a tagadásokra. Ezt Péter is egyből megérti. Ezért mondja az evangélium, hogy elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Jézus végtelen szelídséggel bocsát meg Péternek. Nem akarja őt megszégyeníteni. Nem elítélni akar, hanem fölemelni és megtisztítani. Valahogyan úgy, ahogy a házasságtörő asszonnyal teszi. Azt mondja neki, asszony, senki sem ítélt el. Asszony, hol vannak azok, akik elítéltek téged? És így folytatja, én sem ítélek el. Kelj föl, menj, és többé ne vétkezzél. Ezzel kapcsolatban hadd tegyek egy kis kitérőt, hogy mi a helyes bűntudat, és mi az, ami már nem keresztény, és nem építő. A bűntudat addig helyes, amíg jelzi a különbséget a jó és a rossz között, a fekete és a fehér között, jelzi a helyes utat, amíg világos iránytűként mutatja az erkölcsi jót, amíg figyelmeztet arra, hogy amit nem akarsz, hogy neked tegyenek, azt te se tedd másnak. Addig is helyes a bűntudat, amíg segít abban, hogy átéljük a rossz tetteink fájdalmát, amíg sarkal, amíg ezek a rossz tettek valóban fájnak, égetnek, segít minket a bűntudat, indít sarkal a jóra. Azonban van olyan bűntudat is, ami egyáltalán nem keresztényi, és egyáltalán nem építő. A Biblia a gonosz lelket sátánnak nevezi, ami szó szerint azt jelenti, hogy vádló. A sátán vádol. Ránk akar tenni egy hatalmas nagy terhet. A sátán azt súgja, hogy bűnös vagy. Méltatlan. Jobb, ha meg se próbálsz Isten útján járni. Soha nem fog sikerülni. Szennyes vagy. Maradj ott a sárban. Legjobb lenne, ha nem is élnél. A sátán el akar pusztítani. El akar venni az embertől minden reményt. Zakariás próféta könyvében arról hallunk, hogy Józsué főpap az Úristen előtt áll szennyes ruhában, és mellette a sátán áll, aki vádolja őt. És az Úristen elkergeti a sátánt, és Józsuénak új ruhát, hófehér ruhát ad. Az a fajta bűntudat, ami egy óriási teherként jelenik meg, ami az embert agyonnyomja, ami ezt súgja, hogy ő méltatlan, jobb lenne, ha nem is létezne. Ez a fajta bűntudat egyáltalán nem keresztényi. És ha valaki ilyesfajta hangot érez a lelke mélyén, akkor azt kell válaszolni a gonosz léleknek, hogy nem, én nem egy szennyes, értéktelen ember vagyok, hanem Isten végtelenül szeretett gyermeke. Gyönge, elbuktam, botladozva járom az élet útját, de számára végtelenül értékes vagyok. Azt kell mondania ilyenkor az embernek, hogy távozz sátán, nem a te hangodra hallgatok, hanem az én mennyei atyámra, aki nem elítélni akar, hanem fölemelni, megtisztítani. A görög nyelvben két szó szerepel, két szó létezik a szeretet kifejezésére. Az agapao, ami az isteni, feltételek nélküli, végtelen szeretetnek a szava, és a phileo, ami az emberi, baráti, érzelmes, néha ingatag, néha gyönge, néha töredékes, emberi szeretet szava. Jézus az isteni szeretet szavával kérdez. Péter, szeretsz-e engem? Tökéletes, isteni, túlcsorduló, végtelen szeretettel. És Péter nem mer erre így válaszolni. És a phileóval válaszol, ami ilyesmit jelent, kedvellek. Gyarló emberi szeretettel szeretlek. A véges, esendő emberi szívemmel szeretlek. Jézus másodszor is kérdez ugyanúgy az agapao igével. Tökéletes, isteni szeretettel szeretsz engem. És Péter megint csak a gyarló emberi szeretet szavával válaszol. És harmadszorra Jézus az, aki vált. és a Fileóval kérdez. Kedvelsz-e engem a gyarló emberi szeretettel, amire képes vagy? Azzal szeretsz-e? Jézus elfogadja a mi botladozó, gyönge, esendő szívünket. Elég, ha azt a keveset, amink van, azt nagy szívvel adjuk, a mustármagnyi hitet. Ha a mai odaadásomat, szeretetemet tudom adni, az pontosan elég. Ahogy Pál apostol, amikor azt írja, hogy tövist kapott a testébe a sátán angyalát, hogy arcul csapkodja, hogy el ne bízza magát, és azt mondja, könnyek között könyörgött az Úrhoz, hogy vegye el tőle. De az Úristen ezt válaszolta, elég neked az én kegyelmem, az én erőm a te gyöngeségedben lesz teljessé. Gyönyörű ez a párbeszéd, ahol Jézus elfogadja Péternek a gyarló, véges, esendő emberi szeretetét.
0: Jézus azt kéri Pétertől, hogy legeltesse juhait. Péter pedig elfogadja ezt, bár még nem tudhatja, mi minden következik ezután. Erről ezt mondja neki Jézus pontosan. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, s oda mentél, ahová akartál. De ha majd megöregszel, kiterjeszted karod, s más fog felövezni, aztán oda visz, ahova nem akarod. E szavakkal jelezte, hogy milyen halállal dicsőíti majd meg Istent, majd hozzátette, kövess engem. Tehát pont mint életük első találkozásakor ezek a szavak hangzottak el, kövess engem. Már nem ugyanaz a Péter az, aki akkor régen volt, hiszen a Jézussal töltött 3 év alatt megváltozott. Vajon miért Péterben látta Jézus a születő egyház fejét, és nem mondjuk János apostolban?
1: Itt az evangéliumban a két apostolnak a sorsáról hallunk. Péterről, aki vértanú lesz. Fölövezik, kiterjeszti karját, odaviszik, ahová nem akarja. Utal az evangélium Péter vértanúságára. A vatikáni domb mellett, keresztre feszítve, adja oda az életét a mesterért. Azt kéri, hogy fejjel lefelé állítsák föl a keresztet. Nem méltó úgy meghalni, ahogy Krisztus, mert 3-szor megtagadta őt. János apostol viszont ezt az ígéretet kapja. Ha akarom, hogy megmaradjon, addig, amíg vissza nem jövök, neked mi gondod vele? És emiatt elterjedt a tanítványok között tévesen az az elképzelés, hogy ez a tanítvány nem hal meg, amíg Jézus vissza nem tér. De itt az evangélium világossá teszi, hogy Jézus nem azt mondta, hogy nem fog meghalni, csak ennyit mondott, ha esetleg azt akarnám, hogy ne halljon meg, addig, amíg vissza nem térek, neked mi gondod vele? Szemmel láthatóan ekkor már a szeretett tanítvány meghalt, ez egyesekben egy nehézséget is okozott, ezt akarja itt világossá tenni, helyre tenni a tanítványi kör. Pontosan megfogalmazza azt, amit Jézus valóban János apostolnak mondott. Péter a szikla, ráépíti Jézus az egyházat. Jánosra pedig azt bízza, hogy az ő titkainak a legmélyét értse meg. Más a küldetésük. Miért Péter lett a szikla? Nyilván itt csak tapogatózni tudunk, de talán elmondhatjuk azt, hogy más adottságai vannak Péternek. Másfajta ember. Péter egy halásztársaságnak volt a feje. Főnök volt, vezéregyéniség. Péter és András, Jakab és János, Fülöp ennek a halásztársaságnak voltak a tagjai. Szangvinikus ember volt. Ahogy Péter jött a vízen, egyből mondja, Uram, parancsolt, hozzád megyek. És el is indul bátran, halált megvető bátorsággal, lelkesen. Aztán elkezd süllyedni, a nagy lelkesedés hirtelen elfogy. Az utolsó vacsorán hogy fogadkozik, hogyha kell, meg is halok vele együtt. Aztán 3-szor megtagadja őt. Péter nagy szív. Fülöp Cezáreájánál ő az egyetlen, aki tud válaszolni erre a kérdésre, hogy kinek tartotok engem. És mondja boldogan ámulva, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. János apostol más, ő fiatal, érzékeny, finomabb lélek. Ott áll a kereszt alatt egyetlenként a tanítványok közül. Az egyszerű hűség Mária mellett. Jézus az édesanyját ő rá bízza. Ő az, aki a sírnál először fölismeri a föltámadás titkát. És itt a halfogásnál is ő az, aki először mondja, az Úr az. János mélyebbre lát, a csodák mély jelentését érti meg. Efezusba kerül, egy nagyon nagy görög városba, ahol virágzik a görög filozófia, meg a misztériumvallások. Ezeket ő lassan mind megismeri, hallja. A görögök gondolkodását a logoszról, az igéről, az isteni bölcsességről, amely átjárja az egész világot. Hall a misztériumvallásoknak az üzenetéről, az újjászületésről, az örök életről, a megvilágosodásról. János mélyebben megérti a megváltás lényegét. Pál apostol elsősorban úgy mutatja be a kereszthalált, mint engesztelő áldozatot. A bűnbaknak az áldozatát, aki magára vette a világ bűneit. János apostol emellé oda tesz gyönyörű más magyarázatokat, képeket. A kereszt Jézus szeretetének a legnagyobb tette. Így tudja meg a világ, hogy szeretem az atyát, és elvégzem azt, amit rám bízott. A kereszt szüléshez hasonlít, ahogyan az asszony fájdalommal ad életet. Jézus így szüli újjá, teremti újjá a világot. Ő az új Ádám, akinek az oldalából egy új emberiség, egy új Éva születik. Aztán a kereszt hatalmas forrás. Jézusnak az oldalából vér és víz fakad, amely életet ad a világnak. János apostol világosabban látja Jézus legfőbb parancsát, az egyetlent, ami minden mást összefoglal, a szeretet parancsot. Azt mondja, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Szent Polikárp elmondja azt, hogy az öreg Jánost gyakran kérdezgették a tanítványok, hogy mesélj Jézusról, mire emlékszel még? És öregem már nagyon-nagyon fáradt volt. Nem tudott sokat beszélni, és csak ennyit mondogatott, fiacskáim, szeressétek egymást. Ez az evangélium szíve. Ez a Jézusi üzenetnek a legfontosabb, rövid foglalata. Más egyéniségek, Péter és János. Más a küldetésük. Az egyházban mind a kettőre szükség van. Ma is kellenek péteri sziklák, mint mondjuk Szent II. János Pál pápa. És kellenek nagy szívű szentek, akik elsősorban nem tanítók, hanem egészen közel vannak Jézushoz, mint például Szent Ferenc. Más hivatásunk van, mennyire fontos lenne ezt fölismerni. Tudni leereszkedni a lelkünk mélyébe, és megsejteni, hogy Isten mit rejtett oda el. Ha valakinek a lelke mélyén egy hasonlattal élve tulipánhagyma van, annak nem tölgyfává kell válnia, nem ezen kell igyekeznie, hanem gyönyörű tulipánná. És ha valakinek a lelke mélyén mak van elrejtve, az ne akarjon tulipán lenni, hanem legyen tölgyfa. Az igazi identitásunkat, hogy milyennek álmodott meg Isten, mi a terve rólunk, ezt az ő színe előtt, az ő fényében, a csendességben, lelki gyakorlatokon, ha le tudunk ereszkedni a lelkünk mélyére, akkor pillantjuk meg. Ha hitelesen találkozom Istennel, akkor találom meg a magam igazi arcát is. Ábrahám akkor, amikor Istennel találkozik, és az Úristen hívja őt, vonulj ki földedről, rokonságot köréből, akkor ismeri föl a maga küldetését is. Sok nép atya leszel. Általad nyer áldást a föld minden népe. Mózes, amikor találkozik az élő Istennel az égő csipkebokorban. Vagyok, aki vagyok. Fölismeri Isten titkát. Ebben a fényben ismeri föl a maga küldetését is, hogy ő lesz a szabadító. Ő az, aki kihozza a népet Egyiptomból. Ha találkozunk Istennel nap mint nap, az imádság csendjében, akkor az ő fénye beárad az életünkbe, és ott fölfedezhetjük az igazi arcunkat, azt, amilyennek ő megálmodott minket.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban az apostolok cselekedeteivel folytatjuk az új szövetség részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt!
1: Valóban feltámadt!
0: Görgényi Tünde vagyok. Kedves hallgatóink, május 10-én, húsvét 6. vasárnapján Leó pápa a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokott módon a déli imát. A Szent Péter téren összegyűlt zarándokok és hívők csatlakoztak az imához. Ő pedig röviden a napi evangéliumból kiindulva beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és egyben hozzánk is, akik a médián keresztül hallgatjuk az ő szavait. Kiemelte, hogy azért vagyunk képesek szeretni, mert Isten előbb szeretett bennünket. És mivel szeret bennünket, a Szentlélekben vigasztalót adott nekünk. A következő percekben a Szentatya szavait Pál Zsóka tolmácsolja önöknek.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Kedves fivéreim és nevéreim, szép vasárnapot kívánok!
2: Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole.
1: A mai evangéliumban néhány olyan mondatot hallottunk, amelyet Jézus az utolsó vacsora során intéz a tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé teszi, Krisztus ezt mondja. Ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, vagyis attól az elképzeléstől, hogy azért szeretnek bennünket, mert megtartjuk a parancsokat. Így igaz voltunk, Isten szeretetének feltétele lenne. Épp ellenkezőleg Isten szeretete a feltétele a mi igaz voltunknak. Akkor tartjuk meg valóban a parancsokat, Isten akarata szerint, ha felismerjük irántunk való szeretetét. Úgy, ahogyan Krisztus feltártja azt a világ előtt. Jézus szavai tehát a kapcsolatra hívnak, nem pedig zsarolást vagy kétes fenyegetést jelentenek. Ezért parancsolja meg nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan ő szeretett bennünket. Jézus szeretete ébreszti fel bennünk a szeretetet. Maga Krisztus az igazi szeretet mércéje és normája. Azzé a szereteté, amely örökre hűséges, tiszta és feltétel nélküli. Azzé a szereteté, amely nem ismeri a de vagy a talán szót, amely úgy adja önmagát, hogy nem akar birtokolni, amely életet ad annélkül, hogy bármit várna cserébe. Mivel elsőként Isten szeretett bennünket, mi is tudunk szeretni. És amikor valóban szeretjük Istent, valóban szeretjük egymást is. Úgy történik ez, mint az élet esetében. Csak az élhet, aki életet kapott, és így csak az tud szeretni, aki szeretetet kapott. Az Úr parancsai ezért egy olyan életrendet jelentenek, amely kigyógyít bennünket a hamis szeretetekből. Olyan lelki életstílust jelentenek, mely az üdvösség útja. Épp ezért, mert szeret bennünket, az Úr nem hagy magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a vigasztalót, vagyis az ügyvédet, az igazság lelkét. Ő olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg makacsul kitart a szegényt elnyomó, a gyengét kirekesztő és az ártatlant megölő rosszban. Aki azonban válaszol Jézusnak, a mindenki iránt tanúsított szeretetére, az a Szentlélekben olyan szövetségesre talál, aki soha nem hagyja el. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad és bennetek lakik. Így mindig és mindenütt tanúságot tehetünk Istenről, aki szeretett. Ez a szó nem az emberi elme eszméjét jelenti, hanem az isteni élet valóságát, amely által minden a semmiből teremtetett, és megváltást nyert a haláltól. Azáltal, hogy Jézus felkínálja nekünk az igazi és örök szeretetét, megosztja velünk az ő szeretet fiúi identitását. Én atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, vagyis a vigasztaló ellenfelét, a védelmezőnkkel szemben álló gonosz lelkeket. Míg ugyanis a Szentlélek az igazság ereje, addig ez a vádló a hazugság atya, aki szembe akarja fordítani az embert Istennel és az embereket egymással. Éppen az ellenkezőjét teszi annak, amit Jézus tesz. Jézus ugyanis megment bennünket a rossztól és testvérekből álló népé egyesít bennünket az egyházban. Kedves barátaim, adjunk hálát ezért a nagy ajándékért, és ajánljuk magunkat Szűz Máriának, az isteni szeretet anyjának közbenjárásába.
0: Kedves hallgatóink, mai adásunk végéhez értünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, velünk és értünk imádkoztak. Búcsúznak önöktől
1: Pál Zsóka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.